Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit. Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig a tagjai. És hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen. És ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának.

Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Misei két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: A sign of unity,
1: a szeretet,
0: a bond of charity,
1: az egység,
0: a paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a Szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak, amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
0: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Köszöntöm az angol ajkú zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpéter térre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Amerikai Egyesült Államokból.
0: Upon all of you and
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
0: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
0: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
0: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
1: arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
0: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Az oltári szentségben átalakulunk.
0: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: az eucaristía szentsége az eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
0: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen.
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Szent Atya, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkó híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
0: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkó zarándokokat.
0: San José do Rio Preto.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya, kedves testvéreim. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
0: Facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare.
1: Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a Szent Misére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab ajkú szarándokokat.
0: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
0: Saluto cordialmente.
1: Szeretettel üdvözlöm a lengyeleket,
0: in particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
0: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto
1: ai pellegrini di lingua italiana. Az olasz ajkó zarándokokat a téren.
0: In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
0: Del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul
1: azokon a konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
0: Del cammino neocatecumenale.
1: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre. Különböző országokból érkeztek.
0: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
1: Az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erő forrása.
0: Il mio
1: és szolgáljátok Isten népét
0: malati,
1: szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: Nem maradt el ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessek a Jézus Krisztus! Homoki nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma az árva zokniról fogok nektek mesélni. Írt egyszer egy kisfiú. Úgy hívták, hogy Marci. Okos volt, kedves volt, mindenki szerette. De hogy milyen rendetlen volt, azt el sem tudjátok képzelni. Képzeljétek el, a ruháit, cipőjét, zokniát szanaszét dobálta. Ha elgurult a radírja, le nem hajolt érte. Rágógumia a földön hevert. Labdája rég tönkre ment kint a tűző napon. Sorolhatnám. Anyukája hiába kérte, hogy legyen rendesebb, rá sem hederített. Még a vasárnapi kakaó ivás megvonás sem fordította őt jobb belátásra. Így ment ez nap mint nap, de nem ám a végtelenségig. Mert az egyik éjjel történt valami. De vajon mi? Elmesélem nektek. Sűrű, sötét éjszaka volt. Mindenki mélyen aludt a házban. Pontosabban mégsem mindenki, mert az egyik sarokban szipogás hallatszott, majd halk nyöszörgés. A kisfiú piros-sárga csíkos zokni a sírdogát bánatában, de vajon miért? Füleljünk kicsit. Nem bírom tovább, szepegte. Olyan egyedül érzem magam. Nincs meg a párom, nem találom sehol. Hiába szólítgatom, nem válaszol, pedig olyan jó volt vele párban élni, párban szaladgálni. Most meg olyan magányos vagyok. Régen össze voltunk szépen hajtva, s a polcon laktunk. Most meg, már egy hete itt állok ebben a sarokban, nem bírom tovább. Lesz, ami lesz, én most rögtön elindulok, addig megyek, amíg meg nem találom az én kedves páromat. Ha kell, elmegyek a világ végére is.

0: Ki tudja, merre lehet, hol szomorkodik. Remélem, nem egy kukában lapul. Útnak is indult a kis zokni a nagy szobában. Sötét volt, tapogatózva, szimatolva haladt előre. Szagról is megismerném, sóhajtozott. Közben halkan szólítgatta. Kedves párom, merre vagy? Válaszolj! De válasz nem jött az éjszakában. Egyszer csak egy koppanás, és ugyanakkor valaki a lábára lépett. Jaj, ki az? Kiáltotta. Én Marci Bakancsa vagyok. Sajnos nem találom a másik bakancsomat, őt keresem. És te ki vagy? Én Marci Csíkos Zoknia vagyok, és a páromat keresem. Nem láttad? Sajnos nem. Akkor ég veled. Sok szerencsét. Köszöntek el egymástól illedelmesen. Egyszer csak megfogta valaki Zoknink kezét. Te vagy az, édes párom, én egy zokni vagyok. Attól függ, milyen színű vagy. Én egy páratlan, barna zokni vagyok. És te? Sajnos nem a te párod vagyok, én csíkos vagyok. Látod, mennyi bajt okoz nekünk a kis gazdánk azzal, hogy ilyen rendetlen, rémes. A beszélgetés zajára felébredt a szobában a többi holmi is. Játékok, kesztyűk, cukrok, ceruzák, füzetek, kisautók, tollaslabdák, s még ki tudja kicsodák. Mindenki zsörtölődött, háborgott. Szitták Marcit mind, akiket össze-vissza dobált a szobában, és így senki sem állhatott a helyén szép rendben. Leugráltak a polcokról, felálltak a szőnyegről, és mind-mind elindultak Marci ágya felé.
1: Hosszú neki, vedd el magad!
0: Most aztán megkapja magáét. Mászunk fel az ágyára, és addig ugráljunk a paplanyán, amíg meg nem ígéri, hogy megváltozik. A hangzavar közepette most dörömből is hallatszott a szekrény felől. Nyissátok ki! Nyissátok ki! Ki akarok menni? Kiabált a szekrény mélyéből valaki. Segítek, szólt a szék, és odalépegetett. Ki vagy? Én egy zokni vagyok, már egy hete itt büdösödök a cipők között, és nem mos ki engem senki. Nincs meg a párom sem. A mi kis csíkor zoknink odaszaladt a szekrényhez, amit a széknek már sikerült kinyitnia. S ó, egek! Kit látott kilépni rajta a félhomályban? Az ő egyetlen, drága párját. Egymás nyakába borultak, szorosan megfogták egymás kezét. Soha ne váljunk el egymástól, mondogatták. Ez alatt a szoba sok-sok kis lakója mind felmásztak Marci ágyára, és ugrálni kezdtek rajta.

0: Kiabáltak, sikítoztak mérgükben. Ébredj fel, rossz gazdánk, beszédünk van veled. Fel is ébredt rögtön kis Marci, és meg is ijedt. Mit csináltok itt az ágyamon? Miért kiabáltok? Csendesebben, mert felébred a kis húgom, Kamilla. Na jó, csak az ő kedvéért csendesebbek leszünk, de ugrálni addig ugrálunk rajtad, amíg meg nem ígéred nekünk, hogy ezentúl jó gazdánk leszel. Mindig a helyére teszel minket. Ruháidat rendesen összehajtod, vigyázol ránk, és tisztán tartasz minket. Így lesz, ugrott ki az ágyból Marci. Biztosan? Megígéred? Egészen biztos, és bocsánatot is kérek tőletek, én nem tudtam. Álmomban sem gondoltam, hogy rossz nektek, ha szétdobálok benneteket. Ne haragudjatok. Mától kezdve megváltozom, és jó gazdátok leszek. Szeretném, ha jó barátságban lennénk. Kezdjünk új életet. Rendben? Hát, rendben, de akkor még most, az éjjel rakjál minket a helyünkre. Megteszed? Megteszem, megteszem, kiáltott izgatottan Marci. És úgy is lett. Égett a keze alatt a munka. Nem sokára mindenki elégedetten mosolygott, nevetgélt a polcokon, szekrényfiókjaiban, az asztalon. Marci is visszabújt az ágyába, és most már jó lelkiismerettel békésen elaludt. Reggelre kelve édesanyja kopogott az ajtaján. Ébresztő, kisfiam, ébresztő, kész a reggeli? Ébresztő, kislányom. Húzta el a függönyt az ablaknál. S akkor meglátta a csodálatosan megváltozott szobát. Alig hitt a szemének, behívta aput is. Ámultak, bámultak. Kisfiam, mi történt itt az éjjel? Ki járt itt? Nem járt itt senki, én magam raktam rendet a szobámban, és ezután ez mindig így lesz. Örültök ti is, mert a játékaim, ruháim, zokniaim, cukraim nagyon örülnek? Képzeljétek, barátságot kötöttem velük. Ezentúl jó gazdájuk leszek, és vigyázni fogok rájuk. Sugárzott az örömtől kis Marci. Így történt. A mese valósággá vált. Kedves gyerekek, a jó példa a ragadósám. Remélem, rátok is ráragad. És nem kell megvárnotok, míg éjjel a hasatokon ugrál valaki. Az új életet pedig még ma el lehet kezdeni. Ha megkéritek, az űrangyalotok is segíteni fog nektek, biztosan. Elbúcsúzom tőletek, most egy esti imával, mely az őrangyalotokról szól, akik vigyáznak rátok.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: és Balázs. Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Elköszönök kicsi és nagy hallgatóimtól. Homoki Nagy Katalint hallották.
2: Kedves gyerekek! Örülnék, ha találkozhatnánk a Mária Rádió hullámhosszán jövő szombaton is, este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rebicki Gyula, ima könyvem. Aranykötésű ima könyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, s egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Engem nagyon foglalkoztatott Jézusnak a küldése, ezt a 12-nek mondta, illetve 11-nek a föltámadása után. És ez a hívás és küldés, ez ami engem úgy nagyon elgondolkoztatott, megmozgatta az én gondolataimat. Nagy örömöm a Szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a Zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És mégsem ezt a szentírási részt választottam, hanem ebből fakadóan akkoriban jött a magyar nyelvű liturgia, amikor mi kispapok voltunk. Nekem a papi jelmondatom, én a Szentmiséből vettem ezt a mondatot, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ez a mondat, hogy íme hitünk szent titka, és akkor erre jön válasz, különböző válaszokat lehet adni, de ez a válasz fogott meg leginkább, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ebbe benne van az egész élet, az egész világnak az élete. Ezért választottam ezt.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok.

0: világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kiirgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem.

0: ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket.
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
3: Krisztus, kegyelmezz.
2: Krisztus, kegyelmezz.
3: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Mária Rádió. Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, amelyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Dr. Kassai Tamás, a Magyar Gyermektraumatológiai Társaság elnöke, traumatológus és kézsebész szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm a műsorban.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
5: Azt hiszem, hogy egy nagyon érzékeny témáról fogunk ma beszélgetni, a gyermekbántalmazásról, amellyel kapcsolatosan talán kijelenthetjük, hogy azon kevés ügyek egyike, amelyben társadalmi konszenzus van annak elítélendőségét illetően. Ennek ellenére időről időre azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy egy-egy atyai pofonba még senki nem halt bele, én is kaptam, mégis ember lett belőlem. Ezek a mondatok hangoznak el bizonyos kommentek, kommentszekciók kapcsán. Néhányan még azzal is kapcsolatosan felemelik a szavukat, hogy épp ezért lesznek ennyire gyengék, gyávák és nyámnyilák az új generáció tagjai. Gyermektraumatológusként mit gondol ezekről a szavakról, megjegyzésekről?
6: Természetesen egyetlen egy pofont sem elfogadható. Sokkal távolabbról kellene szerintem kezdeni a gyermek bántalmazást vagy gyermek elhanyagolást, angolul abuse and neglect definícióját. Minden olyan esemény, minden olyan cselekedet, ami a gyermek számára káros, ami nem jó neki, az tulajdonképpen elkerülendő, nem a gyerek fejlődését, nem a gyerek okosodását, ügyesedését hozza létre. Akkor, hogyha csak nem tudjuk őt iskolába járatni, akkor, hogyha nem tudunk neki ruhát adni, az nem bántalmazás, de elhanyagolás. Akkor, hogyha nem tudunk az ő érzelmi problémáira jól reagálni, akár egy kamaszkori fejlődési nehézségben nem tudunk partnerek lenni, ami persze nagyon nehéz, az is tulajdonképpen valamilyen szinten elhanyagolás, tehát a gyermek számára nem jó, és mindent meg kéne tenni ennek az elkerülésére. Magyarországon szerencsére nagyon egyértelmű, hogy a fizikai bántalmazás az törvényileg és szinte már a társadalomban is teljesen elfogadottan tilos. Nem szabad senkit sem megütni. De például a kortárs bántalmazással már nem vagyunk ennyire teljesen egyértelműek, és a bántalmazásnak nagyon sokféle formája, lehetősége van. Az elhanyagolás az kb. 50%, és a bántalmazásnak is van olyan része, ami fizikai bántalmazás, de ez csak olyan 20-25%. A lelki bántalmazás a sokkal, de sokkal gyakoribb, és talán a súlya is nagyon nagy, mert azt lehet mondani, hogy egy pofon, egy zúzódás meggyógyul, de pontosan az a probléma a pofonnal, hogy a pofonnal együtt az a rossz érzés, az az érzelmi bizonytalanság, pláne, hogyha attól kapom a pofont, akitől tulajdonképpen én ezt nem vártam, akkor annak a lelki következményei sokkal súlyosabbak. Ezért nem is lehet elválasztani a fizikai és a lelki bántalmazást nagyon egyértelműen. Természetesen ott van a szexuális bántalmazás, aminek minden formája elítélendő. Még csak akkor is, hogyha nem teszünk semmit a gyerekkel, csak hozzáfér olyan tartalmakhoz, ami amit abban a korban még nem tud értelmezni, nem tudja, hogy ott valójában mi miért történik, nem veszi észre, hogy ott színészek, szereplők vannak jelen, és ezért nem tudja ezt helyesen értelmezni. Előbb beszéltem a bullyingról, a kortárs bántalmazásról, ami egy nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos közegekben bizonyos poénkodások, viccelődések elfogadhatóak, de nagyon sok gyerek szenved az iskolai vagy a kortárs csoportjában lelki bántalmazást a többiektől, mert éreztetik vele a különbséget, valamiféle negatív kisugárzást kap, amit ő éppen akkor nem tud jól feldolgozni. Vannak egészen speciális formája a bántalmazásnak, van ez a Münchhausen by proxy szindróma, amikor a szülő tulajdonképpen a saját fontosságának a megerősítése érdekében beteggé teszi a gyereket, hogy őt ápolhassa. Nagyon nehéz felismerni, nagyon, nagyon összetett a kérdés. Ott van az intézményi bántalmazás, amikor a kórházban, az iskolában vagy a gyerekvédelemben nem tudjuk a gyereknek megadni a számára legjobbat, vagy azt, ami az éppen abban az időszakban szükséges. Épp ezért azt lehet mondani, hogy a gyerekbántalmazás vagy a gyerekbántalmazás megelőzése, az elhanyagolás megelőzése az egy nagyon összetett kérdés, és nagyon jó, hogy most sokat beszélünk róla, mert így tudjuk hogy ezt elkerülni vagy megelőzni.
5: Úgy fogalmazott, hogy a jog egyértelműen kimondja, hogy tilos, és hogy a társadalom is egyre inkább ebbe az irányba mutat. Miért van mégis akkora az, hogy amikor én szülőkkel találkozom előadások keretében, vagy felnőttekkel, sokszor szakembereknek is tartok képzéseket, akkor ez a kérdés mégis valamiféle romantikus képzetet alkot, hogy de hát annak idején én is kaptam, és ember lett belőlem. Vajon miért van az, hogy elfelejtjük ezeket a traumákat, ezeket a lelki és testi traumákat? Jó, mi lehet e mögött? Mit lát a doktor?
6: Nem mindig felejtjük el, sőt, nagyon sokszor öröklődnek ezek. Megfigyelhető az, hogy a bántalmazott gyermek úgy dolgozza fel a bántalmazását, hogy amikor majd ő lesz felnőtt, akkor ő válik bántalmazóvá. Neki teljesen természetes része az, hogy engem megütöttek, engem vertek, vagy nekem azt mondta anyu, hogy ha nem jól viselkedsz, akkor nem szeretlek, ne? És utána ezt tanulta meg, és amikor fordul a kocka, tehát jön az új generáció, és ő lesz a szülő, akkor ő is ugyanezeket a pedagógiai módszereket, most idézőjelbe tettem a pedagógiait, mert ez hamis vagy rossz pedagógia, hiszen ettől nem fejlődik a gyerek, ugyanezeket használja, és ugyanebből származik az, hogy ez tömpen öröklődhet generációkon át.
5: Szomorú ezt hallani, de mindig ezt tapasztaljuk, hogy ez valamiféle minta.
6: Persze, mintákat követünk, az ember úgy tanul, hogy utánoz, és kit utánoz leginkább a saját szüleit, kit utánoz a saját környezetét. Nagyon nehéz utánozni az amerikai youtubereket, próbáljuk utánozni, de az nehezebben megy, sokkal nagyobb hatása van ránk a szülők, a pedagógusok, a kortárs közösségünk, és ott, hogy ott elfogadott a bántalmazás, akkor sokkal több lesz benne a bántás, sokkal inkább elfogadjuk, hogy mi is bántalmazóak lehetünk. Ha egy családban előfordult rendszeresen, hogy valaki kiabált, úgy oldották meg a veszekedést, hogy tányér tört, akkor a következő generációban is benne lesz a kiabálás, benne lesz a tányértörés, és ezekkel a generációkon átívelő hagyományokkal nagyon nehéz szakítani, nagyon tudatosnak kell lenni, és legyünk őszinték, azért a gyereknevelés, főleg a kisgyerekekkel való foglalatosság, az rendkívül fárasztó, és én nagyon-nagyon tisztelem azokat az édesanyákat, többnyire az édesanyák vannak 24 órában, és a hét minden napján, az év minden hetében a kicsi gyerekükkel. Hát igen, nagyon fárasztó, és nekik segítenünk kell, hogy ebben ne legyen baj.
5: Térjünk vissza egy pillanat erejéig a fizikai bántalmazásokhoz. Azt gondolom, hogy ha ezt a szót így kimondjuk, akkor mindenki számára pofonok, ütések, rúgások, zúzódások jutnak eszébe, de igazából mi tartozhat még ide, amiről esetleg azt gondoljuk a régmúlt tükrében, hogy azért ez mégis belefér. Van-e olyan, amit tudna doktor úr úgy mondani, hogy tévhit ezzel kapcsolatban azt gondolni, hogy ez nem fizikai bántalmazás.
6: Menjünk szépen sorba. A legkisebb gyerekeknek bármiféle lekötözése, leszorítása, megragadása az valójában fizikai bántalmazás. Nagyon régen hagyományosan a gyerekeket bepújálták, azért, hogy ne mozogjanak, hogy ne menjenek el. Tulajdonképpen a pólyába szorítás az bántalmazás, tehát az nem jó, senki nem szeretne gúzsba kötve feküdni néhány napig vagy hónapig. Van egy egészen speciális bántalmazási forma, ez a megrázott gyermek vagy megrázott csecsemő szindróma, shaken baby, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szülő nem tud jól reagálni a síró gyerekre. Nem szándékos bántalmazásról van szó, nem azért megy oda az anyuka vagy valamelyik rokon a gyerekhez, és rázza meg, hogy őt megölje, vagy agykárosodást okozzon neki. Csak a gyerek olyan hangosan sír, olyan nagy a feszültség, akár fáj a pocakja, akár irritábilis a gyerek, akár csak egyszerűen az életkorának természetes része, hogy ő többet sír, hogy az elfáradt anyuka, vagy az elfáradt gondozó nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, és oda megy, és megrázza. Ez a megrázás a kicsi gyereknél, akinek nagy a feje, nagyon gyengék a nyakizmai, előre-hátra csapódik a koponya, a koponyán belül megmozdul az agyszövet, és azok a pici hídvénák, amik összekötik az agyhártyát különböző rétegeit, abból vérzés indulhat. Ezen kívül, ahogy megmozdul az agy, a koponyán belül, az agyon belül lévő ideghálózatok is megsérülnek, és úgynevezett diffúz axonális károsodás jön létre. Nagyon nehéz felismerni, általában semmilyen külsérelmi nyom nem látszik ezeken a gyerekeken. A szemészeti vizsgálat tudja észrevenni, hogy a szemfenéken van bevérzés, és utána a tudatzavar miatt készítünk MR-vizsgálatot, és azon látszik, hogy ott van a vérzés.
5: A szülő ugyanakkor milyen jeleket vesz észre ezután?
6: A szülő azt látja, hogy a gyerek elhallgat, tehát akkor jól kezelte ezt a dolgot, aluszékony lehet, hányhat, és minden bizony a fáj a feje, tehát ezek nagyon súlyos koponyat sérülést okoz a megrázott vagy a shaken baby helyzet, de nem azért okozza, hogy ő agykárosodást okozzon, hanem nem tud mit kezdeni a sírással.
5: Rosszul kezeli a helyzetet. Mi számít ebben az elkövetés típusban, vagy hát rossz szülői magatartásban kisgyereknek? Meddig tarthat ez az élet?
6: Három éves korig van nagy esélye. Egy éves kor alatt sokkal gyakoribb, akkor még kisebbek, de három éves korig előfordul shaken baby sajnos a gyakorlatban.
5: Beszéltünk a leszorításról, lefogásról. Van ez a nagyon speciális. Van-e még valami, ami esetleg a praxisból látott?
6: Nagyon sokféle módon lehet valakit bántalmazni. Természetesen az ütés az benne van, de a fellökés az is benne van. Különböző eszközökkel való ütés, ezeknek a lenyomatai a bőrön különböző jeleket hagynak. Minden olyan helyzet, amikor forró tárgyhoz hozzányomják a bőrét, amikor leöntik valami forró eszközzel, ezek mind-mind okozott sérülések. Ezeknél azt gondolom, hogy vagy rosszul reagál a szülő, ami ott van, vagy pedig egy rossz pedagógiai módszert követ. Benne van sajnos a magyar, vagy az európai hagyományokban, hogy aki rossz, azt meg kell verni, ki kell belőle ütni, verni az ördögöt, a rosszaságot, a bűnt, mert abból tanul, természetesen nem ebből tanul, ettől csak fél vagy retteg, de ez pillanatilag most még a társadalmi hagyományainkban benne van, és akkor, hogyha valaki rosszul viselkedik, rossz helyre nyúl, rosszat tesz, akkor majd ráütünk egy picit a fenekére, vagy kap egy pofont, aminek nem is a fizikai bántása a nagy kockázata, hanem sokkal nagyobb, inkább a lelki.
5: Mit gondol azokról a régebbi típusú büntetési módozatokról, amely sarokba állítás, térdepeltetés, vagy éppen ugye elhangzott az elején, hogy intézményi abúzusokról is beszélhetünk. Sajnos régi gondolatok merültek fel bennem, a kokik, pajeszhúzások és egyébek.
6: Ezek mind bántalmazások. Sőt, ezeknek pontosan az a nagy bajuk, hogy ezek nem a fizikai szöveti károsodása a bajuk. A fülcsavarás, a koki, a fellökés sportegyesületeken belül, vagy kollégiumokban ezek a beavatási szertartások. Ezekben nem a fizikai károkozás a baj, hanem ezeknek a lelki következményei. Amikor engem beállítanak a sarokba, hogy menj el és gondolkodj el azon, hogy mit csináltál rosszul, avval engem megaláznak, az nekem egy rossz helyzet. Nem segítenek megoldani azt a problémát, amibe kerültem. Lejtettem valamit, összetörtem valamit. Ha abban segítenek, hogy összetörted, gyere, összeszedjük, megragasztjuk, vagy kidobjuk, és csinálunk helyette egy másikat, tehát nem megoldást találunk, hanem azt, hogy ezért szenvedni kell, ezért neked rossz érzéseket kell érezned. Ennek sokkal több lelki kára van, mint a fizikai bántalmazásnak. A fizikai bántalmazások között a szisztematikus fájdalom okozás pedig, tehát maga a fájdalom az ember agyában nagyon súlyos következményeket okoz. A hosszantartó fájdalom, az ismételt fájdalom, az beépül az ember elméjébe, és akár a krónikus betegek is, akiknek rendszeresen fáj valamiféle betegség vagy fejlődési eltérés miatt valamelyik testrészük, azoknak a folyamatos fájdalom az károsítja a személyiségüket. Ugyanez a személyiség károsodás egy bántalmazó helyzetben, ahol rendszeresen fájdalom történik, az ott van. De beszélhetünk csak a kinevetésről, amikor valakinek nem veszik komolyan a problémáját, és ezzel lelkileg alázzák meg, a nyilvános megszégyenítésről. Valószínűleg, hogy számunkra nem érdekes, hogy mi történik az óvoda középső csoportjában. Aki éppen bent van az óvoda középső csoportjában, vagy az iskolában, pont a harmadik B-ben, annak fontos, hogy a többiek mit gondolnak rólam. Egyetlen munkahely sem fogadja el a nyilvános megaláztatást. Nyilvánosan nem osztanak fegyelmi büntetést. Szerintem nem szabadna nyilvánosan kiosztani az angol dolgozat egyest. Mert akkor, amikor az angol dolgozat egyest én megkapom, mert nem tanultam rá, akkor nem egy visszajelzést kapok arról, hogy tanulj többet, hanem megszégyenülök a többi barátom előtt, mert nekem csak egyes lett ez a dolgozatom.
5: Milyen érdekes, ez már az egyetemeken bevett szokásos, csak a Neptunkódot.
6: Igen, egyetemen Neptunkód van, egy munkahelyen a főnök és a beosztott elmegy, és 4 szemköz beszélgetnek, vagy 6 szemköz beszélgetnek, hogyha a személyzet és a HR menedzser ott van.
5: Jó esetben, néha aztán ebből lesz a mobbing, ha ez adott esetben egy mindenkinek szóló e-mailben, vagy egy értekezleten történik meg.
6: De nem fogadható el egy nyilvános ítélethirdetés. Az nem a mi részünk. Nagyon sokszor a fizikai bántalmazás és a lelki bántalmazás az úgy átmegy egyik a másikba.
5: A fizikai kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy lehet ehhez adaptálódni? Meg lehet ezt szokni? Vagy nőhet ezzel kapcsolatosan bármilyen küszöb? Mert az most eléggé világosan kitűnt, hogy sajnos adott esetben ezzel a fájdalommal való együttélés torzíthatja személyiségünket, de hogy mégis ez okozhat valamiféle közönyt, vagy megszokhatja ezt egy gyerek, hogy őt bántják?
6: Látunk ilyet, nagyon-nagyon szomorú, amikor ilyesmit látunk. Amikor egy bántalmazó közegből bekerül mondjuk egy gyerek, úgyhogy eltört a végtagja, és tőle mondjuk vért veszünk, a műtéti előkészítéshez, vagy az érzéstelenítés beadásához, akkor ő nem zavarja a tűszúrás. Akkor azt mondja, hogy hát ez nem is fáj. Ennél sokkal jobban szokott fájni a többi. Pláne, hogyha az a tűszúrás az emberségesen történik, és elmagyarázzuk, hogy azért van szükség, hogy be tudjuk adni az altatószert, be tudjuk adni az antibiotikumot ezen a pici szilikon csövön keresztül, és ezért kell megszúrni a kezedet. És tartsd meg itt, légy szíves, ne haragudj, egy rövid ideig épp, hogy szúrni fog, utána el fog múlni a fájdalom, akkor ezek a gyerekek hihetetlen együttműködést mutatnak. Még azok a gyerekek, akiknek még soha nem volt szúri a kezükben, az lehet, hogy sokkal jobban retteg mindettől, ő ezt nem fogadja. Hasonlóan mondjuk a krónikusan beteg gyerekekhez, tehát aki rendszeresen jár orvoshoz, az még mondja, hogy nekünk ezt a vénámat szúrd meg, ez szokott sikerülni, meg ez nem szokott fájni, és ő minden további nélkül szintén együttműködik.
5: Amikor bekerül valaki sérüléssel az orvosok kezei közé, Mennyire jellemző az, hogy a gyerekek jelzik ezt önök felé, hogy ez nem egy sima baleset volt? Mennyire nehéz felismerni ezeket a jeleket, vagy egyáltalán hogy működik az ilyen? Hogy képzeljük ezt mi el?
6: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és az elmúlt 10-15 évben rendkívül sok képzést, módszertani útmutató készült, hogy az orvosok felismerjék, az egészségügyi dolgozók, ápolók, védőnők felismerjék ezeket a bántalmazásra utaló jeleket. Nehéz felismerni. A gyerek továbbra is ugyanúgy ragaszkodik a bántalmazó szülőjéhez, aki megütötte, aki eltörte, ezt ugyanúgy szereti tovább, sőt, akár még jobban ragaszkodik, vagy még jobban szeretné elérni az ő elismerését. Általában azt kell mondanunk, hogy vannak persze típusos sérülési formák, típusos sérülési mechanizmusok. Az 1946-os első közlemény, ami megjelent gyerekbántalmazásról Amerikában, azt egy radiológus írta le, aki azt vette észre, hogy koponyánbeli vérzést és combcsontörést észlel kicsi gyerekeken, és nem tudja összerakni, hogy ezek hogyan jönnek létre, és benne felmerül, hogy ezek nem véletlen balesetek. Igen, hogyha járni nem tudó gyermeknek eltörik a combcsontja, akkor keressük, hogy mégis mi történt. Persze van olyan élethelyzet, hogy üvegcsontbetegsége van, és akár spontán magától is, vagy a takaró el tudja törni a csontját, de hogyha ő egészséges, és ő nem tud járni, akkor ő nem tudja eltörni a combcsontját. Vannak olyan helyzetek, amikor a történet nem stimmel. Zavaros dolgot mond el anyuka is, a gyerek azt mondja, hogy nem tudja, hogy mikor sérült meg. Hát ilyen nincs. Azért mindenki emlékszik arra, amikor éppen elesett és eltört a karja. És minden sérülésnek, minden történetnek van története. És az a történet általában teljesen kristálytiszta. Játszottam, labdáztam, nem figyeltem, ráléptem a labdára, elestem, eltört. Ezek teljesen jól összerakható dolgok. Bizonyos sérülés minták jól látszanak. Magában a hemoglobin bomlási sorából látszik, hogy a sérülés hány napos vagy mikor történt. Amikor beütjük, akkor piros, aztán lila lesz, aztán majd zöld, barna, sárga is így felszívódik. Akkor, amikor azt mondják, hogy a gyerek leesett a lépcsőn, és ezért van rajta több sérülés nyom, de ennek a sérülés nyomnak sok színe van, akkor az nem igaz, hogy egyszer esett le a lépcsőn, vagy minden, az elmúlt héten minden nap leesett a lépcsőn, és akkor megvan az ok, hogy miért van különböző színű sérülése, vagy valaki nem mond igazat. Nem stimmel a történet és a látott sérülés. Ha valaki mondjuk önvédelmi sportra jár, és ő karatézik, és különböző színű sérülések vannak rajta, akkor az teljesen érthető, akkor volt edzésem múlt héten is, meg kedden is, meg most csütörtökön is, hát akkor most lesz rajta sérülés. És ezért több színű lila folt van rajta. Az orvosokat, a védőnőket, a gyermektraumatológusokat szeretnénk képezni erre. Erre vannak módszertani ajánlások, 2024 nyarán újult meg az egészségügyi módszertani ajánlás, hogy mire kell figyelni, és akkor, hogyha pedig észleljük és felmerül a gyanú, akkor milyen jelzési kötelezettségünk van.
5: Köszönöm szépen. Egy pillanat erejéig az elhanyagolásra szeretnék visszatekinteni. Nagyon sokféle formája van, de ha a szülőknek azt mondjuk, hogy elhanyagolás, akkor szerintem általában mindig a védőnői dolgok jutnak eszünkbe, a piszkos köröm, az ápolatlan haj, esetleg a ruházkodás, még talán az étkeztetés. Van-e itt bármi más, ami ide tartozhat, illetve egy speciális esetre szeretnék rákérdezni, ami néhány évvel ezelőtt rázta meg az országot, ez a fényevő családként elhíresült eset, hogy ez itt milyen tévhitek vannak a szülőkben például, hogy ebben a fényevő családban itt mi lehetett a félreértés?
6: Hát a fényevő család is nagyon összetett kérdés, mert ott volt egy eredendő betegség is, és utána a rossz ellátás. De azt gondolom, hogy a gyermeket természetesen úgy neveljük, ahogy mi szeretnénk, de nem lehet speciális diétákat tartani, vagy a diétákat egyeztetni kell az orvossal. Nem lehet az internetről vett elveket követni. Itt sokkal összetettebb kérdés a védőoltások kérdése, hogy védőoltást beadjuk, ne adjuk. A kötelező védőoltások nagyon-nagyon sok helyzetben segítenek. azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, az, hogy ilyen kevés gyermekfertőző betegség van Magyarországon, és akár körülöttünk is már vannak járványok, ez mind ezeknek köszönhető. Lehetséges, hogy egy gyereknek speciális helyzetben nem jó az a védőoltás, ezért vannak a házi gyermekorvosok, ezért vannak a speciális védőoltás szaktanácsadók, hogy az egy-egy kivételben el tudjanak térni az oltási ritmustól. Viszont azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk egy immunbetegség miatt, vagy egy daganatos betegség miatt nem lehet beadni a védőoltást, annak pontosan a környezetében beoltott gyerekek egy fészek védelmet jelentenek, és azért nem lesz járvány, azért nem fogja megkapni pontosan a beteg gyerek. Szerintem ezekben a helyzetekben a szülő jogai azok korlátozottabbak, és a gyerek érdekei, vagy a gyerek közösségek érdekei mutatnak előre. Én azt is elhiszem, hogy rendkívül nehéz helyzet mondjuk egy autista gyermek testvérénél, hogy kapjon-e védőoltást, vagy ne kapjon, hiszen van egy ilyen tévhit, hogy az autizmust okozzák a védőoltások. Ez természetesen tévhit, megvan az a hibás közlemény, ahol hamis adatokat közöltek, és ezért innen terjedt el. De itt szerintem tisztességes orvosi felvilágosítással, vagy védőnői felvilágosítással minden értelmes szülővel meg lehet beszélni, hogy mi az abszolút gyerek érdeke. Lehet, hogy ez nem 10 perc, lehet, hogy több óra, lehet, hogy elő kell venni a közleményeket, végig kell olvasni, és akkor meg lehet érteni a szülővel, hogy mi az ő, illetve a gyerekének az érdeke.
5: A COVID-helyzet rontott ezen a hozzáálláson hazánkban? Mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan?
6: A COVID, szerintem a védőoltásokon nagyon sokat remélem, hogy nem. Ott azért nagyon elterjedt, hogy a COVID segített a járvány leküzdésében, és nagyon sokan együttműködik. A COVID azért volt nagyon nehéz, mert bezárultak a családok. Érdekes módon a gyerek balesetek száma csökkent. Megjelentek egészen új balesetek, például a házi trambulin, mert nem lehetett elmenni a játszótérre, vagy a trambulin parkba, nagyon sokan megvették a hátsó kertbe a trambulint, és megjelent egy új sérülésforma, a kisgyerekek lábszártörése, amit a trambulinban szenvednek el, amikor többen ugrálnak. Tulajdonképpen ez is egy valamiféle elhanyagolás, vagy valamiféle speciális bántalmazási forma, mert nem volt elég ismerete, az elején nekünk sem, aztán olvastuk az angol szakirodalmat, kiderült, hogy nekik is több ilyen sérülésük van. És mi nem tudtuk elég gyorsan átadni a szülőknek, hogy nem jó a trambulin, vagy nem jó a trambulinban egy 2 éves, meg egy 12 éves egyszerre ugrál. Mert amikor a 12 éves visszaérkezik, akkor olyan erők lépnek fel a trambulinban, hogy eltörik a 2 éves lábszárát. Ezt most, hogy megismertük, és el tudunk jutni a szülőkhöz, vagy próbálunk eljutni a szülőkhöz, ebben talán megelőzhető ez a sérülésforma. De itt van a biztonsági gyerekülés, vagy az autók passzív védő felszerelésének a használata, ami 2003 óta kötelező, tehát most már 20-valahány éve ez egy bevett gyakorlat. Nagyon sok szülő teljesen bölcsen biztonsági gyerekülésbe rögzíti a gyerekét, és úgy utaznak, de még mindig előfordul 10-valahány százalékban, hogy a gyerek nincsen bekötve biztonsági gyerekülésbe, és hogyha ott szenved balesetet, sajnos akkor ez egy súlyos sérülések jönnek létre, és az én értelmezésem szerint ez elhanyagolás. Tehát, hogyha nem védjük meg a gyerekünket ettől, az sajnos a mi hibánk.
5: A trambulin kapcsán jutott eszembe egy most sokat használt eszköz, ugye egyre inkább divatossá válnak ezek a rollerek és különféle elektromos közlekedési eszközök. Nagyon sokféle hírt hallhattunk ezzel kapcsolatosan, próbálják szabályozni, nem szabályozni, fékezni. Mennyiben nőtt meg ezen balesetek száma, vagy mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan? Féljünk, ne féljünk.
6: Hálás vagyok a kérdéssel. Exponenciálisan nőtt meg az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben az elektromos roller balesetek száma nagyon elterjedté vált, és sajnos nem kontrollált módon használják a gyermekeink. Nem a kicsi 100 wattos 10-20-szal menő rollerekkel van baj, annyival megy a bicikli is, hanem a nagy energiai rollerekkel, ami 25-35-45 km/órás sebességgel tudnak közlekedni, kicsi kerekük van, nem tudja megtartani, még a kisgyerek, vagy akár a kamasz sem ezt az energiájú eszközt. Minden ügyeleti ellátás során van súlyos sérült elektromos roller baleset. Ez szintén egyfajta elhanyagolás, vagy egyfajta információ hiány. Nem hiszem, hogy senki, hogy megvesz a gyerekének egy több százezer forintos eszközt, vagy bérel egy több százezer forintos eszközt, akkor ő azért béreli ezt, hogy ez rossz legyen, vagy ártson a gyerekének. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem tudja, hogy milyen veszélyforrások vannak mögötte, és ezért nem gondol rá.
5: Milyen típusú sérüléseket szenvednek el leggyakrabban?
6: Koponyasérülést, arckoponyasérülést, végtagtöréseket, de itt az a baj, hogy nagy energiájú a sérülés. Ameddig egy sima, egyszerű rollerrel felborulok, lehet, hogy eltörik a csuklóm, de azt csak be kell gipszelni, vagy helyre kell tenni, és sokkal könnyebb meggyógyulni. 35-45 km/órás sebességgel esek el, akkor abból általában lesz súlyos sérülés, amit nehezebb helyre tenni, rögzíteni, és hát a legnagyobb baj ez a koponya agysérülés, tehát amikor a fejünk vagy a fejben lévő agyszövet sérül, vagy idegszövet sérül, akkor annak a következményei azok nagyon súlyosak lehetnek.
5: Többször említette a kortárs bántalmazásokat, és ezeknek a lelki oldalát több műsorban is tárgyaltuk már. Mennyire gyakori az, hogy az offline térben találkozó fiatalok tetlegességig jutnak, és esetleg ez olyan súlyos fokú legyen, hogy önöknél kötnek ki az érintettek?
6: Sajnos ebből is van majdnem minden héten olyan gyerek, akit megvertek az iskolában, vagy megvertek a téren az úgynevezett barátai, tehát az a szűk kicsi gyerek közösség, akivel ő jobban szeretne lenni, ahol fontos, és sajnos minden évben találkozunk olyan öngyilkosságot elkövető, vagy öngyilkossági kísérletet elkövető gyerekkel, aki azért teszi mindezt, mert a ő számára fontos közösség, az iskola, osztály, baráti társaság olyan kommunikációt folytat, elsősorban az interneten, az online térben, a különböző oldalakon, amik számukra elfogadhatatlanok, vagy olyan mértékben nem találják ennek a megoldást, hogy csak az egyetlen megoldás az önkárosítás. Sajnos nagyon sok falcoló gyerek van, akik tulajdonképpen ebben szinte csak segítséget kérnek. Nem fog belehalni, amikor a bőrét megsérti, de folyamatosan azt jelzi, hogy ez neki nem jó. Természetesen ebből a traumatológián csak a sebet tudjuk ellátni, össze tudjuk varni, össze tudjuk rakni a csontot, tudjuk rögzíteni, de ezeknek a lelki következményei azok nagyon-nagyon súlyosak. Szinte minden esetben együtt kell dolgoznunk pszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel, hogy a megfelelő ellátást tudjuk biztosítani.
5: Nem minden szülő tudja, hogy mit jelent a falcolás. Ebben kérünk egy kis segítséget, illetve még abban, hogy hogyan vehet észre a szülő, hogy a gyermeke ilyet csinál, mert az is egy nagyon picit tévhit, hogy a falcolás minden esetben segélykérés direkt módon, hiszen ezt rejtegetik a gyerekek sokszor. Milyen eszközökkel, hogyan szokott ez zajlani?
6: A falcolás, az önsértés nagyon egyszerűen mondjuk az alkarbőrét, vagy a test különböző részén a bőrét vágják el pengével, késsel, borotválkozó eszközökkel. Az önsértésnek van egy fájdalomokozás, és a fájdalom egy pszichés megkönnyebbülést is jelent, amikor nagyon nagy nyomást érez magában. Van, amikor ez egészen felületes, és akár magától meg is gyógyul. Van, amikor ezek sajnos mélyebbek és fontos képleteket elvágnak, de ezek mindig egy pszichés problémát jelentenek. A szülőknek nagyon nehéz dolguk van, mert persze ők ismerik legjobban a gyereküket, de az, hogy mikor változik meg a gyerek, mikor tér el a szokásostól vagy a normálistól, mert ez nem egyik pillanatról a másikra történik, nem fekete meg fehér, hanem sokkal inkább egy ilyen színes, vagy egy szürkárnyalatos átmenet. Több hét, több hónap alatt történik meg a változás, hasonlóan, mint a kábítószerfogyasztáshoz, amikor szépen lassan megváltoznak a fontossági sorrendek. Nagyon nehéz kérdés, nekem is, én is két gyereket felneveltem a feleségemmel, és nagyon-nagyon aggódtunk érte, nem tudom, hol kopogjam le, itt a stúdióban nem szabad kopogni, de megúsztuk, most már elég felnőttek. Nagyon nehéz kérdés az, hogy felismerjük. Nem tudok rá bölcsebbet mondani, mert együtt kell élni, nagyon sokat kell beszélgetni, nem csak szülőnek kell lenni, hanem jó barátnak, ilyen lelki szemetes ládának. Az a legjobb, hogyha az anyuka elmondjának, el lehet mondani a szerelmi nehézségeket, el lehet mondani, hogy hú, én most nagyon szeretnék valamit elérni, és nem sikerült, nyugodtan lehet hibázni. Egy családon belül még a legjobb ezek a lehetőségek. A szülők zseniálisak, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben tök jól reagálnak. Egy szerető, jó családi közösség talán a legnagyobb védőháló, és talán így lehet segíteni a gyerekeknek.
5: Doktor úr, az ott van az utolsó kérdésem, hogy mit tanácsol a szülőknek, de ezt most részben egészben elmondta, de ha mégis lenne valami, ami jó tanácsként megfogalmazható, akkor az utolsó mondatok között mi szerepel?
6: Ne bántsuk a gyerekünket, ez teljesen egyértelmű. Természetesen szeressük, hiszen a gyerek a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb adományunk, amink van. A család azért jön létre, hogy a gyereknek jó legyen, és próbáljuk meg azt végig gondolni minden egyes döntésünkkel, hogy mi a gyerek érdeke. Igenis, a gyerek érdekét kell szem előtt tartanunk, és akkor valószínűleg nem fogunk semmiféle bántalmazást, vagy az gyerek számára rosszat okozni.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Vendégeimnek mondom, hogy a mai műsorban dr. Kassai Tamás szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és mielőtt lezárnám a műsort, köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Doktor úr, további szép estét kívánok!
6: Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet!
4: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a szentségekről szóló traktátust megelőzi a liturgiáról szóló általános tanítás a katolikus egyház katekizmusában. De én azért hagytam a mostani időkre ezt az általános Húsvéti misztérium az egyház életében című fejezettel kezdődő részt, hiszen most jön az az időszak, a jövő hét, ami a liturgiának a csúcsát jelenti, és akkor így az egész elé, mint egy bevezetőnek szántam,

De már ugye szó volt a keresztségről, bérmálásról, hosszasan a Szent Jónásról, valamikor az oltári szentségről is, de ezt most úgy át kell újra gondolnunk, hiszen magával a liturgiával is foglalkozik maga a katolikus egyház katekizmusa, és egyáltalán az egyház életének az egyik legfontosabb cselekménye. Még mielőtt itt a részletekbe belemennénk, mi sokszor olyan szavakat használunk, amit egy átlag ember, ha nem is, hogy nem ért, hanem nem jól ért. Mert a liturgián általában valami ceremóniát ért, holott sokkal másabbról van szó, hiszen eredeti jelentésében a nép közös cselekvését jelenti, az Isten iránti hódolatot, hálaadást, imádatot, de a liturgikus cselekvés az szorosan kötődik a húsvéti misztériumhoz, ami egy ismételten olyan szó, amit meg kell magyarázni, mert nem csak annyit jelent, hogy titok, mert mi, ha valamit nem értünk, akkor ilyeneket mondunk, hogy misztérium számunkra. Nem csak egy kimondhatatlanságot jelent, hanem azt az üdvösség eseményt, amiben Isten jelen van. S miután Isten nem teljesen kifürkészhető, érthető az embernek, már az Ószövetség is azt mondta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata az emberétől, tehát azért akarjuk ezt a szót használni, mert sokkal több, mint szertartás. Nem az mondjuk, hogy a húsvéti szertartások, hanem a húsvéti misztérium, amiben benne van az Isten műve, amelyre válaszol az ember. És lehetne azt mondani, hogy a forrás maga a Szent Háromság egy Isten, de azon belül is lehetne mondani, hogy maga az Atya, a mennyei Atya, akiről azt mondja a Szentírás, Efezusi levél, hogy áldott legyen az Isten, mert ő minden lelki áldással megáldott minket. Az Isten nem csak, hogy jót teremtett, ott van a teremtés könyvében, látta Isten, hogy jó, hanem áldott dolgokat teremtett, művei áldást jelentenek az ember számára. És erre az áldásra, háladással, imádsággal kell, hogy feleljen az ember, mint egy viszonzásul. És ezt a liturgiában teszi meg, ami egyszerre a hitnek, mert nem babonásan tesszük, hanem hívő lélekkel, és a szeretetnek a közös cselekvése. Ugyanakkor a liturgia nem csak az Atya műve, hanem Krisztus műve is, hiszen ő van benne a liturgikus életünkben, nevezetesen a szentségekben. Amit Jézus megért, tanított, cselekedett, az látható volt. Viszont a szentségekben láthatatlanul van jelen ez a jézusi életmű, amit aztán nekünk ad, amelyhez a Szentlélek, a Szent Háromság harmadik személye adja az ő kegyelmét. Ugyanis Jézus Krisztus földi élete, ez körülbelül 33 év volt, a műve is, a három évhez kapcsolható nyilvános működéséhez, halálához, föltámadásához. De hogy ez elevenné váljon mindenkoron, és ne csak egy olyan emlékezés, mint amikor egy történelmi eseményt újra meg újra
fölelevenítünk bizonyos évfordulókon, ahhoz a Szentlélekre volt szükség, aki részben az ige hirdetésnek megadja az erejét, hogy maga Jézus hasson, aztán a megszentelést is adja, ad egy ilyen folytonosságot a szentségeknek, hogy Krisztus legyen jelen benne, ezekben a szentségekben, amelyeket az ember megkaphat élete folyamán. Tehát ez egy nagyon összetett szent valóság, és mindig egy ilyen jelenbe hozatallal kapcsolható össze. Ugyanis a mi emlékezésünk már az Ószövetségi történet alapján is sokkal több volt, mint ahogy mi nosztalgiázunk sokszor, hogy hát amikor fiatal voltam, meg ez volt, az volt. Már a Ószövetségi húsvéti lakoma is olyan volt, hogy azt mondták, hogy te magad szabadultál meg Egyiptomból, mert ők azt ünnepelték, hogy megszabadultak az egyiptomi fogságból, bárányt áldoztak, és ismerjük a történeti tényeket, de ők ezt jelenvalóvá tették, van erre egy héber ige, a zikkaron, hogy úgy van az emlékezés, hogy az jelenné válik. Hát ez még inkább a új szövetségben valósul meg, hogy a Szentlélek jelen idejűvé teszi azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus végbe vitt. És mondjuk azt, hogy valójában ő keresztel meg bennünket, a megbocsájtást, a jelenvalóságát az oltári szentségbe. Ő van benne az Eukarisztiában, és ezt a Szentlélek által teszi. És a Szentlélek az nem akart új vallást alapítani, hanem Krisztus művét akarta elevenen tartani az egész üdvösség idejében, mint egy fölidézve Krisztus misztériumát. És a liturgiában mindig előjön az, hogy ma, a mostani időben, van is ilyen, hogy ma hallgassuk, hogy jelen idővé válik az egykor megtörtént esemény. És a liturgiában az üdvösség történet eseményeit a Szentírásból vesszük, azokat olvassuk föl, értelmezzük. A Bibliának, a Szentírásnak a hallgatása megerősíti a mi hitünket, és az erre való válasz a liturgikus ünneplésben, a háladásban, imádásban, dicséretben mutatkozik meg. Tehát időszerűsítés jelenvalóvá teszi a cselekedeteinket. Így a húsvéti misztérium van jelen, mit értünk rajta, Krisztus halála és föltámadása, ez van jelen az egész liturgikus életünkbe. Az erre való emlékezés, az anamnézis, ahogy mondjuk, az is ezt a jelenbehozást hozza el. És hívnunk kell mindig a szentelket az egyes cselekedetekhez, szentség kiszolgáltatásokhoz, ezt hívja a liturgia epiklézisnek. A misébe is benne van, hogy hívjuk a Szentlélek. Tehát a pap szava nem önmagában hat, hanem a Szentlélek által változtatja a kenyeret Krisztus testévé, a bort Jézus vérévé. Mert akkor különben minden olyan cselekedet, amikor ismétlik a szavakat, akkor akár egy színész részéről is érvényes misét hozhatna, de nem erről van szó. Ahhoz kell a fölszenteltség, és hát a Szentléleknek a hívása. Ez a húsvéti misztérium az egyház szentségeiben van jelen, és hát koncentrálódik a
nagy hét idejére a misztériumnak a lényege, amit hát ilyenkor ülünk meg a nagyböjt végén, egy héttel húsvét ünneplése előtt. Ez a liturgikus rend, ez nem a kezdet kezdetén volt, tehát nem úgy volt, hogy következő évben, húsvét után, akkor már a kereszténység ünnepelte a virágvasárnapot, akkor a nagy hetet, nagy keddet, nagy szerdát, nagy csütörtököt, és így tovább. Elejébe csak ugye az úrnapját, a vasárnapot tartották. Az a liturgikus életforma, amit mi tartunk, az úgy körülbelül a negyedik századra megy vissza. De ennek van is egy komoly történeti oka. Mindaz ideig, amíg az egyház föld alatt volt, üldöztetés alatt állt, addig nem is lehetett volna úgy megtartani egy virágvasárnapot, egy nagycsütörtököt vagy húsvétot, mint ahogy a később időkben, amikor szabadság ezt lehetővé tette. Tehát liturgia történet erre utal, hogy ez körülbelül a nagy, vagy felszabadulás után, nagy konstantini rendelet után vált már teljesen ismerté és gyakorlattá. Azt is mondjuk, hogy a szentségekben mindig Krisztus cselekszik. Magától hatóan, ezt mondja műszóval a liturgia, hogy ex opere operato. Mit jelent ez? Ha egy pap, érvényesen felszentelt pap, az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor az a mise érvényes, akkor is, ha ő egyébként nem egy példás életű ember. Ex opere operato, ez ennyit jelent. Az ex opere operantis, az pedig azt jelenti, hogy az ő egyéni buzgósága nyilván, hogy felerősíti a szentség kiszolgáltatását. Miért volt ez fontos? Különösen a reformáció idején merült föl a kérdés, hogy na most hát, mikor érvényes egy szentség? És akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hát ez attól függ, hogy milyen lelkületű, milyen életvitelű az a pap. Tehát akkor mindent meg lehetett kérdőjelezni. És az Anyaszentegyház az kiállt amellett, hogy érvényesen felszentelt papok az egyház szándéka szerint cselekszenek, az érvényes. Tehát a teljes Krisztus ünnepel olyankor, lehetne azt mondani, hogy ki ünnepel ilyenkor, hogy ki viszi végbe? Jézus Krisztus az örök főpap, akit felajánlunk, és aki felajánlja önmagát. Csak Szentlélek bennünket az örök liturgiában részesít. Ezért a liturgikus cselekvések soha nem magánjellegűek. Még akkor sem, hogyha egy pap magánmisét mond, akkor is valamiképpen az egyház nevében van ott, de ebből következik az, hogy amennyire lehet a híveket vagy a résztvevőket bele kell vonni a liturgikus cselekvésbe. Ugye a zsinat előtt volt az, hogy latinul ment a szentmise, de mivel a hívek már nem értették a latin nyelvet, valamikor értették, de már nem értették, akkor azt az időt kitöltötték népénekekkel, magánimádságokkal, esetleg még rózsafűzér mondással is. A második vatikáni zsinat népnyelvre
visszavitte a liturgiát, és azt mondta, hogy mindenki kapcsolódjon bele, azt ünnepelje, ami ott történik. De az is benne van, hogy nem minden tagnak ugyanaz a szerepe a liturgiában. Mert más a papi, más a felolvasói, más a áldoztatói, de együttesen alkotják az ünneplő közösséget. És nem csak, hogy együttesen, hanem meghatározott módon, hiszen a liturgikus cselekedetek jelekből, szimbólumokból állnak, amelyeket ebből a világból veszünk. Csak ezek a jelek és szimbólumok nem föltétlen érthetőek mindig, tehát már meg kell bizonyos dolgokat magyarázni, még azt is, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk, vagy a keresztvetés, de a pap cselekedeteiben is benne vannak azok a szimbólumok, jelek, amelyek mögöttes tartalmában sokszor kozmikus hatásúak. És az Ószövetségből is kétségtelen, hogy átvett az egyház a saját liturgiájába. Tehát, mit tudom én, a kézföltétel liturgikus cselekvése az már az Ószövetségben is megvolt. És hát ahhoz, hogy mélyebben értsük a liturgiának a lelkületét, el kell magyarázni a hittanórákon vagy felnőtt oktatásokon, hogy az egyes jelek, az egyes szimbólumok mit jelentenek. Mert nem mindenki számára magától érthetőek már. Hát ugye az állás, az mindig a győztes Krisztushoz való tartozást jelenti. Szent István diákonus, amikor megköveszik, akkor azt mondja, hogy látom az emberfiát, a föltámadt Krisztust az atya jobbján állni. Az ülés a püspök részéről a tanítást jelentette, ezért volt katedrális, mert ült. A hívek részéről, tehát amikor tanított, hívek részéről az ülés, hogy az atyai házba vagyunk, ahol leülhetünk. Térdelés pedig mindig a hódolatot, az Isten előtti hódolatot, az imádást jelenti. Tehát ezért van az, hogy nem térdelünk mindig, nem mindig állunk, vagy nem mindig ülünk. A liturgiát természetesen még kiegészíti maga az ének és a zene is, ami a teljességet szebbé teszi, hozzájárul Isten dicsőítéséhez és a hívek megszenteléséhez. Már az Ószövetségben is, hát olvassuk, hogy kimentek Kedron patakon túlra énekelve, Zsoltárt énekelve az utolsó vacsora estéjén, és a Ószövetségi liturgiában is nagyon sok zsoltárt mondtak, imádkoztak és énekeltek. Tehát az nem egy ilyen késői kitalálás az ének és zene, hanem benne van a liturgia szellemébe. És ugyanúgy az Újszövetség megengedi a képek, szent képeknek a használatát, mert azt mondja a tanításunk, hogy elsősorban Krisztust kell, hogy megjelenítsék, de még hogyha Szűz Máriát vagy a szenteket is ábrázolja, végül is, akkor is Krisztusra utalnak, mert a szentek a történelemben tovább élő Krisztusnak a megjelenítői. Tehát ezért nem félünk attól, hogy templomainkban festmények vannak, szent ábrázolások vannak, nem tolják félre a
Krisztus központúságunkat, mert azt mondjuk, hogy ő bennük is megdicsőül, a föltámadott Krisztus. Hogy mikor ünnepeljünk, ugye erre van a liturgikus idő, annak egyfajta körforgása, amely minden évben visszatér, de kibontakoztatja Krisztus életművét, a megváltás történetét, ugye így mondjuk, hogy a Krisztus misztériumát. És itt van mindig egy olyan pont ebbe a liturgiába, amihez mindig viszonyítunk. Már az ószövetségi liturgia is a húsvéthoz viszonyított, mert ott is voltak mindenféle ünnepek, sátoros ünnep, Jom Kippur, ilyen ömegtagadó böjt ünnep, de ott is a húsvét volt a csúcs. És még a pünkösd is a húsvéthoz lett számolva a zsidóknál is a pentekoszt, és az 50. nap természetesen más jelentése, mint nálunk. Hát ez nálunk beteljesül az új szövetségben, mert minden a húsvéthoz igazodik, az határozza meg a liturgikus éveket. És ahogy említettem is, mindig benne van a jelen idejűség, a ma, hogy ezt most kell belépnünk Krisztus órájába, abba az időbe, amelyben ő cselekedett. Most az Úr napja, a föltámadás napja is meghatározottá vált. Az a zsinat, amelyet most ebben az esztendőben, mint jubileumot ünneplünk, a Nicea zsinat, 1700 éve, az meghatározta a húsvét idejét. Ugyanis addig voltak különböző elbizonytalanodások. Az első húsvétől, mikor Jézus meghalt, akkor a Nisztáónap 14-e kivételesen úgy esett, hogy Jézus föltámadás, nem kivételesen, hanem abban az évben úgy esett, hogy föltámadása vasárnap volt. Egyébként a vasárnap volt a hét első napja a hébereknél is, zsidóknál is, és a latinoknál is. Az volt, nem a hétfő volt, mint nálunk ugye a hét, hanem a vasárnap. Igen ám, de amikor későbbiekben ünnepeltek, akkor fölmerült a kérdés, hogy most mihez kapcsolódjanak, hogy legyen mindig a zsidók húsvétja a Nisszán hónap 14-éhez kötve, mert volt, akik akkor akarták tartani. A Nicea zsinat véglegesen rögzítette, hogy a Nisszán 14-et követő vasárnap, hiszen Jézus vasárnap támadt fel, akkor legyen a húsvétunk. Na de ezt hogy számolták ki? Ebben benne van a holdév és a napév. Ugyanis a napév szerint van a tavaszi napi éj egyenlőség, ami nálunk ugye március 21. Ez a nap szerint van megmondva. De hogy mikor van a Nisszán 14, az a hold szerint van megmondva. Mert az a tavaszi napi egyenlőséget követő holdtörtekor van. Az már a holdnaptár szerint van. De nekünk már keresztényeknek, mivel Jézus vasárnap támadt föl, mindig úgy van, hogy a Nisszáónap 14-ét követő vasárnap. Vagy ha esetleg ráesne, de hát úgy van, azt követő vasárnap van. Ebből adódnak ugye azok az eltérések, hogy egyszer még lehet március utolsó napjaiba is, de, mint most, április 20-a tájékán is lehet, mint egy 28 napos eltéréssel, holt hónappal eltérhet a húsvét. Az már egy másik dolog, azt gondolom mindenki tudja, hogy az ortodoxik is
ugyanazt tartják, mint mi, csak ők nem tértek át a Julián naptárról a Gergely naptárra, mert Gergely pápa csillagászaival rájött arra, hogy eltér a naptári év, meg a csillagászati év, és akkor módosított rajta, hogy 1582-ben, október 4-ről áttették 14-re a következő napot. De az oroszok megmaradtak a réginé, annál is inkább, mert hát a római pápa vezette be ezt az ünnepet, és nehogy az legyen, hogy ők igazodjanak a ortodoxok a római pápához, de érdekes módon, hogy az államuk az rögtön átállt, mikor vagy az új állam alakulat, a Szovjetunió már átállt az európai naptárra. Mert előtte csak ez a ortodox naptár volt még a cári birodalomban is. De ők is a Nisztán 14-et csak azt szerint tartják, hogy az ő elkésült naptárjuk hozzá. Ezt csak úgy mellésleg mondom. Tehát, hogy ez most már mindig így van, és annak van a Hebdomada Sancta, így mondják, hogy a Szent Hete, az a nagy hét, és a Triduum Paschale, a három szent nap. A Paschale az a átvonulás jelenti, a Pászka, amikor az Úr átvonult az egyiptomiak táborán, ott sokan meghaltak, de megmaradt a zsidó nép. Az új szövetség paszkájába az Úr Jézus a halálból a föltámadásba vonul át. S hát kialakult a nagy hét, a virágvasárnap egyszerre beteljesedés is kezdett, vége van a nagybőjtnek, kezdődik a nagy hét, a virágvasárnap üdvrivalgásával, mikor köszöntik Jézust, de olvassuk már benne a passiót, és a passió végződik Jézus halálával, mintha csak igazolná azt, amit a régiek mondtak, hogy a világ dicsősége az könnyen el tud múlni, ezt maga Jézus is tudta. Tehát a virágvasárnap, a nagy bevonulás lezárja a nagybőjtöt, és kezdődik a nagy hét. A régi zsinat előtti liturgiába, főként a középkorba, nagy hétfőn, nagy kedden, nagy szerdán is mindig volt valami emlékezés, méghozzá azért is, mert akkor is felolvasták egyik-egyik evangéliumot, tehát nem csak nagypénteken, meg virágvasárnap, hanem ezeken a hétköznapokon is, de hát akkor volt ilyen jámborság, hogy a 24 tövis, meg a 30 ezüst pénzre, amivel elárulta Júdás, minden ilyen magán áltatosságnak beillő dolgokra gondoltak, főként a szerzetes házakba. De a igazi csúcsa a nagy hétnek, ugye a nagy csütörtökkel, utolsó vacsora, emlékezett a nagy péntek, Jézus halála, nagy szombat, a virrasztásé, és nem a föltámadásé, mert az mindig vasárnap volt, tehát nem volt még akkor elővételezve, nagy szombat éjjelén, akkor a hosszú liturgia volt, hogy az husvét vasárnap hajnalán végződött, tehát akkor már volt, amikor nem is volt mi sem, mert a hosszú liturgia vége, az nagy virág husvét vasárnapjára esett már. Hát ez a Triduum Paschale. Ide tartozik még a liturgiához, meg kell említeni az imaórák liturgiáját. Ezt régen csak a papok szerzetesek végezték. Most mióta népnyelven van, és főként a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy szorgalmazni kell, hogy legyen rá lehetőség, hogy ott, ahol például egy vasárnap délután elimádkozzák a vesperást, akkor a hívek is kapcsolódjanak bele, mert ezzel az általános papságnak is a kifejezőivé válnak. Tehát az ima liturgiát, a breviáromot, ezt régen így mondták, ezt azért is tartotta meg az egyház, hogy azt az imádságot, amit Jézus mondta, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy mindig imádkozzatok,
azt jelezték a különböző imaórában való imádságok, de erről maga Szent Pál is ír, hogy a nap különböző szakait szenteljük meg az imádság által. És hát ebben benne van a nép is úgy abban, hogy például egyetemi templomban, akkor kispap voltam, vasárnap délután a vesperásra már jöttek a hívek is. Egyébként a ortodox liturgia a vecsernyéit, utrenyéit valójában a liturgia imaóráiból tartja. Persze az ő ritusuk szerint. És akkor még itt meg kell említeni, hogy hol ünnepeljünk. Sokan azt mondják, hogy Jézus azt mondta, hogy lélekben is, igazságban kell imádkozni, tehát mindegy, hogy hol ünneplünk. A lélekben és igazságban való imádság azt jelenti, hogy Isten nincs helyhez kötve, akkor, amikor mi imádkozunk, de épp a katolikus egyház nagy katekizmusa is, és a történelmi hagyomány azt javalja, hogy legyenek szent épületeink, hogy a Isten tiszteleti célokra föntartott szent épületek, magyarán templomok, ez az élő egyháznak a jelei. És hát szabályokhoz kötött a templomoknak a berendezése, hogy mi lehet benne, oltár, ambó, felolvasó, tabernákulum, tehát megvan szabályokhoz kötött, és azt mondja a nagy katekizmusunk, hogy jelzik egyrészt az egyház jelenlétét a templomok, a templomoknak a különböző beosztása, hogy most kápolna, templom, katedrális, bazilika, az egyház hierarchikus rendjét mutatják meg, hát éppen a székesegyház az, ami a püspöki székre utal, tehát hogy az ott van, ahol a püspökségek vannak, és azt is mondják, hogy a templom eszkatológiai jel, tehát az üdvösségre utaló jel, ahogy a liturgia is. Mert a liturgia az nem egy földi ceremónia csupán, hogy na hát akkor ott van valami történik, hanem mindig azt mondták, hogy a mennyei liturgiának, az örök élet liturgiájának az elővételezése. A földi liturgia. És a templom éppen ezért eszkatológikus jel, hogy van egy olyan épület, ami nem haszonelvű. Mert ott, ahol az emberek csak haszonelvű épületeket csinálnak, voltak ezek a szocialista városok, hogy nem lehet egy templomot építeni, csak gyárat, meg mit tudom én, milyen. Ott az ember meg van fosztva attól, hogy a lelki vágyát, az Isten utáni vágyát kifejezhesse. Márpedig a templom azt fejezi ki, hogy az ember vágyódik az Isten után, az Isten jelenlétére utal a templom. Ezért, ha egy mód van rá, akkor nem szabad másút misézni, csak templomban. Illetve, hát ugye a Szent Péter téren, miért van a templom előtt a mise? Mert ott van 50 ezer ember, és nem férnének be az emberek. De az a templom meghosszabbítása. Azért is, mikor itt is volt szabadtéri mise, azért volt kint, mert tudtuk, hogy nem férnek be. És meghosszabbítottuk által a templomot. De ezt a kódexünk is mondja, és maga a katolikus egyház katekizmusa, hogy lehetőleg mindig a templomban legyen a szentmise. Az egy más dolog, hogy szükségállapotok vannak, és nincs közelben templom. Amikor még voltak ezek a böstörpusztai, meg mindenféle ilyen helyek itt a Kiskunságban, és engem meghívtak, hogy tartsak misét. Mondom, hol? Azt mondták, hogy hát itt ahol vannak ezek az ős magyarok, meg minden. Azt láttam, hogy ott sámának, meg minden, mondom, szó se lehet róla. 2 kilométerre arrébb volt egy kápolna, templom a Szent Jobb Lator kápolnája,
Mondom, tessenek oda, ez a rándokon. És el is jött egy jó pár ember. Én mentem ahhoz a kápolna. Nem lehet akárhol szentmisét bemutatni. Ez fontos tudni. És hát még itt a liturgia kapcsán mondja a nagy katekizmus, hogy a lényeges dologban az egyház vallja azt, hogy nem térhetünk el. Tehát a liturgia lényegét nem szabad megváltoztatni. De vannak dolgok, ami változtathatók. Mert a liturgiában az inkulturáció egy-egy nép mentalitásához, szokásához való kapcsolódás, az már a misszió szempontjából is fontos. És azt megengedi az egyházunk, ez a katolicitás sokféleképpen. Hát gondoljuk csak meg, hogy úgy, hogy nagy boldogasszony, meg boldogasszony anyánk, ezt nem mondják más nyelveken, Santa Mária van, ugye? Szent Mária, vagy Szűz Mária, nem mondják azt, hogy nagyasszony, de nálunk, miután ez Szent István kori megjelölés, meghagyták. Tehát a többi szentek megnevezésében is van ilyen. Tehát az inkulturáció a nép lelkületéhez azért, hogy könnyebben fölfogja és megértse a liturgikus lényeget, ezt megengedik. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, Afrikában ott ezek a rafia szoknyás emberek ottan ugrálnak, meg dobónak, meg minden, mert ők így tudják kifejezni azt az ünnepi érzést, amit mi, mit tudom én, fölállva egy tedeum vagy himnusz éneklésével mondunk. De a katolicitás mellett a lényeget mindig kell őrizni, de az Anyaszentegyházban hát van többféle ritus, kád, szír, mit tudom én, ambrozián, de a lényeget azt mindig őrzik. És ugyanígy vagyunk, tehát a latin misének és a népnyelvi misének a lényege változhatatlan. Ugyanaz. Csak legfeljebb külső dolgok, vagy ilyen szimbólumok, jelek azok, amelyek hát könnyebbé teszik az ünnepnek a megértését. Hát itt van például húsvét, a húsvéti föltámadási körmenet csak a monarchiában volt. Tehát elmegyünk Franciaországba, vagy tömén másik államba, nincs úrnapi körmenet van, de húsvéti nincs, az nálunk volt. És meghagyták, mert szépen kifejezi az örömünket, csak az lett belőle, hogy főként a zsinatig valaki csak arra jött, mert reggel elmondták a szertartásokat, este volt a húsvéti körment, az csak arra jöttek az emberek. Az így helytelen, mert az a szertartások végén lehet, mint egy ünnepi érzés kifejezéseként. Tehát ezt lehet mondani, hogy a liturgia az olyan Isten dicséret, ami egyszerre isteni, és ugyanakkor emberi is, és az emberi miatt benne van az emberszabás is, az, ami közel áll a mi kifejezési formáinkhoz. Hát ezt fontos tudatosítani, amikor a liturgikus cselekményeket most különösen ilyen sűrítetten kapjuk húsvét idején, hogy ezzel igazában az Isten tiszteletnek a legelmélyültebb és legméltóbb formáját gyakoroljuk, amikor a húsvéti szertartásokat végezzük. Hát a következő héten már ugye nagy hét van, próbáljunk bele kapcsolódni a nagyheti szertartásokban, odafigyelve arra, amit ott hallunk, főként a nagyszombati liturgia, ami a csúcspont,
mert átmegy husvédba, sok olvasmányával világosan mutatja, hogy hogyan teljesedett be az Ószövetség az Újszövetségben. Azért is olvassuk föl azokat az ószövetségi szentírási részleteket, mert azok az Újszövetségben egy magasabb fokon mind beteljesedtek. Hát áldott húsvétot majd mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

az áldás gondolatokat hallják. Áradjon át rajtunk Isten gyógyító ereje. Tisztítson meg és erősítsen, töltsön el szeretettel, gyógyító melegségével és fénnyel, őrizzen és vezessen utunkon. Köszönjük, hogy ez megtörténik.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafüzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember irány. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a szent lelkem lángnyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnalhasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket. Még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon. Rátok hullatom kenyeremet. Örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberré legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örök atya akarata volt az ő minden napi tápláléka, az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az ötödik titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked,
0: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért,
6: az igaz keresztény hív gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
7: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
8: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 6-a. De amit te csinálsz, az nem használ neked. Izajásnál olvassuk az 57. fejezet 12. versében ezt. Amit te csinálsz, az nem használ neked. Az ember életében nagy fordulat, amikor rádöbben arra, hogy csak ennyi az élet. Csak ennyi, idézőjelben az élet. Amikor eljön ez a nagy fordulat, amikor rádöbbenek arra, hogy csak ennyi az élet, mindaz, amit nagyra tartottam, amiért hevültem, mindaz, amiért hajtottam, rájövök, hogy valójában mulandó, nem lényeges, és egyáltalán nem számít. Mások szemében sem. Mikor fiatal voltunk, volt egy nagy zenekar, a Presser féle LGT. Ő énekelte, amikor elköszöltünk, mind a bohóc ránk legyint. A mai ige joggal nevezi a csak ennyit, mármint, hogy csak ennyi az élet, a csak ennyit a maga nyelvezetén bálványnak. Az ige joggal nevezi az élet csak ennyi kérdését haszontalannak, tökéletlennek, mert pihenni térünk, és elvész mindaz, amiért izgultunk. Még akkor is, ha nagyon igaznak gondoltuk azt, amit képviseltünk. A megtérés ott veszi kezdetét, ahol az embert ez a bálványozás, és ez a bálványosan csak ennyi, igazán meggyötri. És engedi, hogy végre üres edény lehessen az Isten kezében. Itt veszi kezdetét a megtérés. És ebben a megtérésben megjelenhet saját maga önző tartalma helyett az Isten mennyei világának az ajándéka. Isten nélkül csak ennyi az élet, valóban. Isten nélkül csak ennyi, és még a bohóc is csak ránk legyint. Akár kik voltunk is. Jézus Krisztussal azonban nem csak ennyi az élet, hanem örökké valóan több az élet. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek.
5: Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban, írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög-katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rend hivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a Bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Áldott a mi Istenünk örökről fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
5: Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked, mennyei király vigasztalói országnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak út feje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk és tisztíts meg minket minden szentől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztus, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
6: Hallgass meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert Te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a Te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a Te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe. Töménytelen gonoszságuk miatt tűzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak. Örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert Te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket.
7: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva és örökké vagy Te. Ne térés nyomorúságra az ember Te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tovább éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pókhálója hiába teltek el, éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon, beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vigadtunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk a mi Urunk, Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányíts javunkra, kezünk munkáját te irányíts.
4: Irgalmasságról és ítéletről éneklek, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt a törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Kifele barátját titkor rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azt elnemettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, ki fetheretlen úton jár, azt szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, ki kevélyen cselekszik, s a hazadozónak szemem előtt nincs megállásom. Korán kipusztítottam a föld minden bűnösét, hogy kiértsam az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
5: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Nem, de Istennek lesz alávetve lelkem, hiszen tőle van üdvösségem, mert ő Istenem és üdvözítőm, én oltalmazóm, nem fogok többé ingadozni. Meddig támadtok egy emberre, mint roskadó falra és bedőlt kerítésre, hogy megöljétek őt mindnyájan? Bizony tervet szőttek, hogy megfosszanak becsületemtől, vérszomjasan futottak utánam, szájukkal áldanak, de szívükben átkoztak. Ám te lelkem, Istennek engedelmeskedj, mert tőle van az én türelmem, mert ő Istenem és üdvözítőm, én oltalmazóm, nem fogok máshoz pártolni. Istenben van szabadság.

0: Tiéd, Uram, az irgalom, mert Te megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint. Isten, én Istenem, Te hozzád ébredek vérradatkor, reád szomjazott a lelkem, még inkább eped után a testem a puszta úttalan és vizetlen földön. Így jelentem meg előtted a szent helyen, hogy lássam erődet és dicsőségedet, mert jobb a Te irgalmad, mint az élet, ajkaim dicsérnek Téged. Így áldani foglak Téged életemben, és a Te nevedben emelem föl kezemet, mint dús lakomával Te égbe lelkem, újongó ajkakkal dicsér a szám. Ha rólad emlékeztem meg ágyamon hajnalban, rólad elmélkedtem, mert segítőm lettél, és szárnyaid árnyékában örvendezem. Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod fenntart engem, ám akik ok nélkül törtek lelkemre, a föld legmélyére jutnak, kardérre hányatnak, rókák martalékai lesznek, a király pedig örvendezni fog Istenben, dicséretben lesz részük azoknak, kik ő ráesküsznek, mert elnémul a rágalmazók szája. Hallgass meg, Isten, hozzád esdő könyörgésem szavát, az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet, oltalmazz engem a rossz akarók gyülekezetétől, a gonosztevők sokaságától. Megélesítették nyelvüket, mint a kardot, megfeszítették íjukat keserű szavakkal, hogy rejtekükből lövöldözzék az ártatlant. Hirtelen lenyilazzák őt, és nem félnek, erősen elszánták magukat gonosz tervükre, tárgyaltak, hogy titkos csapdát állítsanak, s így szóltak, ugyan kilát minket, gonoszban törték fejüket, a fondorkodók kimerültek az árványkodásban, oda jön majd egy mély szívű ember, és Isten felmagasztaltatik, az okozott sebek gyermeknyilag sebeivé lettek, és nyelvük elernyett bennük, megdöbbentek mindnyájan, kik őket látták, és félelem fogott el minden embert, elbeszélték Isten műveit, és megértették cselekedeteit, az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni, és dicséretben részesül minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökké, örökké. Amen. Téged illetődik a dicséret, Isten, a Sion hegyen, neked teljesítik a fogadalmat Jeruzsálemben. Hallgass meg imádságomat, Te hozzád járul minden élő, a gonoszok beszédei ugyan elhatalmasodtak rajtunk, de Te megkönyörülsz istentelen tetteinken. Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz fogadsz, a Te csarnokaidban fog lakni, hadd teljünk el házad javaival, szent a Te templomod, ő csodálatos az igazságban. Hallgass meg minket, Istenünk, üdvözítünk a föld minden határán, és a messze tengeren levők reménysége, Te hegyeket formálsz erőddel, és felvezed magadat hatalommal. Háborgásba hozod a tengeröblét hullámainak hatalmas hangját, zavarba jönnek a nemzetek, és félni fognak jeleitől, akik széles a világon laknak. A hajnal és alkonyat kapuit örömmel töltöd el, meglátogattad a földet, és megáztattad, bőven termévé tetted azt. Isten folyója megtelt vízzel, eledelt készítettél nekik, mert ilyen a Te gondviselésed. Itasd meg barázdáig, sokasítsd meg termését, az eső cseppeknek örülni fog a termőföld. Megáldod jóságoddal az esztendő koszorúját, és mezeid megtelnek bőséggel. Termékenyé válnak a puszták legelői, és vigassággal övezik körül magukat a dombok. A kecske is nyájak gyapjasodnak, és a völgyek bővelkednek gabonával, kiáltásoktól és himnuszoktól hangosak. Örvendezzetek az Úrnak, minden föld, zengjetek dicséretet az ő nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét, mondjátok az Istennek, mi félelmetesek a Te műveid, hatalmas erőd láttán hízelegni fognak neked ellenségeid,
2: az egész föld imádjon téged és énekeljen.

0: Néked, zengen dísérletet a te nevednek, ó fölséges! Jöjjetek és lássátok az Isten műveit, mi rettentő terveket visz végbe az emberek fiai fölött. A tengert szárazzá változtatja, a folyóvizen száraz lábbal mennek át, ott fogunk örvendezni ő benne, ő hatalmával mindörökké uralkodik, szemei letekintenek a nemzetekre, nehogy elbízzák magukat a lázadók. Áldjátok nemzetek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicsérete szózatát. Ő ajándékozott életet lelkemnek, és nem hagyta ingadozni lábaimat, mert próbára tettél minket, Isten, tűzben tisztítottál meg, mint az ezüstöt égetik. Csapdába ejtettél bennünket, nyomorúságokkal terhelted vállunkat, embereket ültettél fejünkre, tűzön és vizen haladtunk át, majd enyhülésre vezettél minket. Égő áldozatokkal lépek be házadba, teljesítem neked fogadalmaimat, mindazt, amit kimondott ajkam, amit száma bajban megígért. Hozom hízlat égő áldozataimat neked, töménnel és kosokkal, ökröket készítek neked bakukkal. Jöjjetek, halljátok mindnyájan, akik félitek az Urat, és elmondom, mit végbe lelkemmel. Hozzá kiáltottam számmal és nyelvemmel magasztaltam, te magadtól hullattál esőt, Isten, a te örökségednek, és mikor elfáradt, megerősítetted őt. A te nyájad lakik abban, amit jóságodban készítettél, Isten, a szegénynek. Az Úr szót ad azoknak, akik az örömhírt nagy erővel hirdetik. A hatalmas király a szeretett fiúé, neki jut a zsákmány kiosztása a ház ékesítésére. Ha osztályrészeitekben megnyugodtok, a galamb szárnyékhoz hasonlítotok, melyek ezüstösek lesznek, a háta pedig aranysárga. Még a mennyben lakó ott királyokat szórt széllyel, hóborította be a Szelmon csúcsait. Az Isten hegye kövérhegy, termékeny hegy, zsíros hegy. Miért nézitek, ha nőgyanok hóan, tig termékeny hegyek, azt a hegyet, mely Isten szívesen lakik? Bizony az Úrat fog lakni mindörökké, Isten harci szekere számtalan, ezrével veszik körül az örvendezők, az Úr közöttük van a Sínai hegyen a szentélyben. Fölmentél a magasba, fogságba ejtetted a fogságot, ajándékot vettél magadnak az emberek számára, még engedetleneknek is, hogy nálad lakjanak. Áldott az Úr Isten, áldott az Úr minden nap, szerencsés utat készít nekünk a üdvösségünk Istene, a mi Istenünk a szabadító Isten, az Úré, aki utak a halálból. Igen, Isten szétzúzza ellenségei fejét, azoknak borzas koponyáját, akik vétkeikben járnak. Így szólt az Úr, Básánból is visszahoztam, a tenger mélységéből is visszahoztam őket, hogy a lábad vérben gázoljon, kutyáid nyelvének is része legyen az ellenségből. Látták bevonulásodat, Isten az én Istenem bevonulását, az én királyomét, aki a szentélyben lakik. Elől mentek a fejedelmek a hárfás énekesekkel együtt, körülvéve doboló leányokkal, a gyülekezetekben áldjátok az Úr Istent, Izrael forrásaiból valók. Ott van az ifjú Benyámin lelki elragadtatásban, Júda fejedelmei, azok vezérei, Zabulon fejedelmei, Neftali fejedelmei. Parancsolj, Isten, a te hatalmaddal, erősítsd meg, Isten, azt, amit közöttünk cselekedtél templomodból, Jeruzsálemből. Királyok hoznak neked ajándékokat, fenyítsd meg a nádas vadjait, a kukák gyülekezetét és a népek üszőit, nehogy kirekesszék azokat, akik már kipróbáltattak, mint az ezüst. Szélezzel a nemzeteket, melyek háborút akarnak, követek jönnek majd Egyiptomból, Etiópia hamar kinyújtja kezét Istenhez. Föld országai, énekeljetek Istennek, zengetek az Úrnak, zengetek Istennek, ki az egek ege fölött száll napkeletre, íme szózatát hatalmas erővel adja, adjatok dicsőséget az Istennek, fensége Izrael fölött van, és ereje a felhőkben, csodálatos az Isten az ő szentjeiben, Izrael Istene, ő ad hatalmat és erőt az ő népének, áldott legyen az Isten, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most is mindenkor és örökben örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten, Uram, mit gondolsz, Uram, mit gondolsz, Uram, mit gondolsz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Ó, mennyei seregek fővezérei, kérünk titeket, mi méltatlanok, hogy imáitok által vegyetek minket körül, mennyei és dicsősége szárnyaitok árnyékával, és oltalmazzatok meg bennünket, kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk, a veszedelmektől óvjatok meg minket ti, vezérei a felső belünknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsomkertnek, mert az kenyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözíts a lelkünket.
0: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság, ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat derítsd föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra, teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
1: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szent tekintsd és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelme és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,
1: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,
0: ki minden időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszan tűrés a kérgalma Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad Urunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is, jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülte, téged valóságos Isten szülő magasztalunk, az Úr nevében adj áldást, Atya.
0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő ember, legyen ránk egyez orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fény, vezéreld lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és összeszentejd neki májától.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, adj áldást, Uram.
0: Krisztus igaz Istenünk, az öreg tisztább anyjának imájától, a tiszteletre méltó test nélküli mennyérőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent életű szízó és atyánknak, kinek emlékét ma tiszteljük, minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, s üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Amen.
2: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság hangzott el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni. Ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor, mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot, ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott, amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is engem,
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még ott,
1: az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás tehát között, szavak nélkül
1: ez
0: is.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz... az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környében vannak. Szerintem a Szentatyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépik túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László, belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebrás Marton Zsolt váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal. 17 óra vesperász Premontrei Apátsági Templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig Zarándoklat Mária Besnyőre. Dona nobis pacem kánon, Kodály Kohorsz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balogh Pius Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története. Magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a Szent Avatási Ügyek Dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya Maria Petra Giordano az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso Kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését. Tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldogá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkos rend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódor pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben, június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete Erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete Tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 km hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Engem nagyon foglalkoztatott Jézusnak a küldése, ezt a 12-nek mondta, illetve 11-nek a föltámadása után. És ez a kívás és küldés, ez ami engem úgy nagyon elgondolkoztatott, megmozgatta az én gondolataimat. Nagy örömöm a szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a Zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És mégsem ezt a szentírási részt választottam, hanem ebből fakadóan akkor jött a magyar nyelvű liturgia, amikor mi kis papok voltunk. Nekem a papi jelmondatom, én a szentmiséből vettem ezt a mondatot, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ez a mondat, hogy íme hitünk szent titka, és akkor erre jön válasz, különböző válaszokat lehet adni, de ez a válasz fogott meg leginkább, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ebbe benne van az egész élet, az egész világnak az élete. Ezért választottam ezt.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 15. fejezete a 12-től a 21. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben odamentek Jézushoz tanítványai, és azt mondták: tudsz-e róla, hogy a farizeusok szavat hallatára megbotránkoztak? Így válaszolt nekik: tövestől kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Világtalanok vakvezetői ők. De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Péter megkérte: magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet. Jézus azt mondta: hogy még ti sem értitek? Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félre eső helyre? Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert. Onnél tovább menve, Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Egy újabb farizeusokkal való vita helyzetről, illetve annak utóéletéről hallhattunk az imént. Mert hogy Jézus rengeteget küzdött ezekkel az emberekkel, annak tekintetében is, hogy képmutatással vádolva őket hívta fel a figyelmet arra, hogy nem elég az, hogy a külsőleg az ember Istennek tetszőnek látszik, hanem különösen fontos, hogy az embernek az élete az tartalommal legyen megtöltve. És itt is, ebben az imént elhangzott szakaszban egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy mindazok a bűnök, gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások, ezek mind a szívből származnak. És ezek teszik tisztátalanná az embert. Habár mi már a tisztasági előírásoknak és más ószövetségi előírásoknak nem vagyunk kötelezve, hogy ezeknek megfeleljünk, ugyanakkor a lényeget látva mégiscsak fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ami a szívéből jön, és nem erkölcsös, ami nem a szeretetnek megfelelő, az mindenféleképpen beszennyezi őt. Rengetegszer lehet hallani, hogy nekem nincs bűnöm. Igen, persze tudjuk jól, hogy ha az ember megkaparja a felszínt, akkor azért észreveheti azt, hogy bizony mégiscsak néha napján, akár súlyosabb dologban is a bűn útjára lépett. Persze nem arról van szó, hogy bűnöket kell gyártania magának, az embernek. Ugyanakkor mégis fontos az, hogy ami bűnös, azt felismerjük. Ami rossz, azt próbáljuk helyre tenni. És erre próbálja az Úr Jézus is felhívni a figyelmet, és éppen ezért nem csak a külsőségek fontosak, hanem az, hogy mi jön az ember szívéből. A lelkiismeret vizsgálatnak bizony a tárgya ez kell, hogy legyen. Mik azok a gondolatok, mik azok a cselekedetek, amik a szívből származnak. És mik azok, amik az Isten országa felé vezetnek, és melyek azok, amelyek eltaszítanak tőle. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Szeretettel köszöntünk mindenkit július 6-án reggel 7 óra 7 perckor, a hónap első hétfőjén. Itt van velem a stúdióban...
1: Kocsis Fülöp, metropolita vagyok. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, örülök, hogy újra szólhatunk, és nagyon örülök, hogy egy régi új hangot hallhatnak. Mutatkozz be, te is légy szíves!
0: Én Kalász Nándor vagyok, jelenleg most leszek másodéves papnövendék, Nyíregyházán tanulok, a Nyíregyházi szemináriumban.
1: És a kedves hallgatók talán emlékezhetnek arra, hogy jó pár éven át többször is Nándít volt már velem a stúdióban, még amikor készült a papságra, a szemináriumi évekre. A Zeneakadémián hallgatója volt, itt Budapesten élt, de most már ugye nem számíthatok rá évközben, és örülök, Nándi, hogy elfogadtad a meghívás, és a nyári hónapokban rendelkezésre áll. Szerintem a hallgatók is örülnek, és Fargas Miklós is köszöntjük szeretettel, aki rendelkezésünkre áll, hogyha valaki telefonon szeretne bekapcsolódni a 061, tehát egy budapesti hívószám után a 374-0904-es telefonszámon hozzászólhat a beszélgetésünkhöz. Nándi, miről legyen szó? Itt bejöhettél a nyári stúdió beszélgetésbe. Mit javasolsz?
0: Itt július elején szerintem eléggé sok minden történt görögkatolikus egyházunkban, amiről megéri egy-két szót ejteni. Többek között én múlt héten voltam a Görögtűz táborban, ami egy ifjúsági tábor, de ami szerintem az egyik legfontosabb, pláne nekem is, mint szemináristának az életében, láttam, hogy az interneten posztolt egy képet, hogy a...
1: Ezek szerint követed a posztjaimat.
0: Igen, igen, igen. Láttam egy képet az idei felvételiről. Szerintem erről érdemes lenne beszélgetni, hogyha érsek, hogyha benne van.
1: Nagyon jó, örömmel. Annál is inkább, mivel számra is meglepő, hogy rengetegen rá kattintottak erre az egyszerű képre, amikor közzétettem, hogy 6 fiatal ember jelentkezett a szemináriumon.

0: Én emlékszem a szeminárium, ugye a felvételire, hogy...
1: Igen, annak idején. Az mikor volt, ami neked a
0: hát felvételi? Most, belegondolok, most 2 éve volt ugye igen, nekem a felvételi.
1: Most mondod, hogy másodéves voltál, első év, és előtte pedig ahogy a propedeutikus
0: igen,
1: időszak.
0: Igen.
1: Te hogyan emlékszel mondjuk a felvételire, hogy akkor milyen volt, milyen érzésekkel mentél, kikkel voltatok együtt? Érdemes egy kicsit ezt fölidézni, mielőtt a mostanére rátérünk.
0: Hogy említette Érsek atya, ugye ez 3 nap. Kicsit olyan volt, hogy visszaemlékszem, mint egy ilyen kis lelki gyakorlat, hogy beköltöztünk mi is a szemináriumba. Már olyan volt, mintha mi is oda járnánk egy pár napig, és ami hát természetesen először a szembeötlő, hogy a közös imádságok. Uh-huh. A Nyíregyházán ott a szeminárium kápolnája egy gyönyörűen kifestett, gyönyörűen feldíszített a liturgikus tér, egy kis templom, ahol az imádság teljesen más dimenzióban folyik.
1: Hadd áruljam el, hogy ezt a kápolnát még Timkó Imre püspökatya tervezte. Ő a saját elképzelés alapján, nyilván ő egy nagyon nagy kutató professzor volt, patrisztikus, művészettörténész, maga is nagyon-nagyon szépen rajzolt, talán alkotóművész is lehetett volna belőle, de a tudományra állt rá, és aztán püspöké lett, és én emlékszem arra, amikor hát én mikor is kezdtem a szemináriumot, talán 1981-ben, elég régen, várj, visszaidézzük, akkor az 20, már majdnem 50 éve, egész különleges, 45-46 év. És akkor építették, az alapja egy bizánci kereszt, tehát formál, amely visszatükröződik a kupolában, tehát az alja ma már, ott nem látszik ez a bizánci kereszt, hiszen egy négyzet alakú épület, elég magas, magasra törő épület, és a tetején viszont ez a bizánci egyenlőszárú kereszt nagyon szépen kirajzolódik, és középen pedig egy kupola, ahol a pantokrátor lett megfestve. És akkor még ez egy ilyen szürke beton épület volt, illetve kívülről nagyon szépen díszítette, ilyen kicsit a bolgáros templomokhoz hasonló csíkozású borítást adott, ezt tervezte Timkó püspök úr, de még azt érdemes elmondani erről a kis kápolnáról, hogy amikor ez 80-as évek elején épült, tehát még elég erősen a kommunizmusban, és azt tervezte püspök atya, hogy az udvarba, hogy bemegyünk, akkor mindjárt ott gyönyörű szépen az udvar végén, ott lesz a kápolna, de erre nem adtak engedélyt, el kellett dugni, és 2 épület sarkán volt elrejtve, messziről nem is lehetett látni, csak légi felvételről lehetett látni, hogy milyen szép ez a kápolna. Hát úgy látszik, féltek. Volt, tudták, hogy mitől kell félni, hogy pusztán egy szép templomnak a látványa is érezték, hogy annak hatása lehet, és majd csak jóval-jóval később, sőt azt mondhatom már az én püspökségem alatt kapta meg a mostani látványát, mert egy mellette lévő épületet egyébként is le kellett bontanunk, és akkor így mutatkozott meg, úgyhogy amikor te már ezt láttad, akkor már ebben a maga pompájában vált láthatóvá ez a szép kápolna. Igen. Tehát akkor egyik élményed ez volt ott a kápolnai szertartások, ugye?
0: Mindenféleképpen. Mégiscsak az imádság az egyik legfontosabb, hát az a legfontosabb dolga a kispapnak, pláne a papnak, és a püspöknek is természetesen.
1: Hát én hozzáteszem, hogy a hívőnek is.
0: A hívőnek
1: erről
0: is.
1: Lehet vitázni esetleg, de állítom, hogy az ember legfontosabb feladat az imádság, az Istennel való kapcsolattartás, és minden ebből bontakozhat ki, minden cselekvés. Éppen most hadd említsem, kedves munkatársunk, akinek a hangját csak nagyon-nagyon ritkán lehet hallani, Anna, aki önkéntese a Mária Rádiónak, és az ő unokáját éppen most hallottuk, hogy kajakkenuban világbajnokságot nyert, és ő is mondja, hogy hát imádkozott érte,

0: és lám-lám. Persze, hogyha az imádság nélkül milyen eredményt ért volna el, azt nem tudjuk egyáltalán, de az biztos, hogy ez az imádság, az, a nagymamának az imádsága, az beleszámított ebbe, és még azt egy kis szemértógot is hadd áruljam el, hogy a nagymamának a születésnapján volt a világbajnoki cím, úgyhogy igazán szép születésnapi ajándékot kapott Anna testvérünk.
1: Bizony, nincsenek véletlenek.
0: Nos, az imádság fontossága.
1: Ami még volt nekem a felvételim, amire így hirtelen vissza tudok emlékezni, hogy ugye volt, akkor heten voltunk, akik jelentkeztünk, és már ott az elején nagyon fontosnak tartották, hogy kis csapatként kezdjünk összekovácsolódni már a legelején, és akkor volt, elmentünk kirándulni ott a Tokaj-hegy környékére, ott Tokaj mellé, de volt akár ilyen egészségügyi
0: szűrés. Volt borkostoló is Tokajba? Nem volt borkostoló, lehet, hogy figyeltek benneteket, próbára tettek, hogy hány pohár bort iszik, és akkor az is majd befolyásolja.
1: De helyét álltunk, és fölvettek bennünket. De volt ugye ilyen egészségügyi szűrés is, az is fontos, meg ami természetesen mégiscsak a legfontosabb, az ugye az írásbeli felvételi, ahol
0: az miből állt?
1: Ugye voltak témák, amiből akár liturgikus kérdések, a szentírási kérdések, vagy akár a hitünknek a gyakorlati kérdései, hogy bizonyos kérdésekben mit tanít az egyház, uh-huh, akár a katekizmus, uh-huh, akár a...
0: Én ezt egy picit hadd foglaljam össze, pontosabban ugye a másik oldalról úgy állítjuk össze a kérdéseket, hogy 100 pontot lehet elérni, és 25-25-25 pont érhető el 4 témában, uh-huh, ahogy említetted is, liturgikus kérdések, hittanbeli kérdések, ószövetségi kérdések és újszövetségi kérdések. Emlékszel, hogy hány pontot értél el, nem emlékszel?
1: Ezt nem mondták el.
0: Nem mondtuk el, ja tényleg, lehet, hogy nem mondtuk
1: titok,
0: el.
1: Ezt nem szabad.
0: Jó, akkor ezt a Mária Rádióban nem mondom ki világ előtt. De is emlékszem, úgyhogy, de hogy mondjam, az 50 pontot, az alsó szint, azt megütötted, az egész biztos.
1: Ezek szerint, hogyha itt vagyok még mindig, akkor igen. Meg hát ugye volt természetesen a szóbeli, ami mégiscsak a legemlékezetesebb része.
0: Na, milyen érzés volt, mert az a helyzet, hogy ilyenkor, vagy inkább te mondd el, jó, azt utána mondd el a másik oldalt.
1: Hát ugye a hallgatóknak mondom, hogy el kell képzelni egy termet, a szemináriumnak ugye a központi nagy tanulóját, ahova hát beült 12 atya plusz 3 püspök, tehát szám szerint 15 papi személy, és hogy ők egy ilyen nagy U alakban így felsorakoztak, és oda leültek, mindenki elfoglalta a saját helyét, és a felvételiző egyedül ment be, természetesen az elején bementünk közösen, imádkoztunk egyet.
0: Hívtuk a Szent Lelket.
1: Igen, igen, ez a legfontosabb. De utána magára marad a felvételiző, és 15, hát akár szúrós, nem, azt nem mondanám, de hogy pásztázó tekintet fürkészi azokat a dolgokat, amit a felvételiző mond. Van, akinek ez kicsi stresszes lehet, van, aki élvezi, de hát különbözőek vagyunk.
0: Hát őszintén elmondom, hogy erről már néhányszor beszélgetünk, vagy többször is, hogy ez szabad-e ilyen valóban eléggé erőteljes lesz helyzetnek kitenni a fiatal embert, aki jelentkezik, és hát nem lehetne barátságosabban mondjuk egy fotelben leülne, és akkor őt is odaültetjük, de ebben én vagyok egy kicsit következetes, vagy talán leginkább következetes, ha úgy tetszik, szigorú, hogy hát ezt a stressz helyzetet azért bírni kell. Tehát később, amikor egy pap föláll szószéken, vagy a hívek előtt, vagy akár tanárként kiáll sok ember előtt, akkor ezért. Úgyhogy ez is egyfajta próbája annak, hogy hogyan viselkedik ott az ember egy ilyen kicsit nehezített helyzetben. Te hogy érezted magadat, amikor
1: belépted? Én egyébként személy szerint élveztem, mert nem volt lámpalázom, meg ugye megvan az előéletem, mondhatni, igen, a zeneakadémián, meg hát a színpadon nekem, akár a konzervatóriumban, ahova jártam, ott is nagyon fontos volt, hogy hát ki kell állni a színpadra, és el kell játszani, vagy énekelni kell.
0: És emlékszem, te valami francia nyelvű éneket énekelt, vagy mi is
1: orosz
0: volt?
1: Orosz nyelvű.
0: Oroszul énekelt.
1: Igen, oroszul énekeltem. Mert ugye a hallgatóknak mondjuk, hogy ugye itt készülni kell vagy egy verssel, vagy valamilyen fajta énekkel,
0: illetve mind a kettővel, hát és ott kettővel. Kérdezzük, hogy van, aki egyébként, bocsáss meg, elárom ezt a titkot, hogy az egyik idei felvételezőnél kérdezzük, hogy hát mit szeretne inkább verset mondani, van, aki válaszolt, vagy énekel, és akkor hát inkább a verset válaszolta, úgyhogy mondott is egy verset, már emlékszem egész pontosan, és akkor Sztyopa atya rá, hogy na ne énekelj is valamit, úgy, hogy utána énekel, és aztán rájöttük, hogy miért inkább verset akart mondani, de énekelni is kellett.
1: Hát mindannyian különbözőek vagyunk, igen. Kinek mi az erőssége.
0: Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy én emlékszem, hogy jó volt én élveztem ezt a helyzetet, mert kicsit meg tudtam mutatni, hogy ki vagyok, akiben vannak ilyen dolgok. De emlékszem, hogy volt egy-két nagyon emlékezetes kérdés. Például megkérdezték tőlem, hogy mikor hordtam utoljára nyakkendőt.
0: Például ilyen kérdés. Ki gondolva, hogy
1: papír. Mert ugye egy kis papír öltözék az elején, ameddig nincsen reverendája az illetőnek, addig hogy nyakkendő, öltöny, hát mégiscsak meg kell jelenni szépen. És az volt az egyetlen egy szerencsém, hogy akkor éppen pont volt rajtam nyakkendő. És de hogy ami, ha valaki nem olyan környezetből jön, tudod, mondjuk nem lehet annyira természetes. Meg volt olyan atya, aki előtte megfenyegetett, hogy azt fogja megkérdezni, hogy mikor, akkor hosszabb volt a hajam. Ezt a hallgatóknak mondom, hogy akkor kicsit hagytam, hogy megnőjön, és hogy akkor megfenyegetett az egyik atya, hogy meg fogja kérdezni mindenki előtt, hogy mikor voltam utoljára fodrásznál. És akkor néztem, hogy
0: a hallgatók megnyugtatására mondom, hogy nem mindenkit el ugyanazokat a kérdéseket kérdezzük, nem. Egészen különleges és sokrétű szertágazó kérdések szoktak elhangozni, és az adott fiatal ember jelentkező személyiségi alapján, illetve az ottani beszélgetés nyomán fogalmazódnak meg ezek a kérdések?
1: Igen, igen. Voltak nagyon komoly kérdések. Egy-két ilyen kérdés, egy mókás kérdés szerintem azért van, hogy oldjuk a feszültséget.
0: Igen, igen, igen.
1: És hogy... De volt, aki tőlem emlékszem megkérdezte, hogy akár a szerzetességen gondolkodtam-e, hogy pont érsek atya kérdezte meg tőlem, hogy miben látom a görögkatolikus egyházunk jövőjét.
0: Na, akkor ez érdekel.
1: Akkor ez nagyon, nagyon megfogott, hogy érsek atya már a legelején fontosnak tartja, hogy mi az én véleményem, meg hogy számít az, hogy mi az én meglátásom.
0: Egyébként ez állandó gondolatom, hogy pontosan a fiataloktól kérdezem meg, hogy miben látják az egyházunk jövőjét. Nem biztos, hogy helyesen látják, de az biztos, hogy nagyon fontos szempontokat tudnak hozzátenni ahhoz, hogy merre is menjen az egyházunk, milyen pontokat kell erősíteni, mi az, amit inkább javítani, gyógyítani kell. Úgyhogy most talán ebben ne is menjünk bele, mert ez egy nagyon mély beszélgetés, vagy mély téma lenne, de lehet, hogy egyszer majd egy ilyen Mária Rádiós beszélgetésben ezt hozzuk föl témának.
1: És érsek, hogyha mesélne arról, hogy az idei felvételi, az pontosan milyen volt? Milyenek voltak a fiúk?
0: Szívesen, bár arra gondoltam, hogy... ezt megkérdezhetnénk a prefektus atyától, Magyar Márton atyától, mert arra én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan töltötték a fiúk ezt a 3 napot. Mi, én magam is csak az utolsó napon, ezen a záró ponton, ami meghallgatás, személyes meghallgatáson voltam jelen. Úgyhogy megkérem Miklóst, hogy próbálj meg fölhívni Marci atyát, aki most a szemináriumnak a prefektusa, és ő volt az egyike azoknak az előjáróknak, akik össze is állították ezt a 3 napot. Ő már akkor tudta, hogy kik a jelentkezők, hiszen a jelentkezés már február 15-én le kell adni, és valószínű, hogy annak megfelelően állították össze, hiszen volt már, amikor 10-12-en jelentkeztek, volt, amikor csak 2-3 jelentkező is, nem mindig egyforma. Halló, Márton atya vonalban vagy?
2: Igen, itt vagyok, dicsőség.
0: Szeretettel köszönjük, dicsőség öröké, köszönjük, hogy itt a reggeli órákban rendelkezésre állsz. Kalász Nándival beszélgetünk a Már Rádióban, és éppen Nándi rákérdezett, hogy hogy volt a mostani felvételi. Azt szeretnénk tőled megkérdezni, hogy mondd el, hogy ez a 3 nap, ez hogyan telt, milyen feladatok, milyen tevékenységek voltak ebben a 3 napban?
2: 6 fiú érkezett hozzánk július 1-én szerdán, és egy közös vecsernyével.
0: Egy hétre emlékeztem, nem úgy volt, hogy 7 jelentkező van?
2: 7 jelentkező volt, igen, de az egyikük nem érkezett meg.
0: Ja, értem.
2: Igen, igen. Tehát vecsernyével kezdtük este 6 órától, ahol dr. Dobos András rektor atya szólt hozzájuk egy kis imádság után, és utána pedig vacsora után Szabó Anta spirituális atyával tudtak egy kicsit beszélgetni. Hát a beszélgetés témájával azzal nem vagyok tisztában, ezen nem vettem részt. A jelentkezőknek az általános egészségügyi állapotára is kíváncsiak szoktunk lenni, ezért a csütörtöki napjuk, tehát a következő napjuk, az pedig laborvizsgálattal indult, utána szintén imádkoztunk egyet, reggeliztünk, és utána pedig délelőtti szabad program lehetőségek voltak azokkal a kispapokkal, akik itt maradtak hárman azért, hogy a jelölteknek az útját segítsék.
0: Ja, igen, valóban a meglévő kispapok közül is voltak, akik jelen voltak. Ők segítették kicsit a jelölteknek a eligazodását.
2: Igen, elvitték őket különböző helyekre, voltak a múzeumban, megnézték a hittudományi főiskolát, végigvezették őket azon a házon, ahol reménybelileg majd a tanuló éveiket fogják majd tölteni, valamint arra is felhasználták azért a jelöltek, a felvételizők a szabadidejüket, hogy egy kicsit a másnapra is készüljenek, ugyanis másnap volt nekik az írásbeli felvételük, de erről még egy kicsit később, mert még csütörtök este volt egy kötetlen programunk is, ez pedig grill vacsora volt az udvaron, itt a háznak a dolgozóival tudtak találkozni, találkoztak a propedeutikus szemináriumnak az előjáróival, hát illetve velünk beszélgettek együtt, vacsoráztunk, ez egy kötetlen együttlét volt. Utána pénteken imaóra is reggeli után volt az írásbeli felvételiük. Az írásbeli felvételi során 4 kategóriában adtak számot az ismereteikről, liturgikus ismeretekről kellett beszámolniuk, hitbeli ismereteikről, az ószövetségi szentírást illető, illetve az újszövetségi szentírást illető ismereteikről.
0: Ez mint egy írásbeli vizsga, tehát ott ültek egyszerre, és akkor kellett valaki felügyelt, hogy...
2: Igen, én személyesen voltam velük, igen, tehát a hittudományi főiskola által megadott sok-sok kérdésből álló sorozatból válogattak ki nekik egy jó néhányat, és akkor erre kellett nekik választaniuk, és délután történt meg ennek a javítása, és miközben javították a dolgozataikat, Dudás György propedeutikus előjáró atya vitte el őket Miskolcra, hogy a propedeutikus szemináriumot is, illetve magát Miskolcot is megnézhessék. Itt voltak mindenféle csapatépítő programjaik, társas játékoztak, voltak közös vecsernén a miskolci székesegyházban, és július 4-én szombaton folytatódott a felvételük, ez egyben az utolsó napja volt a felvételinek, 7 órától kezdődött a két püspök atya által elnökölve a Szent Liturgia a kápolnában, és 8 órakor reggeliztünk, és 9 órakor pedig már a szóbeli vizsgáljuk kezdődött, ahol sok-sok izgalmas kérdésre kellett válaszolniuk. Utána egy ünnepélyes záró.
0: Akkor itt most jól lebuktattál engem, Marci atya, mert ezek szerint a két püspök atya ott volt a reggeli liturgián, csak én nem, ezek szerint, mert én majd csak 9-kor érkeztem, de van fölmentésem, mert hajnalban éjszaka érkeztem Franciaországban.
2: Hát úgy imádkoztunk, mintha itt lett volna ilyesek. Hát ez volt igazából, ez volt a 4 napunk, így telt, amíg itt voltak a fiúk.
0: Jó, csak egy összbenyomás mondjál róluk, légy szíves, hogy nyilván elárultam itt országvilág előtt, hogy még nincs, nem ismert, hogy a hat fiúból kiket veszünk föl, és kik ne, kiket nem, sőt én magam sem tudom, hiszen mind a három egyház megyéből voltak.
2: Igen. Hát úgy általánosságban annyit tudok elmondani, hogy egy nagyon vidám, jókedélyű csapat volt. Összetartónak mutatkoztak, habár nem ismerték egymást, ugye úgy érkeztek meg, hogy nem mind ismerték egymást, és mégis...
0: De valaki mondta, nem tudom, te vagy a rektor úr, hogy olyan csöndesebb csapat, mint a korábbiak voltak, nem? Hogy ilyen kis
2: igen, rektor atya mondta, igen, az egyik ebédnél, de ettől függetlenül, tehát nyilván minden társaságnak megvan a saját maga habitusa jellemzői. Ők most egy ilyen társaság voltak, voltak az ezt meg előző években olyanok, akik végig dárcozták, végig futballozták, pingpongozták itt a szabad idejüket, hát ők most máshogy képzelték el, ők most lehet, hogy jobban izgultak, és inkább a írásbeli felvételére készülgettek akkor, amikor ezeket tehették.
0: Vagy eleve csöndesebb fiúk, aztán ki tudja.
2: Ez is elképzelhető, igen.
0: Jó, jó. Marci atya, hát köszönjük szépen, hogy így rendelkezésre álltál és elmondtad, mert ezt a részét én se tudom, most itt mondom, lebuktam, csak utolsó pillanatban érkeztem meg, de nagyjából azért máskor is így szokott lenni, tehát kirándulás, játék, csapatépítés, és ugye ezen közben is, hogy mondjam, ez lehetőséget ad, hogy megismerjétek őket, ti magatok is, ugye, hiszen te is tagja voltál a felvételi bizottságnak.
2: Természetesen igyekszik valamelyikünk végig velük lenni, amikor csak lehet, és mi magunk is valóban figyeljük őket, és gondoskodunk róluk, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, mert azért az is fontos, hogy csábító legyen a számukra a szeminárium.
0: Marci atya, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Isten áldjon.
2: Én dicsőség is nagyon szépen Isten. Köszönöm a megkeresést. Dicsőség mindörökké.
0: Szerintem nyugodtan el lehet mondani azt, hogy amikor ott vannak a fiúk, akkor azért, hát csúnya szó azt mondani, hogy figyeljük őket, de mégis a közösségbe való beilleszkedésük, egy-egy társasjátékban való magatartásuk nagyon sok mindent elárul, és amit nem hoztunk föl, hogy a fölvételét pszichológiai vizsgálat is megelőzi. Na, erről egy picit mondasz, hogy neked milyen volt, hogy élted meg magad, hiszen ez úgy kell elképzelni, hogy amikor már oda jönnek a fiúk, akkor már mindenkinek saját magának egy ilyen pszichológiai vizsgálaton át kell esnie, és annak az eredményét a püspök kapja meg, azt nem szoktuk elmondani, másoknak nem tárjuk föl, csak egy-két fontosabb részletet. Ezt diszkréten kezeljük, de fontos, hogy egy pszichológiai szakvélemény is rendelkezésre álljon, hiszen olyan rejtett tulajdonságok is lehetnek, amelyek egy-egy beszélgetésben még nem jönnek elő. Te visszaemlékszel a tiédre?
1: Igen, emlékszem, hogy Nyíregyházára kellett elmenjek, és ott egy pszichológus hölgyel volt egy nagyon tartalmas, mély beszélgetésünk, ahol igazából el kellett mesélnem, hogy ki vagyok, mik a motivációim, hogy mik azok az élmények, amik akár az életemet meghatározzák, mik azok, amik engem erre az útra késztetnek, hogy miért akarom ezt az egészet csinálni. És
0: egy tesztet is kellett.
1: Egy tesztet, volt egy ilyen teszt, amikor ilyen pacákat.
0: Igen? Olyan, mint hogyha... Mit látsz vele?
1: Igen, mint hogyha olyan... Hát ilyen teákat, még nem teljesen kiázott ilyen teafű, el kell képzelni, hogy áztatom a teát, és akkor azt így hirtelen így kiöntöm a...
0: Igen.
1: De ilyen többfajta teát, és ilyen különböző színű pacák voltak.
0: És meg is kellett enni?
1: Nem.
0: Jó, csak ezek a pacák. És így elképzelésem.
1: Hogy voltak ilyen különböző formák, hogy ki mit lát bele, hogy érdekes volt. Volt, emlékszem egy pacánál, hogy csak így néztem, hogy hát ez csak egy paca, hogy ebben nem látok semmit. De biztos ez is jelent valamit és a pszichológusok nyelvén.
0: Nem mondja a pszichológus, hogy hát ez egy teljesen fantázia nélküli ember, hát nem látja, hogy itt egy, nem tudom, egy repülő sárkány van, vagy valami.
1: Viszont amiért én nagyon hálás vagyok, hogy a szemináriumban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek ugye természetesen az elsődleges a lelki élet, meg a lelki egészségünk, de hogy van egy nagyon jó pszichológus, aki tart nekünk továbbképzéseket, a fejlesztéseket, és foglalkozik velünk, és a személy szerint például én azt tapasztaltam magamban, hogy minél jobban megértem akár a pszichológiának egy-két ágát, és ezáltal jobban értem a magam működését, azt vettem észre, hogy jobban megy a gyónás.
0: De jó.
1: Hogy az önismeret, ugye, hogy az önismeretben fejlődök, ami minden eszközt és lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, és minél jobban megy az önismeret, fölismerem, hogy nekem ez nehezen megy. Hát akkor ez a nehézségem. De ez jobban megy, akkor ezt valahogy erősíteni kell, vagy ebből kell fölépíteni a másik részemet, hogy jobban tudok leülni a gyóntatóm elé, és könnyebben el tudom mondani azt, ami bánt, amit mondjuk elhibáztam, és hát, hogy ezért én nagyon, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a szemináriumban erre is lehetőség van.
0: Igen, hiszen hadd pontosítsam, hiszen tudnék, nem csak a szeminárium belépése előtt van találkozás a pszichológussal, hanem ahogy arra utaltál is, az 5 év, 5-6-7, összesen nem is tudom hány szociális évvel, egyébként talán 8 év.
1: 7 év.
0: Utána jön egy diákonatus, tehát még a papságra 8 év összesen, hogy folyamatosan van találkozás, nem is csak egyel, hanem egy ilyen csapat is, ugye,
1: igen,
0: néha,
1: igen.
0: Tehát ezeket a mondjuk terápiát, vagy önismereti tréninget, inkább tréningnek szoktuk mondani, ezt szakemberek vezetik, és fontos része a papnevelésnek, igen.
1: És akkor, hogyha most, hogy beszéltünk már a prefektus atyával, fölhívtuk őt, most már csak ketten vagyunk itt. Nem, most már csak ketten vagyunk itt.
0: Értem.
1: És hogy arra gondoltam, hogy elárulhatnál nekünk, érsek atya, hogy ki az, akit fölvesznek, mert hát én nem fogom elmondani senkinek, ígérem.
0: Értelek, igen. Na de Miklós is hallgatja a stúdióban. Ha megígéri Miklós, hogy befogja a fülét, és ezt most nem hallgatja, akkor neked elárulom, hogy ez holnap fog eldőlni.
1: Na jó.
0: Úgyhogy még én se tudom. 3 egyházmegye jelöltjeiről van szó. Mind a 3 egyházmegyéből voltak. Gyorsan ezt végigfutom, hogy mi tőlünk Budapestről és Pécsről volt jelentkezője, és Hajdúdorogról is. Aztán a Miskolci egyházmegyébe Kazincbarcikáról jelentkezett egy fiatalember, és a Nyíregyházi egyházmegyében pedig Nyírbátorból és Nyíregyházáról. Úgyhogy elég széles a, Nyírbátortól Kazincbarcikán át Pécsig. Mindenhonnan volt jelentkező. És hogy Atanáz atya, Ábel atya kiket vesz föl, azt még nem tudja, és még én sem, mert ma fogunk leülni a tanácsadókkal, hogy eldöntsük, hogy ki az, aki elkezdheti a propedeutikás előesztendőt. Úgyhogy maradjunk ennyibe, hogy néhány nap múlva ki fog kiderülni.
1: És érsek, hogyha említette, hogy most a mostani csapat, akik jelentkeztek, ők egy csendes társaság volt. Bennem most az merült föl, hogy érsek, hogyha emlékszik a saját kurzusára, a saját évfolyamára, és hogy ott milyen volt a csapatnak a dinamikája?
0: Zavarba hoztál, mert én annak idején, hát úgy az utolsó pillanatban csöppentem be a felvételizők közé, hiszen én a Római Katolikus Szemináriumba akartam jelentkezni, és ott ismertem nagyjából a kispapokat is, az előjárókat is, ott Szegeden. És aztán egy kislány miatt jelentkeztem csak görögnek, de aztán úgy látom, hogy a Jóisten akarata volt azért ebben benne, és talán 5 vagy 6 jelentkeztünk mi is, emlékem szerint, vagy talán összesen többen, de volt, aki utána már, akit fölvettek, rögtön Budapesten kezdte, hiszen egyetemi végzettséggel jött oda a felvételire, és mi nálunk egyéni elbeszélgetések voltak. Nem kapott nagy hangsúlyt az együttlét. Ott voltunk, azt hiszem, 1 vagy 2 napot, nem volt ez a 3 napos megszervezett együttlét a felvételin, és arra is emlékszem, hogy külön volt beszélgetés a rektor úrral, talán külön az akkori prefektussal, és akkor utána püspök atya és 2 másik előjáró hallgatott meg bennünket, úgyhogy erre emlékszem, és hát úgy látszik, kicsit ebben rokon lelkek vagyunk, mert hát én olyan nem vettem komolyan, őszintén szóval, a kispap társaim jöttek öltönyben szépen, nyakkendővel, én meg még mondtam is, hogy siessünk, mert még valahova menni akarok. és hát azt a benyomást keltettem, ami engem nagyon meglepett, hogy ez egy szörnyű nagyképű figura, hát itt ez nem is veszik föl talán, de aztán hála Istennek fölvettek mégis ez ilyen hiányosságaim ellenére. Úgyhogy hát nem büszkélkedhetem azzal, hogy én ott nagyon jeles voltam a felvételin, de a kérdésekre nagyjából tudtam a választ. és hát persze a mostani kispapi felvételi jelentősen befolyásolni fogja majd a szemináriumi életet, hiszen nem csak arról van szó, hogy akiket fölveszünk, őket részesítjük a képzésben, hanem mindenki a saját személyiségével hozzájárul az egész közösséghöz, amelyik aztán egymás hatással formálja az embereket, a személyiségeket. De a bevezetőben megemlítetted, hogy te pedig most nyáron nemrégen a görög tűztáborban voltál, és szerintem annak is van köze a felvételihöz, hiszen ez egy olyan program, amit nagyon régóta már talán 15 éve minden nyáron megszervezünk. Görög tűz azt jelenti, hogy általános iskolás diákokkal, többnyire általános iskolás diákokkal egy hetes program. És ekkor kispapok is vannak ott velük, illetve más fiatalok, akik segítenek a szervezésben. Na erről mesélj egy kicsit, mert én most nem voltam, egyszer se tudtam el, egyszer találkoztam velük Nyíregyházán, amikor összefutottunk Péter Pál ünnepén. Erről mesélj most egy kicsit nekünk.
1: Ebben az évben a tábor ugye Nagykállóban volt, került megszervezésre.
0: Utóbbi években már többször, amióta Nagykállói iskola a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásával került, nagyon ideális körülmények vannak.
1: Igen.
0: Korábban mindig máshová mentünk, általában Zemplénbe vagy Borsodba máshová, de most már több éve valóban itt Nagykállóban szervezünk meg a görög tűztábort.
1: Igen, ott a iskolának az adottságai nagyon jók, meg ugye kollégium van, ott könnyen el lehet szállásolni a fiatalokat.
0: Jó, sokan voltak, úgy hallom.
1: Sokan. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor rekordmennyiségű volt a táborozóknak a száma.
0: Létszám, mondjuk.
1: Rekord létszám, igen. 140-en voltak a gyerekek.
0: Az valóban nagyon sok. Hát én arra emlékszem, hogy a 30-40-en voltak még, csak úgy látszik, hogy...
1: Hát kinőtte magát.
0: Kinőtte magát, igen.
1: És tényleg ők is az ország minden tájáról érkeztek. Volt, aki Nyíregyházáról, Nyíregyháza környékéről, de volt, aki szintén talán Szegedről jöttek többen, de a Budapestről is sokan érkeztek Nagykállóban. És a különféle programok voltak. Pont hétfőn volt, 29-én
0: a részvevőkre kérdezek rá, hogy ki volt a legkisebb, ki a legnagyobb, tehát körülbelül milyen korosztályra kell gondolni.
1: Főként a táborozóknak a nagy része, ők az 5-től 8. osztályosokig voltak.
0: Tehát picik nincsenek első másik.
1: Egy-kettő kivétel, hogyha olyan volt, hogy
0: testvérével
1: eljött, és akkor úgy közösen jöttek. Olyan volt, de igazából inkább 5. osztálytól fölfele.
0: Tehát mégis akkor egy viszonylag szűk réteg, tehát 5-től 8-ig, és akkor 140 fős csapat, de
1: voltak, voltak gimnazisták is, volt egy ilyen külön csoport, ők is szerintem voltak ilyen 15-en, akik a segítők, akik mondjuk a csoportokat, meg a gyerekeket vezették, hanem ők amit kellett, abban besegítettek. Úgyhogy volt egy ilyen 15-20 darab gimnazista is ott velünk a táborban, úgyhogy egész éles volt a paletta, mert voltunk mi kispapok, meg volt egy-két egyetemista is, úgyhogy a vegyes kis társaság.
0: És gondolom, ti fiatalok is azért úgy megtaláltátok, tehát nem csak feladat volt, hogy most itt legyünk a gyerekekkel, hanem
1: persze.
0: Számotokra is egy kedvező program volt ez.
1: Igen, nagyon jók voltak tényleg a programok. Voltunk sokat strandon, a Nagykállói strandra is elmentünk, de Nyíregyházára is, állatkertben is voltunk, és természetesen mégiscsak egy hittantáborról beszélünk. A 29-én ugye hétfőn volt a fő nagy ünnepünk, ugye Péter és Pál apostoloknak az
0: ünnepe. Emlékszem, hogy akkor futottam velük össze, én a főiskolára mentem, valami feladatom volt ott, és akkor a főiskola nagy terméből jöttek a fiatalok. Jaj, mondom, ti vagytok a görög tüzesek, sok ismerős is volt, akkor köszöntött. Csak jöttek, csak néztem, uram, fia, milyen sok gyermek van itt most, és akkor láttam, hogy valóban nagy létszámú közösség volt, csapat volt.
1: Igen, és nagyon szépen ugye Szent Liturgiát ünnepeltünk a hétfőn a Székesegyházban, a Nyíregyházi Székesegyházban. Jó meleg volt aznap.
0: Gondolom.
1: Meg utána kedden is kicsit variálni is kellett a programon a nagy meleg miatt, de a gyerekek élvezték az imádságot. Minden este volt közös imádság, ugye a nagykálói iskolában. Közösen összegyűltünk, volt, hogy a vecsernyét imádkoztunk, volt, hogy a vecsernyének az állandó részei, de volt, hogy kisesti zsolozsmát, úgy, ahogy van egy az egyben, elimádkoztunk.
0: Nagyon örülök neki.
1: Olyannal is találkoztak a gyerekek. De csomó volt kézműves foglalkozások. Én személy szerint tudok csotkit kötni, és a gyerekeket tanítottam, hogy hogyan kell.
0: De akkor gondolom, a Jézus imáról is beszélti nekik, nem
1: persze,
0: csak egy ilyen kézműves foglalkozás volt, remélem.
1: Nem, nagyon tisztában voltak, hogy ez nem egy egyszerű, nem egy egyszerű kis fonál, amit a kezünkre teszünk, hanem ez egy imafűzér.
0: Imafűzér készítés.
1: Nagyon fontos. De volt, hogy mentünk zarándokolni. Ott a meleg miatt nem tudtuk a teljes távot, amit előre elterveztünk, de így is elmentünk Mária Pócsra, ott a Pócsnak a határából vittek minket buszokkal, és onnan bezarándokoltunk. Ábel püspök atya jött velünk, mesélt nekünk Mária Pócsról. Ott volt számháború, a gyerekek nagyon élvezték. Ott a két templom körül ott. Nagyon jó voltak a programok.
0: Gyere zsibajjal, ezek szent a kegyhely.
1: Igen, de imádkoztunk, és pont úgy volt, hogy kicsit imádkoztunk, utána kimentünk játszani, meg el voltunk, utána visszamentünk, és egy akatisztoszt és imádkoztunk. Mert ugye a...
0: Tudták énekelni a gyerekek?
1: Tudták. Az volt, ez is az én feladatom volt, hogy megtanítsam nekik.
0: Értem.
1: Pont ott az imádság előtt egyszer-kétszer áténekeltük a dallamot.
0: Voltak, akik több szólamot is énekeltek?
1: Voltak, akik szép számmal. De, és személy szerint még, ami nekem nagy élmény volt, hogy ugye többen voltunk ott kispapok. És ugye nekünk a szemináriumban ez egy fontos a szolgálat, ugye a nyáron, hogy persze mindenki hazamegy, meg pihenés van, meg mégiscsak vakáció a szemináriumban.
0: Meg szolgálat is van a parókjára be kell.
1: De természetesen szolgálat is van. És ezek a táborok, ezek nagyon fontos a sarokkövei a nyarunknak.
0: Bocsás, még arra kérdezek még rá, hogy erre be lehet jelentkezni, vagy pedig be vagytok osztva, hogy ki melyik nyári egyházi programon vesz részt?
1: Azt kérik tőlünk, hogy ameddig a szemináriumban vagyunk, minden különböző táborba menjünk el.
0: Legyen például tapasztalat erős arról
1: is. Igen, ifjúsági gyalogos zarándoklat, vagy Damján tábor, de a görög tűztábor is.
0: Vagy
1: Zsolozsmást, igen, Zsolozsmást tábor is.
0: És neked most ez az első volt a görög tüzes?
1: Nekem ez az első görög tüzes élményem volt, és én nagyon élveztem. És ugye többen voltunk ott kispapok, és a fiúk voltak olyanok az én csapatomban, ilyen csapatokra voltak fölosztva a gyerekek, akik főleg a én csapatomban olyanok voltak, akik most fejezték be a 8. osztályt,
0: igen,
1: és most mennek a gimnáziumba. És hogy többen így igazából most találkoztak először kispappal, ilyen testközelből.
0: Igen.
1: És így rájöttek, hogy a kispapok azok tök jó fejek, meg jól lehet velük játszani, de komoly dolgokról is beszélgetni. És hogy többen ezek a fiúk mondták, hogy hát, hogyha ezt jelenti kispapnak lenni, akkor én is kispap leszek, is fogok jelentkezni. Még van pár évük, imádkozunk értük is, de ez számomra, mint a papságra készülőnek, egy nagyon fontos, akár evangelizációs a csatorna, vagy akár a hivatásomnak a megmutatása.
0: Igen.
1: És igazából nem kell ide semmi nagyon komoly dolog, csak jelen kell lenni a gyerekekkel. Mm-hmm. Beszélgetni, megmutatni, hogy én is ugyanolyan ember vagyok, mint ők, és, de hogy mégis a Jóistennek akarom ajánlani az életemet.
0: Hogyne. A hivatás tisztázás folyamatában nagyon fontos, hogy nem ráhatással kell, hogy na, nincs kedve papnak lenni, milyen jó lenne papnak lenni, gondolkodj már el ezen, vagy szerzetesnek lenni, hanem szembesíteni ezzel a lehetőséggel, vagy megismertetni, vagy hogy valamilyen élménye, tapasztalata legyen erről, amely előhívhatja belőle azt a belső késztetést, ami viszont a Jóistennek az ajándéka. És ezek a programok úgy nem mondhatom egyáltalán, hogy ezek hivatásébresztő események volnának, hanem a gyermekek, a fiatalok a maguk természetességével kapcsolódjanak be az egyházunk életébe. És ezzel segítjük előhívni azt a belső hívást vagy késztetést, amely aztán szerzetességre vagy papságra vezeti őket, és valóban pontos adatom, hát pontos adat nincs egyáltalán erről, de a Görög Tűz gyermekprogramból nem tudom, hogy hányan fogalmazták meg a papságra való szándékukat, de az biztos, hogy az ifjúsági zarándoklaton, amely augusztus első hetében, illetve a Nagyboldogasszony búcsúra érkező héten szokott lenni, ott is több száz fiatal, még ennél is jóval több főiskolás, egyetemista, középiskolás fiatal van, azok közül nagyon sokan fogalmazták meg, hogy akkor ők a papságra vagy a szerzetességre szeretnének vállalkozni.
1: Igen, igen. Ez egy nagyon fontos, nekem is a ifjúsági gyalogos zarándoklat egy nagyon fontos ilyen pont volt, mert egyáltalán az, hogy kicsit kilépni a komfortzónából, csak a zarándoklatra gondolom.
0: Igen, pont eszembe jutott, hogy akkor nem igen tehetjük meg, hogy a napsütés miatt rövidítjük a távot, mert oda kell érni, májapócsa, nincs mese. Úgyhogy volt olyan gyalogos zarándoklatunk, amikor hihetetlen, kegyetlen tűzött a nap, és hát persze naptej, meg szalmakalap, meg védtük, amennyire tudtunk magunkat, de el is tévedtünk, úgyhogy jó, még hosszabb lett a túra, valami 35 kilométeres napon, ez kegyetlen volt, de aztán hát végül kipihentük estére, este már fociztak a fiatalok.
1: Hát igen, a fiatalok bírják a gyűrődést.
0: Igen. Na hát minden programról nem is tudunk beszámolni teljes mélységében, de örülök, hogy ezek szerint a Görög Tűz számodra is emlékezetes lett, és egyéb programok is lehetnek majd, amire be lehet jelentkezni. Hát, hogyha a görögkatolikus hírekben majd Margaréta ezekről is fog beszélgetni, bár azt hiszem, hogy ezek a táborok már meg vannak szervezve, és a jelentkezésről is gondoskodni kellett. A hátralévő időben majd én még szeretnék mesélni egy kicsit a liturgius énektáborunkról, amely éppen ezen a napon kezdődik Debrecenben, de most már ebben ne kezdjünk bele, hiszen a reggeli beszélgetésünk ideje hamarosan lejár. 9 órakor majd görögkatolikus szent liturgiába lehet bekapcsolódni. Mindenkit szeretettel hívunk, itt is a kispapok liturgiájába kapcsolódhatunk be, és én pedig 10 órakor, reggel is 10-kor, meg este is 10-kor hittanórát fogok mondani. Na persze nem este jövök be elmondani újra ugyanaz, hanem majd Miklós gondoskodik arról, hogy amit egyszer elmondtam, azt majd este is meg lehet hallgatni. Most itt nyáron mi egyébről beszélgethettünk, mint a nyári programokról. Akik nem régen kapcsolódtak be, azoknak mondom, hogy Kalász Nándival beszélgetünk itt a Mária Rádióban a kispapi fölvételiről, az ő fölvételi élményeiről, tapasztalatairól, aztán egyszer majd talán beszélgethetünk a kispapi évekről is, a szemináriumi tapasztalatokról, illetve erről a bizonyos Görög Tűz táborról, amely múlt héten lett vége, ugye? Jól emlékszem, igen, hogy az is egy jó hetes tábor volt. Abban bízunk, hogy ezzel is a Jóistenhez tudjuk közelebb vinni a fiatalokat, rajtuk keresztül a családokat, hiszen a családokban kell, hogy a hit megerősödjék, de van erről tapasztalatunk, hogy amikor egy fiatal vagy egy gyermek egyházon keresztül talál rá a Jóistenre, akkor ő is tud hatni a szülőkre, úgyhogy azért ennek még szélesebb körű missziós lehetőségei vannak. Kérjük, hogy maradjanak velünk, illetve segítség is a munkánkat adományaikkal, hiszen a Mária Rádió az önkéntesek mellett az adományozóknak a jó indulatából, támogatásából tudja fenntartani magát. Most tehát néhány perc elköszönünk, és majd a hírek után tovább beszélgetünk még Nándival a liturgikus énektáborról. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
3: Hírpercek.
4: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedózai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét. De azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolitai érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Szizoész szerzetes atyára tekint. Korai ifjúságában elhagyta a világot, és megszeretve az önmegtagadást, imádságot, szeretetet és alázatosságot, az egyiptomi pusztában volt remete, ahol nagy Szent Antal is. 60 éven át élt imádságban és vezeklésben, és tökéletesen kiirtotta magából a bűnös vágyakat, szenvedélyeket. Szizoész annyira kedves volt élete miatt Isten előtt, hogy halottakat támasztott fel, és tisztátalan lelkeket űzött ki. Idős korában hunyt el, 429-ben. Halálakor arca mennyei fényességtől ragyogott, cellája pedig megtelt jó illattal. Holnap, kedden, Szent Maléi Tamás atyára tekintünk. A 10. század előtt élt, Tamás atya szerzetessége előtt katonai szolgálatban volt. Erős testű, bátor kiállású katona volt, aki társaival együtt sok győzelmet aratott. Elhagyva a világot, Szent Illés próféta utasítására a pusztába ment, Maléi hegyére. Ott magányosan élt, Istennel beszélgetve és tőle látomásokban és kinyilatkoztatásokban részesülve. Lelkét megtisztítva, sok jeles hőstettet hajtott végre, és sok csodával ékesítette fel Isten az ő életét. Amikor az emberek tudomást szereztek róla, sokan keresték fel, útmutatásért és gyógyulásokért is, mert Isten erre is erőt adott neki. Nem csak életében, de erekjéi által halála után is sok csodát művelt. Szerdán Szent Prokop nagyvértanút állítja elénk egyházunk. Jeruzsálemben született, fiatal korában jó képzést kapott. Apja ugyan keresztény volt, de mivel korán meghalt, Prokop nem lett megkeresztelve. Dioklécián császár alatt belépett a hadseregbe, a császár pedig Egyiptomba küldte, hogy üldözze a keresztényeket. Útközben égi hangot hallott, amely szemére hányta, hogy Jézus Krisztus ellen támad. Így ő is, amint Szent Pál apostol, nem az emberektől, hanem a mennyből nyert meghívást. Ezután az égen megjelent keresztjele arra indította, hogy ne támadjon a keresztényekre, hanem őt is szenvedésekre hívta. Alexandriában, elhagyva a bálványimádást, összetörte a bálványokat. Pogány anyja jelentette ezt a császárnak, aki elfogadta és börtönbe záratta. Prokop a börtönben keresztelkedett meg. Példamutatóan tűrte a kínzásokat, ezáltal Krisztushoz térítette édesanyját és még több szakasz katonát vezéreikkel együtt. 303-ban mindnyájukat lefejezték hitükért palesztinai Cezáreában. Csütörtökön Szent Pongrác püspökvértanúra emlékezünk. Szent Pongrác Antiókiában született, abban az időben élt, amikor Jézus Krisztus a földön járt. Atya, halván Jézusról elment fiával, az ifjú Pongráccal együtt Jeruzsálembe. Látta és hallotta Jézust, és hitt benne. Az apostolok szétszéledése után Antiókiában az egyik térítő apostol megkeresztelte az egész családot. Egy idő után a szülők elhunytak, Pongrác pedig, szétosztva tőlük örökölt vagyonát, elment a pontuszi hegyekbe. Ott egy barlangban élt. Amikor Szent Péter főapostol azon a vidéken térített, Pontuszban találkozott Pongráccal, elvitte őt Kilikiába, és Szent Pál apostollal egyetértve Pongrácot a szicíliai Teuronémia püspökévé tették. Püspöki helyen sok csodát tett és sok pogány térített Krisztus hitére. Miután sok esztendeig működött, pogány ellenségei rátámadtak és agyonkövezték az első század végén. Pénteken a nikápolyi 45 szentvértanúról emlékezik meg egyházunk, azokról, akiket Licinius császár idején ítéltek mágia halára Örményországban, 335-ben. Ugyancsak ezen a napon emlékezünk meg arról a Szent Antal atyánkról is, akit szertartási könyveink oly sokszor csak barlanglakó Antalként emlegetnek, hiszen noha Athosz hegyén lett szerzetes, Később a kijevi híres Barlang monostor, vagy más néven Pecserszkaja Lavra alapítója lett. A hagyomány szerint 1078-ban hunyt el. Szombaton Szent Eufémia nagyvértanúnő egyik halála után történt csodáját állítja elénk egyházunk. A vértanúnő 303-ban Kalkedonban szenvedett vértanúságot. Sírja fölé templomot emeltek, és ebben a templomban tartották 451-ben a negyedik egyetemes zsinatot. Ezzel a zsinattal kapcsolatban egy érdekes történetet is megőrzött a hagyomány. A történet szerint a zsinat befejezéséhez közeledve a zsinaton résztvevő püspökök az igaz hitű tanítás szövegét egy papírra felírták. Az eretnek tévtanítást tartalmazó papírral együtt Szent Eufémia holttestét tartó koporsóba tették. Néhány napig tartó imádság után az atyák ismét fölnyitották a szent koporsóját, és az igaz hitű tanítást tartalmazó iratot Szent Eufémia jobb kezében, míg a tévtanítást tartalmazó papírt a lábai alatt találták. Vasárnap Szent Proklosz és Hilárion vértanukra emlékezünk, akik 106-ban szenvedtek vértanúságot Ankirában. Először Proklost fogták el, és Trajanus császár elé vitték. A császár nem talált benne hibát, ezért átadta Maxim helytartónak. A helytartó kínzások után arra ítélte, hogy feszítség fára, és nyilazzák agyon. Amikor vitték a kivégzésre, akkor találkoztak Hilárionnal, aki Proklosznak unokaöccse volt. Őt is elfogták és börtönbe zárták. Proklosz pedig elvitték a kivégzés helyére, fára feszítették és nyilakkal átlőtték testét. Hilárion vértanút a kihallgatása és bátor hitvallása után kínok alá vetették. 3 nappal Proklosz halála után július 15-én lefejezték. A keresztények mindkettőjük testét tisztelettel temették el. Végezetül a szombaton ünnepelt Szent Eufémia nagyvértanúnőnek a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Ma a Szent Atyák Krisztus ügyében összegyülekezett kara átadja neked nagy hírnevű az igaz hitvallást, s azt te tiszteletre méltó kezedbe veszed, és mindvégig ott tartod. Azért az emberek karai is összegyűlnek, és mi a te bajvívásodat magasztaljuk buzgósággal, hangoztatva, üdvözlégy nagy hírnevű, ki a női természetet férfiassággal fölfegyverzetté változtattad. Üdvözlégy nagy hírnevű, ki az igaz és az atyáktól hátrahagyott hitet sértetlenül megőrizted. Üdvözlégy, ki imádkozol a mi lelkünkért.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög-katolikus metropólia híreit hallják. Borsod Abaúj Zemplén vármegyei értékdíjat kapott épített környezet kategóriában a miskolci Nagyboldogasszonyról elnevezett püspöki székesegyház. Az elismerést a Borsod Abaúj Zemplén vármegye önkormányzata által rendezett vármegye napi ünnepségen Orosz Atanáz megyés püspök vette át. Tegnap ismét Péter filléreket gyűjtöttünk templomainkban. A persejpénzzel teljes egészében a Szent Atya karitatív tevékenységéhez nehéz helyzetben lévő emberek és családok, háborúk és természeti katasztrófák által sújtott lakosság támogatásához járulhattunk hozzá. Aki nem tudta személyesen elhelyezni adományát a templom persejében, megteheti utalással is. A részletekről az egyházmegyék honlapján találnak eligazítást. Még tart a Szent Damján tábor és kör idei adománygyűjtése. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damján tábor és kör Facebook oldalán és az adjukössze.hu honlapon. Több, a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény keres új munkatársat a következő tanévre. A Dunakeszi Örömhírvétel görögkatolikus óvoda Szent Miklós görögkatolikus tagóvodája óvodapedagógus és dajka, a Dunaújvárosi Szent Pantaleimon görögkatolikus óvoda óvodapedagógus, a Hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola, gimnázium, technikum, szakképzőiskola és kollégium székhely intézménye pedig matematika bármely szakos tanár munkakör betöltésére várja a jelentkezéseket. A felhívásokat megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket Miskolcon, a

0: Éhez. A kerékpárosok 6 órakor indulnak Máriapócsra, a hajdudorogi első székesegyháztól Újfehértó, Érpatak, Nagykálló és Kállósemjén érintésével. Érkezés Máriapócsra előre láthatóan 11:30 magasságában, majd szent liturgia, ebéd, közben pedig tombola. A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot az ebédrendelés miatt mindenképp jelezzék a 15. Hajdudorog Máriapócs kerékpáros zarándoklat című Facebook eseménynél. Továbbra is várják a jelentkezéseket a 2026-os ifjúsági gyalogos zarándoklatra és a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatra is. A jelentkezési lap és minden információ elérhető az ifjúságizarándoklat.hu honlapon. Zsolozsmás tábor lesz Létavértesen július 16 és 19 között. Az összejövetel 16-án, csütörtökön, vecsernyével kezdődik, és 19-én szent liturgiával zárul. Az elmélkedéseket Szabó Roland bekecsi parókus vezeti. Részvételi díj 20 000 forint. Jelentkezni Szimicskú Ferenc atyánál lehet a szimicsku56@gmail.com e-mail címen, vagy a 0630 248 2670-es telefonszámon. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Szeretettel köszöntöm újfent a kedves hallgatókat, azokat is, akik reggel óta itt vannak velünk és bekapcsoltak a beszélgetésben, vagy akik azóta kapcsolták be a készüléküket, bármilyen módon is hallgatják a Mária Rádió híreit. Kalász Nándival beszélgetünk. Nándi, miről volt szó eddig? Pár röviden.
2: Eddig beszélgettünk a idei szemináriumi felvételiről.
1: Így van. Kicsit felidézve a tiedet is.
2: Igen, meg Érsek atyáit is.
1: Igaz.
2: Kölcsönösen, de beszélgettünk, meg felvételi kapcsán felhívtuk még prefektus atyát is, ő is beköszönt a vonalba, de beszélgettünk a görögtűz táborról, ami egy ifjúsági tábor.
1: És megígértük, hogy a liturzsének táborról is szót ejtünk, amely most Debrecenben éppen a mai napon indul, már tegnap összejöttek a gyerekek, de a bevezetésül megkérlek, Nándi, hogy arról mesélj, hogy a görög tűz táborban te bekapcsolódtál, mint egyik vezető, hogyan tudtad a liturgikus éneket becsempészni a fiataloknak a tevékenységébe?
2: Most a görög tűz táborban volt egy játék, egy kicsi bonyolult játék, de a gyerekek nagyon élvezték, aminek az volt a neve, hogy talentumok, és hogy különböző talentumokat, drachmákat és dinárokat lehetett gyűjteni a különböző állomásoknál.
1: Ezeknek különböző értékük volt? Talentum,
2: igen, igen. A dinár a legkisebb, a drachma a középső, és a talentum
1: a legértékesebb.
2: És voltak különböző játékok, feladatok, és az egyik feladat, egyik állomásnál, aminél én voltam, az volt, hogy liturgikus énekeket kellett énekelni a gyerekeknek. És akkor erre kaptak, voltak különböző nehézségű énekek. És
1: lehetett választani, vagy pedig te adtad nekik?
2: Lehetett, megmondhatta a kicsi, hogy milyen nehézségűt szeretne énekelni, és akkor annak megfelelően adtam neki énekeket.
1: És hogyha egy nehéz ének volt, akkor kapott talentumot érte?
2: Bizony, kapott érte talentumot. Volt, hogy a talentum oda volt, hogy én liturgikus kérdéseket is tettem föl, hogy énekeket milyen szertartáson, vagy akár a szent liturgiának melyik énekét hol szoktuk elénekelni. Például volt egy fiú, aki gyönyörűen énekelt, és viszonylag kisebb volt, talán most ment ötödikbe, vagy most végezte az ötödiket, de megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy mi az a prokimen.
1: Az igen.
2: És el tudta mondani, hogy mikor énekeljük, hogy ez rövid, hogy ez válaszos, hogy ezt megismételjük, és nagyon ügyesek voltak a gyerekek is. Ezek közül, akik ugye ennél az állomásra jöttek és énekeltek tényleg gyönyörű csengő hangon, többen is voltak, mondtak utána, ott beszélgettünk velük, és mondták, hogy mennek a Debrecenbe a liturgikus énektáborba.
1: Hát akkor remélem, ez a fiúcska is, akit említettél, el fog jönni a mi táborunkba is. Erre lehetett bárhonnan jelentkezni.

0: de a liturgikus ének versenynek a aranyminősítésben részesült tagjai ingyen vehetnek részt a táborban, úgyhogy egy kicsit ezt összekötöttük a január-februári énekversennyel, liturgikus énekversennyel. És most közel 60-an vesznek részt ebben a táborban, és ez valóban intenzív énekzenei tábor. Bubnó Tamás, a kántorszak vezetője, tanszékvezető irányítja, és olyan hallgatók is kapcsolódnak be, akik az ő tanítványai már, illetve énektanárok. Az ám te most akkor nem fogsz jönni a ideire?
1: Igen, most a szolgálatok nagyon összesűrűsödtek nekem, emiatt nem tudok elmenni.
0: Na hát sajnálhatod pedig, mert nagyon, nagyon jól. Most változtattunk is, mert sokáig a tropár, konták, szihira alapdallamokat tanítottuk, de azt látjuk, hogy olyan sokan jönnek már, akik már negyedszer, ötször, hatodszor itt vannak a liturgikus énektáborban, úgyhogy kicsit nehezebb énekeket is tanítunk, persze különböző korosztály. Ez 6-tól mondjuk 18 éves korig van, nem, általános iskolások 6-tól 14-ig, de van egy külön gimnazista csoport nálunk is, mint a Görög Tűzben is, akkor nyilván ők már jóval nehezebb énekeket énekelnek. Nagyon-nagyon lelkesítő szokott lenni számomra az évnek az egyik kiemelkedő része, amikor a liturgikus énektáborban vagyok, és azért is szomorkodom, hogy most a kezdésnél nem lehetek itt, de azért már a rádióban is örömmel veszek részt. Hát így egyik a másik után mégiscsak összekapcsolódik. És ami egyik nagyon szép szokott lenni, mi nálunk is, még talán hangsúlyosabb, mint a Görög Tűzben, Zsolozsmába is bekapcsolódnak a gyerekek. Például képzeld el, hogy a reggeli útrenyére is szoktak jönni, hát főleg a nagyobb baska, inkább lányok, de van egy-két lelkes fiúcska is, aki reggel 5:30-kor kezdődő útrenyére bekapcsolódik, és ő is ott van. Illetve a vecsernyét azt együtt szoktuk énekelni. És az valami fantasztikus élmény mindenkinek. Nagyon sokszor, hogyha visszakérdezünk a gyerekeknél, hogy na mi volt neked a legszebb, játékok voltak, meg énektanulás, meg föllépés, meg a Szent Efrém férfikar is múrikázik velük, és megénekelteti őket, de nagyon sokszor ezeket a vecsernyéket emlegetik föl, hogy hú, milyen szép volt. Hát el tudod képzelni, 50-60 gyerek tanárokkal együtt, és hát több szólamba énekeljük a vecsernyé énekeit, ezek gyönyörűek szoktak lenni. Aztán ami még mindig a tábor csúcspontja, annak mondhatjuk a záró hangverseny, amikor ezek a kis csoportok, nyilván csoportokban foglalkozunk velük, kisebbek és nagyobbak, mindenki föllép és megmutatja, amit abban a néhány napban tanult. Erre már a szülőket is el szoktuk hívni, és hát egy nagyon pompás este szokott lenni ezen a hangversenyen, aztán általában őket is, a hallgatókat is megénekeltetjük, illetve a Szent Efrém férfikar is nem csak megénekelteti a gyermekeket, hanem egyik este, most nem is emlékszem, hogy kedden vagy szerda este adnak hangversenyt szintén, és ez is nyitott szokott lenni. Szóval ez a liturgikus ének nagyon föl tudja lelkesíteni a gyermekeket, fiatalokat, és én is ezt erősíthetem meg, amit te mondtál, mert gondolj csak el, azt mondod, hogy nehéz liturgikus éneket kellett nekik elénekelni, hogyha ebbe beletanulnak, hogyha kisgyermekkorútól fogva van lehetőség énekelni, tanulni, akkor ez egész biztosan felnőtt korukban is hatással lesz, és, és segíti őket ahhoz, hogy a Szent Liturgiába, vagy a Zsolozsmába bekapcsolódjanak. Például külön büszke vagyok arra, hogy te is említetted, a Görög Tűz táborban kisesti Zsolozsmát végeztek, vagy vecsernyét, vagy útrenyét. Hát azért régen lehetetlen volt, vagy elképzelhetetlennek tűnt, hogy hétköznapi Zsolozsmába fiatalokat bekapcsoljunk, és a nagy ifjúsági táborban, ifjúsági zarándoklaton is így van ez, hogy minden nap útrenye és vecsernye is van, és ott is a reggeli kora hajnalban kezdődő útrenyébe nagyon sokan bekapcsolódnak. Hát hallhatunk arról, hogy még erre van lehetőség csatlakozni hozzá, főleg a fiatalokat várjuk erre természetesen. A görög 22 plusz zarándoklatra, illetve az augusztusi ifjúsági zarándoklatra. De leginkább a vasárnapi szentliturgiákra és a mindennapos zsolozsmára várjuk a kedves híveket. Elköszönünk most 9 óráktól szentliturgiával, imádkozhatunk. És újra mondom, 10 órakor pedig a hittanórát fogom tartani este 10-kor ismételve. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. A harag nem jó barát. Robert Tamási írása. Észrevettük már, hogy manapság mennyire dühösek az emberek? Tüntetők kiabálnak egymással az utcákon, televíziós és rádiós kommentátorok egymást túlkiabálva próbálják érvényesíteni a véleményüket, gyakran udvariatlanul félbeszakítva azokat, akik nem értenek velük egyet. A közösségi média tele van ellenséges megnyilvánulásokkal olyan emberek és csoportok felé, akik más nézőpontot vagy meggyőződést képviselnek. A munkahelyeken pedig heves szóváltások zavarják meg a mindennapi munkát. Miért ennyire dühösek az emberek? Ennek számos lehetséges oka van. Némelyik érthető, mások kevésbé. A lényeg azonban ez. Mit érünk el a harag kifejezésével és a fegyelmezetlen érzelmi kitörésekkel? A legtöbb esetben nem sokat. Általában csak még nagyobb haragot szülnek, hiszen a negatív érzelmek ritkán oldják meg a problémákat. Sőt, előfordul, hogy az emberek már azt sem tudják, miért dühösek. Az Új Szövetség egyik verse jól leírja ezt a helyzetet. A gyűlésben ugyanis nagy volt a zűrzavar, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. Ez bárhol megtörténhet. Az otthonainkban épp úgy, mint a munkahelyeinken. Nem egyszer előfordul, hogy egy hosszú vita végén a résztvevők megkérdezik, tulajdonképpen mi is vitatkozunk? Mivel ez gyakori probléma, a Szentírás sokat tanít a harag romboló erejéről és következményeiről. Íme néhány példa. A harag olyan érzelem, amelyben senki sem nyer. Ritkán származik bármi jó abból, ha negatív érzelmeinket szabadjára engedjük. Semmit sem nyerünk azzal, ha azt próbáljuk eldönteni, ki tud hangosabban kiabálni, vagy ki tud nagyobb dühöt és ellenségeskedést mutatni. Sokkal bölcsebb uralkodni az indulatainkon, mint később a következményeikkel foglalkozni. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. A harag gyakran elhamarkodott reakció. Amikor valaki megbánt bennünket, természetes reakciónk lehet, hogy kiadjuk magunkból a dühünket, és pontosan elmondjuk, mit érzünk. Ez pillanatnyilag talán megkönnyebbülést hoz, de a végeredmény sokszor sértettség, megromlott kapcsolatok és megoldatlan problémák lesznek. Az, ahogyan reagálunk, megmutatja, hogy bölcsen vagy balgán cselekszünk. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. A bölcs fél a rossztól, és elkerüli az ostoba féktelen elbizakodottat. Van más választásunk is. Az a kifogás, hogy nem tudtam uralkodni magamon, nem elfogadható. Isten arra hív bennünket, hogy mi irányítsuk az érzelmeinket. Legyenek azok pozitívak vagy negatívak, ne pedig azok irányítsanak bennünket. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. A harag veszélyes állapot. Ha nem rendezzük a konfliktusokat, és hagyjuk, hogy a harag tovább izzon bennünk, az csak tovább mélyíti az ellentéteket. sokkal jobb a megbékélésre törekednünk, csökkenteni a feszültséget és lezárni a vitákat, mint hagyni, hogy a keserűség és a harag tovább mérgezze kapcsolatainkat. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
3: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 12-én, 9 órakor ismét jelentkezik az Égi iránytűnk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldog Asszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes. Júliusi témánk Sarlós Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Kirepül a gyerek, de mi marad a fészekben? Mi lesz a szülők házasságával, ha odáig minden hidegszálukat a gyerekek nevelése kötötte le? Idáig jutottunk előző adásainkban. Ezzel a témával vesszük fel újra a fonalat itt a Kamassarokban. Köszöntik kedves hallgatóinkat a műsorvezetők.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Az elmúlt időben, aki esetleg hallgatta azt a három részre tagolt interjút, akkor úgy érzi, ebben a témában még egy kicsit adósok vagyunk, hogy riportalanyunk valahogy arról számolt be, hogy hát azért az nem volt teljesen mindegy, hogy amikor mind a négy gyermekük kirepült, addigra ők nem teljesen idegenek voltak egymásnak, hanem hát bizonyos hobbikat elővettek, és hogy nagyon komolyan kellett azért figyelni menet közben is arra, hogy ne veszítsék egymás szem elől, és utána ne a semmiből kelljen kapcsolatot építeni. Mostanában azért azt látjuk, hogy nagyon elszaporodtak a válások. Vajon miért, hogy mi nem sikerül? Mit gondolsz?
1: Az általában nem akkor szoktak elválni, amikor már kirepültek a gyerekek. Nyilván mindenre van példa, még ugye egy ilyen vicc is létezik erről, egy ilyen pesti vicc. Egyébként Seiber Sándor, egykori zsidó főrabbi lektorálta ezt a kis könyvecskét. Abban van benne, hogy hát elmegy az öreg a rabbihoz, hogy hát rabbi, el akarok válni, és akkor mondja neki, hogy de hát ne, azért, hát 70 éves vagy már, hát mit gondolsz most? Hát eddig nem váltál el, hát akkor most erre a kis időre már minek? És akkor mondja, hogy 18 éves voltam, amikor feleségül vettem a feleségemet. Hát tulajdonképpen elég hamar rádöbbentem, hogy egy boszorkányról van szó, és el akartam válni, de hát az apám mondta, hogy hát mekkora szégyen. Hát aztán jött az első gyerek, akkor azért nem lehetett, akkor a második, legyen mindegyik egészséges, 6 vagy 7, hogy elszámolt ugye az öreg, és megszületett az összes, hát szeretett volna válni, de hát akkor meg az elsőt kellett férhez adni, a másodikat kiházasítani, stb. Tegnap férhez ment az utolsó is. Most végre válhatok. 52 év óta erre várok. Na, ez a ritka, meg hát tényleg egy kicsit a vicc kategória, hogy nem ekkor szoktak elválni. Egyébként az tényleg létező képlet, hogy a gyerek tartja össze esetleg a házasságot. Hát az is persze dicséretes, tehát hogy a szülők ugyan nehezen jönnek ki egymással, vagy nem rózsás a kapcsolatuk, de hát tulajdonképpen vagy meggyőződésük alapján, vagy a eskü alapján, vagy éppen a gyerekeikre való tekintettel, hát végül is nem a saját boldogságukat részesítik annyira előnyben, hanem azt mondják, hogy hát akkor ez van, csináljuk. És azért jó esetben mondjuk berendezkednek egy ilyen békés egymás mellett élés szintjére, ami persze lehet, hogy nem ideális, de hát mondjuk nem mindennapos veszekedésben telik akkor az élet. Ugye amikor aztán ez nem sikerül, akkor azért elég hamar megszületik az az ideológia is. Váló félben lévő emberektől ugye sokszor halljuk ezt, hogy hát már a gyereknek is jobb, ha mi elválunk, mert hát otthon már csak a veszekedés, meg az ordítozás van, és hát ettől a gyerek is ideges, meg ez senkinek se jó. És ez biztos igaz, hogy ez senkinek se jó, hogy tényleg jobb-e az, hogy elválnak egy gyerek számára a szülei, az már nem vagyok abban annyira biztos. Hát nyilván a nagy kérdés persze az, hogy miért jutunk el idáig, és hát anélkül persze, hogy most különösebb ilyen szociológiai tanulmányokat kezdenénk el lapozgatni. Igazából az én megfigyelésem az az, hogy a kapcsolatnak a fölépítésében van a probléma. Ott van a kutya elásva.
2: Mit értesz ez alatt?
1: Az, hogy elindul egy kapcsolat, megismerkedik egymással valamikor két fiatal, aztán utána ebből a kapcsolatból idővel házasság lesz, és hogy nagyon sok múlik szerintem azon, hogy hogyan építik föl a kapcsolatukat és a házasságukat. Tehát magyarul mi történik akkor, amikor ők megismerkedtek, attól kezdve odáig, hogy házasságot kötnek. És szerintem itt nagyon sok hiba történik. Nem kell ez rádióműsor, hogy ezt mindenki tudja, hogy tulajdonképpen szerintem a teljesen általánossá váló együttélés az statisztikailag nem növeli a házasságok tartóságát. Mert amikor még ez tabu volt, nem fordult elő gyakorlatilag, hogy házasságon kívül együtt éljenek emberek, akkor tartósabbak voltak a házasságok. Jó, persze mondhatjuk azt, hogy a társadalom a vállást se fogadta el annyira, ez is igaz, tehát mondjuk nyilván nem is akarom én ezt itt nagyon cizelláltan statisztikailag körüljárni, csak ugye fiataloknak azt szoktam mondani, hogy mi az az állapot, amiben ők most vannak. Az az állapot, hogy ismerkedés, udvarlás, majd jegyesség, de hát, hogy mindenképpen a házasság előtt vannak. Itt mi a feladat? A feladat az a kapcsolatnak a fölépítése, a másik megismerése, a házasságra való fölkészülés. Tehát nem az a feladat, amit nagyon sok fiatal tesz, hogy tulajdonképpen azért, mert annyira szeretik egymást, úgymond, már azt a játszmát játsszák, vagy azt a színdarabot játsszák, mintha már házas pár lennének. Na de nem azok, azt, hogy ők házas pár, ezt a játékmódot lesz idejük játszani, mondjuk jó esetben legalább 50 éven keresztül, az esküvő után. De azt a fázisát a játéknak, amit viszont előtte kell elvégezni, azt meg nem csinálják végig. Szerintem ebben nagyon sok probléma van. Ennek következtében egész egyszerűen, hát sokszor rosszul választanak. A közmondásokat, én szeretem egyébként a közmondásokat, és sokszor nagyon fején találják a szöget, de sokszor meg roppant felületesek, vagy nem alkalmazhatók minden szituációra. Tehát ugye van az a közmondás, hogy lakva lehet valakit megismerni. Ez nem biztos, hogy egy házasságra készület esetében ez alkalmazható, ez a nagy bölcsesség. Mert az, hogyha van egy fiatal fiú meg lány, akik mondjuk szerelmesek egymásba, ha ők összeköltöznek egy albérletbe, egy lakásba, hogy ott ők milyen tapasztalatra fognak szert tenni, azt előre meg tudom mondani. Élvezni fogják. Jó lesz. De ettől nem tudtak meg semmit. Tehát abból nem derült ki az, hogy ők egyébként, mint házaspár, évtizedeken keresztül tudnak-e egymás mellett állni, meg tudják-e oldani az életnek a nehézségeit. Ott örülnek egymás társaságának, minden gördülékenyen megy, jön egyik dolog a másik után, egyszer úgy érzik, hogy hát most már elég ideje vagyunk együtt, most már akkor következő az, hogy szervezzük az esküvőt, ott is szépen megy minden egyik a másik után, egyik lépés, egyik nap a másik után, és nem történik már igazi döntés. Nem történik meg annak a vizsgálata, hogy valójában a másik melletti nagyon mély elköteleződés az kialakult-e bennem. Voltak éppen mi történik? Hát egy szerencsejáték. Nagyon minimális ismerettség alapján, nagyon rövid ismerkedési idő után összeköltöznek. Most ez lehet, hogy hetekben vagy hónapokban mérhető, de hát nagyon sokszor ebben az időben mérhető két fiatal esetében, és voltak éppen ők úgy élnek, mint egy házaspár. Ami után, hogyha ez a kapcsolat pár év után kiderül, hogy nem sikerül, mondjuk még házasság előtt, mindegy egyébként, mert nagyjából ugyanazt élik át, mint hogyha egy 4-5 év házasság után elváltak volna. Tehát, hogy voltak éppen szerencsejátékot játszik a saját élete a tét. No, szóval szerintem a fölépítésben van nagyon sok hiányosság, és hát ez a válásoknak az oka, de hát mondom, ez azért kevesebb. Ez, mint kamassarok téma, szerintem inkább oda tartozik, hogy hát a szülő hogyan készíti föl a gyereket a szerelemre, az udvarlásra, a párkapcsolatra, vagy hát a szülő meg hát az a falu, aki ugye fölneveli a kamaszt.

0: Még egy kérdés erejéig, hadd kanyarodjunk vissza ahhoz, amit mondtál, mert szerintem az én fejemben is inkább az van, hogy úgy elfogadja egy házas pár, tehát hogyha eltávolodnak valahogy így a gyerekek nevelése közben, mert olyan sok gyerekük születik, és nincs idejük egymás, és valahogy azt élik meg, hogy hát jó, oké, akkor ezt most valahogy így túléltük, de hát majd folytatjuk külön-külön az utunkat, mert egyébként meg megismerkedett az anyuka az óvodában egy szimpatikus apukával, apuka munkahelyén a titkárnővel, szóval, hogy találnak olyan figurákat, akik valahogy frissebben, érdekesebben lehetne velük tovább folytatni az életet, és akkor az ember úgy képzeli, hogy közbe kopott el valami, de te most, ha jól értem, azt mondtad, hogy nem is biztos, hogy ez a fő területe annak, hogy elkopjon egy házasság, vagy kicsit úgy kudarcra forduljon, hanem lehet, hogy éppen még annak előtte, hogy gyermekeik születtek volna, akkor már ott történt valami olyan, hogy építették, de már ferde volt a torony, és aztán ledőlt egyszer csak. Hogy akkor erre még egy pillanatra szerintem, ha visszatérhetnénk, mert szerintem ez mindenkit, aki házasságban él és gyerekeket nevel, biztosan izgat, hogy hát jól akarja csinálni, vagy szeretné, hogyha muníciót kapna, akár a saját házasságához is, nem csak a gyerekeihez, akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen lehet, hogy aki összeköltözik a párjával, vagy szülőként ezt látja, hogy a gyereke most éppen erre adta a fejét, hogy hát most nagy, külön akar élni, és akkor tényleg hát ott a barátnőjénél van egy plusz szoba, és akkor ott együtt élnek, még sokszor egyébként egy családhoz költözik egy ilyen pár, ami szintén nagyon ijesztő, ilyen mama hotel kategóriában, hogy lehet, hogy most akkor muníciót adunk egy ilyen szülőnek, hogy mit mondjon a gyerekének, hogy úgy gondolod, hogy igaziból nem hoz döntést? Tehát, hogy hiányozni fog a döntés a fiatal részéről? Mert ő lehet, hogy visszavágnál azzán, hogy hát hogy ne dönteném, én őt választom. De hát az való igaz, hogyha most én ezt így végig gondolom, hogy az egy pici döntés, hogy 2 hónap után összeköltözni, vagy 2 év után akár összeköltözni, az egy másik jellegű döntés valóban, hogy udvarol neki, és még mindig őt választja másnak. Nem udvarol, tehát hogy egy kicsit más, mint együtt élni valakivel. Hogy ezt így hogy tudnánk jól megfogalmazni, amit esetleg egy szülő felhasználhat, akinek a gyereke ilyesmiben gondolkodik, vagy ilyen életvitelt folytat, és ugye erre vitázik talán a szülő, hogy úgy gondolt, hogy a döntés nem igazi?
1: Döntést hoz, csak kérdés, hogy mit dönt el? Egész más dolog eldönteni azt, hogy elmegy egy fiatal valakivel, valakikkel nyáron egy hétre evezni a Tiszára, vagy kempingezni a Magas-Tátrába, vagy valami. És az, hogy milyen jó poén hát együtt élni, egy légtérben lenni 2 fiatalnak, aki szereti egymást, hát ezt nagyon könnyen el lehet dönteni, hogy hát ez biztos jó lesz, és nem azt sajnálom én sem, meg szerintem nyilván senki 2 ilyen fiataltól, hogy ők jól érezzék magukat, vagy boldogok legyenek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy itt van egy ilyen vonzó, közeli és könnyen megvalósítható cél, amire nagyon könnyű igent mondani, hogy költözzünk össze, csak az a döntés, ami ténylegesen megszületik, hogy ugyanakkor minimális ismerettség, minimális tervezés, építkezés és előkészítés után voltak éppen jóval súlyosabb döntést hoznak. Kvázi házasságot kötnek. Abban az időben, amikor még a társadalom ezt így nem szabályoz, nem volt anyakönyvvezető, vagy nem írták még meg a Bibliának az első sorait, meg nem volt anyaszentegyház, meg stb., akkor az, hogy 2 fiatal férfinő összeköltözött egy kaibába, vagy egy barlangba, hát az volt a házasság. Tehát, hogy, és azért ebben élt az emberiség a történelmünk során, történelmünknek 97%-ában. Tehát az utolsó pár ezer évben fejlődött oda a civilizáció, hogy van egy ilyen formális házasságkötés a anyakönyvvezető, vagy a sámán előtt, a nagy diófa alatt, vagy az anyaszentegyház liturgiájával a templomban, de hogy voltak éppen jóval súlyosabb döntést hoznak, olyat, ami is sokkal inkább a számukra húsba vágó, mint amit gondolnak.

0: úgy érvelne szerintem egy fiatal, hogyha szóvá tennék ezt a szülei, hogy ő most összeköltözött a barátnőjénél, mondjuk a barátnőjével egy szobába, vagy egy fél lakásba, kis lakásba, hogy azt mondaná, hogy de hát épp ez a lényeg, hogy nem akarok ilyen nagy döntést hozni, nem akarom azt a döntést meghozni, hogy a feleségem legyen. Én csak egyszerűen meg szeretném őt jobban ismerni. És így, hogy mi összeköltözünk, hát akkor tessék, lakva ismerszik az ember, azért költözünk össze, hogy azt a hatalmas nagy döntést, ami a házasság, azt el ne hibázzuk.
1: No, hát én azt gondolom, hogy amikor egy fiatal már ilyen gondolatokkal kezd el vitatkozni a szüleivel, akkor valószínűleg ez a téma elkésett. Tehát, hogy erről korábban érdemes és elméleti psíkon beszélni. Tehát ott, amikor ezek az érvek egymásnak feszülnek, akkor ott már valószínűleg senki nem lesz hatással senkire, se a szülő a gyerekre, se a gyerek a szülőre. Az egész beszélgetést, meg minden sokkal korábban érdemes szerintem elkezdeni, és hogy az egyik, tehát azt meg kell szerintem kérdőjelezni, hogy egy fedél alatt lakva tényleg közelebb jutnak-e egymásnak a megismeréséhez. Egy bizonyos szintű információkat nyilván szereznek egymásról, de egyébként az, hogy milyen a másikra várakozni, végig gondolni azt a millió kis információt, amit egy találkozás, egy beszélgetés alkalmával szerzett egyik vagy másik, utána ebből építeni tovább azt az ismeretet, amit ő a szerelméről, a társáról, kedveséről alkot, kipróbálni azt, hogy milyen az ő helyzetébe belehelyezkedni, javát, az ő dolgait előmozdítani, ez egész egyszerűen hát időt igényel, fölkészülést, és egészen mással vagyunk elfoglalva, hogyha együtt evezünk a Tiszán. Ott azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit vacsorázzunk, vagy el kell menni vásárolni, vagy meddig evezzünk, hogy állítsunk sátrat. Tehát ezek nagyon jó dolgok, élvezzük ezeket, csak hogy nem, még nem ezt kellene csinálni. Tehát, hogy kicsit olyan, mint egy házba be lehet költözni, úgyhogy ezt a házat fölépítettük, megszereztük a lakhatási engedélyt, és beköltözünk, vagy be lehet költözni a puszta falak meg a födémek közé úgy, hogy még betonra tesszük le a matracot, és azon alszunk, és aztán utólag kezdünk el vésni vízcsöveket, meg villanyvezetékeknek helyett, meg stb. Csak ez a ház, ez sosem lesz olyan, mint hogyha mondjuk egyszerűen felépítettük volna rendesen, és utána beköltöztünk volna. Na most az együttéléssel kapcsolatban nagyon nehéz azt magyarázni, hogy miért ne. Tehát, hogy eleve pozitív módon érdemes szerintem fölépíteni egy szülő-gyerek beszélgetés sorozatban azt, hogy hát hogyan érdemes a későbbi kapcsolatot, házasságot építeni. Hogy miért ne költözzünk össze, az viszont lehet, hogy egészen más honnan kell gombolni a kabátot. Például onnan, hogy ugye nagyon sok lány teszi meg ezt a lépést azért, mert a fiú is akarja, mert így praktikus, úgy praktikus, meg hát tulajdonképpen azt reméli, hogy ezzel egy lépéssel közelebb kerülnek, ahogy valóban mondtad, nagyon plasztikusan, az esküvőhöz, az elköteleződéshez. Csak éppen az a probléma, hogy a fiatal korban az a lány, meg az a fiú, az tulajdonképpen egészen másként vágyik az elköteleződésre. Egy lány vágyik rá. Tulajdonképpen van egy életkor, amikor egy lány, egy normális lány elkezdi keresni az élete párját, és arra vágyik, hogy ők akkor megtalálják egymást, elköteleződjenek egymás mellett, családot alapítsanak, gyerekeik legyenek, stb. Egy fiú nem vágyik ennyire az elköteleződésre. Egy fiúnak a motivációja az sokkal inkább irányul az intimitás felé. Abban, hogyha összeköltözik ez a fiú meg ez a lány, akkor a fiú tulajdonképpen mindent megkap, amire ő vágyik. Ott van az aranyos lány, együtt lehet vele élni, van jó kaja, tiszta ruha, nem kell unatkozni, élünk, mint Marci hevesen, és ő mindent megkapott. Minek lépjen ő tovább? Ha mindent megkapott, és ehhez még elkötelezettséget sem kellett vállalnia, hát akkor ez főnyeremény. A lány viszont a legfontosabbat, amit akar, pont azt nem kapta meg. Tehát, hogy van az egész szituációban egy baromi nagy igazságtalanság, ami lehet, hogy 100-ból egyszer okoz problémát, na de hát azért nekem volt olyan diákom, aki, hát lány, ugyanígy egy kapcsolatban, hát belement, még hogyha nem is a legeslegelején, de azért egy, nem tudom, 2-3 év elteltével, jó, hogy hát akkor költözzünk össze, különösen hát, hogy a fiú az hol itt van a világban, hol ott van a világban, tengeren túlon akár, és hát 9 évig tartott, amíg ez a lány rádöbbent arra, hogy ez a fiú soha nem fogja feleségül venni. Tehát, hogy gyakorlatilag 21-22 éves korától 30 pluszos életkoráig elment az idő. Ezért kivállalja a felelősséget, vagy ezért ezt ki fogja neki visszaadni, vagy nem fog-e ezt hiányozni akkor, amikor neki előbb-utóbb már tényleg meg kéne találni az élete párját. Szóval, no, tehát, hogy lehet arról beszélni, hogy miért ne, de azt gondolom, hogy az valószínűleg elkésett akkor, amikor a gyerek már konkrétan a albérletet keresi a kedvesével.
0: Jó, hát szerintem ez nagyon fontos téma, mert valószínűleg azért, akinek kirepülnek a gyerekei, és ezt közelérzi ezt a témát magához, az ezzel is küzd, hogy hogyan alakulnak a gyerekeinek a párkapcsolatai, és hát ez valóban az első pillanattól, akár még osztályfőnökként is volt már olyan szülő, aki arra panaszkodott, hogy nem tudja egyszerűen azt elérni, hogy a gyereke, hogyha szerelmével másik családhoz megy nyaralni a nem tudom Balatonra, akkor ne egy szobába tegyék őket hivatalból a szülők. Tehát, hogy sokszor a felnőtt ássa meg ezeknek a fura helyzeteknek a sírgödrét, hogy aztán a végén ezek nem jósulnak el, és közben azt érzi a szülő, hogy iszonyú maradi. Tehát, hogy borzasztó maradi ez a gondolkodás, hogy ő szeretné, hogyha a fia vagy a lánya nem kerülne rögtön olyan nagyon intim kapcsolatba azzal a szerelmével.
1: Szóval vissza kell kanyarodnunk, akármilyen kevés időnk is van, ahhoz a kérdéshez, hogy hát, hogy mi van azoknak a tulajdonképpen aktív koruknak lassan a vége felé járó szülőknek, vagy hát mindenképpen 50-es éveikben lévő, vagy már azon túllévő szülőknek a házasságával, akiknek a gyerekei kirepültek, vagy kirepülő félben vannak, és ők hirtelen mondjuk a tágas lakásukban vagy házukban hát kettesben találják magukat. De hát erről viszont már csak a következő adásban tudunk részletesebben szót váltani, úgyhogy 2 hét múlva ezzel a témával várjuk a kedves hallgatókat. Elköszön a 2 műsorvezető.
0: Rubovszkiné Budó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Are you coming to the tree?

0: a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották. Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Endrédi Vendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban, írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Endrédi Vendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Vendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Vendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József Veszprém püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására, hiszen Uram is vallott, hogy ez, amiben most részesül, valóban a te valóságos és legtisztább tested, a te valóságos és elevenítő vére. Kérlek, hogy ezeket méltóan vegyem magam.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya Maria Petra Giordano az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését, tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldogá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkos rend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódor pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben, június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban, a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Máté evangéliumának 28. fejezetéből. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az úrangyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadta, hogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak, feltámadta halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme, tudtatokra adtam.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a hittanóra részvevőit, hallgatóit. Egy feltámadási történettel kezdtünk, és ebből szeretnék kibontani egy nagyon fontos tanítást. Először is nézzük meg, hogy kik a szereplői ennek az eseménynek. Jelen vannak az asszonyok, hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és visszek magukkal illatszereket. Erről Máté evangéliuma nem tesz említést, annyit hallunk csak csupán, hogy Mária és a másik Márta, Mária és a Magdalai Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Ahogy kimentek a sírhoz, hirtelen földrengés támadt, csak Máté írja le ezt a földrengésszerű jelenséget, és már is az Úr angyala leszáll az égből, és ő az, aki elhengeríti a követ és ráült. Ez is Máténak a sajátja, hogy az angyal fogja és elhengeríti a követ. Emlékezhetünk arra, ez is egy másik evangélista írja le, hogy nem, Máté beszél arról, hogy lepecsételik a követ. Oda mennek Pilátushoz a zsidók, a főpapok, az írástudók, hogy adjon őrséget, és pecsételjék, nem, adjon őrséget, hogy nehogy ellopják a sírból Jézus holttestét, mert ők emlékeztek, hogy beszélt Jézus arról, hogy harmadnapra föltámad. Hogy legalább 3 napig ott legyenek őrök. És hogy biztos legyen, lepecsételték a sírkövét. Gondolkodtam sokat azon, hogy ezt hogy csinálhatták meg, ugye a pecsétnyomót akkor is ismerték már, és hát egy levelet lepecsételni, vagy egy borítékot, az, vagy egy pergamentekercset azért ez könnyebb, de egy követ, hogy lehet lepecsételni, hát nem lehetett könnyű megoldás. De valahogy megcsinálták, lepecsételték, hogy nehogy valaki feltörje. De hát nevetséges próbálkozás volt. Maga az őröknek az odaállítása is, meg a sírkövének a lepecsételése, hiszen hogyha elhengerítik a követ, akkor nyilván összetörik a pecsét. Na és akkor bum, akkor mi van? Összetörik a pecsét. A pecsétről később nincsen említés a feltámadási történetekben, csak éppen utalás Máriára, aki szüzességét megőrizve az üzesség pecsétjét nem törte meg az Isten, hanem úgy jelent meg a magzat a méhében és szült, hozta világra, hogy az üzesség pecsétje érintetlen maradt. Hogy itt hogyan is kell elképzelni a sír lepecsételésének a érintetlenségét, ez megint az emberi fantáziára bízhatjuk, nem beszél arról, hogy feltörte volna a pecsétet, és vannak szép liturgikus himnuszok, amelyek párhuzamba állítják az üres sír jelenségét és a pecsét törhetetlenségét Mária szüzességével. No, tehát írnak az asszonyok, megjelenik az angyal, aki elhengeríti a követ, és még ott vannak az őrök is. Az őrök látják az angyalt, látják a kő elhengerítésének a folyamatát, nem tudják megakadályozni egyáltalán, remegtek az angyaltól való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Ennyit tudunk ott a katonáknak a szolgálatáról, tehát nem tudták megakadályozni a föltámadást, és hát persze ők attól tartottak, hogy majd valaki ellopja a holttestet, de egy másik liturgikus himnuszunkban olyan kedvesen, szinte élcelődve írja le a himnusz költő, mi pedig énekeljük, hogy ugyan kilátott már olyat valaki halottat lopjon, mégpedig ruhátlanul, hiszen ott maradtak a síri leplek a sírban, mégpedig összehajtva. No, tehát akkor az asszonyok, ott van az angyal, az őrök félnek, és ami meglepő, amit szeretnék ebben a mai tanításban hangsúlyozni, hogy az angyal azt mondja, ne féljetek, de nem az őröknek mondja, hanem az asszonyoknak. Tehát nem csupán valami félelemérzést akar eloszlatni, hiszen az őrök voltak, akik féltek, és az asszonyoknál nincsen szó, hogy féltek volna, de nyilván hát őket is megrendítette az esemény, tehát ők is rászorultak erre az angyali
megerősítése, biztatás, hogy ne féljetek. De folytatja az angyal, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt. Föltámadt, hogy előre megmondta. Tehát a félelem előzésének az oka, az, hogy miért nem kell félni, nem más, mint a föltámadás. Nem kell félnetek, mert Jézus föltámadt. Belevehetjük azt is, hogy nem kell félnetek tőlem, hiszen nem valami ellenséges erő vagyok, vagy nem fogok senkit se bántani, de erről itt most nincsen szó egyáltalán. Nagyon világosra teszi. Ne féljetek, nincs itt, föltámadt, amit előre megmondta, és még egy érdekes mozzanat, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Bizonyosodjatok meg arról, hogy valóban föltámadt, üres a sír. Itt nincsen leírás arról, hogy hogyan találták meg, milyen körülmények között, mit láttak ott bent az üres sírban. János evangélista írja le, meg egy másik szinoptikus evangélista, Lukács is utal rá, hogy a kendők, a síri leplek szépen rendben össze vannak hajtva. Ki gondolt erre, hogy ez össze kell, hogy legyen hajtva? Amikor Jézus föltámad, hát van-e még valami, bármi fontossága és jelentőség annak, hogy hagyta ott a síri lepleket? Mint tudjuk a történelemből és az evangéliumi leírásokból, igenis van jelentősége, hogy milyen állapotban maradtak ott ezek a leplek, amikor Péter és János futnak a sírhoz, és bemennek, még azt is leírja János evangélista, hogy az arcára helyezett lepel külön volt, összehajtva egy másik helyen, látta és hitt. Tehát az üres leplek összehajtott állapotára tekintve erősödött meg, bizonyosodott meg benne, hogy Jézus valóban föltámadt. Valami hasonló történhetett az asszonyokkal is. Ugye asszony gondoskodásukban egészen biztosan, hogy ők is észrevették, hogy Nini, a leplek össze vannak hajtva. Ők is ugyanazt a sírt látták, csak éppen Máté evangélista erről nem beszél, erről a akkor jelentételenek tűnő részletről, hogy össze van hajtva. De mondom, az asszonyokat biztos, hogy észrevették, hogy aztán később beszélgettek erről, vagy nem, azt nem tudjuk. De az angyal folytatja, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak, föltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ráadásul azt is hozzátesz, hogy ott viszont látjátok, íme tudtatok, ráadom. Tehát nézzétek meg, bizonyosodjatok meg, üres a sír, nincs itt, föltámadt, és vigyétek el ezt a hírt az apostoloknak. Nos, figyelemre méltó dolognak tartom, hogy az angyalok nem az őröket vigasztalták, pedig ők is féltek, sőt, őróluk írja az evangélium, hogy szinte halálra váltak, annyira féltek, szegény őrök, hát nekik kellett volna, hogy ne féltek, nincs olyan nagy baj, vagy ilyesmi, nem. Ez a biztatás, hogy nem kell félni, ez nem a katonáknak szólt.

emlékszem katonakoromban, amikor őrséget tartottunk, és hát éjszaka kellett kimenni az őrhelyre. Én nem tudom, valami miatt én sose féltem, de egy-egy nagy marcon, a nagyon elég agresszív és sokakat bántó katonatársam meg valósággal remegett a sötétben az erdőben. Mondom, mitől félsz? Hát nem, hát rátámad valami. Igen, valami ilyesmi van az emberben, ez a félsz, hogy nem látja, nem tudja, mi veszi körül, és hogy valami sötét erők bántani fogják. Hozzáteszem, lehet, hogy azért ez egy nagyon-nagyon ősi emberi tapasztalat, hogy amikor még a barlangban élt az ősember elődünk, akkor valóban rá is támadtak az emberre, vagy olyan, ugye a vadállatok éjszaka keresik a zsákmányukat, és hogy ennek azért volt valós tapasztalata, és egy nagyon mélyen belénk ivódott, hogy a sötétben félni kell, mert bizonytalanság vesz körül, és hát voltak már rossz tapasztalatok. Aztán, amikor kitalált az ember, hogy tüzet tud rakni, tüzet tud gyújtani, a tűz elűzte a félelmet, világosságot, vagy legalábbis bátorítást adott, hogy van fény, és az állatok féltek a tűztől. Az ember már nem félt a tűztől, és segítette neki elűzni ezt a félelmet. És azt hiszem, hogy a tűzhöz is emiatt van egy nagyon különleges belső, nagyon ősi, mély tapasztalatunk és vele való kapcsolatunk. Nézzük meg most is a tűz. Most is úgy megbűvöl bennünket, nem? Biztosan láttak már ilyet, amikor egy gyermek nézi a lángot. Ezt én kifejezetten szeretem a templomban, oda szoktam hívni a gyermekeket, kezük adok egy gyertya, és tűz bele, te is a görögkatolikus templomainkban lehetőség van erre, hogy egy-egy gyertyával fejezzük ki az imádságunkat, és elhunytakért, élőkért gyertyát gyújtsunk, ezekre, amikor tanítom a gyermekeket, hát úgy megbűvöl is, hogy nézi a lángot. De hát mi is ilyenek vagyunk. Amikor egy tábortüzet gyújtunk, és köré ülünk, akkor úgy az ember elmereng, nem? Amikor az izóparázs tüzes játékát figyeli, vagy... És maga a tábortűz is közösséget teremt. Tehát micsoda, vagy a kandalló tűznek van egy ilyen otthonossága, amit ez az élő láng nyújt. Kitalálnak már ma már olyat, hogy ott van egy a kandallószerű építményen egy képernyő, és ott villódzik a láng rajta, és hát még meleget is sugároz, de hát azért érzékeljük, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor élő tűzzel találkozunk. No, és így van, tehát ma már nem volna szükség tűzre, hiszen még a cigarettát is elektromosan lehet meggyújtani, sőt elszívni is elektromosan lehet, meg a főzéshez, a fűtéshez, már ez mind megoldható tűz nélkül is, és mégis bográcsozunk, szalonnát sütünk, az egészen más. Tehát még akkor is, ha kényelmetlenebb, inkább vállaljuk, mert a tűznek van valami nagyon, nagyon erős hatása a lelkünkre. Tehát a tűz úgy bátorságot tud adni a sötétben, és én azt hiszem, hogy ennek nagyon mély antropológiai gyökerei vannak. Minden félelmünknek az oka kettős. Ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, mi lesz, és annak a rossz kivetítése, hogy biztos valami rossz lesz majd. Mert hogyha ebben a bizonytalanságban azt tölt el, hogy hát igen, most nem tudom, mi fog történni, de valami jó dolog fog történni, akkor nem félünk, hanem izgalom tölt el, hogy mi lesz az a jó dolog, ami majd, amikor elérkezik, akkor micsoda öröm lesz majd. A félelem az nem ilyen. A félelem előre vetíti, hogy jaj, hát valami rossz lesz majd ebből, amit most nem látok előre. Pedig mondom, bizonytalanságban akár jó fordulatnak a bekövetkezése is ott lehet, de mégis előre látjuk a rosszat, ezért félünk. Mondhatjuk, hogy a félelem a pesszimizmus előszobája, sőt, annak a feltárulkozása, megmutatkozása, hogy eleve a rosszat várjuk. A reménytelenségnek a megjelenése, kivetülése, hogy nincs remény, valami rossz jön majd. És persze, tegyük oda, nem olyan könnyű legyőzni ezt a rosszat, egy nagyon erős rossz érzés, de hát, hogyha még valaki azt mondja, hogy ne félj, attól még nem fog eltűnni a félelem, amikor a napokban volt a kispapi fölvételi, és hát láttam, hogy kicsit megszeppenve álltak ott ezek a fiatal emberek a fölvételi előtt, és hát én hiába mondtam nekik, hogy nem kell félni, azért ettől a szótól még egyszerűen nem biztos, hogy elosztott belőlük

az izgalom és a félelem. Nos, tehát a félelem egy erős rossz érzés, a bekövetkezendő rossztól való félnek a előrevetítése. Na most legfőjebb akkor tudjuk a félelmet előzni, hogyha valami jó érzésbe váltjuk át, hogyha egyfajta bizonyosságot kapunk arról, hogy nem rossz fog bekövetkezni, hanem valami jó. Na, nézzük, térjünk vissza a történethez. Nézzük ezt a történetet. Ahogy arra fölhívtam a figyelmet, az angyal nem a katonáknak mondja, hogy ne féljetek. Nekik voltak éppen van továbbra is félni valójuk. Nekik nem sok reményük van, hiszen ők ellendrukkerek. Ők azért voltak ott, hogy nehogy bekövetkezzen a föltámadás, vagy nehogy valami olyan helyzet adódjon elő, amire aztán az apostolok majd azt mondhatják, na lám, ez a föltámadás. Az ő céljuk az, hogy Jézus maradjon a sírban, ne legyen változás. Hát ebben nem őrisítheti meg az angyal őket. Sőt, hát aztán utána meg ők, akkor kellett félniük, hogy büntetést kapnak, meg hogy nem tudták megakadályozni a föltámadást. Tehát nekik volt mitől félniük, és az angyal nem is nekik mondja, hogy ne féljetek, hanem az asszonyoknak. Egyébként egyes fordításokban azt látjuk, hogy az asszonyoknak így szól az angyal, hogy ti ne féljetek. Tehát még hangsúlyozza is, hogy ti ne féljetek. Van, akinek van mitől félni, de ti ne féljetek, mert nektek van reményük, van reményetek. Az asszonyok, amikor kimennek a sírhoz, ugye nem Jézus mennek megnézni, hanem a sírt. Kimennek, hogy megnézzék a sírt. Titkon élheted bennük az a remény, hogy tehát nem remélhették, hogy üres a sír, ez egészen biztos. Mégis a szívük legbelső vágya azért felcsillámlik, hogy milyen jó lenne látni újra mesterünket. Még akár, ha halottként is, és ugye a kenethozó asszonyoknak a magatartása vagy a készülete erre utal, hogy hát ha halottan is, de még gondoskodhassunk róla, az utolsó végtisztességet megadhassuk nekik. Ez egy kicsit több, mint amit itt látunk, hogy kimennek megnézni a sírt. De amikor kimegyünk a temetőbe, és már csak az elhunyt szeretteink sírját láthatjuk, akkor ez is ad egyfajta jó érzést, vagy a bánatban és a szomorúságban, a gyászban is valami megerősítés, hogy ott vagyok amellett, a sír mellett, ahová az én szerettemet eltemettük. Tehát valami ilyesmi lehetett az asszonyokban, hogy legalább a sírhoz menjünk ki. Na most az, hogy ez a belső vágyuk, hogy de jó lenne újra látni, ennek semmi reménye nem volt, és most mégis reményt kapnak. Az angyal azt mondja, ne féljetek. A ne félj biztatásnak csak akkor van igazi tartalma, ereje, hogyha az, amiről beszél, az valós reményt tud adni. Amikor egy gyászolót vigasztalunk, és ne sírjál, hát ez nem sok vigasztalást tud adni. Az együttérzés igen, hogy osztozom a fájdalomban. Ez ad enyhületet egy gyászban. De gondoljuk vissza Jézusnak a halott föltámasztására, amikor a Naimi ifjú édesanyjával találkozik, és ő mondja, hogy ne sírj, hát ennek óriási ereje van, mert nem csak, hogy osztozik a gyászban, hanem azt mondja, hogy nem kell sírni, mert lesz valami nagy fordulat. Ugye Jairus leánya is, amikor meghal, és oda megy a szülőkhöz, a családhoz, meglátogatja, és ne sírjatok, mert föltámad. Ennek a Jézusi bíztatásnak, hogy ne sírj, ne félj, egy igazi tartalma van, hogy lesz föltámadás. Ez a bíztatás, és főleg az angyalnak ez a szó, hogy ne féljetek, nem csak ezt a belső rossz érzést akarja előzni, hozzáteszem, nem is előzhető csak úgy, hanem ennek nyomán kialakult, a félelem nyomán kialakult űrt tudja betölteni.
hogy gyertek, nézzétek meg, mert a sír üres. Jézus nélkül üres volna az életük, a halál kérlelhetetlen. Ők ezzel a szomorúsággal, reménytelenséggel mennek ki, valóban teljes reménytelenség, a halál, hogyha a haláli az utolsó szó. Akkor így éltek az asszonyok, hogy hát meg kell halni. Igaz, Mártával való beszélgetés során Jézus beszél a föltámadásról, és akkor Márta azt mondja, igen, tudom, hogy lesz föltámadás majd az utolsó napon. Olyan messzire tolja ki a megoldás, hogy majd az életünk végén, vagy a világ végén, ott még lehet is, de azért ez nem igazi vigasztalás, sem Mártának és Máriának, akik elveszítették a testvérüket, Lázárt, tehát amikor csak úgy kitolom, hogy na majd a világ végén, vagy a halál után majd lesz valami jó, ez elég gyönge vigasz. Az angyal ennél sokkal erőteljesebb vigasztalás amikor azt mondja, hogy ne féljetek. Az angyal egy közeli megoldást kínál. Gyertek, nézzétek meg, hol feküdt. Ez aztán a bizonyosság, hogy üres a sír. Nem csak hírből hallanak róla, nem csak azt mondja nekik az angyal, hogy menjetek haza, nincs is semmi látnivaló, üres a sír. Nem, gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, bizonyosodjatok meg róla. És aztán mondja is nekik, hogy menjetek, vigyétek el a hírt az apostoloknak. Viszont csak ez a két asszony, vagy a kenethozó asszonyok, néhány asszony szerzi meg azt a bizonyosságot, hogy üres a sír, összehajtva ott vannak a síri leplek. Ezt nem lehet letagadni, hogy üres a sír. És az összes többi ember, az apostolok csak hírből hallják, hogy üres a sír. Nekik kell elmondani, hogy föltámadt, üres a sír. Igaz, ugye, János evangéliumában két apostol szalad, és ők is még látták a sírt, de más nem. Ez a néhány asszony, meg a két apostol, de senki más nem látta az üres sírt. Hát, hogy a katonák benéztek-e, hogy most mi van ott bent, nem valószínű, félelmükben inkább elfutottak, és hát arról számoltak be a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ellopták, vagy az angyal jelenéséről számoltak be, és ezt fordították át a farizeusok, hogy akkor mondjátok azt, hogy ellopták. Hát nem tudunk más magyarázatot. Tehát az üres sírt ők se látták minden bizonnyal, meg ők nem is a föltámadásnak a tanúi voltak, hanem ellendrukkerek voltak. Az asszonyok és a két tanítvány látta a sírt, az összes többi ember csak hírből hall arról, hogy üres a sír. Mi is itt, amikor már a rádióban beszélgetünk, vagy hallgatják a rádiót, hát csak hírből hallottuk, hogy ők látták az üres sírt. Ez lett az ige hirdetés alapja, hogy üres a sír, illetve, ahogy aztán az asszonyokkal találkozott Jézus, meg utána Jézus megjelent az apostoloknak, hát ez volt az igazi bizonyosság, mert ha azt mondjuk, hogy üres a sír, hát még éppen azt is föltételezni lehet, hogy valaki tényleg ellopta, szépen összehajtotta a síri lepleket, és akkor messzemmel elvitt a holttestet. Az igazi bizonyosság a Jézussal való találkozás. Előbb az asszonyoknak, később a tanítványoknak. Láttuk az Urat. Ez lett az ige hirdetés alapja. Föltámadt, mi láttuk. André Frossard, francia katolikus író és teológusnak volt egy ilyen műve, francia nyelven jelent meg, és hát nagyon sok nyelvre lefordították magyarra is, hogy van Isten, találkoztam vele. Tehát volt egy nagyon mély lelki élménye egy francia kisvárosi kápolnában, és attól kezdve ő nagy ateista volt egyébként, és hát találkozott az Úrral, és ebből az élményéből fakadóan tudott aztán hitvalló emberré válni. Ez tehát az ige hirdetés alapja, az evangéliumnak az alapja, hogy mi láttuk az Urat. És hát, hogy ezt ők mennyire meggyőződéssel tudják mondani, azon nagyon sok múlik. Nézzük csak meg, amikor az apostolok, ugye Tamás nem volt ott az első találkozáskor, akkor már a föltámadt Úr megjelent nekik, és ők is ugyanezt mondták, hogy láttuk az Urat.
De Tamás nem hitte el. Na most, vagy Tamásra tolhatjuk ennek a felelősségét, hogy jaj, hát ilyen hitetlen ember, hát nem tudja elhinni, de azért inkább azt hiszem, hogy a józanész Tamás mellé áll, hogy hogy van az, addig nem volt erről szó, igaz, hogy Jézus mondta, hogy harmadra föltámadok, de erről megfeledkeztek az apostolok, és hát annyira lehetetlen dolognak tűnt, hogy egy halott csak úgy föltámad, nem hitte el. De hát, hogyha az apostolokon is múlt, hogy ők még akkor nem tudták annyira bizonyossággal és meggyőzéssel mondani, hogy láttuk az Urat. Hiába győzködik, Tamás számára az még nem bizonyosság, ő látni akar. Látni akarja Jézust, látni akarja a sebeket, amely azt igazolja, hogy valóban ugyanaz a Jézus, mint akit láttak meghalni a kereszten, és akit eltemettek. Hadd mondjak el egy kedves történetet. Egyik barátom, hát telefoncsalás áldozata lett. Egy ilyen egyszerű lélek, akinek úgy megjelent a telefonján, hogy lehet beszélgetni az angol királlyal, meg a dubai herceggel, meg a spanyol hercegnővel, és kapott üzenetet ezektől a jeles és gazdag személyektől, és még ígéretet is kapott, hogyha nem tudom, ezt is ezt teszi meg, megadja a címét, nem tudom mit, akkor küldenek neki majd egy autót, meg nem tudom. Szóval szegénykém nagyon-nagyon belebolondult, és engem is győzködött, hogy de ezt higgyem el, hogy ez így van, itt van a telefonon, ez bizonyítani tudja, hogy ő a angol királytól kapott üzenetet. Hát ezen az úton is jelzem, hogy sajnos a telefoncsalások ideig is eljutnak, hogy nagyon meggyőző erővel tudják becsapni az embereket, hogy ők ilyen gazdag emberekkel vehetik fel a kapcsolatot. Lényeg az, hogy annyira felajzotta őt, hogy be kellett vinni a diliházba, mert ő állandóan csak azt mondta, hogy értsék meg, hát itt van a telefon, én tudok beszélgetni, majd én majd fogok szólni az angol királynak, és akkor majd el fog küldeni. Úgyhogy hát ez lett a sorsa szegénynek, hogy bevitték a sürgősségére. És fölhívott engem telefonon, hogy Fülöp atya, hát csinálj már valamit, ezek nem hisznek nekem, hát én a királlyal beszélgetek, így úgy amúgy. És hát próbáltam neki segíteni, és mondtam, de hát hol vagy? Hát ő nem tudja megmondani, mondom, ad oda a ápolónak a telefont, és ő majd elmondja, hogy hol vagy, ő megyek megkeresni. És akkor ez a drága barátom odaadta a telefonját, hogy itt van a Metropolita vonal másik végén, ő majd ki fog engem hívni. Na, aztán le is kapcsolták a telefont, mert ugyanúgy nem hitték el neki, hogy a Metropolita fog majd érte jönni, mint az, hogy az angol királya beszéget. Így aztán hát kerülő úton tudtam csak bejutni hozzá, és hát na, tisztáztuk valamelyest a helyzetet, hogy mondjuk ez a hívás, ez valóságos volt, és a Metropolita próbálta őt megkeresni, de a többit nem tudtam igazolni, hogy a spanyol hercegnő meg az angol király van vele közvetlenül kapcsolatban. No, szóval hát nem hitték el neki az, hogy így telefonon, hogy én majd a Metropolitával egyezkedem, és majd rendezi az én ügyemet. Tehát kell, hogy valami bizonyossá tegye ezt a tényt, hogy valóban találkoztam vele. És ez a bizonyosság nagyon érdekes, hogy pünköskor segítette az apostolokat. Ugye, amikor Tamásnak mondták, hogy láttuk az Urat, föltámadt, akkor nem hitték el. Az emmauszi tanítványoknak is hasonló tapasztalatuk volt. Persze, hogy a kenyértörésben ismerték föl, és mentek vissza az apostolokhoz még aznap éjszaka, hogy erről tanúságot tegyenek, hogy láttuk az Urat. Na, addigra aztán az Úr megjelent Péternek és a többi tanítványnak, és akkor, tehát ez az ige hirdetésünk alapja, hogy láttuk az Urat. És pünköskor, amikor az apostolok erről tanúságot tettek, akkor a Szentlélek segített, és hihetővé tette ott hirtelen több ezer ember számára, hogy ez igaz, ez valós, hogy Krisztus föltámadt, és a kezdeti
ige hirdetésnek ez volt az alapja, magja, hogy Krisztust, akit megöltek, föltámadt, erről beszéltek. Majd csak jóval később formálódott ki, hogy ezt hogyan jövendölték meg az ószövetségi írások, meg aztán mi következik ebből, Szent Pál leveleiből olvashatjuk ki, hogy akkor egészen másképpen kell nekünk is élnünk, hogyha Krisztus föltámadt, és majd újra találkozhatunk vele, hogy ez a hétköznapi életünkre, az emberi kapcsolatainkra milyen hatással kell, hogy legyen. Ez majd jóval később formálódott ki, de az evangéliumnak az alapüzenete az, hogy föltámadt, és hogy találkoztunk vele. Na most nyilván egészen más, amikor valaki csak hírből hallott arról, hogy föltámadt Jézus, és mint akinek van erről tapasztalata. Húsvét éjszakánként, amikor biztosan más templomokban is, de én a görögközis templomok szertartásairól tudok beszámolni, amikor a sötétben visszük körbe a lángok a templom körül, és aztán visszaérkezünk a templomajtóhoz, és meghirdeti a pap az evangéliumot, és aztán elkezd énekelni, hogy föltámad Krisztus halottaiból, akkor eltölt bennünket is az örömnek a tapasztalata, hogy valóban föltámadt, és nem véletlenül így is köszönünk, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt. Tehát ott van egyfajta közösségi tapasztalatunk arról, hogy valóban föltámadt, de nem csak ez a magával ragadó közösségi érzése alapozhatjuk a mi hitünket nyilvánvalóan, és az ige hirdetésünket. Mi az üres sírt nem láttuk, az arról nem számolhatunk be. Néha, amikor Szentföldre elmennek zarándokok, akkor szintén beszélnek egyfajta bizonyosságról, hogy micsoda érzés tölti el őket, amikor azonokon a utcákon járnak, ahol Jézus is járt, vagy a Szent Sír fölé épült templomba beléphetnek, vagy akár a karácsonyi betlemi barlangba lemérhetnek. Tehát van egy ilyen, de ez még mindig közvetett tapasztalat, azért tegyük hozzá. Ahhoz, hogy a ige hirdetésünk hiteles legyen, nekünk is találkoznunk kell az Úrral. És minél mélyebb ez a találkozás, annál hitelesebb az erről szóló beszámoló. Reggel beszélgettünk a kispapi felvételiről, és mondtuk, hogy egyszer majd lehet, hogy a kispap képzésről is fogunk majd beszélni részletesebben. Ott nem a tanulmányokból áll a képzés, hogy megtanulják jó válaszokat adni a föltett kérdésekre, hanem ehhez az Isten tapasztalathoz kell hozzá segíteni őket. A teológia segít ebben egyébként, hogy minél világosabban lássuk az Isten titkait, de azért egy olyan mély rétegekbe is le kell tudni jutni, ahol már az értelem is megáll, és az Isten ajándékaként, ahogy pünköskor a Szentlélek hozzá segít ez a személyes találkozás tapasztalatához, ebből tudjon élni, táplálkozni, és erőt meríteni az ige hirdetés. És amit még szeretnék hozzátenni itt a végén, hogy ez nem csak egyszeri tapasztalat. Egyik alkalommal egy szektárs kisegyház ige hirdetőjének a beszédét hallottam, és olyan nagyon lánglelkű meggyőződéssel beszélt, hogy Jézus hogyan halt meg értünk, mennyire szeretett bennünket, és mi is adjuk át az életünket, mert hogy elvette a bűneinket. Hallgatva ezt a lánglelkű ige szónokot és ige hirdetőt, az jutott eszembe, hogy hányszor mondhatta már ezt el. Tehát volt egy ilyen, nem mondom, hogy a Frigiderből elhúzott szöveg, de mégis valahogy ez jutott az eszembe, hogy hát ez egy nagyon nagy hatású szövegnek tűnik, de úgy tűnik, hogy nem először mondja. Meg egy alkalommal egy másik, ez már katolikus példa, egy ifjúsági találkozón a fiatalok mondták, hogy egy olyan nagyon jó, híres ifjúság pasztorátort hívták el, aki nagy dolgokat mondott, ilyen nagy duranásoknak szánta, de mégis üresen pufogtak, lehet, hogy annak idején még ez nagyot hatott, nagyot szólt, de minthogy újra és újra elővett töltény volt, már igazából baktörténnyel lövöldözött. Na hát, tehát fönt van, megvan ennek a kísértése, és éppen ezért állandó kapcsolatot kell tartani az Úrral.
Tehát ami egy-két éve nagyot szólt, az lehet, hogy ma már üres. És az igazi remény az angyaloknak is, amit mondott az asszonyoknak, mondott az angyal, az Úrral való találkozásnak a lehetősége. És ez a hitünknek az alapja, hogy mi a föltámadt Jézus Krisztussal együtt élünk. Nem csak húsvétkor mondjuk, hogy föltámad, valóban föltámad, vagy amikor tanúságot teszünk, hogy hát mi hiszünk az Úr Istenben, meg hogy megsegít bennünket, meg higgyük már el, hogy ez a hatalmas Isten él, és övéi lehetünk, hanem átsugárzik rajtunk az, hogy van-e élő kapcsolatunk az Istennel, vagy sem. Van-e személyes találkozásom, ha úgy tetszik, nap mint nap való találkozásom, akár az eukarisztiában, akár a belső imádságban, ez bizony látszik. És a szentírási szakasz Máté evangéliumában így folytatódik, az asszonyok gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben, meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, egyszerre csak Jézus jött velük szembe, és így köszöntötte őket, üdv nektek. Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát, Jézus így szólt, ne féljetek, megismétli, amit az angyal, ne féljetek, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Hát a Mária rádión keresztül én is ezt mondom, ezt a Jézusi üzenetet, ne féljetek, nincs okunk a félelemre, azzal tudjuk kitölteni ezt a nagy űrt, ami a félelem keltené bennünk, hogy Jézus jelenléte tölti be ezt a nagy hiányérzetünket. Ne féljetek, mi is menjünk, vigyük el ezt az örömhírt a testvéreinknek. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedózai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta, Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét, de azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat fél óráját hallják.
1: Mai vendégem Szabó Tamás atya, görögkatolikus parókus, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket!
1: Kedves Tamás atya, nagy szeretettel köszöntünk téged itt a stúdióban. Talán kevesen tudnak arról, hogy mi a különbség a görög és a római rítus között. Pár mondatban összetudnád foglalni?
2: Igen, azt hiszem, hogy mindig érdemes innen elkezdeni a görögöket, mindig rögtön ezt kérdezik, hogy miben vagyunk kicsit másabb katolikusok. Ugye, amikor Jézus Krisztus apostolai elmennek az örömhír hirdetésére, egyesek keletre, mások nyugatra, értelemszerűen találkoznak a helyi kultúrákkal, és a helyi kultúra fogja segíteni őket, hogy kialakítsák azokat a rítusokat, szertartásokat, amivel az Isten tudják dicsőíteni. Nyugaton ez lett a latin szertartás, ugye keleten pedig az ortodox szertartások, vagyis a keleti szertartások. A görög katolikusok pedig azok, akik bár keleti szertartásúak, ortodoxok voltak, de különböző politikai, vallási és egyéb okok miatt a 17.-18. században katolizáltak. Megtarthatták sajátos rítusukat, szertartásaikat, megtarthatták sajátos egyházfegyelmüket, többek között azt a szokást, hogy nősembert is pappá lehet szentelni, viszont teljes egységbe kerültek a pápával, elfogadták a pápa fönségét, illetve teljes jogú tagjaivá lettek a katolikus egyháznak. Hogy a görög katolikusok éppen ezért nagy részt kelet és nyugat határán, tehát Kelet-Magyarország, Nyugat-Ukrajna, és ahogy szépen megyünk lefele, Kelet-Szerbia esetlegesen, vagy Nyugat-Románia részben élnek görög katolikusok. Ami különbség az, hogy mi szertartásunkban teljesen az ortodoxokhoz hasonlítunk. Gyakorlatilag hasonlóan végezzük a szertartásokat, vagy merem mondani, hogy ugyanúgy, mint Athénban a görög ortodoxok, vagy éppen Moszkvában az orosz ortodoxok. Persze kicsit magyarít, vagy kicsit magyar szokások belekerültek az évszázadok alatt. Nagyjából ugyanaz. Ezért mondjuk azt, hogy ha egy görög katolikus papnál is ugyanúgy lehet gyúrni egy római katolikusnak, áldozhat egy görög katolikus szent liturgián, és a görög katolikusok is természetszerűen a római katolikus szentmisén ugyanúgy áldozhatnak, gyónhatnak római katolikus papnál, mint ahogy én is tettem, vagy teszem ezt sokszor örömmel, mert ezzel is a közösségünk van kifejezve.
1: Említetted, hogy a szertartásotok az ortodoxhoz hasonló. Mi kívülállók csak annyit látunk belőle, hogy nagyon hosszú, hogy nagyon sokat tömjén, és körülbelül végig éneklitek az egész szertartást, hogy ezeknek a jelentőségéről mondasz pár szót.
2: Persze. Ugye a különbség, ami a nyugati egyházak liturgiája szertartása, beszélek itt római katolikus, evangélikus, református, és a keleti egyházak között van, annak antropológiai háttere van. Míg nyugaton főleg egy skolasztikus filozófia, római jogra épülő gondolkozás a szertartásoknak az értelmességét próbálta előtérbe helyezni, a megmagyarázását, az észszerűségét, a logikáját, eszerint épül fel egy nyugati gondolkozás, addig keleten sokkal inkább megmaradt a holisztikus szemlélet. Az a holisztikus szemlélet, hogy az ember test, lélek és elme egysége. És bármit tesz, ezt az egységet kell, hogy megélje. Például, ha imádkozik, akkor is. Amikor szerelmes, amikor meg kell bocsátania. És sorolhatjuk ezeket a dolgokat, az egészségességünket ebből a szempontból közelíti meg. Ezért az a liturgia, amit mi végzünk, egy ilyen holisztikus szemléletű liturgia, hogy így fogalmazzak, ami az egész embert akarja meghívni. Meghívja az értelmet a liturgikus szövegeinkkel, hiszen nekünk kőkemény dogmatikus szövegek vannak sokszor, amit éneklünk, mondunk. Meghívja természetesen a testet, a testtartással, a meghajlással, a gyakoribb keresztvetéssel, a illatokkal, ugye a tömjénen keresztül, a dallamokkal, a fülön keresztül, az ikonok világával, ahogy a szemen keresztül. Tehát gyakorlatilag minden érzékszervünket bevonja az imádság szolgálatába, de mégis meghagyva azt, hogy ennek ellenére az imádság mindig egy misztérium marad, a liturgiánk egy misztérium marad, hiszen egy ikonosztázionnal még az oltárt is eltakarja, jelezve, hogy bármennyire is bevonódik minden érzékszervünk az imádság teljességében, mégis valójában az egy tőlünk kívülálló feljebb lévő biológiánkon túli valóság lesz. De most ebben élünk, és ezzel együtt tudjuk magunkat megvalósítani. Így válik meg az én egészségességem, így válik teljessé az én létem, hogy az imádságomban nem csak az elme, nem csak a lélek, nem csak a szív, hanem a test is imádkozik, és így valósul meg az az örök terv, ahogyan az Isten elképzelte az embert, amikor megteremti Ádámot, és a biológiai valóság mellé a saját lelkét leheli bele. És azt mondja, hogy ez a teremtés koronája, ettől egészen más, mint bármelyik más lény. És amikor mi liturgiát végzünk, amikor imádkozunk, akkor az egész embert hívjuk meg a mennyei örök liturgiában. Hiszen mi azt mondjuk, hogy mi nem elkezdünk imádkozni, hanem becsatlakozunk a mennyei örök liturgiába, az angyalok örök Isten imádásába, amit ugye Izaiás prófita jelenésében hallunk, hogy ott körbeveszik az Istent és éneklik, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Tehát mi mindig belépünk, és ezzel a belépéssel kilépünk a mindennapokból. Mint ahogy egy esküvőre, amikor készülnek az emberek, akkor ruhát vesz föl, helyszínt, dekorál mindent, hogy minden érzékszerbe hangolja arra az ünnepre, arra az eseményre, ami ott történik. Tehát a liturgiánkban is pont ezt, hogy minden érzékszervünket felhasználni arra, hogy hangoljon minket egyre inkább az Isten felé, az isteni szféra felé, hogy egyre inkább észrevegyük, hogy most itt nem egy földi esemény történik, hanem most az isteni cselekménynek váltunk a részeseivé.
1: Sok-sok évvel ezelőtt voltam egy olyan temetésen, ahol görög-katolikus liturgia szerint zajlott az esemény, és nyilván már annyira nem emlékszek rá, de az megragadott, hogy bort öntöttek a sírba, illetve a végén ételt osztottak a résztvevőknek, hogy erről mondasz valamit, hogy ezeknek mi a jelentősége?
2: Fú, hát azért ez most egy nagyon, hogy mondjam, olyan szokás, ami azért például a magyar görög katolikusok jelentős részénél nincs már meg. Oh. Ez pont egy ilyen jellegű, és feltehetőleg ez az időszak, azt sem tartom kizártnak, hogy húsvéti időszakban eshetett ez a temetés, vagy húsvét utáni időszakban. Hiszen mindig a részévé válik, akár a temetésnek is, ugye a húsvétnek az örömhíre. És nálunk ugye a görögkatolikusoknál a szentelt étel, a szentelt bor, ami a húsvétkor, megint csak ugye az egészséges embernek a jelzése, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is táplálja, az az új étel és új ital, amit ott kaphatunk. Ennek a szimbolikájából indul ki, és nálunk például a Nagybőjtben, amikor vannak a halotti megemlékezések, a Nagybőjt szombatjain végzik, akkor nagyon sokszor kimentek utána, húsvét után a temetőbe, és ezt az egységet, ennek a szentelt ételt egységét is így próbálták megélni. Akár úgy is, hogy a temetés végén osztották, vagy jelezték azt, hogy itt bármennyire is emberileg egy szomorúság történik, mégis az isteni közösséggel való találkozásnak, a föltámadás örömhírének ott van a reménye és ott van az üzenete, míg azzal a borral és a kenyérrel is jelezve az, hogy igen, a biológiai rendszer úgy tűnik, hogy eltűnik most egy darabig, de az örök élet teljessége ott megtalálható ebben a pillanatban is.
1: Annyira szép ez a gondolat, hogy Jézus, mint közösségi ember. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy inkább büntető Isten, meg megtorló.
2: Így van,
1: és ezt az oldalát pedig olyan ritkán.
2: Pedig ő két dolgot mond az utolsó vacsán. Ezt tegyétek, az én emlékeztem, mert létrehoz egy közösséget, nem tanítást, nem Bibliát, nem egy közösséget, és azt mondja, hogy két dolgot tegyetek, szolgáljátok egymást, mi meg most a tanítványok lábát, illetve a liturgiában, az Isten felé fordulásban az eukarisztia megalapításában. Mi sokszor csak a második részét mondjuk az eukarisztia, nem, hát a lábmosás ugyanúgy azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemben, de hát ez a katolikus szeretett szolgálatnak az alap gondolata. Liturgiát akkor lehet elkezdeni, ha megmostuk az emberek lábait. És akkor fogjuk megérteni, hogy mit jelent az ő önátadása, ha már mi ezen túl vagyunk. És ez pedig csak közösségben, úgyhogy nincs mese, ezen kell dolgoznunk.
1: A római katolikusoknál nagyon-nagyon sok szerzetes rendről beszélhetünk. Görög katolikusoknál vannak szerzetesek?
2: Természetesen, hiszen a keleti egyházból első percektől ott vannak a szerzetesek. Azok, akik még tudatosabban akarják megélni az életüket az Istennek való odaajándékozásban. Bár ez is érdekes kérdés, hogy a szerzetes vajon jobban megéli, vagy másképp éli meg. Ugye ezért is érdekes, hogy például a keleti egyházban azt mondják, hogy ha egy férfi pap akar lenni, akkor választania kell, hogy vagy nős emberként, családban él, vagy szerzetesi közösségben. Megint csak megjelenik a közösségnek mind a kettőnek a jellege. Keleti egyházban természetesen ugyanott vannak a szerzetesek, csak nincs annyi féle szerzetesrend, mert azt mondják, hogy egy szerzetesség van, amely szinte majdnem minden szerzetesség, elsősorban a Nagy Szent Bazil rend, vagy tanítása, vagy rendszere szerint történik, de valójában mindenki azt mondja, hogy ők a szerzetesek. Nincsen annyira specializálva feladatokra, mint például a nyugati egyházban, nincsen annyira specializálva adott esetben meggyőződése, vagy vezetőkre, hanem újra és újra a szerzetesség, mint olyan jelenik meg. Nálunk sajnos most a Magyar Görögkatolikus Egyházban nagyon kevés szerzetes van. Imádkozunk, hogy legyenek szerzetesi hivatások is. Hát jó lenne, hogyha ebben hasonló módon élvezhetnénk az áldását és a gyümölcsét, mert én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, ha az egyháznak vannak szerzetesei. Úgy is mondanám, a háttérmunkások, akik a hat tápot az imádsággal folyamatosan biztosítják az egyház egészének, hiszen nekik elsősorban ez a feladatuk, ők erre szegődnek, hogy kivonulnak a világból a világért, hogy felajánlják, kiegészítsék mindazt, ami onnan hiányzik. És sok esetben olyan jó érzés tudni, hogy ott állnak mögöttünk a szerzetesek, akik most is végzik a zsolozsmát, most is végzik a liturgiát, az egész egyházért. És mi, akik itt talán fronton harcolunk, mi azok, akik talán jobban benne vagyunk az élet kísértéseiben, azoknak mindig egyfajta biztonságtudatot, védelmet, bátorságot jelent, hogy ott vannak a szerzetes testvéreink a háttérben. Reméljük, hogy nem sokára nekünk is egyre több fiatal fog úgy dönteni, hogy ők az élet kiteljesedésének ezt az útját választják.
1: Szentelés előtt a fiatal férfiaknak el kell dönteni, hogy családosan vagy nőtlenül fogják élni a mindennapjaikat szentelés után. Nekem is van egy ismerősöm, aki pont a Covid járvány idején lett volna a szentelése, de éppen emiatt kellett elhalasztani. Miért van ennek ilyen fontos szerepe, hogy csak szentelés előtt dönthetnek erről a fontos dologról?
2: Pál apostol világosan beszél erről, hogy a püspök, hát ugye amikor ő ezt a szóhasználatot használja, az elsősorban a presbiterre, papra vonatkozik, legyen megállapodott. Tehát igenis jusson el abba az életállapotba, hogy az életnek ezen kérdéseit, hogy párválasztás, hogy életforma, azokon már legyen túl. Hiszen mire elkezdi a papságot, neki valamilyen szinten ebbe a megállapodottságra, mint talajra támaszkodnia kell. Azt hiszem, hogy senki nem örülne neki, hogyha a pap, aki kiáll prédikálni, azon problémázna, hogy éppen a szerelmi bánatát, vagy a nehézségeit próbálja megélni, vagy keresni az megfelelő embert. Tehát az mindig jó dolog, hogy van egyfajta megállapodottságunk. Mert van egy megállapodottságunk a teológiában, hiszen elvégeztük azt. Arról papírunkban lediplomáztunk. Van egyfajta megállapodottságunk a lelki fejlődésben is, hiszen csak azt szentelik pappá, akiről meggyőződik a szentelő püspök, hogy lelkileg is készen áll. És hát az életállapotban is ezt a döntést előtte meg kell hozni, le kell zárni, le kell tisztázni, hogy utána még inkább a papság örömeire, feladataira tudjon valaki koncentrálni, és abban az állapotban, életállapotban, ahol már a püspök nyugodtan mondhatja, hogy akkor ezt a közösséget lásd el, vagy azt a közösséget lásd el, mert már ő készen áll arra, hogy a feltételek megvalósuljanak. És ezt a döntést szerintem mindenképpen meg kell hozni, mielőtt a másik nagy döntést, a papság örömét megkaphatjuk. És ezért sokszor szokták kérdezni, hogy akkor görög papok nősülhetnek, és mondjuk, hogy nem, a görög papok nem nősülhetnek, de nősembert pappá lehet szentelni. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon komoly. Persze megint megkérdezhetjük pszichológiából is, hogy akkor miért. Azt mondják, akkor várunk felnőtté, ha képesek vagyunk döntéseket hozni, és a döntés mellett kiállni. Ugye a házasságkötés pont egy ilyen. Hoztam egy döntést valaki mellett, és emellett a döntés mellett kiállok, azaz pszichésen felnőttként tudok cselekedni és viselkedni. Hozok egy döntést, hogy mit fogok tenni, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat, és abban már kiállok. Ez a felnőttségnek a határa, vagy az érettségnek a határa. Én örülök, hogy az egyház, anélkül, hogy pszichológiát tanult volna, a krisztusi bölcsesség kapcsán 2000 éve így éli meg ezt, hogy nős embert, vagy tudatosan nőtlenséget választó férfit szentel pappá, amikor ő ezt a döntést már meg tudja hozni.
1: Hogyha valaki azt a döntést hozza, hogy nőtlenként éli a papságát meg, és tegyük fel, 3-4 év múlva szerelembe esik, akkor neki is ugyanúgy ki kell lépnie a papi kötelékből, mint ahogy a római katolikusoknál?
2: Természetesen hozott egy döntést. Ez akkor is igaz, hogyha úgy döntött, hogy valakit feleségül vesz. Hiszen az is egy döntés. És csak azért, mert 3-4 év múlva, akár egyik, vagy akár másik életállapotban jön egy érzelmi hullám valaki irányában, azt a döntést még ugyanúgy megtartjuk, hiszen egy átlag, tehát hogy mondjam, nem egyházi kötelékben élő házasságról is ezt mondjuk, ezt tanítjuk a katolikus egyházban, én hoztam egy döntést valaki mellett, akkor már a döntésben ki kell állnom, függetlenül az érzelmi hullámzásaitól, mert most valakivel szemben egy érzelmi hullámom érkezett, igyekszek megtartani azt a fogadalmat, azt a döntést, azt az esküt, amit én hoztam. Tehát függetlenül attól, hogy egy pap nős vagy nőtlen, gyakorlatilag azt a döntését, amit meghozott, amellett ki kell állnia az utolsó pillanatig, vagy hát reméljük, hogy talán örökkön örökké.
1: Ezáltal, hogy nős embereket is pappá szentelnek nálatok, beszélhetünk paphiányról?
2: Ez a paphiány kérdése izgalmas. Meggyőződésem, hogy ez nem erről szól, hogy nős vagy nőtlen, hanem ugyanazt a problematikát hozza, amit az előbb beszéltem, a döntést. Képesek vagyunk-e dönteni. Tehát ebbe a kategóriába, hogy képes-e egy fiatal ember azt mondani, hogy egy életen keresztül elköteleződök valami mellé, na az krízisben van. És ez függetlenül attól, hogy milyen rítus vagy milyen vallásban. Ez egy gyakorlatilag nyugat-európai problémakör. Hiszen nem vagyunk képesek egy munkahely mellett eldönteni, míg nagyapáról tudtuk, hogyha elkezdett dolgozni a Magyar Államvasutaknál 18 évesen, akkor 70 évesen onnan megy nyugdíjba. És sorolhatjuk ezeket, hiszen látjuk az előttünk lévő generációt. Ugye most egy olyan generációban érkezik, vagy vagytok ti fiatalok, ahol ez a döntés gyakorlatilag teljesen összekavarodott. Hiszen a folyamatos lehetőségek mennyisége arra tanít, bíztat mindenkit, hogy ne hozz végleges döntést. Ha most megvetted ezt a sampont, akkor holnap megveheted a másikat, a harmadikat, és minden abban fog téged befolyásolni, hogy döntéseket ne hozz, és főleg ne hosszú távú döntéseket. Egyetlen egy cég sem azt mondja, hogy itt ne nyugdíjba mehetsz, hiszen 4-5 évig kíván használni, mint munkaerőt, és valószínűleg akkor váltani fogsz az autódat, nem fogod 20 évre tervezni, hiszen 4-5 évesen, aki megteheti, lecseréli, vagy aki 4-5 évesen veszi meg, 10-15 évesen lecserél ugyanúgy. Pontosan tudjuk, hogy a telefonunkat 2-3 évenként cserélni fogjuk, már nem csak azért, mert cserélni szeretnénk, bár jönnek az impulzusok, hogy cserélj, hanem azért, mert gyakorlatilag a technika is úgy van már beállítva. Nem tudunk döntést hozni, és nem tudunk olyan döntést hozni, ami mellett kiállunk. Megkérdezik, hogy miért van az a válság, hogy a fiatal férfiak nagy része, bár fülig szerelmes, bár már értelmileg is meggyőződött, hogy az ő társa számára az az ember, akit ő nagy hűvé tud tenni, és egy életen keresztül mégsem tud odaállni, és azt mondani, hogy feleségül veszlek, gyere, csináljuk úgy, ahogy rendesen kell. Nem tudunk döntést hozni, nincs meg ez a bátorságunk. És a papságban ugye az a nehéz, hogy amikor azt mondjuk, hogy én akkor most elkötelezem magamat. Krisztus ügye mellett, a papság mellett, az egyház mellett. És gyakorlatilag hamar észrevehetjük azt, hogy ezért krízis lesz. Függetlenül attól, hogy ez nős vagy nőtlen állapot. Tehát butasság szerintem szembe állítani a két létformát, vagy két hivatásformát. Alapvetően abban kell nekünk is gondolkoznunk, meg a társadalom szerintem sok szegmensének, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat abban segíteni, hogy bátorságot kapjanak, hogy meghozzanak egy olyan döntést, ami lehet, hogy egy életre irányba rakja, de megérzi azt, hogy nem az a szabadság, hogy azt tesz, amit akar, hanem az, hogy eldönti, hogy mit akar. És ez a döntés. Én eldöntöm, hogy mit akarok, és utána belállva szabadon élhetem meg azt. Ha viszont mindig attól félek, hogy vajon hoznom kell egy döntést, és nem merek meghozni, akkor mindig a döntés kényszerének rabja leszek. Bármennyire is úgy tűnik, hogy ha dönthetek sokat, akkor szabad vagyok, pont fordítva történik. Ha dönthetek sokat, és nem tudok dönteni, vagy csak kicsit merek dönteni, vagy picit rövid távra merek dönteni, akkor végig rabja leszek annak, hogy előttem ott vannak a nagy döntések, amit nem tudok hosszabb távon megtenni, és egyszer csak azt veszem észre, hogy már nem is kell, mert már késő.
1: A döntésekről beszélgettünk az elmúlt percekben. Te miért döntöttél úgy, hogy ezt a képet választod a mai adásunkra?
2: Hát azért, mert nekem az egyik legfontosabb, legközelibb Isten gondolatom a Szent Háromság, és a Szent Háromság ikonja. Ugye ez alapvetően a keleti egyház egyik kedvelt ábrázolási formája. Egyesek szerint Ábrahám vendéglátása, amikor vendégül látja Mamre tölgyese alatt azt a hármat, aki egy is, mégis három is, hol többes számba, hol egyes számba beszél. Ugye a keleti egyház Rubjov tanítása alapján úgy gondolják, hogy ez az, amikor először a Szent Háromság misztériuma megjelenik. De én azért is szeretem, mert az Istenről egy olyat állít és mutat, ami számunkra szerintem a 21. században az egyik legfontosabb arcvonás, hogy az Isten közösség. Nem egy magányos valaki, hanem egy közösség, és egy boldog közösség. Hiszen ők egymásra néznek, figyelnek egymásra, ezzel a szinte körbefoglalt dologgal jelzik, hogy igen, mi egy csapat tagjai vagyunk. És milyen jó dolog tudni azt, hogy a mi Istenünk nem egy magányos, önző valaki, hanem egy közösség. Az a közösség, aki a maga boldogságát megéli, és ezt másnak is át akarja adni, tovább akarja adni. Ugye erre szoktuk mondani, hogy az Isten talán az egyetlen egy dologban képtelen, az, hogy a szeretetét magába megtartsa. És ugye ez az egyetlen észszerű magyarázat arra, hogy miért van ember a világon. Mert ezt a szeretetet ő tovább akart adni. Akart valakit, akinek elmondja, hogy nézd, a szeretet teljességét meg lehet élni is. És ebben a szabad akarattal mi megkaptuk, hogy mi ezt elfogadjuk, nem kényszerít minket, nem erőlteti ránk, sőt, még csak nem is fenyeget meg minket, ha nem fogadnánk el, viszonozhatjuk és továbbadhatjuk. Hát ez az egyik legnagyobb csoda szerintem. És hogyha a 21. század egyházi kihívásairól beszélünk, akkor igen, a Szent Háromság, a válasz nagyon sok mindenre. Igen, az a közösség, amelyet nem a test és vér kapcsol pusztán össze, és ezért helye van annak is, akinek ez nem adatott meg az életben, nem

0: Nem, természetesen. Én azt mondom, nem kell összeegyeztetni, hiszen azonos a hivatás. Én hiszem azt, hogy nekem az, hogy ha otthon tudok jó apa lenni, az segít abban, hogy jó atya legyek. Az atyaságom talán segít egy kicsit az apaságomban. Én azt hiszem, hogy a kettő teljesen nem egymás mellett, hanem egy beépülve jelenik meg. Mint egy plusz adalék, mint egy plusz lehetőség, mint egy plusz tanulmány, egy plusz tudomány az ember életében. Tehát ez valahogy hogy összetartozik. És pont ezért mondtam, hogy a közösség adja az alapját. Hiszen mit várunk el egy paptól a 21. században? Legyen a közösségnek a motorja, legyen a közösségnek a tartóereje, legyen a közösségnek az iránymutatója, legyen az apja, atya. És hát az apai mi voltomat is leginkább ebben próbálom megélni. Persze nagyon okos logisztikát igényel az, hogy az este érkező jegyes párra is jusson idő, meg a saját gyerekeinkre is. Azért ez nem mindig egyszerű. Ezért van az, hogy talán az egyetlen esély, hogy minden olyan dolgot megpróbáljunk félretenni az életünkből, amire felesleges időt szánni. Manapság olyan gyakran beszélünk a közösségi médiáról, ami valójában egy közösség nélküli média. Csak már ugye szóval is valamit akarnak mondani, és úgy gondoljuk, hogy tartozunk valahova, és nem tartozunk sehova. Például csak ezt a részét az életünkből háttérbe tudjuk szorítani, és a szükséges minimumra tenni, mennyi időnk szabadul fel arra, hogy valódi közösségi élményeket megéljünk. Persze, aztán ha feleségemet megkérdezni, lehet, hogy azt mondanám, hát sosincs itthon, és nem úgy van itt, meg hasonlók. Lehet, hogy a gyerekeim is örömmel tudnák felsorolni azokat, hogy amikor ők úgy gondolták, de apa nem állt bele a dologba. Persze, ez így van. De úgy gondolom, hogy minden családban így van. Minden esetben, és talán minden szülő velem együtt kimondja, hogy lehet, hogy több időt kéne tölteni a gyerekeimmel, lehet, hogy jobban kéne ezt tenni, és ez is csak egy helyes dolog, hiszen ettől fogjuk mindig újra és újra beleállni, hogy igen, az igazán lényeges dolgok itt kezdődnek, és ezek igazából a fontosak. A másik viszont a nagy családnak mindig megvan az öröme, hogyha abból a 9 főből az egyik nem feltétlenül van jelen, hál' Istennek a másik 8 tud kompenzálni, és sokkal inkább egymásra figyelni. Sokszor úgy örülök, hogy látom, hogy a gyerekeim egymásnak is képesek megadni azt az otthon élményt, amit ugye normál esetben a szülőktől tanulnak, kapnak, főleg kicsi korban, hogy igen, az otthon az nem hely, hanem egy személy, és ez az édesapa vagy az édesanyja, és jó látni, hogy egyre inkább működik, ahogyan nőnek a srácok, hogy akár mi egymásnak is, a testvérként is lehetünk otthonai. Aztán majd persze jön a szerelem az ő életükbe is, és amikor rájönnek, hogy jé, hát ez lehet egy vadidegen ember is, hiszen az Isten ad kellő mennyiségű hormont ahhoz, hogy egy vadidegen emberbe is egyre inkább felfedezhessük azt, hogy talán ő is otthon lehet számomra.
1: A feleséget hogyan tud abban segíteni, hogy még inkább kiteljesedj a hivatásodban?
0: Ezt a mondatot így nem szeretem. Hiszen neki nem abban kell segíteni, hogy én kiteljesedjek, hanem abban kell lenni, hogy mi kiteljesedjünk. És itt megint csak itt jön ez az alapgondolat, hogy a csapat egyszerre tud növekedni, vagy egyszerre tud csökkenni. És persze szuperül átveszi a feladatokat, rendezi a háttér dolgokat, ha én nem vagyok ott. Nagy részt azért a napi szintű logisztika rászakad. Ő az, aki a család dolgait rendezi, és legfőképpen ő az, aki karban tart engem. És milyen szép szó ez a kifejezés, hogy karbantartani valakit, mert amikor arra gondolunk, hogy miért kell karbantartani a mesterembernek az eszközeit, a szerszámait, mert azzal dolgozik. És a munka minősége ettől fog függni, hogy mennyire vannak karbantartva. Milyen érdekes, hogy a papnak a munkaeszköze saját maga, és hogy ő saját magát karbantartja, vagy van-e valaki, aki őt karbantartja. Hát azt hiszem, hogy sok esetben ez egy nagy csoda lehet a nős papságban, hogyha ez így megvalósul, és azt érzi, hogy igen, karban vagyok tartva, és ezért képes vagyok mások felé is ezt a munkaeszközt a legnagyobb élességgel és a legnagyobb hatékonysággal átadni, odaadni, hogy az Isten országa felé segítsük őket. De ezt már megint őt kéne megkérdezni, mert itt nagyon jól meg lehet fogalmazni szépen a dolgokat, aztán majd amikor hazamegyek, és mondja, hogy mondhattál ilyet? Hát,
1: legközelebb majd mindkettőtöket hívunk.
0: Így van.
1: A gyerekek mennyire élik meg nehézségként azt, hogy az apjuk pap? Jár elvárásokkal mindez?

0: Nálunk kifejezetten fontos, hogy nem. Nincs elvárás. Te Isten önálló, különleges teremtménye vagy. Abban a szociokulturális helyzetben, hogy Nyíregyházán éltek, emiatt ugye ott tanultok, oda jártok iskolába, és természetesen, hogy abban a családban, amíg beérkeztél, ahol alapvetően fontos a hit, fontos az Isten országa, fontos az egyházi közösség. De ők nekik ez egy természetes közeg, mint más egy orvos gyereknek természetes közeg a műtőillata, vagy a orvosi fertőtlenítő illata, mint ahogy egy pedagógus gyereknek természetes, hogy matek dolgozatok között éli le az életét, vagy találkozik. Mi gyerekeinknek meg ez a természetes. És azzal, hogy nekik ez nem kötelesség, hanem lehetőség, én azt hiszem, hogy érzik is azt, hogy ezzel érdemes élni. Nincsenek különösebb elvárásaim, mégis úgy látom, hogy ők saját maguk miatt részben az apjuknak akarnak megfelelni, vagy már meggyőződése is ez legyen az ő válaszuk, de igyekeznek természetes közegként megélni az egyház közösségét, megélni a templomi közösséget, és örömmel jönnek és vesznek részt, és tudom, hogy számíthatok rájuk, mert ha segítségkel, akkor ők lesznek az elsők, akik ugranak, és azt mondják, hogy persze megyünk, segítünk, csináljuk, nyomjuk együtt.
1: Volt már esetleg hitvita családon belül?
0: Persze.
1: Például, hogyha kamasz gyerkőc úgy ébredt föl vasárnap reggel, hogy apa, én most nem akarok templomba menni.
0: Hát szerintem a hitvitáknak kell, hogy legyen helye, főleg egy kamasznál. Én azt hiszem, hogy addig jó egy szülőnek, amíg a gyerek a provokálja. Mert neki alapvetően szükséges a fejlődéséhez provokálni a többségi társadalmat, provokálni a szüleit, provokálni az Úristent, mert ezzel ő válaszokat akar kapni. Sokszor megijedünk, hogy most a társadalom és az egyházat provokálja bizonyos kérdésekkel, a nemi identitástól, az erkölcsteológiai kérdésekkel, meg hasonlók, és én mindig azt mondom, hogy addig jó, míg provokál minket. Mert azért, mert válaszokat kér. És a válasznak nem az lesz sok esetben a válasz megoldása, hogy én belemegyek egy hitvitába, hanem gyakorlatilag azt a stabilitást, ami az én hit meggyőződés sem jelenti, azt látni fogja. Igen, hogy ne kapnám meg én is néha napján, akkor hogy van, apa, meg miért mondja így az egyház, meg hasonló. És lehet, hogy ott nem is fogok tudni úgy válaszolni, hogy őt meggyőzze. De hiszem azt, hogy ő az információkat, mint egy okos gyermek, mint egy kamasz, sok helyről gyűjti össze, és úgy fogja megállni, hogy melyik az, ami kiállja az idő próbáját, mi az, ami kiállja az érzelmek próbáját, mi az, ami igaz tegnap, ma is, holnap után is. Persze szoktunk vitatkozni, szeretnek provokálni, én pedig, ha lehet, akkor igyekszek úgy belállni, hogy érezzék, hogy ez nem leuralás lesz, hanem tényleg az a nyitottság, hogy kíváncsi vagyok a gondolatodra. Valahol ebben szerintem a Krisztusnak az a viselkedése tetszik, vagy gondol, amikor az Emmauszi tanítványokkal elindul az úton is, akkor hát te vagy egyedül Izraelben, aki nem tudott, hogy mi történik, és megkérdezi, hogy micsodák. Hát ő tudta a legjobban, hogy mi történik. De arra volt kíváncsi, hogy ti hogy látjátok, ti hol vagytok, és arra a szintre megy le, és ott kezd el velük beszélni, és onnan kezdi el magyarázni mind az írásokat, és nem így kezdődj, hát hogy ne tudnál, én vagyok Jézus, hát én csináltam. Tehát ezt az egyháznak, egy apának mind a két helyben meg kell tanulni papként is, hogy nekem arra szintre kell menni, hogy ti hogy látjátok, ti hogy észleltétek ezeket az eseményeket, bennetek mi zajlik, mi a ti gondolatotok, és ha azon a szinten tudunk elkezdeni beszélgetni, akkor lehetőség lesz visszaépíteni. Sokszor az a baj, hogyha én apaként, papként leuralni akarom, hogy már pedig ez így van is, kész, akkor pont azt ő növekedését fogom gátolni és kivenni a kezébe, hogy nincs esélyed rá, mert én nem adtam rá. Viszont ha én leülök oda, és onnan indulunk, akkor lehet, hogy nem győzzön meg, de világosan emlékében maradt, hogy apám leült mellém, és elkezdte ezt a beszédet, ezt a vitát. És nem lekezelt, hanem társként kezelt, mint ahogy az Isten is tesz velünk nagyon sokszor.
1: Kedves Tamás, hogyha nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést engedtél a görög ritusba, de főként a családi életetekbe, hogy hogyan is élitek a mindennapokat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek be minket a Szakmamező és a Katolikus Szeretett Szolgálat Facebook oldalán, illetve kövessenek minket a YouTube csatornánkon is, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat félóráját hallották.

Nézem a távoli patakot, ahol régen boldogság lakott. Apad a patak, vizet kér, lassan a két part már összeér. Valaha ott élt a nyugalom, mi is szerettük egymást nagyon. Lassan kiszárad már minden, csak a part marad, patak nincsen. Utunkon kövek fogadnak, mi elmegyünk, csak kövek maradnak, és emléke távoli pataknak, mi elmegyünk. Csak kövek.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
2: Amen.
1: Dicsőség neked, és

Megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket. Szentek és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

szabadíts meg a gonosztól. Amen. Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket,

0: és Istenünket.
1: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged. Életedet megmenti a pusztulásból, megkoszorúz irgalmassággal és könyörülettel. Betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik mindvégig, és nem is neheztel örökre. Nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk, mert ami magas az ég föld felett, oly erőssé tette az Úr irgalmát az őt félők számára. Ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket, mint az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön, mert tudja ő, hogy miből alkotott. Emlékezik arra, hogy porból lettünk. Az ember napjai, akár a fű, mint a rét virága elvirágzik. Ha szél söpör végig rajta, nincs is többé. És már a helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága azonban öröktől van. Mindörökre kiterjed az istenfélőkre, és az ő igazsága a fiak fiaira. Azokra, kik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat meg is cselekedjék. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi uralma mindenre kiterjed. Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt szavainak hangját halljátok. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az Urat minden művei, uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat egész életemben, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség, elszáll a lelke és visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek reménye az Úrban, az ő Istenében van, ki az eget és a földet teremtette, a tengert és mindazt, ami azokban van, ki igazságát örökké megtartja. Igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek, az Úr feloldozza a foglyokat, az Úr bölcsességet ad a vakoknak, és az Úr felemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fölkarolja, ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened Sion nemzedékről nemzedékre,

bűnünkért, a Szent Isten szülő, s mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával

0: országodba.
1: Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivatnak. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak, ellenetek én érettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

0: eljössz a te országodba, emlékezzél rólunk, szentek szentje, midőn eljössz a te országodba.
1: Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének olvasása. Testvéreim, a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, profétálás a hitnek megfelelően, szolgálat a szolgálat szellemében, tanítás a tanítás érdekében. Aki buzdít, legyen bátorító, aki elöljáró, tegye odaadással, aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymással versengjetek. Legyetek a szolgálat kétségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, legyetek a reményben örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imában álhatatosak. A szentek szükségleteiben vállaljátok közösséget, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Testvéreim, a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezeket nem érinti a törvény, akik pedig Krisztus Jézuséi, azok keresztre feszítették a testet szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek erejében élünk, akkor járunk is a lélek erejében. Ne legyünk dicsvágyók, vetélkedők, irigyek. Testvérek, ha valakit tetten érnek is valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyen szelíd lélekkel, és vigyázz magadra, nehogy kísértésbe essél, egymás terhét hordozzátok, így váltjátok majd valóra Krisztus törvényét. Amen.

0: Dicsőségeddel.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: A szent angyalok és arkangyalok kara,
0: az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít téged, és mondja: Szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében,
0: és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Töröld el, távoztasd, bocsáss meg is.

0: Egy nappal elkövettem, bocsáss meg nekem mindezeket, mint jóságos és ember szerető.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A szűz ma jelen van az Úr hajlékában, és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik érettünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a prófétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik érettünk az örökké való Istenhez. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a testnélküliek főharcosai.
2: Vezeklés gyakorló angyalnak látszottál a földön, szent életi Sziszihosz, a hívek értelmét isteni jelekkel világosítván meg, miért is szeretettel tisztelünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Szenteiddel nyugtasd meg, Krisztus, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a Teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz, nevezd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk, figyelmezz a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz életünk, mint a te hűséges tisztelőidért.
2: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz,

0: az,
1: ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön ibádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket, törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
2: Amen. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

0: Vigasztalunk!
1: Legszentebb Szent Háromság, egy lényegű hatalom és feloszthatatlan királyság, minden jónak kútfeje, légy kegyes most hozzám bűnöshöz is, tisztíts meg, s tedd értelmessé szívemet, most le rólam minden szennyet, világosíts föl elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak, és mondjam, egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus az Atyai dicsőségére.
0: Amen. Áldott legyen az Úr neve.

0: örökké. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindenkor ajkamon, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek, és vígadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek, és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keressék, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót, keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon is füle hallja könyörgésüket, az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplő teremt, és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: Szent Atyáink imája által Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Amen.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa lampedúzai homíliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete Erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete Tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rend hivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a Bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 6-án hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, írgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti, Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé csillagszóró, a Református Egyház műsora, 16 óra 35 perckor. Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, aktuális, Pál Ferenc atya homéliája, az évközi 13. vasárnapon, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló. Készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás. Ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Férfi sátor, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram! Ágosné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görög-katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Benedek Elektől olvastam egy rövid kis verset a békéről. Ebben benne van mindaz az érthetetlenség, hogy hogy lehet, hogy a valakinek a lelkébe, szívébe az költözik, hogy jót tesz azzal, hogy a pusztítást indítja el. Nem hiszem, hogy bármilyen háború valaha is hozzájárult volna az épüléséhez az emberiségnek. Mert lehet, hogy szembe kell szállni a gonosszal, mint ahogy a Hitler ellen tette a fél világ. No, de ott is a gonosz elindítása volt, ami mit hozott volna, semmit, pusztulást. Erre utal Benedek Elek is. Ó, Isten, Isten, édes jó atyánk, vedd le mi rólunk büntető kezed. Irgalmazz nékünk. Tekints le ránk, szálljon szívünkbe béke, szeretet. Uram, Ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen. Békés szerszámmá váljon mind a dárda, fegyver miatt ne legyen senki árva. És hol van a döntéshozók szívében az a kép, hogy gyermekek halnak meg? Egyáltalán látja, hogy mit művel? Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Dona nobis pacem, adj nekünk békét! Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakkó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás, 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt váci püspök, 19 óra megnyitók és gála hangverseny, 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, Ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban. Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel, népzenei koncert, hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperát,

0: és kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, valamint az egyéni ima szándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösök.

0: kért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Íme méhedben fogansz és fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időszánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve reád, meghallhassam hangodat, s add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd, szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképem, köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy mindig azt szolgál, aki jobban szeret, akivel ott van az Úr, aki telve van Szentlélekkel, akit röpít az isteni kegyelem. Megmutattad, hogy az igaz szolgálatban kezdődik el a mi boldogságunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Jézus a legnagyobb és legértékesebb ajándék a világnak. Mária, aki Jézust istállóban hoztad világra, taníts meg az alázatra. Segíts, hogy együttérzéssel forduljak a szegények, kitaszítottak, a peremre szorultak felé. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm, Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságod, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnep szokása szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem központjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívemben én is megőrizzem az Úr szavait.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel ezt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
1: Az atyának és fiúnak és szentléleknek nevében.
0: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindenekké.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya, Maria Petra Giordano, az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését, tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldogá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkos rend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög-katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög-katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög-katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódor pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban, a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkereszt napján a görög-katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Erre ismét bárkába szállt, átkelt a tavon, és lakóvárosába érkezett. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához. Bízzál, fiam! Bocsánatot nyertek bűneid! Néhány írás tudó erre azt gondolta magában, ez káromkodik. Jézus gondolataikba látva így szólt. Miért gondoltok rosszat magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyernek bűneid, vagy ha azt kelj föl és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult. Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza. Az fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a népet, és magasztalni kezdték Istent, hogy embernek ekkora hatalmat adott. Jézus tovább folytatva útját, látta, hogy egy Máté nevű ember ül a vámnál. Kövess engem, szólította meg. Az fölkelt és követte. Mikor később annak házában asztalhoz ült, sok vámos és bűnös jött, s letelepedtek Jézus és tanítványai közé. Ennek láttára a farizeusok megkérdezték tanítványait. Miért teszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt hallotta, megfelelt nekik. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak és tanuljátok meg, mit tesz az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Hogy lehet az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus így felelt. Csak nem búsulhat a nász nép, míg vele a vőlegény. Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz ócska ruhára nyers szövetből foltot, mert a ruha épp részét is eltépi, és még nagyobb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, különben kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Miközben ezt magyarázta, egy elöljáró lépett hozzá, és lába elé borulva kérte. Uram, leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kell. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérzésben szenvedett, hátulról megérintette ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat és a lármás tömeget, rájuk szólt, távozzatok, hiszen nem halt meg a lány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Híre járt ennek az egész vidéken. Amikor Jézus tovább folytatta útját, két vak ment utána. Egyre ezt kiáltották. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: hiszitek, hogy tudok valamit tenni veletek?
5: Igenis, Uram,
4: felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: legyen hitetek szerint.
2: Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig lelkükre kötötte:
4: vigyázzatok, senki meg ne tudja. Ám azok elmentek, és hírét vitték az egész vidéken.
2: Alig, hogy azok elmentek, egy ördögtől megszállott némát hoztak eléje. Mihelyt az ördögöt kiűzte, megszólalt a néma. A nép erre csodálkozva mondta: soha nem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték: az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.
4: Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.
6: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 6-a. De amit te csinálsz, az nem használ neked. Izajásnál olvassuk az 57. fejezet 12. versében ezt. Amit te csinálsz, az nem használ neked. Az ember életében nagy fordulat, amikor rádöbben arra, hogy csak ennyi az élet. Csak ennyi, idézőjelben az élet. Amikor eljön ez a nagy fordulat, amikor rádöbbenek arra, hogy csak ennyi az élet, mindaz, amit nagyra tartottam, amiért hevültem, mindaz, amiért hajtottam, rájövök, hogy valójában mulandó, nem lényeges, és egyáltalán nem számít. Mások szemében sem. Mikor fiatal voltunk, volt egy nagy zenekar, a Presser-féle LGT. Ő énekelte, amikor elköszöltünk, mind a bohóc ránk legyint. A mai ige joggal nevezi a csak ennyit, mármint, hogy csak ennyi az élet, a csak ennyit a maga nyelvezetén bálványnak. Az ige joggal nevezi az élet csak ennyit kérdését haszontalannak, tökéletlennek, mert pihenni térünk, és elvész mindaz, amiért izgultunk. Még akkor is, ha nagyon igaznak gondoltuk azt, amit képviseltünk. A megtérés ott veszi kezdetét, ahol az embert ez a bálvány

0: és még a bohóc is csak ránk legyint. Akár kik voltunk is. Jézus Krisztussal azonban nem csak ennyi az élet, hanem örökké valóan több az élet. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Korunk válsága alapvetően abból fakad, hogy azzal ámítanak minket, hogy az önmagunkkal való teljes szembenézés, a türelmes lemondás és önmagunk fáradtságos legyőzése nélkül is emberek tudunk lenni. És azzal áltatnak, hogy nem fontos határozottan kitartanunk a hagyományok mellett. És arra biztatnak, hogy nem kell türelmesen elviselnünk azt a feszültséget, amely abból adódik, hogy az ember tényleges állapota még nem felel meg annak, amilyennek lennie kellene, vagy lehetne. Ha az ember válláról minden fáradtságot levesznek, és nincsen más dolga, mint hogy álmainak meseország,

0: ágába vonuljon, elveszíti azt, ami a legfontosabb. Elveszíti saját magát. Az embert valójában nem váltja meg más, mint a kereszt. Az önmaga és a világ által okozott szenvedés vállalása, amely az Isten szenvedésében szabadságot adó értelemnek lesz a forrása. Az ember csak így lehet szabad, és csak akkor, ha vállalja a kilódást, ha vállalja a nehézségeket, ha vállalja a szenvedést. Kudarcra van ítélve, és csalókának bizonyul minden olyan ajánlat, amely ennél olcsóbban kínálja a szabadságot. A kereszténység reménye, a hit esélye végső soron egészen egyszerűen abban gyökerezik, hogy a hit az igazságot fejezi ki. A hit esélye azonos az igazság esélyével. Az igazságot el lehet homályosítani, és lábbal lehet tiporni, de elpusztulni soha nem fog az igazság. Na és még egy gondolat. Az ember mindig csak annyira lát, amennyire szeret. Igaz ugyan, hogy a szembehelyezkedésben és a gyűlöletben is ki lehet találni valamit, a szembehelyezkedésben is lehet tisztánlátás, de a szembehelyezkedés és a gyűlölet mindkettő csak azt látja, ami megfelel neki, a negativitást. Meg tudják ugyan védeni a szeretetet attól, hogy megvakuljon, és már ne lássa saját határait és a rá leselkedő veszélyeket, de építő hatásuk nem lehet. A szeretet bizonyos mértéke nélkül semmire nem lehet rátalálni. Aki nem hajlandó legalább bizonyos mértékben belebocsátkozni a hit tapasztalatába, aki nem hajlandó legalább kísérleti jelleggel bizalmat szavazni az egyháznak, aki nem hajlandó vállalni azt a kockázatot, hogy a szeretet szemével próbál látni, hát az csak bosszúságot okoz magának. A szeretet bátor vállalása nélkülözhetetlen feltétele a hitnek. Aki elszánja rá magát, annak semmit sem kell tagadnia az egyház homályos és sötét vonásaiból. Ugyanakkor azt is felismeri, hogy az egyház nem csupán ezekből a homályos és sötét vonásokból áll. Felismeri, hogy a botrányokkal teli egyház történeten kívül egy másik egyház történet is létezik. A hit szabaddá tevő erejének a története, amely az évszázadok során töretlenül termékenynek bizonyult olyan nagyszabású személyek révén, mint mondjuk Szent Ágoston vagy Assisi Szent Ferenc, az indiánokért szenvedélyesen kiálló domunkos La Casas, Páli Szent Vince vagy 13. János. És ez az ember belátja, hogy az egyház olyan világosságot hozott magával a történelemben, amelyet lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Az igazságról tanúskodik, és az igazságos tanúskodók számára az a számos szép dolog, amely az egyház üzenetével felhívó szavára született meg, és felejthetetlen alkotásukban ma is előttünk lát. Áll. Nem lehet mindenestül sötét, ami ilyen alkotásokban fejeződött ki.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi székesegyházban. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallják.
2: Az Úr legyen veletek!
3: És az
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát megteszi. Aki hallgatja szavaimat, és szerintük is cselekszik, okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építi. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, s nekizódult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki hallgatja szavamat, de nem követi azokat, ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építi. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizódult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmazzá vált. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged.
2: Egy 18 év körüli fiatalember a repülőtéren várta az érkező nagyszüleit, és közben fölfigyelt egy fiatal feleségre, édesanyára és a két nagyon aranyos kislányára. Ők is vártak valakit. Egyszer csak megjelent egy fiatal férfi, két kislány szinte röpült, hogy átölelje. De a java csak utána jött, jött a feleség. A fiatal férj és feleség perceken át átölelve tartották egymást. És a fiatal ember, aki kicsit megismerkedett ezzel a fiatal asszonnyal, önkéntelenül is megszólalt, a férfihez címezve, azt mondta, biztosan hetekig, vagy talán hónapokig is távol volt, hogy ekkora örömmel fogadták. Mire a férfi azt mondta, fiatalember téved, tegnap utaztam csak el. 18 éves fiú eltátotta a száját, hirtelen azt mondta, bárcsak majd nekem is ilyen családom lenne, mint önnek. Mire a fiatal férj azt mondta neki, fiatalember, ne álmodozz, dönts. Nem álmodoznunk kellene szép családról, szebb világról, emberségesebb társadalomról. Mindenek előtt tennünk kellene érte. Erről szól Jézus az evangéliumban. Azt mondja, nem az, aki mondogatja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki megteszi mennyei atyám akaratát, a szeretett tetteit. Nem csak álmodoznunk kellene olyan iskolákról, amelyek esélyt adnak mindenkinek. Olyan közéletről, ahol tisztelet van, emberség. Olyan kórházakról, ahol a betegnek nem csak a testére, hanem a lényére, az emberségére is figyelnek. Olyan idős otthonokról, ahol az idős ember érzi a maga méltóságát, azt, hogy szeretettel, szinte úgy, mint családtagot, ápolják, gondozzák. Nem csak álmodoznunk kellene erről, hanem ami rajtunk áll, a magunk kicsi körében, meg kellene tennünk. Leó pápa nemrégiben egy nagyon aktuális és nagyon mély körlevelet intézett minden jó akaratú emberhez. Az alap téma, ami kapcsán ő szólt, a mesterséges intelligencia, hatalmas technikai fejlődés, és a körlevél címe Csodálatos emberségünk. És arról szól, hogy a gépnél végtelenül értékesebb az ember. És mennyire fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől. Az ember az, aki tud szeretni, álmodni, örülni, játszani, alkotni. És aztán beszél a Szent Atya arról is, hogy mennyire fontos lenne, hogy az emberiség ne egyfajta Bábel tornyát építsen, a bibliai hatalmas tornyot, olyasfajta világot, ahol a haszon, a hatalom érdekében az ember szinte eszközzé válik, hanem egy másik fajta várost, amit a Bibliában a mennyei Jeruzsálem jelképez, ahol Isten lakik az emberek között, egy emberséges várost. Mennyire fontos lenne, hogy az emberiség vigyázzon arra, hogy a technika nagyszerű vívmányai ne azoknak az érdekeit szolgálják, akik ezt kitalálták, létrehozták. Hatalmas gazdasági csoportok, érdekeltségek, hanem valóban az emberiség igazi javát szolgálják. És bátorító példákat szeretnék mondani arról, milyen az, ha valaki elkezd tenni a sok szép szó helyett. Egy asszony történetét idézem föl először, ahol a házasságában rengeteg volt a veszekedés. Olyan volt ez, mint egy párbaj, állandó küzdelem, hogy kinek lesz igaza. És egy ponton a feleség nagyon belefáradt. Ebbe elment egy lelki gyakorlatra, az is nagyon mélyen érintette. Elhatározta, hogy soha többet a férjével veszekedni, kiabálni ő nem fog, abba hagyja. Értelmetlen, céltalan, sehova nem vezet. És ezt az elhatározását nagyon komolyan tartotta is. Férjét majdhogy nem bosszantotta ez a nagy-nagy türelem, hallgatás. Egyik alkalommal egy társaság előtt szégyenítette, meg nevettette ki a feleségét. A feleség akkor se szólt semmit. Hogy beültek az autóba, férfi önkéntelenül is megkérdezte a feleségét, te hogy bírod ezt? Mire a feleség csak ennyit mondott, nagyon fáj, de Jézus erős bennem. A férfi lassanként megdöbbenve rácsodálkozott a felesége hatalmas türelmére, szeretetére, hűségére, nagy lelkűségére. Néhány nap múlva ő is letette a fegyvert. Ez a házasság lassan megszépült. Kellett hozzá egy nagy lelkű asszony, aki meglépi az első nagyon nehéz lépéseket. Második példám egy nemrég boldoggá avatott afrikai, Floribert Buanacsui, kongói, akit 26 évesen gyilkoltak meg. A becsületesség vértanúja. Koldus szegénységben nő föl. És mégis az életének nem az a célja, hogy én kiemelkedjek ebből a nyomorból. Gyakran mondogatja, hogy a pénz semmi. Nem azért kell élni. Fiatalom már rengeteget segít. Ingyenesen korrepetál. Árvaházakba jár. Hetente egyszer ezt ő szervezi, utcagyerekeknek ennivalót osztanak, segítenek. Van egy fiatal, aki, amikor már Floribert dolgozik, ő fizeti éveken át ennek az árvagyereknek a tanulmányait. Amikor kitör a vulkán, ott a kivutó mellett az ő lakását is elönti a láva, nem magával foglalkozik, hogy hova mentse a cuccait, hova meneküljön, hanem elkezd segíteni a többieknek. Ilyen ember volt ő. Vámtisztviselő lett, és a ruandai-kongói határon, ahol ő volt, rengeteg dúsgazdag kereskedő akart teljesen értéktelen, ártalmas élelmiszereket behozni. Romlott rizst, üvegszilánkokkal szennyezett cukrot, ami nagyon sok ember halálát okozta évről évre. Floribert nem volt hajlandó ezeket átengedni. Akkor egészen komoly csúszópénzeket ajánlottak föl neki. Ekkor is nemet mondott. Ekkor ölték meg. Borzalmas kegyetlenséggel. Összes fogát kihúzták, kitépték. Vasalóval égették össze a testét. Becsületesség vértanúja. Álmodott egy igazabb Afrikáról. És egy utolsó, akit fölidéznék, Wagner Viktória, szociális testvér. Kiskun Dorozsmára került védőnőnek. Egy cigánytelep mellé. És Viktória testvér lassanként ennek a cigánytelepnek őrangyala, pót anyukája, nagymamája lett. Kedvességgel, határozottsággal, vidámsággal rávette a családokat az oltások beadására, arra, hogy a gyerekek iskolába járjanak. Anyukákat, akik néha elképesztően nehéz helyzetben voltak, bátorított, segített abban, hogy a gyermekük megszületésére igent mondjanak, vállalják. 11 ilyen kisbabát tudott egészen pontosan, aki ennek köszönhette az életét. Ilyen krízisben levő anyukák aztán szülés után igen gyakran végtelen boldogsággal megrendülten jöttek hozzá, hogy Viktória testvérnek bemutassák a született, gyönyörű kisgyermeket. Volt egy különleges ablaka Viktória testvérnek, ahonnan kiadta a ruhákat, ennivalót, kicsi segítséget, és leginkább a mosolyát, jó szavát. Sokan azt mondták, ez az ablak olyan, mint a mennyország ablaka. Innen maga a jó Isten mosolyog ránk. Volt olyan alkalom, hogy 400 cipőt osztott szét a legszegényebbeknek. És ha kellett, védte is a jogaikat. Ha valamelyik hivatalban elakadt egy egyszerű szegény cigányembernek az ügye, Viktória testvér bátran ment akár Budapestig, hogy az illető jogát kijárja. Erre hív ez a mai reggel. Ne álmodozz egy igazabb, egy szebb világról, hanem dönts, tegyél érte. Tegyünk azért, hogy ne ezt a szörnyű bábeli tornyot építse az emberiség, hanem Isten városát, ahol Isten lakik az emberek között, ahol szeretet, egymás iránti tisztelet, emberség és jóság uralkodik.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi székesegyházban. Az elmúlt percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallották.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is. Egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd le a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
0: Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elángoktól ölelt kis ország.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol.

20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedózai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta, Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét. De azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 9. fejezetéből idézem. Egyszer egy elöljáró jött Jézushoz, leborult előtte, és így szólt. Most halt meg a lányom, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és tanítványaival együtt követte. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odaférkőzve megérintette a ruhája szegélyét. Ezt gondolta ugyanis, ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok. De Jézus megfordult, és amikor meglátta, így szólt. Bízzál, leányom, hited megszabadított téged. Attól az órától fogva az asszony egészséges volt. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innét, mert a kislány nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Amikor aztán kiküldték a sokaságot, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt. Ennek a híre elterjedt szerte a vidéken. Kedves rádióhallgatók, az evangéliumunk két megrázóan szép történetet fűz egy szoros egységbe. Egy előjárónak a kérését, aki halott lányának az életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved vérfolyásban, és titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meg is gyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, és feszültséget hordoznak. A szereplők nem harsányak, nem magamutogatók, nem is követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik szinte önmagát, az egészségét siratja. Mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, amelyik már nem okoskodik, nem mérlegel, hanem csak egyszerűen bízva vár egy fordulatot. A zsinagógai elöljáró megalázkodott Jézus előtt, így mondanám, ami egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy őt is kinevették ezért, ám nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy egy egyszerű názáreti fiatalemberben is az Isten kegyelme érkezhetett el közéjük. Jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kel, mondta az elöljáró a leányára, utalva neki Jézusnak. És ő Jézus, ami történetünkben először elküldi a lármás fuvolásokat, elküldi a tömeget, akik a hitéért még ki is nevetik. Mégis azt teszi, kedves rádióhallgatók, amit mindig is tesznek a szeretők érintve gyógyító gesztusai, és amit tőle is kértek. Megfogta a leány kezét, így hallottuk, és az érintése életet adott. Szinte hallom a kérdéseket. Mese ez? Én inkább azt kérdezem, lehetnek az érintéseink, kedves rádióhallgatók, ma is életadók? Nem lehet-e, hogy elsorvadhat ma is egy olyan asszony, akinek a kezét soha nem simogatja meg már a régi, gyengét szeretettel a férje? Vagy az a gyermek, akit soha nem érintenek meg kellő gyakorisággal, átölelésekkel is a szülei? a simogatásoknak, az öleléseknek a hiányával. Hogyan is verhetne bárki szívében tartósan gyökeret a remény? Ma is. Az a hit is, hogy értékesek vagyunk. Az öleléseinkből, az érintéseinkből is származik. Az, hogy vagyunk valakik. Nem csak egy ember, hanem egy konkrét személy. Hogyan szerethetnénk az életet, önmagunkat is akár, ha senki nem akarna már legalább időnként csak kezet fogni is velünk? Kedves rádióhallgatók, az érintéseink. Viszont tovább megyek az evangéliumhoz. Az evangéliumi asszony 12 éve vérfolyásban szenvedett. Ez egyrészt testi betegség volt. Azonban a mózesi törvény szerint tisztátalanná is tette őt. Igazából nem mehetett volna közösségbe, nem mehetett volna emberek közé. Az élete valójában, és ő maga elszigetelődött, szomorú magányra ítéltetett. A magány pedig, tudjuk mindannyian, lassan ölő méreg. Az asszony Jézust érintése valójában az ő egész életének egy nagy összefoglaló fölkiáltása volt. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Megint egy érintés. Megszegte a mózesi törvényt, és az emberek közé Jézushoz furakodott. Jézus pedig megállt. Nem hagyta, hogy a történet megmaradjon egy puszta csodaszinten. A válasz szavával igazából megkereste az őt megérintő személyt, és azt mondta neki, bízzál, leányom. Így mondta neki. És ezzel a gyengéd szóval, hogy leányom, hogy bízzál, én azt hiszem, nem csak a testét gyógyította, érintette meg, hanem a szép szavával, a maga viszont érintésével, mert az volt ez a szó, az asszony egész életének a méltóságát is képes volt visszaadni neki. Az őt kereső és a benne először még a kertész tételező Mária is, emlékszünk, csak akkor ismerte fel a mesterét, amikor Jézus szeretettel a keresztnevét mondta neki, megszólította azzal a szóval, hogy Mária. És Mária lelke is egy ilyen gyengéd szótól gyógyult. Egy jól megválasztott, egyetlen szótól jött a lelke rendbe megint. A saját kedves nevének a hallatán hult le a hályog a szeméről, hogy vége a gyásznak, és mondta már maga is a maga saját szeretett szavától, hogy szokta korábban is mondani, hogy Rabboni. Mennyi mindent jelentenek, kedves hallgatók, az érintéseink és a szavaink ma is. Nem mese ez. Mondom ezt, amikor már bőven van az életünkben, megint, vagy továbbra is, ítéljek meg a nálamnál okosabbak, jelen van az indulatvezérelte agresszivitás, és a közönséges, és közönségessé tevő, sokszor alpári, vagy csak fránya beszéd. A mi felelősségünk, a felnőtteké, ha vagyunk még egyáltalán ilyenek, hogy a fiatalabbak megtanulassanak ne csak ölni a szóval, de ölelni is. És az is a miénk, a felnőtteké, hiszem, hogy vagyunk még ilyenek, hogy hogyan öltöztetik majd szavakba ugyanők, tehát a fiatalok, a maguk vélt vagy valós igazát. A szenvedéseiket is, és az örömeiket is. Mert olyan lett ez a világ, hogy vissza kell adnunk, és méltó rangra nem kellene, de kell emelnünk. Az érintések, a szó, a megszólalások becsületét. Lelkünk gazdagságának, vagy szomorú szegénységének a legfőbb tanúi a szavak. Jól érezte János, amikor úgy fogalmazott, hogy kezdetben volt az ige. A méltó szó lehet ma is a teremtés egy új, igazabb, emberi világnak a kezdete. Jézus szavai, Ijjési, Tolsztói, Dzsidái és a többieké, az apánk és anyánk szavai, hogy ez a kezdet. Én így gondolom. És persze utána rögtön, de talán az előbbit meg nem előzve a cselekedeteink. Igen, a szó után rögtön a tett. Ugye jól gondolom én ezeket, kedves rádióhallgatók. Minden esetre köszönöm a figyelmüket. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten áldjon mindenkit.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. 9. alkalommal került megrendezésre a Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége Balatonfűzfőn június utolsó hétvégéjén. Közös kompletórium imádságra került sor a bakonybéli Szent Mauricius monostor szerzeteseivel az érseki palotában Veszprémben. A ferences lelkiség, a szerzetesi hivatás és a mindennapokban megélt hit került a középpontba a hanghullám idei évadának záró alkalmán. Hangtechnikai fejlesztésre került sor az ajkai gitáros szentmiséghez a Jézus szíve templomban. És akkor most jöjjenek a részletek. A fiataloknak szóló 50 órás szentségimádási hétvége középpontjába idén a hálaadás került. Hálát adni azért, hogy Magdit a boldogok sorában tisztelhetjük, hogy hivatalosan is kérhetjük az ő közben járását. Hálát adni azért a rengeteg segítségért, kegyelemért, melyet Magditól kaptunk és kapunk folyamatosan. Az ország különböző pontjairól és az országhatáron túlról is több mint 60 településről érkezett Balatonfűzfőre, az a több mint 160 fiatal, akik lelki feltöltődésre, Magdi lelkiségének mélyebb megismerésére és értékes beszélgetésekre vágytak. A Veszprémi Televízió felvételét hallhatják az eseményről.
3: Idén a hálaadás témakörében kerül megrendezésre a balakat, a motto pedig az, hogy magasztalja lelkem az Urat. Nagyon különleges ez az év, mert ez az első olyan balakat, amikor Magdit a boldogok sorában tisztelhetjük, és azért választottuk ezt a témát, hogy a boldogkalvatásért hálát adjunk, azért, hogy Magdi ennyire segíthet minket, hogy kérhetjük a közben járását, illetve szeretnénk hálát adni azokért a résztvevőkért, azokért az emberekért, akik eljönnek ide, bekapcsolódnak ebbe az 50 órába. Vannak olyan dolgok az életben, amikért sokszor nehéz hálát adni, és szeretnénk arra is hívni a résztvevőket, hogy minden dologért, ami az életünkben jelen van, ezekért hálát tudjunk adni.
4: A boldogálvatás ténye, ajándéka is nagy öröm, és az is, hogy lassan évtizedes hagyománya van az 50 órás szentségimádási hétvégének. Erről is szólt kérdésünkre a veszprémi érsek. Dr. Udvardi György szerint örömteli, hogy nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében Boldog Mária Magdolna személye, és életpéldáján keresztül ők maguk is formálódnak.
5: Ez egy nagy ajándék, és én remélem, hogy ez nem csak most, hanem későbbiekben is a fiatalok számára népszerű és egy embert formáló pont lesz. Jó magunk elé idézni Boldog Mária Magdolnának a vágyát, egy erős ígéretét az Úr felé, amikor egy lelki gyakorlatot követően azt mondta, szeretném, ha az életem fiatalon érne véget, és az ifjúságért ajánlhatnám. Én így tekintek ezekre az alkalmakra, hogy egy egyszer kimondott szó, egy felajánlás meghallgatásra talál az Isten előtt, és olyan fiatalok kapnak segítséget, kegyelmet, bátorítást, akik nem is gondolják talán, hogy ennek a felajánlásnak a következtében történik.
4: Lehet bátornak lenni, lehet az Úr felé nagy gesztusokat tenni, és ezeket az Úr elfogadja és az egész közösség javára fordítja, tette hozzá a főpásztor.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb lelki élményében

0: Részesülhettek mindazok, akik június 28-án este ellátogattak a veszprémi érseki palotába. A bakonybéli Szent Mauricius monostor szerzetes közössége ezúttal nem saját monostorának falai között, hanem a veszprémi főegyházmegye szívében imádkozta el a kompletóriumot, a napot lezáró zsolozsmát. A félhomály, a szerzetesek Gregorián dallamai és a közös imádság olyan légkört teremtettek, amelyben a jelenlévők kiszakadhattak a mindennapok zajából, és Isten jelenlétére figyelhettek. A közös imádság előtt dr. Udvardi György érsekatya köszöntötte a résztvevőket és a bakonybéli bencés közösséget. Külön is üdvözölte Bán Izsák Perjelt. Ezt követően Bán Izsák bencés perjel vezette be a jelenlévőket a kompletórium világába. Elmondta, hogy a zsolozsma az idő megszentelésének imádsága. A nap folyamán újra és újra megállítja az embert, hogy Isten jelenlétére figyeljen. Izsák atya arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne csupán a szövegeket kövessék, hanem engedjék, hogy a zsoltárok egy-egy mondata személyesen is megszólítsa őket. A szerzetesek ősi hagyomány szerint egyszerű testtartásokkal, csenddel és gregórián énekkel végezték az imádságot. A ferences lelkiség, a szerzetesi hivatás és a mindennapokban megélt hit került a középpontba a hanghullám idei évadának záró alkalmán. A tihanyi hajóállomásról induló Szent Miklós hajó fedélzetén Loszné Dömötör Enikő beszélgetett Halasi Gabriella Teréz és Takács Tünde Erzsébet nővérekkel. A ferences 800 jubileumi évhez kapcsolódva. A beszélgetés első részében a két nővér személyes hivatás történetét osztotta meg a hallgatósággal. Bár egészen különböző életutakon indultak el, egyikük vallásos háttér nélkül, hosszú keresés után, másikuk pedig egy meghatározó plébániai közösségben fedezte fel Isten hívását. Történetük közös üzenete ugyanaz volt. A szerzetesi élet nem emberi elhatározás, hanem Isten szeretetteljes meghívására adott válasz. Teréz nővér őszintén beszélt arról, hogyan jutott el a nem vallásos családi háttértől a katolikus hit felfedezéséig, majd a szerzetesi hivatásig. Erzsébet nővér ezzel szemben gyermekkorától kezdve egy élő plébániai közösségben növekedett a hitben, ahol egy lelki gyakorlat során fogalmazódott meg benne véglegesen a szerzetesi hivatás gondolata. A ferences 800 jubileumi év kapcsán Assisi Szent Ferenc személyisége is különleges megvilágításba került. A nővérek arra hívták fel a figyelmet, hogy Szent Ferencet nem csupán a természet szeretőjeként vagy a madarak prédikátoraként érdemes szemlélni, hanem olyan emberként, aki rendkívüli érzékenységgel kereste Isten akaratát, és azt következetesen a hétköznapokban váltotta tettekké. A beszélgetés egyik legmeghatóbb része Boldog Bódi Mária Magdolna és Assisi Szent Ferenc lelki rokonságáról szólt. A nővérek szerint mindkettőjük életét ugyanaz a teljes Istenre hagyatkozás, a hétköznapok megszentelése, a derű, az alázat és a szolgáló szeretet jellemezte. A résztvevők betekintést nyerhettek a nővérek sokrétű szolgálatába is. Az idei hanghullám sorozat utolsó állomása méltó lezárása volt a balatoni programsorozatnak. Június végén került megáldásra az a hangtechnikai fejlesztés, melynek segítségével tisztább hangzással lehet majd gitáros szentmiséket tartani az Ajkai Jézus Szíve templomban. A hangfalakat és a keverőpultot Tál Zoltán plébános atya áldotta meg. A fejlesztés egy pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. Most az eseményről készült felvételt hallhatják.
1: Nagyon-nagyon szerettem volna, a gitáros műfaj is megjelenik a szentmiséink során. családok szentmiséje volt a Szent Család templomban Keszthelyen, és azt gondoltam, hogy talán vonzó a fiatal kisgyerekes családok számára, és így indítottuk el havonta. Nagy András és barátai, illetve helyiek, ajkarendekiek, lelkes zenészek, énekesek együtt alkotják azt a kis szolgálatkis csapatot, akik szolgálnak, és örömmel vesszük, hogy most gyarapodott erősítővel, hangfallal ez a műszaki része a szolgálattevőknek nél, és így azt mondhatni, hogy a mai nap során ezeket megáldjuk, és így a segíti ez a műszaki állomány gyarapodása is a minőségi hangszerezenét.
2: Az Úr legyen vele! Segítségünk az Úr nevében! Uram, hallgass meg könyörgésünket! Könyörögjünk! Istenünk! Te Szent Fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg, és szenteld meg ezeket a technikai eszközöket, amelyeket a te bőkezűségedből nyertünk. És mind ajándékaidől hálát adunk. Töltsd el szívünket az Isten dicséred énekével, szent lelked örömével, és áld meg mindazokat, akik használják, és általa a te dicsőségedet szolgálja Krisztus, ami...
3: Egy szakraszong nevezetű zenei továbbképzés, gitáros zenei továbbképzés alkalmával jött ez a lehetőség, hogy szóltak, hogy van egy egyházi pályázat, ami az egyházi zenekarok fejlődését segíti, és így, mivel tudomásunkra jutott, így megpályáztuk, az atyával beszéltem, az Zoltán atyával, és ő mondta, hogy ez nekünk nagy segítség, és akkor ezt így az ő egyik jobb kezével, aki szokta írni itt a pályázatokat, ő vele egyeztetve mindig napi szinten mindig telefonáltunk egymásnak, és akkor jött az info, ment a segítség, mindig jött valami, és akkor így beadtuk a határ előtt, vagy határidő előtt a pályázatot sikerült beadni. 2 sztereó hangfalra pályáztunk, a templom méreteihez próbáltuk igazítani a márkát és a stílust. Úgy érzem, hogy így az első hangzásokra, meghallgatásokra elég szépen fog szólni. Ez egy SoundStation márkájú, a keverőpult az pedig egy 24 csatornás LD System márkájú keverőpult. Mivel hogy sokan zenélünk itt, illetve még várunk zenészeket is az együttesbe, így elégre úgy gondoltuk, hogy ez szükséges, hogy egy ekkora fejlesztés ide megvalósulhasson a templom keretein belül. Most jelenleg 3 gitár van, 2 fuvola, énekek, egy szintetizátor, és ugye mindegyikhez külön hangrendszer, tehát mikrofonok is.
1: Akik szívesen fogadták, ők sokszor a szentmise után még 1-2 számot meghallgattak, tapsoltak, örömmel voltak itt. Örök ifjak is, akik már régebben voltak, 20 évesek, mondták, hogy visszahozta a gyerekkoruk könnyűzenei miséit, a beat miséket és az ifjúsági együtténeklést. Én azt gondolom, hogy van egy közösség, akik a nagy plébánia közösségén belül, akik örömmel, akár Rendekről, Csinger, Bódé, Tósukberén, így a nagyvárosból eljönnek és örömmel veszik, amikor szolgálhatnak, vagy csak a szentmisén, mint hívő részt vesznek. Mai ünnepre eljött közénk Furján Gellért, Csár Zsuzsoki plébános, aki 20 éves papi jubileumát ünnepli egyházmegyénkben, hiszen itt szentelődött 2006-ban a Veszprémi Székesegyházban, és ő jött el közénk, mivel itt szolgált 2006-tól 2011-ig, Bakos Figyes volt elődöm Esperes plébános mellett, és a hálaadásban osztozzanak az imádságban, az együttünneplésben az Ajka és az Ajka környéki hívek.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy 9. alkalommal került megrendezésre a Balakat, hogy közös kompletórium imádságra került sor az érseki palotában Veszprémben. Hallhattak arról, hogy a ferences lelkiség, a szerzetesi hivatás és a mindennapokban megélt hit került középpontba a hanghullám idei évadának záró alkalmán, és hogy hangtechnikai fejlesztésre került sor az Ajkai Jézus Szíve templomban bemutatott gitáros szentmiséghez. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák műsorainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Hétfő van. Évközi 14. hét.

Ekkor eljött az úr, odaállt és szólította őt. Sámuel, Sámuel. Sámuel erre ezt felelte. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Isten csöndes, szelíd hangja most nevemen szólít. Figyelek erre a belső hangra. Engedem, hogy megszólaljon bennem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Míg ezt magyarázta, egy előjáró lépett hozzá. Leborult előtte, s kérte: meghalt a lányom, de gyere, tedd rá kezedet, és életre kel. Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette, és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában: ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, ránézett, és így szólt: bízzál, leányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házához ért, s látta a fuvolásokat, meg a tolongó tömeget, rájuk szólt: menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik. Erre kinevették. Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt. A dolognak híre járt az egész vidéken.

leborulás, kézrátétel, érintés, kézfogás. Ezekkel a gesztusokkal festi le a jelenetet az evangelista. Mit üzennek ezek a szavak számomra? Mit mutatnak meg Jézusból? A szövegrészt másodszor végighallgatva, érdemes figyelni a kezek szerepére. Hogyan szoktam érinteni? Mire használod a kezeimet? Munkára? Érintésre? Alkotásra? Inkább a szelídség? Vagy az erő eszközei?

Míg ezt magyarázta, egy előjáró lépett hozzá. Leborult előtte, s kérte. Meghalt a lányom. De gyere, tedd rá kezedet, és életre kel. Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette, és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában. Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom! A hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házához ért, s látta a fuvolásokat, meg a tolongó tömeget, rájuk szólt. Menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik. Erre kinevették. Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt. A dolognak híre járt az egész vidéken.

Jézus érintésében gyógyulás van. Életem mely területén lenne szükség Isten gyógyító kezére? Miként a vérfolyásos asszony, oda viszem szenvedésemet, nehézségemet Jézus elé. Hagyom, hogy Isten meglássa gyengeségemet, és meggyógyítsa azt. Csendes imádságban kérem az Urat, hogy érintsen meg, és formálja az életemet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Andrédy Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban, írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Andrédy Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Andrédy Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Andrédy Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a Bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Nász Uram emlékére, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, és az ifjúság kicsükét, egészségükét, tanulásukét, munkájukét, és minden káros szenvedétől mentse meg őket az ága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjét, hogy ne legyen háború, drága jó Istenem, sok háború ne legyen. A Mária rádióért, az ő is dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a püspökökért, pápáért, papokért, rádió összes dolgozójáért. Legyen sok adakozó, én 20 éve adakozó vagyok, Avi. Imád szeretnék kérni, hogy jobb legyen az eredményem, a férjem műtét utáni gyógyulásáért, a lányomnak mi hamarabb találják meg az orvosok, hogy mi a problémája balesetből kifolyólag. Unokáim, minden élő családtagjaimért, unokáimért, dédunokámért szerencsésen hazaérjenek, és szerencsésen ideérjenek. Most halva fekvő családtagjaimért kérem az imát a segítőimért, elhunyt családtagokért, rendőrökért, mentősökért.
5: Imád kérek az USA-ban, Westbury-ben élő, súlyos, mentálisan beteg Éva édesanyáért. Köszönöm szépen!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és imád szeretnék kérni János lelki üdvért, akinek ma van a születésnapja, és a család elhunyt és élő tagjaiért, és a problémáim megoldásáért. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni Teriket további gyógyulásáért. Amen.
8: Kedves együtt imádkozó testvéreim, imádkozunk együtt egy előre nem látható kimenetelő szándéka. Értem. Könyörögjünk, értem. Testvéreim, dicsértessék a Jézus mindenki. Amen.
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, megtérésért, erőért, reményért, derűért, a földrengés halálos áldozatainak lelki üdvéért, élő család tagjainak pedig vigasztalódásért. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálat Venezuelában dolgozó tagjaiért, hogy egészségben hazaérjenek, a zarándokokért, zarándokok papi vezetőiért, családom tagjaiért, hogy utazásaikról egészségben megérkezhessenek. Imád kérek szépen még Péter, Jutka, István, Lajos és édesanyja, Béla, Júlia, Zoltán, Cita, Sándor, Csilla és testvére gyógyulásáért, a társkeresőkért, a munkát keresőkért, a hajléktalanokért, Editért, Évákért, Ilonákért és Ágnesért. Köszönöm.
11: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, aki holnap reggeli órákban vagy délelőtt utazik egy fontos urológiai helyre, és kérem a drága Úr Jézust, a drága szűzanyánkat, égi édesanyánkat, hogy ahova megy, minden jól sikerüljön, rendben legyen, és az időjárás is kedvezzen nekim, azaz nekik, akik vele lesznek, és kérek még szépen imád magamért a beteg édesanyáért, és mindazokért, akik jók hozzánk, és önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
6: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább is hozzás imád kérni elhunyt családtagjaim lelküldvért, lányom, unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmánya eredményét, jó tanulmány eredményeket megköszönve maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Mennyei atyánk, életre hívott minket az igazság igéje által, hogy a teremtmények első zsengéje legyünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Íme Isten az én üdvösségem, bízom benne és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőítő énekem, ő lett nékem szabadulásom.
3: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét. A népek között hirdetésnek tettei. Emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve.
2: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt. Tudja meg az egész világ. Ujjongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
4: Részlet Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok, éljetek egyetértésben.
1: Égi édesanyánk, világ királynője, Mária, ki a csendben hordoztad a mindenséget, kérünk, taníts meg minket is a szív nyugalmára. Ebben a rohanó világban te légy az iránytünk, aki szeliden az igazság és a szeretet, igazság és a szeretet felé fordított tekintetünket. Oszlasd el félelmeinket halástod oltalmával, és vigasztald meg azokat, akiknek nehéz a léptük. Add, hogy a te tiszta hiteddel tudjunk igent mondani az életre, s kezedet fogva ne tévedjünk el a kétségek sűrűjében. Szent fiadnál járj közbe értünk, hogy békét találjunk önmagunkban és a világban. Virágzó kerted legyen a lelkünk, ahol a remény és a jóság gyümölcsöt terem. Amen.
3: Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vékezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretet.

0: fiát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Keresd te is Isten országát, mert meg kell találnod. Keresd, hisz ezért születtél.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak. Leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt, jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imád.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy még jobb lehessünk Krisztusi életére.
4: Könyörögjünk!
2: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszan tűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek el napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jőtevének neked éljünk, és ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük a maz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy az igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk, kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jósága szentelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Imádott Jézusunk, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
4: Dicsőség mindörökké!
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya, Maria Petra Giordano, az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését, tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldogá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkos rend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög-katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög-katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög-katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódor pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben, június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban, a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkeresztnapján a görög-katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Blankenstein György atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
4: Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, Blankenstein György atyát, aki nemrég ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját, és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívást erre a beszélgetésre. Kezdjük a gyökereknél. Milyen családba születtél?
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy nagy családba születtem, hatan vagyunk testvérek. Egy bátyám az szintén pap, már nyugdíjban van, 4 évvel idősebb nálam. Aztán van egy bátyám, aki Németországban ment ki, Münchenben él. Német felesége van, ott is 5 gyermek született, felnőttek, és sok-sok unoka, hála Istennek, sokan vannak. Aztán van egy nagy húgom, ő Bécsbe ment férjhez, 2 gyermeke van. És akkor vannak az ikerhúgaim, egyik itt lakik Szentendrén, a másik nálamos irodát vezeti. Egy nagyon nagy szeretetet és melegséget kaptunk a szülőktől. Édesanyámba volt igazán olyan nagyon nagy odafigyelés, mint egy tyúkanyú úgy vett körül bennünket, és komolyan élték a hitüket, vallásukat. Együtt imádkoztunk, együtt mentünk misére, tehát mondjuk ez úgy nagyon belém rögzült. A családot most is nagyon-nagyon szeretem, szeretem a kisgyerekeket, megnézem, megcsodálom őket. Nagyon sokat kaptunk a szülőktől, hitet, hazaszeretetet, bár német származások vagyunk, nagyapám jött be Magyarországra, itt örökölt egy birtokot, és így került ő ide be, és mégis elmondta azt, hogy ettől az országtól kapjuk a kenyerünket, a megélhetésünket, és tiszteljétek, és szeressétek, és ez átjött nagyon, nagyon nagy magyarnak érzem magam.
4: A szocialista rendszerben felnőve az iskolában nem jelentett problémát a család ideológiája?
5: Ez egy érdekes kettős gondolatot hordoz, mert egyik oldalon az, hogy mondjuk a családunkat nagyon üldözték. Nekem a nagyapám, ő országgyűlési képviselő volt, és Hortinak nagyon jó barátja. Emiatt kitelepítés, vagyonelkobzás, tényleg koldus szegényét tette a rendszer a mi életünket. De éppen emiatt érdekes volt az, hogy én úgy éreztem azt, hogy mégis tisztelnek bennünket, meg a szüleinket. Nem voltunk kisdobosok, nem voltunk úttörők, de nem kérdezték meg, hogy akarsz, vagy nem akarsz lenni, nem volt egy úttörő avatás, vagy kisdobos avatás, akkor mindenkinek rákötötték a nyakába a vörös, vagy a kék nyakkendőt, és hát így akkor mindenki az lett. De mondjuk ezt tudták, mert akkor ünneplőbe kellett menni, akkor mi meg nem mentünk iskolába, és édesanyám írt egy igazolást, hogy családi okok miatt. Soha senki nem kérdezte meg, hogy mi volt ez a családi ok, mert tudták. Bizonyos értelemben szóval tiszteletet érezte a hitünk miatt, elkötelezettségünk és egyenes gondolkozás az, hogy nem megalkuló, nem odaadja a lelkét, hiszen ezek mondjuk egy ateista szervezetek voltak, és istentelen nevelést akartak adni.
4: Gyermekként benned nem volt vágyakozás, hogy a többiek közé tartozz?
5: Nem. Nagyon jó barátság voltam a osztálytársaimmal. Szerettek, én is szerettem őket. Várban nőttünk föl. Most a vár az egy akkora nagy játszótér, egy a halászbástya egyik oldalon, másik oldalon a Tóth Árpád sétány, a gyönyörű kilátása, Budára, a budai kis dombokra. Minden megvolt, ami egy fiú gyereknek kellett, a ágyúk, a történeti múzeum előtt, hát ottan harcoltunk, hol a törökök ellen, hol a, nem csak a Habsburgok ellen. De 10 éves koromban bekerültem a Regnum Marianum közösségébe. Bátyáim már bent voltak, és én akkor egy olyan közösséget kaptam, ami hát egy álom volt. Minden héten találkoztunk hitben, de érdekes dolgokat is, mit tudom, csillagászattól kezdve, a folyók hogyan alakulnak, ilyeneket nagyon élveztem, akkor rengeteget mentünk kirándulni, nyáron táborozni. Tehát ez annyira megadta az én igényeimre a választ, úgyhogy nem hiányzott az én úttörő ülésen ott ücsörögjek.
4: Szerettél tanulni? Jó jegyeid voltak?
5: Alsóban jó tanuló voltam, de aztán később nem. Illetve 4,3 tized volt. Azért emlékszem rá, mert a piaristák nem vettek föl. Bátyáim ott voltak, én akkor nagyon meg voltam sértődve, de az igazság, hogy most nagyon értem ezt az egészet, mert itt van mellettünk egy iskola, meg óvoda, és hát minden évben van a jelentkezés, fölvételiztetés. Mondjuk, hogy itt a szülőkkel szoktunk elbeszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz ugye eldönteni azt, hogy ki az, aki ide való, mert sok kritériuma van. Vallásosság az egy fontos. Az, hogy testvére ide jár már, hogy okos gyerek, nincsenek magatartási nehézségei. És tovább tanulásom úgy volt, hogy 4,7 tizeden felül vettek föl. Ugye 8 gimnázium volt összesen az egész országban, ami katolikus volt. Igen. És rengetegen akarták a piaristákhoz adni a gyereküket. És akkor, amikor megjött a válasz, akkor el voltam úgy keseredve, de a lelki atyánk mondta, hogy ha nem vagy rest, Szentendrén van egy ferences gimnázium, én beszélek az igazgatóval, és akkor ilyen pótfelvételivel, hogy hát ha. És akkor ez megtörtént, hogy ide fölvettek, és én nagyon örültem utána, és nagyon jól éreztem magam.
4: Mit adott neked a ferences gimnázium?
5: Közösséget elsősorban. Aztán jó tanárok voltak, egy nagyszerű osztályfőnökünk volt, aki magyar tanított, latin tanított, zenét tanított, ő volt a énektanár, és hát annyira a zenei vonalon be tudott bennünket zsongatni az, hogy kórusba meghívott, volt neki egy kórus a Pasaréten, Pareszén a kórus, és ottan felnőttekkel együtt énekeltük, és azt nagyon-nagyon élveztem. De kultúrát, a történelem tanárunk is borzasztó szigorú ember volt, nagyon nagy volt a követelmény, soha nem azt kérdezte az, hogy hát mit tanultál mára, hanem egy fél éves anyagból össze-vissza kérdezgetett, úgyhogy észnél kellett lenni, hogy legyen egy látásmódom az, hogy hogyan kapcsolódnak a dolgok, mi mit okozott, és így tovább. Tehát gondolkozásra serkentette az embert. Felnőttes gondolkozásra, nem az, hogy bemagolom, és akkor elmondom, ezt elfelejtem, hanem életbe tartotta az, hogy a középkor és a francia forradalom és ennek a következménye, és így tovább. Ezek olyan érdekesek voltak, és sokat jelentett.
4: Érettségi után rögtön a szemináriumba jelentkeztél?
5: Igen, igen.
4: Mit szólt hozzá a család, illetve addigra a bátyád már megelőzött?
5: Megelőzött, bár érdekes volt, mert bennem régebb volt a hivatásról, én beszéltem otthon. Én nem voltam meglepedés, örültek a szüleim.
4: Hogyan élelődött meg benned ez a döntés?
5: A Mátyás templomban nőttünk föl, ministráns voltunk, és a liturgia nagyon megfogott. Volt egy apátúr, aki nagyon szerette a nagy ünnepélyes asszisztenciát, nagyon szép liturgiát szervezett, és azt gyakoroltuk, és ez egy nagy élmény volt, hát pláne a húsvét. Nagy hétnek a szertartásai, azok borzasztóan megfogtak. Innét is jött a hivatás. Meg aztán még kisebb korban otthon miséztem. Édesanyám vart ilyen miseruhát. Az ostját azt a patikába vettük, volt olyan ostya, és a körömvágó ollóval vágtam ki, hogy kerek legyen.
4: Emlékszem, a keserű gyógyszerbevételéhez vettük.
5: Igen. Teja volt a bor. Latin misék voltak abban az időben még, ugye ez 64 előtt volt, akkor volt ugye a zsinat. Próbáltam olvasni, de hát nagyon-nagyon komolyan vettem. A hugom volt a minisztráns, Iker hugaim később születtek. Tehát én 11 évvel voltam idősebb, a bátyám meg 15 évvel volt. De én nagyon-nagyon örültem a testvérnek.
4: Nem vágytál saját gyermekre?
5: Na, ez volt a egyedüli nehézség a döntésemben, ezt kellett átgondolni, az, hogy gyerekem legyen, az nagyon vonzott. De nem úgy az, hogy most megtakadom a cölibátus, és az, hogy ilyen soha nem jutott eszembe. De ez az, hogy nem lesz családom, meg ezt a döntést, ezt oda kellett adni. De nem volt ez úgy gond későbbiekben.
4: Ennyi év után hogyan tekintesz vissza a papi életedre? Nem támad benned sohasem kételyű döntésedet illetően?
5: Nem, kételj nem. Voltak nehézségek, voltak csalódások, de nagyon-nagyon sok öröm, inkább az öröm az, ami jellemezte. Csak egy példát mondom, hogy egy csalódás, hogy amikor első évben kikerültem káplánnak Szomorra, egy idős ferences plébánoshoz kerültem. Ő Szomoron látta el a dolgokat, már körülbelül olyan idős volt, mint most én vagyok, és készült a nyugdíjra. Én nekem a feladatom volt gyermely, községnek az ellátása, meg ilyen kisebb puszták voltak, gyarmatpuszta, anyácsapuszta.
4: És mi volt a nehézség?
5: A nehézség az volt, hogy egy család meghívott többször is magukhoz, az édesanyja elvált volt és egyedül, és 4 gyereke volt. A gyerekei az nekem minisztráltak, a nagyobbak felolvastak a misén, tehát, és akkor sokszor úgy meghívtak. Valaki úgy szájára vett, hogy az édesanyja miatt járok oda, de egyáltalán nem. Elkezdte úgy híresztelni, szóval ez egy nagy csalódás volt. De hát aztán elfogadtam, mint pletykát, és a Jóisten elé vittem, ő meg megvigasztalt. Ilyenek azért úgy voltak a papi életben.
4: Milyen kegyelmeket kaptál?
5: Budaörs volt a következő állomásom, ott egy nagyszerű plébánosom volt, a Szaponyos Béla atya, aki tényleg egy olyan jó lelkű, tiszta szeretet volt a szívében, nagyon-nagyon szerette mindenki, mindig mosolygott, kedves volt, de azért határozott is. Nagyon sokat adott nekem a papsághoz. Voltak előtt is nagyon pozitív papi életek. A Regnumban László Gábor atyát emelném ki, aki óriási nagy hatással volt ránk, ahogy tudott lelkesedni, de a börtön után kijött, következő héten már ott volt nálunk, és úgy lelkesedett, hogy mi volt a börtönbe, és azt mondja, hogy szerinte az életének a legfontosabb időszaka volt ez a börtön évek, és mindenben a pozitívumot látta, és nem a kesergés és a csalódást. Ilyen papok azért körbevettek, nagyon nagy hatással voltak rám, segítettek. Ami nekem nagyon nagy örömöm volt, a sok-sok gyerek, több mint 200 gyerek volt beiratva az iskolai hittanra, ami abban az időben 75-től 85-ig voltam ott a káplán. Nagyon nagy szám volt, mindenütt lebeszélték meg, megfélemlítették meg minden, és nagyon megszerveztük a hittan beiratást, tehát mindenkit kiértesítettünk időbe. A fiatalság, a gyerekekkel való kirándulások, táborok, meg minden, ezek nagyon lelkesítettek. Nagyon jó káplántársam is volt. Hárman voltunk, papi közösség is nagyon örömteli volt, és a nagy közösség nagyon szerettek bennünket, tehát egy olyan élet volt ott, ami abban az időben azért ritka volt. Utána Buda Jenőre kerültem, meg Telki, ez a két falu volt. Akkor ismertem meg a házas hétvégének a közösségét. Nekem mindig a gyerekek meg a fiatalok, ezek voltak a feladataim. Plébános természetesen inkább egy fiatal káplánra bízza, mert ő közelebb van a gyerekekhez. És ahol problémát láttam, tehát mondjuk nagyon nehezen nevelhető volt, mindig izgága, mindig belekiabált, vagy nehéz volt őt fegyelmezni, és hát úgy kezdtem, hogy megkaparni azt, hogy mi itt a gond. Mindig a családhoz jutottam el, hogy ott van a baj. És akkor bennem úgy valahogy öntudat alatt is

0: kommunikációnak a meggyógyításáról van szó. Hogyan kell kommunikálni, hogyan kell beszélgetni, és nagyon nagy hatással van az, hogy ténylegesen újra gondolják a házasságokat, különböző témákat érintve.
1: Most is benne vagy?
0: Nem, most már 40 évig csináltam. Amikor elkezdtem, akkor még voltak papok, tudtak helyettesíteni. Aki plébánián van, az nem tud elszakadni vasárnap.
1: A híveid között született papi hivatás?
0: Igen, több is. Nagyon helyesek.
1: Milyen érzés volt ezen az úton támogatni őket?
0: Szerintem a Jóisten miatt lett pap. De talán valamit hozzáadtam. Ezek nagy örömök.
1: Az évtizedek alatt számos szentmisét bemutattál. Nem vált soha rutinná?
0: Erre nagyon vigyázom. Időbe lemegyek a templomba, hogy legyen egy kis idő imádságra a mise előtt, hogy tudjak koncentrálni, hogy tudjak odafigyelni, hogy ne szóródjon szét a figyelmem. Ezt próbálom úgy megélni a hívek előtt, hogy tényleg nagy örömöm a szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És én úgy tapasztalom, hogy egyre többen járnak így hétköznap is misére, és nagyon vágyódnak arra, hogy töltekezzenek, és Krisztussal találkozzanak.
1: Melyik a legkedvesebb mozzanat az általad bemutatott szentmisében?
0: Természetesen a konszekráció, az átváltoztatás, és az áldozás. Én például mindig próbálok rámosolyogni az áldozóra. Néha olyan nehéz látni azt, olyan szomorú arccal jönnek ki. Biztos az élet terhét hordozzák.
1: Az 50 év számos szentmiséjéből tudsz visszaidézni különleges kegyelmi pillanatot?
0: Egyik, amikor még nem voltam pap, a hivatás tulajdonképpen itt dőlt el. A regnummal háromszor történt az, hogy a papokat elvitték börtönben. Volt az, hogy az összes papot, volt az, hogy egy kint maradt, és akkor a harmadik letartóztatáskor a vezetőink, mert minden csoportnak volt két civil vezetője, és akkor ezek a civil vezetők jöttek össze egy ilyen vitára, hogy érdemes ezt tovább csinálni. Most már harmadszor lebukunk, beépültek közénk, tudnak minden lépésünkről. Nem lehet úgy elbújni, mint ahogy gondoltuk. És akkor úgy döntöttek, hogy de, folytatni kell, mert mit szólnak majd bent a börtönbe, mert bekerül azért ez a hír, hogy szétment a nyáj. És folytatjuk. És ennek, mint egy megpecsételéseként, karácsony után volt egy mise egy barlangban. Igazából véve egy barlang, de Piktor téglát onnét bányáztak. És mindenki más útvonalat kellett, hogy találjon, hogy ne legyen földön az, hogy mit tudom én, 50-60 fiatal megy valahová ott. És ott a barlangban az a látvány, hogy kis mécsesek, meg karbinlámpa volt felakasztva, hogy lássunk. Akkor bennem egy olyan érzés keltett az, hogy ez tulajdonképpen az ős kereszténységnek az idejét éljük. Lementünk a katakombákba. Én ott kaptam meg igazán a hívást az Istentől, akkor egészen világosan, hogy állj közéjük. És én ott döntöttem. Ez egy óriási élményem volt.
1: Hogy emlékszel vissza a papszentelésedre?
0: Ugye mondtam, hogy Regnum közösséghez tartozok, és engem az borzasztóan megfogott, hogy 65-ben kezdődött el, hogy a regnumi közösség a papszentelés előtt éjszaka egy zarándokutat tart Budapestről, Esztergomig gyalogosan mentünk és imádkoztunk a papjainkért. És akkor sokan voltak a Regnum közösségében, például a Beton püspökatya, Balázs Béla püspökatya. Azt is tudtam, hogy amikor minket szentelnek, hogy akkor is jönnek és imádkoznak, értünk. És akkor legtöbben lent voltunk a kápolnába. Hát nem azt mondom, hogy egész éjszaka, de azért több órán keresztül ott térdepeltünk, ücsörögtünk az Úr előtt. Az egy nagy élmény volt, az egész életet úgy átgondolva, de vágyakozva is, mert nagyon szép a papszentelésnek a liturgiája, meg amikor minden pap, aki ott van, kijön és ráteszi a püspök után a kezét a szentelendőkre, ez egy óriási nagy élmény. Vagy amikor ott feküdtünk az oltár előtt, és a minden szentek litániát énekelte a kis kórus, úgy éreztem, hogy a mennyországot megnyitották ezzel, és tényleg ott volt az egész mennyország körülöttünk.

0: ezt a sok szépet átélve tudnál valami biztatást, bátorítást mondani a fiataloknak, akiket megérint a papság gondolata?
1: Papi életemnek 50. évfordulóját ugye átéltem, előtte nagyon sokat készültem erre, egy ilyen számadás szerint, hogy milyen is volt, miért adjak hálát, és miért kérjek bocsánatot. Ez egy szép út volt, és az nagyon erősen bennem jött, hogyha most kezdeném ezzel a tudattal, most volnék 18 éves, és kéne dönteni, ugyanígy döntenék. Szóval nekem nagyon-nagyon sok örömet hozott. Biztos az, hogy most nehezebb a fiataloknak. Sokkal jobban megkísérti őket a világ. Rengeteg bűn van körülöttünk, bennünk. Nem könnyű a döntés. De én azt tudom üzenni, azt, hogy ne féljetek. Mit Jézus mondott ki először, de Szent II. János Pál pápa tette, nagyon hangsúlyosan ezt a két szót, hogy ne féljetek.
0: Hogyan tekintesz a földi életed végére?
1: Készülök a mennyországba. Remélem, oda jutok. Sokszor gondolkozom róla. Nincs bennem félelem a halállal kapcsolatban. Persze, jó, most könnyen mondom, vannak betegségeim, de egyik sem halálos. De ott lesz az egésznek a beteljesülése.
0: A Szent Háromságból kihez érzed magad legközelebb? Kit szólítasz meg?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert éppen mostanában a paptársak közül beszélgetünk, hogy miért van az, hogy Jézus nevére ugye meg kell hajtani a fejét, amikor kimondja, és a szűzanya nevére is meghajtjuk a fejünket, amikor kimondjuk az ő nevét, és az atyánál nem. Valahogy én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az atyát elhanyagoljuk. Nincs ünnepe. Jézusnak van sok ünnepe, Szentléleknek van ünnepe, de nincs külön az, hogy atya ünnepe. Nem tudom miért. Hozzám Jézus áll nagyon-nagyon közel. De az a mondata Jézusnak, hogy Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát is. Mert én is az atya egy vagyok. Atyának a kép mása, Jézus. Úgy megjelenítid. Tehát a Szent Háromság teljesen egy rangúak, Atya, Fiú, Szentlélek, és mégis alázattal fordul mindig az atyához, és az atyát kérdezi. Földi életében ő hozzá imádkozott, az ő akaratát teljesítette.
0: Hálásan köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogyha meghallgattok, és hogyha tudtam ezzel a pár gondolattal adni, nagyon hálás vagyok az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Blankenstein György atyával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta, Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét. De azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolitai érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra, megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt, és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

A rádió, a lélek hangja. Hazafelé. A Mária Rádió délutáni magazinműsorában az Ökumenikus magazin jelentkezik. A Református Egyház műsorát hallják.

0: Nedves békesség! Önök Csillagszórót, a Református Egyház magazin műsorát hallják. Az iménti percekben a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány MELS megzenésítési pályázatának egyik díjazott dalát hallgathatták meg. Karádi István Törőcsik Julianna Adjon Isten című versét adta elő, ezzel elnyerve az Imádság a Magyar Költészetben című pályázat egyik külön díját. A megmérettetésre olyan dalokat vártak, melyek magyar költők imádságként felfogható verseit bújtatták zenei köntösbe. A fohászkodás témáját az adta, hogy a Református Egyházban a 2026-os az imádság éve. Tematikus előadások, programok, vezetett ima alkalmak, ima sétányok építése mellett ez a pályázat is ahhoz igyekezett hozzájárulni, hogy minél többen megtapasztalhassák, milyen érzés és állapot az imádság elmélyült, őszinte terében kapcsolódni Istenhez, a közösséghez és önmagunkhoz. Ugyanebből a célból hoztunk most néhány rövid gondolatot Sós Kuti Zoltán református lelkésztől, aki arról beszélt, létezik-e olyan érzelmi állapot, ami nem fér bele az imádság terébe, illetve fejeződhet-e ki dű, harag, kétségbeesés, akár hitetlenség egy imádságban.
1: Nem tudjuk elfojtani és megölni az érzéseinket, hanem inkább ki kell önteni Istenet. Tehát az emberek előtt nyilván az a határ, hogy ne bántsalak meg. A szeretete határ, hogy figyeljek a másikra is. De Istennél úgy tűnik nekem a Zsoltárok könyvében, hogy ott teljesen felvállalhatom magam, ha mondjuk a 37. Zsoltárra gondolok, ami pont arra indít, hogy azt mondja Isten, nyugodjál le, de hát előtte az embernek ki kell önteni a szívét, de amikor a 73. Zsoltárra gondolok, ahol végig örjönk, hőzöng a Zsoltár, de én, és a végén olyan szép, ahogy megnyugszik, hogy de én bementem az Isten házába, és ott megnyugodtam. Tehát szerintem valahogy úgy van, mint egy emberi kapcsolat, hogy ha beszélgetnénk egymással kettesben, és én tele lennék haraggal vagy örömmel, akkor érkezek meg, ha azt az érzést kiöntöm és elmondom, hogy most én itt ez vagyok. És nyilvánvalóan utána jöhet az a szempont, hogyha én kiöntöttem eléd a te jelenlétedben, vagy Isten jelenlétében, akkor az ősz, ha tényleg nem csak, bocsánat, ez a szóért mi szoktuk használni, hogy kihányom, ami bennem van, hanem tudatosodik bennem, hogy ezt Isten jelenlétében teszem, akkor az Isten jelenléte hat rám, és az ő jelenlétében ezek az érzések formálódnak, alakulnak, elhalnak, új jelentést kapnak, vagy épp megerősödnek, megtelnek. Tehát, hogy valahogy, ha Isten előtt őszinte vagyok, már pedig nem lehetek más. Az imádságban a lényeg az, hogy Istent elismerjem annak, aki, és én is az legyek, aki. És hogy ebben őszintén találkozunk. Isten készszer az őszinte találkozunk, úgyis tudja, hogy mi van bennem. De ebben a beszélgetésben, jelenlétben, amikor azzal, aki vagyok, megjelenek, akkor ott formálódok, mert ha egy barátság ilyen, hogy a jelenlétében a barátomnak formálódik, hát még Isten, akinek csodálatos személye van. Ha tudatosítom, én nem csak úgy a falnak imádkozom, hanem egy olyan személynek, aki az én atyám, és ott van előttem, ő megjelenik bennem, hogy Istennel beszéltek, akkor ez igenis hat, és akkor nem erkölcsi szempont van, hanem az a kapcsolat, amit Istennel élek át, és ez a kapcsolat fog megszűrni, fegyelmezni, átformálni.
0: Sós Kuti Zoltán gondolatait hallhatták az imádságról. Most pedig jöjjön még egy dal, mely a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány idei Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítési pályázatára érkezett. Kinyik Gábor Babics Mihály Szaladva fájó talpakon című versét öltötte dalba.

0: Most pedig hallgassák meg Bátki Márton Boldizsár lelkipásztor áhítatát.
1: Áldás békesség! Isten igét olvasom lelkünk épülésére, Pál apostolnak, az Efézusiakhoz írott leveléből, a 6. fejezet, 10. versétől a 20. versig terjedő ige szakaszt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezett derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húz a lábatokra, készen, a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen úgy hirdetni, ahogyan kell. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által, egy régi mese szerint egyszer gyűlés volt a pokolban. Az ördögök beszámoltak a tevékenységükről. Az egyik így szólt: én mindenütt azt hirdetem, hogy nincs Isten, nincs mennyország, mindenki nyugodtan élhet a tetszése szerint, úgy, ahogy akar, nem lesz semmi következmény. Az ördögsereg megtapsolta. Ám az öreg fejedelem azt mondta: jó, jó, szép próbálkozás, régi propaganda szólamunk, csak az a bökkenő, hogy a bajban még a leghitetlenebb ember is így kiállt fel, hogy jaj, Istenem, és megszólal a lelkiismeretük, hogy mi van, ha mégis van valaki odafönt. Felállt egy másik ördög és azt mondta: én azt hirdetem, hogy a Biblia a papok találmánya, nem érdemes olvasni, divatját múlt könyv. Az ördögi sereg őt is megtapsolta. Az öreg fejedelem azonban ezt mondta: ez is egy régi módszer, de látjátok, ez a könyv mégsem veszít a hatásából. Újra meg újra felfedezik, és milliók olvassák naponta. Már-már úgy tűnt, hogy senki sem mer dicsekedni a munkájával, végül mégis megszólalt egy kis ördög: én azt sugom az emberek fülében, hogy van Isten, és igaz a Biblia, szép dolog a megtérés, de még ráérnek megtérni. Erre a fördög már azt mondta: nagyszerű, te csinálod a legjobban. A sok hazugság közepette, bilincsek közepette, hogy az apostolnak, nekünk is bátorságra van szükségünk, hogy úgy tudjuk hirdetni az evangéliumot, ahogyan azt kell. De hogyan kell hirdetni? Teljes szívvel és lélekkel, az egész életünkkel, és azzal a meggyőződéssel, hogy mindannyiunknak elkészítette Isten a menekülés útját. De nem szabad halogatni és várakozni, hanem lépni kell. Isten igéjét nem csak úgy mellékesen kell hirdetni és elmondani, hanem ennek kell az életünk középpontjába kerülnie. Erről kell, hogy szóljon minden. A legapróbb mozdulatunkban is annak a bizonyságnak kell kirajzolódni, amit a hitvallásunkban megfogalmazunk. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az apostol házirendje és harcba hívó szava sokak számára nem elfogadható. De nekünk, akik megismertük Jézus Krisztust, és magunkra vettük azt az igát, amiről ő beszél, ami könnyű és boldogító, nekünk az életünk valósága kell, hogy legyen. Imádkozzunk minden keresztény emberért, hogy szent lelkes bátorsággal a lélek fegyverzetében tudja hirdetni az evangéliumot úgy, ahogyan kell. Megalkuvás nélkül, semmit sem elhallgatva, hanem mindent megvalva Isten dicsőségére. Amen.
0: Bátki Márton Boldizsár református lelkipásztor áhítata után Fontos témával foglalkozik a következő beszélgetés, ami talán többeket érint, mint gondolnánk. Nyáron talán még nehezebb a testképzavarral élők helyzete. A testképzavar nem más, mint a testünkhöz fűződő negatív viszony. Nem szánt szándékkal jön létre. Társas élményekből, meg alázó helyzetekből táplálkozik, amiből sajnos sokkal találkozhatunk az életünk során. Molnár Ambrós református lelkipásztor Szalai Tamás Gyömötör pszichológussal beszélgetett a témáról.
2: Mit jelent a testkép, illetve mi a szerepe a testképnek az életben? Kezdjük egy alapozással.
3: Jó. Nagyon szépen köszönöm. A testkép az a saját testnek az összetett belső reprezentációja. Tehát a reprezentáció az, ahogyan a szó is takarja, mindig egy leképződés. Itt már ugye megindul az első ilyen apró problematika, hogy amit a test képként észlelünk, az észlelés ugye ez egy feldolgozási folyamat, az voltaképpen nem a testnek a pontos leképződése lesz, hanem egy feldolgozási folyamatnak az eredménye. Voltaképpen azt is mondhatnánk, hogy a testünkből rengeteg inger, információ származik, illetve a testünkkel kapcsolatos rengeteg élménynyomunk van, rengeteg aktuális benyomásunk van, és ezeket kezdjük el észlelni, ezeket az információkat kezdjük el összerakni, és nagyon sok szakirodalom amellett van, hogy ne is testképnek hívjuk, hanem testélménynek, mert valójában ez egy élmény igazából. Egy nagyon egyszerű példát mondanék rá. Az intézetben, ahol dolgozom, egy darabig folytatta a kutatásait a Béres Alexandra is, az ismert fitnesszező, és csak amiatt hozom, mert az ő vizsgálataiból derült ki, hogy rövid fitness gyakorlatok után az embernek egy picit valahogyan jobb lesz a testképe, de vigyázat 15 percen keresztül. Tehát, hogy rámutat arra már, hogy akkor, hogyha aktuálisan az izommorsolyomban mondjuk egy kellemesebb visszacsatolást kapok, akkor már is más az a testélmény, már is úgy tűnik, mintha a testképen változott volna, de valójában van mindig egy aktuális, testtel kapcsolatos benyomásunk, megélésünk, és van egy sokkal stabilabb, sokkal statikusabb testkép. Tehát igazából azt mondhatnánk, hogy ez egy élmény, és az élmény mögött rengeteg testből származó információ van, rengeteg emléknyom van, és rengeteg, hát, hogy mondjam, fizikai adottság van valójában, ami összesűrűsödik, és akkor ennél nem bonyolítanám tovább a képet, úgyis belemegyünk. Kérdezte azt, hogy mire jó a testkép, hát ezt nehéz lenne megválaszolni, ez inkább azt hiszem, hogy már ugye ilyen filozófiai dimenziókat vett föl. Egy nagyon egyszerű, pragmatikus részét mondanám, hogy a testképnek is az alapja az egy testről alkotott vázlat. Tehát, hogyha mondjuk most önnel tartom a szemkontaktust, valószínűleg nem fogom mégsem leverni a poharat, ez azon múlik, hogy a testemről van egy alapvető információm, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy el tudjak futni, meg tudjak küzdeni valamivel, hogy este megtaláljam a lámpakapcsolót, tehát hogy a testről van egy alapvető információ feldolgozásunk, ami egész egyszerűen a fizikai környezetünkhöz való alkalmazkodásban fontos. Az egy nagyon furcsa dolog igazából, és azt hiszem, hogy a beszélgetésünk előtt, ugye, amikor pár szót ejtettünk, talán ahhoz a témához már kapcsolódhat, hogy a testképnek a lényege az olyan, mint hogyha egy picit így elsiklana emellől, hogy egyébként a testünk az hasznos-e, az egyébként funkcionál-e, és sokkal inkább elmegy egy esztétikai dimenzió felé, és akkor már fölmerül az a kérdés, amit felvetett, hogy akkor ez voltaképpen ez hasznos-e, ez szolgál-e minket, és akkor itt egy picit meg is állnék, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön mire gondol a témában.
2: Úgyhogy mi egy picit az általános kérdéseknél maradunk. Ugye említette, hogy a testkép alapvetően az nem egy statikus dolog, hanem egy dinamikus, ami változik folyamatosan. Ilyen maga a testünk is. Ugye egyrészt fejlődik, eléri a csúcsot, és utána pedig öregszik, és egyre szorulnak vissza a lehetőségei. Az életkorokat tekintve egyáltalán hol kezdünk el ezzel foglalkozni, honnantól kezdve számít, hogy a testképünk az milyen, illetve az életünk során mennyire fontos a testképpel való kapcsolat? Hol válik ez igazán fontos? Melyik életkorban talán?
3: Hát alapvetően klinikai és nem klinikai vizsgálatokban mindig van egy olyasfajta bias elfogultság, amiről nem beszélünk, az egyetlen az, hogy mit teszünk a vizsgálatnak a tárgyává. Ugye ez azon múlik, hogy a kutató mi iránt érdeklődik, de amit látunk alapvetően az, hogy preadolesztens, tehát alapvetően a kis serdülő korban indul ez el. A gyerekek nagyon versengőek, ugye az iskolában megtanuljuk, hogy a legjobbnak lenni voltaképpen. Ugye ide egy adalék, hogy a teljesítményszorongás az egy szeparációs szorongás, rohangás, tehát voltak éppen azért kell nagyon jónak lenne, mert akkor anya meg apa majd szeret. Tehát valahogyan ugye ettől valami fajta győzelemtől, valami fajta elégtételt, megerősítést remélünk. Na most a testnek a mentén nagyon hamar már megjelennek ezek az összehasonlítások. Például mondom, preadolesztens, prepubertás gyerekekben, 10 éves gyerekek nagyon keményen kicsúfolják egymást, ezt nem a gyerekek ellen mondom, hanem ugye ott már megjelenik ez a fajta viaskodás, hát ott már lesz szerepe a testképnek, és mindenki, akinek van egy pici eltérése, ott gyakran kap címkézést, nagyon gyakran találkozom ezzel klienseknél, hogy ott van, és egyébként ez egy szakirodalmilag is leírt adat, hogy ott van a premorbid, tehát a valódi betegség kialakulása előtti obezitás, nem erőteljesen, egy picit mondjuk húsibbnak írja le valaki magát, ez egy teljesen gyakori dolog, 10 éves korában úgy van, ennek 14-15 éves korára semmi nyoma nincsen, viszont addigra mondjuk elszenvedett annyi sértést, annyi kirekesztést, annyi megcímkézést, ami már elkezdi ezt alakítani. Tehát ott már látjuk ugye ennek az egész történetnek a belobbanását, ugye, hogy a gyerekek látják kívülről magukat, és a többiek is látják őket kívül, és hogy emiatt elkezdik egymást osztályozni, megkülönböztetni. Ugye az emberi észlelésnek az egyik alapvető funkciója a kategorizáció, és sajnos, amikor embereket kategorizálunk, abban már rengeteg etikai dimenzió lesz, a vallási részében nem mernék belemenni, de hogy ott vannak már ilyesfajta osztályozási problémák. Tehát ott az első, amikor egy ember megtanulhatja, hogy ez fontos. Azon kívül minden embernek a természetében, a megélésében rendkívül fontos az, hogy a saját testnek az egészségességével kapcsolatosan mit él meg. Tehát ez egy megint egy olyan elemi információ, ami azt gondolom, hogy már sokkal hamarabb megindul. Mondjuk egy példát mondanék, hogy aki valami fajta mozgás korlátozottsággal él, nagyon sokszor azt éli meg, hogy ő más, mint a többi ember. Miközben a környezet azt gondolja, hogy ő ugyanolyan, de a lehetőségei miatt, az egészségessége miatt ugye teljesen más. Ugye erre egy alapvető például krónikus betegek között sokkal magasabb ez az öngyilkossági ráta is. Tehát a testnek az egészségessége az meg egy sokkal elementárisabb dolog, amit nem tudunk hol igazából elhelyezni így a fejlődési útvonalon, az valahol ott, ahol például az egészség megtörik. Ugye említette az időskort, ott például a funkcióknak a csökkenésével, a korlátozottsággal ez nagyon erőteljesen tud sérülni. Ha visszaváltok a gyerekkor, amiről az előbb beszéltünk, nyilvánvalóan, ahol az evés és testképzavarok így igazán belobbannak, és nagyon gyakran látjuk őket, ez a 12-13-tól 16-17 éves kor, ugye 12-13, ahol az anorexiához, mint evészavarhoz társulva jelenik meg a testképzavar, 16-17 éves kor az a bulimiához társulva, és vannak olyan zavarok, amikor csak testképzavart látunk, tehát nem társul evészavarral, ez leginkább így a kamaszkorban teljesen egyértelmű, hogy ott nagyon erőteljesen összefügg ez a szexuális éréssel, a párválasztással, illetve ugyanúgy a versengéssel is, tehát ott marad a testkép mögött voltak éppen azért a perfekcionizmus, hogy a személy valahogyan megpróbáljon tökéletes lenni, ugye akármit is ez jelentsen, és akkor ennek a kapcsán viszont a testtel kapcsolatos ideáloknak a jelentőség az fölértékelődik, és lehet, hogy mondjuk valaki egy olyasfajta ideált kezd el követni, amit a társadalma már nem vár el, tehát nagyon rövid évek alatt megváltozik, hogy mondjuk preadolescensként mondjuk az osztálytársai bántalmazzák egy testi adottság miatt, és utána viszont meg már ugye van egy internalizált, egy belső vétett szorongás, és van mondjuk egy perfekcionizmus, hogy nem szabad, hogy sérülékeny legyen, nem szabad, hogy jeleset legyen, és ennek a kapcsán már a személy magával verseng részben. Nyilván ennek vannak olyan finomságai, hogyha mondjuk megint kliensekre gondolok, senkinek a magán dolgát nem kiszolgáltatva, de mondjuk középiskolában, baráti társaságban van 2 anorexiával élő, akkor valamelyik lehet, hogy azt éli meg, hogy neki nem szabad meggyógyulnia, mert hiába akar meggyógyulni, mégis azt éli meg, hogy aki még vékonyabb nála, ugye ez nyilván egy természetesen diszfunkcionális, tehát egy nem segítő ideál, de mégis lemarad a másiktól. Tehát ott is azért marad egy társas összehasonlítás, de mi nagyon sokszor azt látjuk, hogy az ember saját magával küzd, és akkor ilyenkor meg már felvethetjük azt, hogy nem is az, hogy mire jó a testkép, hanem hogy igazából mi célt szolgál, mit akarunk a testünkön keresztül elérni, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy az önértékelésnek a változtatását akarjuk, az elismerést akarjuk. Ugye nagyon erőteljesen kínálja nekünk azt hiszem ez a világ, hogy ilyen angolosan, hogy you need to make an impact, nem, hogy kell valami fajta benyomás, valami súlyt, valamit elérni, és hogy azért 8 milliárd ember között ez nagyon-nagyon necces és szinte lehetetlen, és ez a fajta törekvés, ez nagyon sokszor ott van a testben, ugye, hogy fölülmúljuk magunkat, és ez tök mindegy, hogy erőemelésben van, atletikában van, sportokban van, tehát egy mondjuk egy ilyen szempontból egy ilyen társasan támogatott egészséges dimenzión, de lehet, hogy valakinek ez a vékonyság, hogy ő tudott különleges lenni. Én mindig megszoktam a klienseket ezzel így challenge-elni, piszkálni, hogy voltak éppen a vékonyságban semmi különleges nincsen, mert minden századik ember anorexiától szenved. Tehát, hogyha valami nem különleges benne, akkor ez biztosan nem. De hogy mégis ott lehet az, hogy neki meg egy veszteség lenne akár ezt elveszíteni, ami kiemeli őt mondjuk a masszából, a sokaságból. És hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy sokaknál szolgálja a különbözőségnek, a kiválóságnak, vagy valahogyan egyszerűen a jóságnak az ideájait, és aztán persze ezzel lehet csapdába kerülni.
2: Köszönöm mindezt az ívet, amit ide felrajzolt, mert ez egy nagyon általános és egy nagyon áttekinthető képet hozott most ide, és ebből világosan látszik, hogy a testkép alapvetően az életkorok mindegyikében egy nagyon fontos képet játszik. Igen. És az érdekes, ahogy itt a leírásokat hallgattam, hogy alapvetően akkor kezdünk el vele kifejezetten foglalkozni, amikor valamilyen probléma vagy zavar lép fel a testünkkel kapcsolatban, és ez már egy olyan irányba visz bennünket, ami mondjuk kárt okoz, akár az egészségünkre, akár a mentális állapotunkra nézve. De mindezek kell együtt. Hogy néz ki az, amikor valaki egyébként nem testképzavaros, hanem egészséges testképpel rendelkezik? Ugye említette itt a tökéletesség utáni vágyat, említette itt a szeretet utáni vágyat. Van olyan ember, akiben ezek meg tudnak valósulni, és ennek nyomán egyfajta tökéletes állapotban van a testképével kapcsolatban? Hogy néz ki az egészséges testkép?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és megmondom őszintén annak ellenére, hogy itt 11 éve testképzavarokkal foglalkozom, meg evészavarokkal, és ráadásul pont így a kötődésnek a szempontjából, tehát hogy mondjuk így pont érdekel az, hogy a szeretettséggel, az önértékeléssel kapcsolati folyamatokkal hogyan van összefüggésben, azért amit általában olvasok, az mindig a patologizálás, hogy hogyan tudjuk megragadni, amikor valami fajta baj van ezzel. Persze megint csak ugye a beszélgetésünk előtt említette az emberi alapszükségleteket, ugye az önértékelést, ugye amit látunk az az, hogy masszív összefüggés van. Nyilván, hogyha olyan a teste valakinek, amivel együtt tudja magát értékesnek, szeretetőnek tartani, ez egy nagyon-nagyon fontos dimenzió lehet. Ha olyan a teste, ami mellett, bocsánat, hogy így mondom, hogy úgy érzi, hogy tud partner kapcsolata lenni, és ez meg is valósul, és ez egy kölcsönös partner kapcsolat, tehát valahogyan a külső szerethetőség és összefügg. Ezek valószínűleg nagyon fontos dimenziók, de a klinikon mégis sokkal inkább arról árulkodik, hogy arra figyelünk mindig, hogy mikor van baj. És ha azt nézzük meg igazából, hogy ki az, aki tökéletesen elégedett a testével, akkor nagyjából azt mondhatnánk, hogy nem is tudom, hogy van a társadalomnak ilyen szelete. Tehát a legtöbb vizsgálat az azt mutatja, hogy az embereknek a nagyobb része, kifejezetten hölgyekre van több vizsgálat, akár 60-70%-ban életük végéig valamilyen szempontból elégedetlenek a testükkel. Tehát valamit talál az ember magán, ami zavarja. És ez teljesen mindegy, hogy ez egy testrésznek az alakja legyen, vagy valamilyen mértékű mondjuk súlyfelesleg, vagy egy adottság, egy eltérés. Ugye vannak olyan testkép zavarformák, amikor kifejezetten csak testkép zavar van jelen, és ott például kipécézhetünk magunkon egy jellemzőt, amit más nem talál egyáltalán különösnek, főleg nem eltérőnek, vagy főleg nem esztétikátlannak, és mégis a személy azt gondolhatja, hogy emiatt neki nem elfogadható a megjelenése, és emiatt nem elfogadható és nem megélhető jó minőségben az élete. Tehát ilyen szempontból akár egyetlen egy vonáson is fenn lehet akadni, és ez arra világít rá akkor, hogy akkor a testtel való elégedetlenség az a társadalomnak a nagyobb részében ott van. Akkor ezek szerint akkor lehet, hogy annyi lenne, és ezt én is inkább kérdezem, ahogy mondjam, a pozitív vagy az egészséges testkép, hogy nem vagyunk magunkkal elégedetlenek. Szóval ugye ez egy ilyen digitális, vagy ez az arisztotelészi kétértékű logika. Nem vagyok benne biztos. Ugye akkor, amikor azt mondják, hogy testképzavar van, tehát tényleg mondjuk klinikai figyelmet érdemel, az jóval túlmegy az elégedettségnek, vagy az elégedetlenségnek a dimenzióján, és azt mondják, hogy akkor van testképzavarról szó, amikor egyértelműen van egy perceptuális, tehát egy észlelésbeli torzítás. Tehát én másképpen dolgozom fel a testemből fakadó információkat, hogyha testképzavarral élő vagyok. Mondjuk azt mondom, hogy miközben a riport készül, keresztbe tettem a lábamat, és látom azt, hogy hát a combom az kiszélesedik. Ugye egy átlag személy ilyenkor tudja azt, hogy ez azért szélesedik ki, mert keresztbe tette a lábát, de aki mondjuk testképzavarral fenyegetett, pontosan ugye ezt ismerjük vizsgálatokból, hogy nagyon fogékony az aktuális benyomásra, és megijedt, hogy hát szélesebb a combom. Ugye, hogyha szélesebb a combom, akkor biztosan kövérebb is, és akkor ezt biztosan nem fogom tudni megállítani, ez elindít egy nagyon nagy ijegységet. Tehát voltak éppen az információkat, amiket a testemből származtatok, azokat rosszul egyeztetem össze, rosszul címkézem föl. Ugye ez az egyik ilyen. A másik az az, hogyha igazából elindítok emiatt valami fajta kompenzációs törekvést. Ez mindegy, hogy ez edzést legyen, önhánytatást legyen, más típusú kompenzálás van, aki hashajt. Ezt itt mondom egyébként, hogy hashajtó használat nagyon veszélyes, ki lehet tőle száradni, és megállt az embernek a szíve, tehát mert hogy ionvesztéssel jár. Nem szokták kikérdezni klinikumban, muszáj kikérdezni egyébként. Legyen ez a koplalás, akkor az érintettek nem látják be azt, hogy ez milyen súlyos következményekkel jár. És van egy harmadik, egy nagyon laza kritérium, és ez talán odautal vissza, amit mondott, amikor az önérték Az nagyon alapvetően és szinte teljes, totális mértékben a testkép által meghatározott. Az egy teljesen normális variáció, amikor bármilyen férfinak, nőnek az önértékelésében a testkép az fontos, hiszen az valamit sugall az egészségességről, az valamit sugall a fittségről, az hozzátartozik a humán kvalitásunkhoz. De amikor mondjuk valakivel rajzoltatunk egy kördiagramot, és ez 95%-ban az önértékelése mondjuk a testnével kapcsolatos aktuális benyomáson múlik, na az testképzavar. Éppen ezért én arra gondolnék, hogy az mondjuk lehet egy egészséges testképnek valamilyen módon a megnyilvánulás, a manifestáció, hogyha szabad ezt mondani, hogy a testünkkel kapcsolatos információkkal igazságosan bánunk, és hogy valahogyan ezeknek az információknak az ellenére képesek vagyunk az életünkben részt venni. Tehát én az alkalmazkodásnak a szempontjából fognám meg, és abból a szempontból, hogy ez nem okoz mondjuk nagyon súlyos szorongást, nagyon súlyos hangulatzavart, vagy nagyon súlyos kibilleléseket társas vagy akár egészségi értelemben. Miért ne lehetne az, hogy valakinek mondjuk amiatt, mert egyszerűen idősödik csontritkulással megváltozik a testképe. De a vizsgálatok azt mutatják, hogy hiába időskorra az ember egyre kevésbé éli meg jónak a testét, hogyha ezt szabad így mondani, tehát úgy értem, hogy egészségesnek vagy esztétikusnak, egyre kevésbé van teste való elégedetlenség életkorral, mert hogy nem számít. Tehát, hogy ez is, hogy a testünknek a megjelenését azt a helyi értékén kezeljük. Nem többnek, hanem annyi. Az egy adottságom, és ezzel együtt az egy univerzális adottság, hogy az emberiségnek a nagy részének van a testével kapcsolatos kihívása, megjelenéssel, egészséggel, akármilyen szempontból, és ezzel együtt tudok egyensúlyban lenni, és ezzel együtt tudok funkciókat kivitelezni, és ezzel együtt tudok magammal kedves lenni. Tehát én röviden az adaptációnak, az alkalmazkodásnak a szempontjából tudok-e mégis fenntartani egy életminőséget, és tudok-e magammal mégis egy önértékelési folyamatot fenntartani. Bocsánat, hogyha ez ilyen nagyon hosszú válasz.
2: Nem, köszönöm, amit mondott, mert alapvetően megerősíti azt a kiindulási pontot, ami a Bibliának is a kiindulás, uh-huh. hogy az emberi élet alapvetően a test és a léleknek az elválaszthatatlan kapcsolata. Megkülönböztethetjük ezeket, és beszélhetünk ezekről elkülönítve, de alapvetően egymásra hatást gyakorolnak, és az emberi élet ezek nélkül elképzelhetetlen. A Bibliának a kiindulási pontja bármennyire is megdöbbentő sokak számára az, hogy a test az jó. A test az nem egy véletlen képződmény, hanem az Isten tudatos alkotása, és egy olyan létezőt teremt a testtel az Isten, akinek van fizikai kiterjedése. Uh-huh. Uh-huh. Ugyanakkor mi már egy olyan világban élünk, ami nem az eredeti teremtésnek a folytatása, hanem volt egy törés ebben a teremtésben, ezt teológiailag úgy nevezzük, hogy bűnbeesés,
3: igen,
2: és egy törés. Romlott emberi természet az, ami mindannyiunkban ködös. Ez azt jelenti, hogy az a fizikai megjelenés, amiben vagyunk, az nem tökéletes. Miközben egyébként a tökéletességre lettünk teremtve, és ez a fajta belső vágy ez megmaradt, mert ugye amit említett, hogy uh-huh. az ember miközben újra és újra azzal szembesül, hogy igazából nem tökéletes a teste, és talán senki nem tudja azt elmondani, hogy én tökéletes vagyok, már csak azért sem, mert nem tudjuk fenntartani vagy konzerválni azt az állapotot, amit még akár egy pillanatra is ideálisnak mondhatnánk, hanem ott rögtön elindul egyfajta hanyatlás. Közben az emberben mégis benne van az a vágy, ugye honnan van az? Miért akarok én tökéletes lenni, hogyha ez elérhetetlen? Miért akarok kitűzni olyan célt, amit igazából soha nem tudok teljesíteni? A Bibliának a válasza mindenre, hogy egy olyan világ számára lettünk teremtve, ami tökéletes volt, viszont ez a világ az emberi engedetlenség következtében elmúlt. Ugyanakkor ebben a tökéletlen állapotban is, hogyha a bibliai kijelentést figyeljük, akkor Isten megerősíti a testnek a fontosságát, mégpedig a test megerősítésének a leghangsúlyosabb bibliai momentum az nem más, mint a karácsony története, Jézus teste töltése. Uh-huh, uh-huh. Maga a Szent Háromságnak a második személye emberi természetet vesz magára, ami azt jelenti, hogy egy fizikai kiterjedésű emberi testben jelenik meg.
3: Világos.
2: Azt valljuk, hogy valóságos Isten és tökéletes ember. És a testetöltés megerősíti azt, hogy emberként fizikai testben lenni, az lehet jó dolog. Ez nem kell, hogy csak rossz dolgokat eredményezzen, viszont hangsúlyozza azt is, hogy az emberi életnek van egyfajta irányultsága, és van egyfajta célja, és attól függően, hogy mit tekintünk az ember életének céljának, meghatározza azt, hogy mit kezdünk a testünkkel. Célnak tekintjük a testi egészséget? Célnak tekintjük azt az ideális képnek a kifaragását, hogy úgy mondjam, az életünkben, vagy éppenséggel a test az egy eszköz valamilyen más irányban. A mai kultúra, hogyha ugye ön sokat találkozik a kultúrával, mert a kultúra befolyásán keresztül érkeznek a kliensek, mit mond a mai kultúra, hogy mi a testnek a szerepe ebben a világban? Mit lát ön? Milyen válaszokat?
3: Őszintén nem tudom ezt önnek megmagyarázni, vagy így megfogalmazni, hogy a kultúra mit gondolhatna. És a kultúra az egy ilyen nagyon fragmentált egész, és azt gondolom, hogy akármilyen társadalmi szeletből érkezne valaki, vagy akármilyen vallási háttérrel lehet, hogy teljesen mást mondana. Ezen gondolkoztam például pont az istenképen, amit megfogalmaz, és Isten őriz, hogy ilyen teológiai vizekre tévedjek, hiszen ön ebben a szakember, csak ezen gondolkoztam, hogy például amit mond, ugye az mondjuk pont akár vallásos kliensekben gondolkozó nem feltétlenül evidens gondolat, ugye amit felvet, ugye a test az eleve jó, ugye hiszen a test az rengetegszer van bemutatva bűnösként, ugye a test, mint ami esendő, és a többi, és hogy milyen más diskurzusok, és még akár a kultúrának nagyon, hogy mondjam, evidensen ugyanarról a szeletéről beszélve is, az Anselm Grünir erről, azt hiszem, ugye, hogy a sérült istenképekről, és hogy végül is mondjuk az Isten, aki ott van, aki mindent lát, vagy aki megbünteti a kihágást, vagy aki igazából akár szégyenbe hozhatja az embert, és hogy ugye ott lett egy ilyen pervazív, egy ilyen folyamatos megfigyelés is akár ugyanannak a kulturális szeretnek az eredményeként. Még akár itt lehet ez a megélés is, hogy akkor ezek szerint akkor Krisztus is testbe született, és hogy akkor a test az eredendően jó, és hogy ezzel van egy cél. Szóval, hogy ezért válaszolok részben, azt hiszem nehezen, nyilván a saját téren lévő olvasottságomnak a hiányosságom így mellett, mert hogy nagyon eltérő üzenetek lehetnek akár ugyanannak a háttérnek a talaján. És hogy azt hiszem, hogy itt mindig ez a nehézség nekem így akár így a kliensekkel folytatott munkában is, és most nem a kliensekre akarok így hárítani, hanem hogy amikor arról beszélünk, hogy a kultúra mit vár el tőlem, vagy a társadalom mit vár el, de abból én mit internalizáltam, abból én mit élek meg, abból mit találkozik az én elvárásaimmal, és miközben így megfogalmazta a gondolatot, az előbb ugye arra gondoltam, hogy ilyen, hát a teológia tudomány, ez egy ilyen nagyon egyszerű dologból deriválna ezt az egészet, és az a szorongás. Hogy azért, és most ez nyilván ez lehetne az egzisztencialista filozófia is, vagy lehetne ez ugye a buddhista filozófia is egyébként, de hogy hát a szorongás, hát azért jó szépnek lenni, meg azért jó egészségesnek lenni, meg egyébként a konzerválás az egy terápiás technika, amit mond, tehát hogy amikor az ember éppen okénak látja magát, akkor ott hagyja abba a body checkinget, tehát a testnek az ellenőrzését, és akkor tessék ott hagyni a tükröt, és ne 60-szor még aznap belenézni, mert hogy egyébként szorong az ember, és nyilván ahhoz kellenek ezek a fajta eszközök, hogy akár most elveszhetnénk másik vizekre, talán a hatalom, talán a vagyon, talán az eszesség, de szerintem nagyon sokszor a testnek az esztétikai túlhajszolása is, mert hogy valamit vetít, hogy valami fajta biztonságot, hogyha én tökéletesen fit vagyok, tökéletesen egészséges vagyok, tökéletesen szép vagyok, amit nyilvánvalóan nem, de hogy már mint most magamról beszélek, akkor az valami fajta védettséget adhat, de hogy igazából megközelíthetjük úgy is, hogy mitől, hogyan van bennem ez az irgalmatlan szorongás, és hogy ezzel a szorongással szemben mi az, ami nekem is feltétlenül védettséget adna a szorongás, az mindig ott lesz az életünkben, hanem hogy mi az az érték, vagy mi az a fajta dimenzió, vagy mi az a fajta dolog, amin én mégis az életemet szeretném így, hogy mondjam, fókuszban tartani, ami mégis szeretnék munkálkodni, és ami ezt a szorongást, hogyha nem is semmisíti meg, de érvényteleníti. Szóval, hogy a testképnél is persze ott lesz mindig a tökéletlenség mindannyiunknak a testével, de hogy nem is biztos, hogy erről szól az életünk. Egyáltalán nem biztos, hogy amikor valaki a testét meg akarta változtatni, és az volt a legevidensebb célja, hogy lefogjon, akkor neki ez volt a mély célja. Volt olyan kliens, aki azt fogalmazta meg, szerintem ez nem magántitoknak a kifecsegés, hiszen nincsen vele személyes adat, hogy Hát minden bajom volt, csak a testemmel nem. Tehát, hogy ugye, de hogy mondjuk ott lehet a gond a családi kapcsolatokkal, az önértékeléssel, a hangulat szabályozással, a tökéletességre törekvéssel, a hihetetlen szorongással, és hogy igazából valójában teljesen másik dimenziókon kell dolgozni, hogy azt a szorongást azt meg tudjuk munkálni, ami egyébként mondjuk így a testképpel kapcsolatos aggodalmakban felbugyog, és lehet, hogy vannak olyan területek, amik sokkal inkább kontrollt ígérnek, mert sokkal jobban tudunk valami, hát hogyha szabad ezt így mondanom, valami jón munkálkodni, ami tényleg előre mozdít minket, és nem csak az van, hogy a szorongásból felhozzuk magunkat a nullára, hanem tényleg valami elindul, valami növekedés.
2: Ez egy fontos kifejezés, amit említett, ez a szorongás, mert ugye ezt meg tudjuk úgy is fogalmazni, hogy a szeretetnek akár a hiánya, az elfogadásnak a hiánya, a bizonytalanságban való lét, és az ember ugye kerül neki ebből a bizonytalanságból, de mégis azt tapasztaljuk, hogy újra és újra visszaesünk.
3: Abszolút.
2: És alapvetően ebből a bizonytalanságból pillanatokra talán át tudjuk azt élni, hogy ezt kicsit elfelejtjük, egy kicsit zárójelbe tesszük, amit mondott, talán a nullára, hogyha elérünk, az már egy jó eredmény, de az emberiségnek most kultúrától és vallástól függetlenül ez az alapvető tapasztalata. A Biblia ezzel kapcsolatban azt tudja mondani, hogy ennek az oka az, hogy az ember nincsen a helyén. Az ember egy olyan világ számára lett teremtve, amiben az Isten mellett egy megfelelő pozícióban van, viszont ez elveszett, ez eltört. És amikor beszéltem arról, hogy Jézus testet öltött, és ezzel megerősíti, az emberi test ez egy jó dolog, amit az Istentől kaptunk, ugyanakkor beszél arról is, hogy az emberi testnek van egy célja. Tehát mi nagyon könnyen beesünk, amikor ebben a szorongásban vagyunk, talán szélsőségekben. Az egyháztörténelem sok ilyen szélsőséget látott már. Az egyik szélsőség, amikor teljesen leértékeljük a testet, és ugye azt mondjuk ez a platóni kiindulás, hogy a test a léleknek a börtöne is. Valami bűnös dolog az, ami megjelenik, és ez alapvetően nem egy keresztény gondolat, tehát ez nem a kereszténységből fakadó hozzáállás, hanem ez egy pogány filozófiai kiindulás, hogy az számít igazán, ami itt van belül, amit én érzek, ami az ideák világa, ami a képzeletnek a világ, és az, ami itt kint van, ami körbevesz bennünket, ez semmit nem számít, úgy bánunk ezzel, ahogy csak szeretnénk. Ugye ez a test leértékelése, a testtel való mostoha bánás, ez az embernek a szorongását lehet, hogy kezeli bizonyos ideig, de nem fogja megoldani. A másik oldal pedig, amikor túlértékeljük a testet, és talán én azt látom lelkészként, hogy a mai kultúrában ez az, ami nagyon előtérbe került, és alapvetően a testnek a felépítésén, az átszabásán, az ideális megvalósításából várjuk az elégedettséget, várjuk azt a fajta visszajelzést, ami a szorongásra azt a választ tudja adni, hogy én értékes vagyok, én elfogadott vagyok, én vagyok valaki, és az én életem számít ebben a világban. A Biblia azt mondja, hogy mind a kettő irány egyébként téves út, és a két út, két szélsőség soha nem fog bennünket helyreállítani. Ugyanakkor az Új Szövetség tudja azt is, hogy ez alapvetően nem csak a nem vallásos,

0: helyszíne, hanem egy nagyon érdekes kifejezést használ, a Szentlélek temploma. Ugye a templom, mi sokszor egy épületre gondolunk, de a templomnak van egy teológiai jelentősége is, hogy a templom az az a hely, az a helyszín, ahol az Isten megjelenik. Az Isten jelenlétének a helyszíne a templom. És azt mondja az apostol, hogy Isten arra teremtette az emberi testet, hogy ő maga betöltse azt, hogy jelen legyen az ember életében, és ez az isteni jelenlét meg tudja mutatni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis, mi a szép és mi a csúnya, és hogyha az ember ezt az utat követi, akkor az emberi élet az biztonságban maradhat, és nem kell, hogy belefulladjon a szorongásba. Mit követnek a mai életek, hogyha a páciensekre gondol, leggyakrabban milyen problémával érkeznek önhöz? Illetve a problémából a terápia az milyen kiindulási utat tud javasolni?
1: Egy pillanat is igyekszem válaszolni, csak azon gondolkoztam, hogy amit felvet, az nekem ilyen nagyon szoros diskurzusban van igazából akkor így a vallástudományi vagy a pszichológiai megközelítés, és ne arra ugyanis, hogy nem akarom így antropomorfizálni, tehát meg így leegyszerűsíteni, vagy leértékelni a dolgot, csak hogyha azt mondom, hogy az valahogyan így a lélek temploma, és hogy valahogyan így a Jóistennek a lakhelye, akkor voltak éppen a Jóistennek a jelenlétével igyekezem oldani a szorongást, de azt mondom, hogy a Jóisten hozta létre a testemet, és hogy akármi történik a testemmel, abban valahogyan benne van a Jóistennek egy gondolata, egy védelme és a többi, és azért mondom, hogy itt nem akarom ezt így egyáltalán így leegyszerűsíteni, vagy leértékelni, de hogy ez egy vallási úton történő megküzdés ugyanazzal a szorongással, csak ugye úgy indulok, hogy nem a szorongásomat teszem meg a hipotézisemnek az ápontjának, hanem az isteni genezist. És hogy akkor innentől kezdve ugye azt mondom, hogy ez csak egy olyan a szorongásom vagy a testemnek a problémája, mint egy mondjuk egy nem egy pohár, hanem egy tengerbe csöppentett tintacsepp, és az majd feloldódik az Istenben. És hogy voltak éppen, akkor ebből igyekszem egy ellenálló képességet kapni. Én ezt most nem firtatom, azért mondom, hogy mezei pszichológusként nekem nem érdemes így belekóstolom így teológiai témát.
0: Mondom, szerintem ez rendkívül érdekes, csak ugye annyiban más a teológiai álláspont, hogy az emberi életnek nem az a célja, hogy megszüntesse a szorongást, hanem ez csak egy olyan deformáció, ami megakadályozza azt, hogy az emberségünket megéljük, mert a célja az egészben, és ugye, hogyha meg kéne fogalmazni, mi a célja az egésznek, akkor a Biblia azt mondja, hogy az emberi életnek a célja, hogy az Isten dicsőségét tükrözze vissza. És amikor erre a pozícióra tud az ember eljutni, ez a pozíció, ez olyan, mint amikor a puzzle a helyére kerül, hogy az ő környezetével, az Istennel, a másik emberrel, a természettel egy megfelelő és harmonikus viszonyt tud kialakítani. És az az érdekes, hogy a megfelelő testképben ugye fontos az, hogy az emberi élet irányultságában a testnek egy megerősítő szerepe van, vagy egy kifejező szerepe van, mégpedig a lelki igazságoknak, vagy az élet értelmének a tettekben való kifejezése tud megmutatkozni a testen keresztül, és hogy ezt érthetőbbé tegyen, még inkább egy bibliai idézetet mondanék ezzel kapcsolatban, amit az Efézusi levélben olvasunk, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A jó cselekedetek kifejeződésének egy rendkívül fontos helyszíne maga a test, az a test, amit Isten teremtett, az a test, amely nem véletlenül olyan, mint amilyen, tehát hogy senki nem véletlenül néz ki úgy, ahogy kinéz. Ugye a testben levő torzulások ezek a nem ideális körülménynek a következményei, amiről tud a Biblia, és azt mondja, hogy ez a test, amiben vagyunk, ez nem a végső identitásunk, de nem is a végső testünk, mert Isten a megváltás felé hív, ugye a megváltás az tulajdonképpen az Isten előtt való meghajlás, ami egy testcserét fog majd eredményezni, mert ez a test, ez a pusztulás felé halad, senki nem tudja fenntartani. Ugye a legnagyobb dolog, amit el tudtunk érni a történelemben, az az, hogy a halott testet konzerváltuk, ugye ezek a múmiák.
1: Igen.
0: Ezt el tudtuk érni, és több ezer évre meg tudjuk tartani a halott testet, de nem tudjuk életre kelteni. A kereszténységnek pedig a nagy üzenete, hogy Krisztus feltámadása után, vagy Krisztus feltámadása nyomán, ahol a halott test újra életre kell, egy minőségileg másfajta alakban, másfajta minőségben, de valóságos testben, ez lehetségessé válik a mi életünkben. És ez a távlat megnyitja azt a kaput itt már, ebben a földi történelemben, hogy ne önmagunk szerint éljünk,

0: ne a saját pillanatnyi boldogulásunkat keressük, hanem az Isten célja itt és most láthatóvá váljon a mi életünkben. Amikor önök arról beszélnek, vagy ön azzal foglalkozik, hogy egy nehézségből kiutat mutasson, ugye egy helytelen testképet, egy helyes testkép irányába, észlelés irányába terelje, akkor ön mit tud mondani? Vagy hogyan történik maga ez a folyamat? A pszichológia
1: világos,
0: mit tud ebben segíteni?
1: Világos. Csak egy fél mondattal így önre reagálva, tehát, hogy amit én ebből kihallok, és akkor így össze lehet kötni így a pszichológia nyelvével, vagy ilyen, tényleg ilyen konkretizálható, úgy mondjam, dolgokkal, az ugye alapvetően az egyik a decentrálás, tehát az, hogy el tudjunk magunktól vonatkoztatni, és ugye minél erőteljesebb egy bármilyen pszichézavar, ugye annál jobban beszűkülünk. És hogy ez a fajta decentrálási képesség a magunktól, a patológiánktól, a tüneteinktől való elvonatkoztatás, ez önmagában nagyon sokat csökkenti a tüneteinket. Tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, az elvonatkoztatás. Most ez teljesen mindegy, hogy ez egy testi eltéréstől, vagy egy tényleg egy pszichopatológiai tünettől, vagy bármitől. Tehát hogy ez fontos. És a másik, amit így kihallottam, az agencia. Ugye az agencia az, hogy hathatok, hogy tudok csinálni, és hogy akármilyen megjelenésű test az egy lehet egy egészséges test, egy akármilyen egészségi állapotú testre még tudunk valamit tenni, és ez egy óriási kiugró pont volt a képen, hogy tud ez a test valamit tenni, tud az ember valamit tenni magáért, a környezetéért, és hogy ez valószínűleg ez egy fontosabb dimenzió, hogy tudunk mit tenni, vagy van ezen kívül irányultság, és ezek szerintem részt vesznek, és nem idegenek akár egy ilyen pszichológiai folyamattól. Ami ugye alapvetően evés testképzavaroknál történik pszichológiai konzultációkban, az ugyanúgy működik, mint bármilyen orvosi, vagy hát ilyen biológiai, biomedikális megközelítésnél. Ugyanúgy vannak a pszichológiában, pszichoterápiában, pszichiátria tudományban guideline-ok, tehát ellátási útmutatók. Evészavaroknál mondjuk egy nagyon egyszerű mondok, ugye az első az, hogy annak ellenére, hogy az ember mezői pszichológus, kéri a beteget, hogy menjen el a házi orvosához, és például csináltasson egy laborvizsgálatot. Mert hogyha nagyon gyorsan fogy valaki, akkor előfordulhat, hogy nagyon lecsökken a kálium szintje, és ez bizonyos esetekben akár szívmegállást tud okozni. Ugye, hogy megméri az ember a másiknak a pulzusát a rendelésen az első alkalommal, mert hogyha valakinek 40-es környéki pulzusa van, akkor be kell küldeni kórházba, és akkor onnantól kezdve én nem kezdhetek el semmilyen intervenciót. Tehát az első az mindig ott indul, hogy a kliensnek az állapotát tisztázni igazából, vagy valakinek mondjuk nincsen fogyása, de mondjuk olyan erőteljes testképzavara van, hogy öngyilkossági gondolatai vannak, ezt kell szűrni. 4-5% az öngyilkosságnak a valószínűsége evés testképzavarokban. Az nagyon magas, ugye, mert a magyar átlag az azt hiszem 25 fő volt a csúcsponton 100 000 főből. Tehát ugye ennek a sokszorosát látjuk. Tehát ugye ezeket az életveszélyes körülményeket kell kizárni, amik nem mindig, de ott tudnak lenni. Nyilván ezen kívül nagyon fontos a belső folyamatoknak a feltérképezése, meg a családi folyamatoknak a feltérképezése, és nagyon sokszor látunk a szemésztesti zavarokon kívül úgynevezett komorbid, tehát társ zavarokat voltak éppen, mint a depresszió, a szorongás, mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondok, falászavar mellett mondjuk 50%-ban ott tud lenni a depresszió, és a depresszió az egy olyan betegség, ami amellett, hogy a magyar társadalomnak minimum 15%-át sújtja, és 60%-ban rekurrens, tehát visszatérő, tehát egy nagyon súlyos állapot, amellett például érinti az étvágyközpontunkat. Tehát ameddig a depresszió nincsen kezelve, addig nagyon nehéz a falászavart kezelni. Nők, férfiak egyaránt érintettek benne. Tehát, hogy kell ezekre a komorbid zavarokra figyelni, és akkor amellett pedig alapvetően azután, hogy történik egy diagnosztika, azután történik egy úgynevezett, most azt én a kognitív viselkedés terápiás szemléletet mondom, egy úgynevezett konceptualizáció, ami egy modell arról, hogy az adott individuumnak, adott személynek az esetében milyen tényezők triggerelik, tehát sütik ki a tüneteket, és mik tartják fent. Tehát mondjuk például egy testképzavar esetén a fenntartó tényező lehet az alacsony önértékelés, a nagyon erőteljes perfekcionizmus, tehát tökéletességre, irreális mértékű tökéletességre törekvés a testtel kapcsolatosan, a hangulatzavar, kapcsolatoknak a problémái, és a testtel kapcsolatos ilyen téves magatartások, akkor mondjuk így lehet, hogy zárásul így mondjuk maximum ennyit összegeznék, aztán, hogyha van kérdése, természetesen igyekszem válaszolni, de hogy például nagyon gyakori az, hogy a testképzavar tüneteket azt tartja fent, hogy hányszor ellenőrizzük magunkat a tükörben. Ha az ember szelektíven mindig arra figyel, akár egy társas szituáció, most legyen az mondjuk a leggyakoribb az, hogy hassal vagy combbal van valakinek problémája mondjuk hölgyek esetén, A férfiaknak általában más típusú ilyen meggyőződés, magasság, mit tudom én, ki mennyire szőrös, tehát így egy más a nemeknél, de mondjuk valaki, mondjuk egy hölgy azzal van elfoglalva, hogy mi van akkor, hogyha beszélgetésünk közben nekem pufadalsam, akkor mindjárt fél részvétel van a beszélgetésben, és mindjárt a fél részvételem az erre centrál, erre a tájékra. Ugye nem mindegy, hogy a figyelmemet hogyan irányítom ezek után. Nem mindegy, hogy hogyan rejtőzködök, megjelentem volna ma egy, mondjuk lehet, hogy szerencsésebb lett, hogyha nem egy gyűrött ingben, de mondjuk egy nagy pulóverben is, akkor azzal elrejtem magamat, akkor onnantól kezdve viszont nem tud egy korrektív visszajelzés jönni a testemre, hogy ez egy teljesen elfogadható test. Tehát ezek, vagy elindulhat mondjuk a társas programoknak a lemondása. Van egy ilyen úgynevezett negatív self-talk, tehát egy ilyen káros vagy leminősítő belső beszéd, és hogy például nagyon fontos az, hogy a testünket objektíven érjük le, tehát hogy mondjuk egy így mondok példát, van, aki azt mondja, hogy undorító vagyok, ugye, amiben érződik a saját maga felé való agresszió, és hogy ezt megszelídítsük, és mondjuk lehet, hogy arról van csak szó, hogy mondjuk nehezen fogadja el a combját, de egyébként elégedett magával, akkor beszéljünk magunkról objektíven. Tehát mondjuk, hogyha kifejezetten a testképzavarról beszéltünk, akkor ilyesfajta folyamatokat kell fülön csípnie a kliensnek saját magában.
0: Így, amit így elmondott, ebben én két nagy kategóriát tudok megkülönböztetni. Az egyik az, amit meg tudunk változtatni, esetleg önmagunkon.
1: Igen, a másik pedig,
0: amit kénytelenek vagyunk mondjuk elfogadni, megszokni, és a helyén kezelni.
1: Így van.
0: Határvonalat hol tudjuk meghúzni általában? Tehát mi az, amit mondjuk meg tudunk változtatni önmagunkon, és mi az, amit kénytelenek vagyunk elfogadni és a helyén kezelni?
1: Hát alapvetően a pszichológiai folyamatok azok sokkal inkább ugye a megértésnek, meg az átdolgozásnak, tehát a jelentésnek a kapcsán dolgoznak. Ez persze ez egy sarkítás, amit mondok, mert vannak megoldásközpontú terápiák, manapság van egy ilyen társadalmi fuvallata is ugye a változtatásnak, de szerintem nagyon fontos, amit mond, és ez egy hamis üzenet, hogy mindent meg tudnánk változtatni az életünkben. Nagyon kényelmes lenne, megint nagyon sok szorongástól megszabadítani embereket. De hát
0: technokrata gondolkodás,
1: materialista alapú gondolkodás, nem tudom. Szóval, hogy tehát, hogy nyilván a kvarc homokból lehetne homokóra is, meg egy ilyen pohár is, amiből iszogatunk, miközben beszélgetünk, de hogy ez a testen nem így működik. És hogy ilyen szempontból azt tudom változtatni, ahogyan gondolkozom magamról, ahogyan kiértékelem magamat, amit a kiértékeléseim mentén megengedek magamnak, vagy amit megtiltom magamat, vagy amit túl megengedek. Tehát, hogy ezeket tudjuk, és hogy nagyon-nagyon fontosak ezek a manapság egyre több evidencia van emellett is, hogy az együttérzés alapú gondolkodás. Tehát, hogy nem csak a kritika, mert megengedhetem magamnak a kritikát, de hogy azt érdemes tudatosítani, hogy mit fogalmaztam meg, és érdemes tudatosítani azt, hogy az emberiségnek van egy univerzális sors, amiben valahol benne van az eltérés, a szenvedés, hogyan mondta a testnek a tökéletlensége, és hogy ezzel együtt én lehetek együttérző magammal, lehetek, én ezt nem rosszból történt, vagy nem vagyok mögöttem, mint egy gonosz ágens, hogy én ilyen vagyok, ez egy ilyen adottság, és nagyon sokan vannak még ilyen adottsággal, és nagyon sokaknak van betegsége, nagyon sokaknak van, a magyar társadalom 67%-ának van túlsúlya, nem én vagyok furcsa, és hogy miért ne beszélhetnék akkor utána magammal kedvesen, akár csak a hangszín, hogyha máshogyan, ahogyan magammal beszélek a testemnek a kapcsán, akár csak az együttérzés, amit tudok nyújtani, akkor lehet, hogy ez a fajta változás és állandó ilyen gyűrése a testnek, ehelyett el tudunk egy picit oda érkezni, hogy inkább megnyugtassuk magunkat.
0: Két fontos fogalmat említett, a kritikát és az együttérzést.
1: Igen.
0: És mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy helyreálljon az embernek az élete.
1: Igen.
0: Hogyha az evangéliumot nézzük, a Biblia üzenetének a központját, akkor Jézus testetöltésében ugye az egy legnagyobb eseményben pontosan ez a kettő jelenik meg. Kritika egyrészt az ember élete felől, hogy az Istennek el kell jönnie, mert itt olyan nagy probléma van, amit az ember nem tud saját erőből megoldani. És együttérzés mégis, mert az Isten nem eldobja az embert, aki nagy bajba került, hanem Igen. ő maga jön el. Nem mást küld, hanem ő maga személyesen érkezik el azért, hogy az ő életén keresztül egy másik életbe, egy másik világba hívja az embert. Egy református lelkipásztornak van egy könyve, és talán így tudjuk a legjobban összefoglalni ezt az egészet keresztény szempontból, aminek ez a címe, hogy az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága. Igen. És a következő mondattal zárul ez a könyv. Nem érdekel, mit gondoltok rólam, de az sem, hogy én mit gondolok magamról. Egyedül az érdekel, hogy az Úr mit gondol rólam. Ő pedig ezt mondta, nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Legyen ez a valóság mindannyiunk életében. Ez a valóság a keresztény szempontból az örökké való távlat, ahol Isten úgy gondolkodik rólunk, hogy van folytatása az életnek a halál után, van folytatása az életünknek a tökéletlenségeink, a hibáink, a kudarcaink, a nyomorúságunk ellenére, de akkor, hogyha ezt nem magunk akarjuk megoldani, akkor, hogyha nem magunkra figyelünk elsősorban, hanem engedjük, hogy az ő munkája betörjön a mi életünkbe, és engedjük, hogy az ő munkája egy követésre hívjon és segítsen bennünket.
2: Az iménti percekben Molnár Ambrus református lelkipásztor Szalai Tamás Dömötör pszichológussal beszélgetett a testképzavarokról, illetve arról, hogy keresztényként milyen perspektívából kapcsolódhat valaki a testéhez. Végül Kádár Ferenc Dániel református lelkipásztor igei gondolatai következnek.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ezen a mai napon Pál apostol Timóteushoz írt első level a 3. fejezete, 8. versétől a 13. versig terjedő szakasz van előttünk, következőképpen szól. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelki ismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Ahogyan a Cselekedetek könyvében is olvasunk róla, a diakónusi szolgálat nagyon hamar társult az apostoli, lényegében lelkipásztori jellegű szolgálat mellé. Itt és más helyen is a pásztori szerepet betöltő püspökkel hasonló rangon szerepel. Ugyanígy kezdi az apostol a tisztségre való alkalmasági szempontok felsorolását. Már ebből is látszik, hogy fontos volt már az első gyülekezetek életében is, hogy hasonló súlyú szolgálatok legyenek egymás mellett, amelyekre hasonlóan tehetséges, egyúttal egyformán kiemelkedő erkölcsi és hitbeli jellemvonásokkal bíró szolgatársakat választottak. Egymás támogatása, kiegészítése fontos a szolgálatban. Jó, ha ez a lehetőség megadatik a szolgatársak között, akár lelkészek között, akár lelkész és főgondnok, presbiterek, vagy a gyülekezetben szolgáló tagok között. Kettő jobban boldogul, mint egy. És ez nem csak a házasságra igaz. Ezt már felmérések is bizonyítják. Ott, ahol a szolgálatban egymásra találnak a testvérek, még a nehezebb feladatok között is derülátóbbak, mint ott, ahol magányos harcosként szolgálnak az egyház tagjai. De az ige alapján lépjünk el a házasság a magánélet kérdése felé is, mert ez az ige bizony komolyan veszi ezt a hátteret. Az apostol vizsgálja a házastársat, ő ránézve is komoly mércét állít fel, nézi a házat és élet tisztaságát, valamint a család rendezett állapotát is, amely tükrözi az illető szolgálattévő közösségben megnyilvánuló képességeit is. Manapság, mint a szemérmesebbek lennénk, megpróbálunk a magánélet védelmére hivatkozva eltakarni a nyilvános ág elől magunkat, családunkat, életünket, a hátterünket. Vajon nem ez volna igazán a legőszintébb bizonyságtétel? Természetesen a magánélet védelmet kíván, amit szükséges megadni a kiemelt szolgálatban fáradozóknak, hogy leginkább itt biztonságban legyenek az esetleges támadásoktól. De ahol rend van, ahol minden a helyén van, az jó bizonysága az Isten jelenlétének, így a családi életben is bizonyságtétel. A szolgálat sok mércéje között jól látnunk végül, hogy ezek minden egyes keresztény ember életében szükséges és keresett gyümölcsök, a szent életre való törekvésnek a részei. Egyformán kell törekednünk a fedhetetlenségre, a szent életre, az Isten akaratával egyező igaz hitre és a jó cselekvésére. Egyszerű egyháztagként épp úgy, mint első vezetőként. Ajándékban lehetnek különbségek, de az Isten célja velünk, hogy hű bizonyságai legyünk az ő szeretetének. Ámen.
2: Kedves hallgatóink! Önök a Csillagszórót, a Református Egyház magazin műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, találkozzunk 4 hét múlva is. Végezetül a 120 éve született református zeneszerző Gárdonyi Zoltán Dicsérőjének című zsoltár feldolgozását hallhatják. Áldás békesség!

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Leó pápa lampedúzai homíliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A Szent Mise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete Erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Endrédi Vendel vizírci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Vendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Vendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rend hivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a Bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a Budapesti Városház utcában található majd. A Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Isten Anya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója, Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert tényleg olyan sok-sok pozitív visszajelzést kapott, és 2015 húsvét nagy hetén egy kis Kúria utcai alaksori helyiségben volt az első kiállításunk. De annak is nagyon nagy sikere volt, sőt, látogatók 1-2 óra múlva visszajöttek, és hoztak egy-egy Lourdi Madonna, vagy egy fatimai szobor másolatot, és mondták, hogy elfogadjuk-e, mert ők szívesen hozzájárulnak így a kiállításhoz, a gyűjteményhez, a gyerekek már annyira nem értékelik, és így bővült, gyarapodott a gyűjtemény, és hát így mondták, biztattak bennünket, hogy így csináljunk rendszert ezekből a kiállításokból, és hát a nagy keresztény ünnepek alkalmával, főleg ugye húsvét, advent volt, amikor pünkösd alkalmával is, illetve a nagy Mária ünnepek alkalmával, nagy boldogasszony, kis boldogasszony ünnepe alkalmával hoztuk létre ezeket a kiállításokat, hosszú-hosszú éveken keresztül vándorkiállítás jelleggel. Ahová hívtak minket, oda elvittük a gyűjteményt, ami hát így kezdetben még viszonylag könnyen működött, hiszen akkor még csak pár ezer darabból állt a gyűjteményünk, ma viszont már közel 17 ezer darabból, mondhatni Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményét gondozzuk, úgyhogy emiatt is létjogosult volt, hogy egy alapítványt hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41-néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménnyel, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rózsafüzérekkel, kegyszobormásolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
0: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra, és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
1: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát hogy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül ugye a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő, ezekhez az alkalmakhoz az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majd, hogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóból került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagy becsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsét teszik, és elmondták ennek a türelempalacnak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről, és így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is, vagy egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugársokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
0: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
1: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldogasszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk. Ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végigkísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, ugye épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, igen, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját Szűz anyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink. És ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy, vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a Szűz anyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül. És a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni.

0: városba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
1: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdes Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdes Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdes Madonna porcelán, úgyhogy minden...
0: De csodák vannak.
1: Igen, és hogy ezekről a csodákról mesélünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni. Ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve hát Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is így több helyen, Sopronban,
0: Jászberényben. Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
1: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt meg előzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
0: Ugye augusztus 15-éhez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó, pontosan ezt lehet már tudni?
1: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, 15 igen. órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
0: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
1: Hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
0: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
1: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg a magát, a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő énektanár, zenetanár. Ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
0: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ugye beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhez az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. A kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát hogy ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Lehet, Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzá?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van. Néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az adott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bölte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldog Asszony Anyánk című kiadványunk, Mária Kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomlyó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, így ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük az arándokokat, hogy ezekre a búcsújáróhelyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral is, elsősorban a két nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három nagy Mária ünnephez, mert bár nagy boldogasszonytól kis boldogasszonyig, így ez a két boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitotartási időt jelent, de azért Sarlós boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga szint kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések, és hát Máriának a különböző életszakaszával, élet fordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár szobor formájában, kis plasztika formájában ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szánunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje, és akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak, és hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, ugye, hogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, hogy az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Igen,
1: így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát ugye a téli időszakban, ugye december 9-12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója. Akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusa Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát hogy ezek jellemzőek, akár csak amiatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Így az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően is így, mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor őről mesélünk, vagy Mária Besterce, hogy azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáró hely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik látogatónkat, hogy erről mesélek, hogy éppen ő egy brazil misszionárius, és hogy mondtam, hogy hát erről a helyről csak képet tudok mutatni, nincsen kegyszobrunk, de mondta, hogy igen, pár óra múlva lesz, és elment a Bakács térre, és hozott egy kegyszobor másolatot. Tehát, hogy ezek is ilyen véletlen idézőjelben.
0: Hogy nincsenek véletlenek.
1: Találkozások, hogy igen. Éppen akkor erről, és akkor így van egy aparecidai szűzanya szobrunk is, és be tudjuk mutatni azt a fekete Madonna szobrot, ráadásul egy öltöztetett Madonna szobor, egy szép Madonna. Úgyhogy így érdekes találkozások és csodák vannak a kiállításon.
0: Kell-e regisztrálni annak, aki szeretné a kiállítást megnézni?
1: Nem, minden további nélkül a nyitvatartási időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart, bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépődíj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
0: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
1: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen ima csoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de illetve azt megelőzően is, főleg azért több budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándokcsoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
0: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
1: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Már egy 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-szer, 15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani, úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől, szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könyvbelábat szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mély ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
0: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérre tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az Eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell, jól gondolom, igen, hogy igen, ide igen. Azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok igen. Ezek között, a tárgyak között.
1: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik 5-6-7-szer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a rózsafüzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat, tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen különlegesek, tehát a bélicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a Guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafűzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafűzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, második világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát, hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
0: Így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
1: Városház 5. utca kerület. 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc séta a belvárosi templomhoz
0: az
1: közel.
0: Az Eklézsiával szemben.
1: Így van.
0: Tehát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
1: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel a kiállításunkon.
0: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva lesz legközelebb mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik. A Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkit, Szabó Tamást hallottátok.

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Engem nagyon foglalkoztatott Jézusnak a küldése, ezt a 12-nek mondta, illetve 11-nek a föltámadása után. És ez a kívás és küldés, ez ami engem úgy nagyon elgondolkoztatott, megmozgatta az én gondolataimat. Nagy örömöm a Szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a Zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És mégsem ezt a szentelési részt választottam, hanem ebből fakadóan akkoriban jött a magyar nyelvű liturgia, amikor mi kispapok voltunk. Nekem a papi jelmondatom, én a Szentmiséből vettem ezt a mondatot, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ez a mondat, hogy íme hitünk szent titka, és akkor erre jön válasz, különböző válaszokat lehet adni, de ez a válasz fogott meg leginkább, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. És ebbe benne van az egész élet, az egész világnak az élete. Ezért választottam ezt.

0: Blankenstein György atya gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya Maria Petra Giordano az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését. Tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldoggá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkosrend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódor pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben, június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete Erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkeresztnapján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Szöntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.

0: Dicsérjük Krisztust, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Őrizd Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Irgalmadba ajánljuk azokat, akiket földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz Te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Pál Ferenc atya az évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallják.
1: Ennyi életet rég láttam a templomba megnyilatkozni, ahogy mozog a kezetek, meg ami a kezetekben van, tulajdonképpen szép látvány, meg kell hagyni. Ahogy jöttem az autóval, 40 fokot mutat, most van bennem némi zavar, meg bizonytalanság, hogy mi a helyes eljárás. Hogy most az hát embertelenség, itt most egy hosszabb beszédet mondani, vagy akármilyen beszédet mondani, szóval azonnal hagyjam abba, és akkor kezdjük el az áldozati részt, vagy ha már ide jöttetek, akkor már aztán gyerünk, pont. Szóval van bennem bizonytalanság. Most minden esetre eszembe jutott egy élményem, hogy van ennél rosszabb is. Mert az emberi természet olyan, hogy állandóan összehasonlítunk, és ha valami rosszabb, akkor azt mondjuk, akkor talán az nem is ennyire durva. Van egy élményem, Sydneyben 45 fokban tartottam misét, és utána egy másfél órás előadást. Az durvább volt. És itt meg most csak egy szent mise van, a csakot vegyétek idézőjelbe. Hát most akkor nem szaporítom a szót, jöjjön a beszéd. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára keresztjét, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Erről szeretnék most szólni, mégpedig pontosan hagyva annak a feszültségét, hogy Jézus elénk is áll, és azt mondja, aki apukáját, anyukáját, a családját jobban szeret, mint engem, valamit nem értett meg belőlem. Tulajdonképpen hogyan érthetjük, vagy értelmezhetjük ezt? Hogy elinduljak, Hermann Hessének van egy nagyszerű regénye, a kedvenc regényem. Az összes regény közül, amit olvastam, Hermann Hesse az Üveggyöngyjáték című regénye, tudom, hányszor olvastam el, bizonyos részeket 8-szor, 10-szer, és ott végül van 3 novella, és az egyik novellában 2 gyóntató atya történetéről van szó, van a szigorú gyóntató atya, kemény, és van az irgalmas gyóntató atya. Mind a kettejükhöz rengetegen mennek gyónni, de miután mind a ketten érzékeny szívűek, csak az egyik kemény, a másik irgalmas, az egyik nagyon az igazság alapján, a másik az irgalom alapján, mind a ketten egy idő után elbizonytalanodnak. A kemény és az igazságot, az igazság szerint hirdető atya elbizonytalanodik, mert hallja azt az irgalmasat, és lehet, hogy talán neki is irgalmasabbnak kéne lennie. Az irgalmas is elbizonytalanodik, hogy talán néha egy kicsit keményebbnek és határozottabbnak kellene lennie, és ezért elindulnak, hogy a másikkal találkozzanak, és rájöjjenek, hogy jól csinálják-e vagy nem. Ha a találkozás megtörténik, akkor a kemény gyóntató azt mondja az irgalmas gyóntatónak, hogy engedd meg, hogy úgy hadd tanuljak tőled itt 1-2 napig. És van ott egy találkozás, egy gazdag és jómódú, és aki az élete jól megy ember, találkozik az irgalmas gyóntatóval, és ott hát nem gyón tulajdonképpen, pedig hát ő úgy éli ezt meg, mintha gyónna, de hát inkább most egyszerűen csak úgy hetvenkedik. És az irgalmas gyóntató nem mond neki szinte semmit, csak kedvesen bólogat, majd áldja és elbocsátja. A kemény gyóntató szigorúan és értetlenkedve rászól az irgalmasra, ezt miért csináltad így? Ez nem is volt gyónás, csak hetvenkedett meg, dicsekedett meg, magáról beszélt. És akkor az irgalmas gyóntató a következőt mondja, tudod, azért csináltam így, mert most jól megy sora, és nem is látja, hogy mit kéne meggyónnia. De majd, mikor eléri őt a szenvedés, eléri őt a megpróbáltatás, eléri őt az életnek a nyomorúsága, majd eljön és fog gyónni. Ez a novella jutott eszembe, ez a része, miért? Azért, mert amikor a családunkban, apucival, anyucival, a tesókkal, a gyerekeinkkel és a szüleinkkel jól mennek a dolgok, akkor annyira természetesnek tartjuk, hogy kicsit hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni esetleg Isten szempontjait, akaratát vagy törvényét, és azt mondjuk, hát de itt ez a gyönyörű család, a gyerekeim és a szüleim, és a mi és a rokon és a testvéreim, és hát Isten is nyilván úgy akarja, hogy... Mindaddig, ameddig nem üt be a baj. Úgy is mondhatnám, amikor az élet drámaisága megjelenik, és mondjuk a gyerekem egyáltalán nem úgy él, hogy nekem az bármiféle bizalomra adna okot, vagy az anyám hirtelen is váratlanul meghal, vagy az apám beteg és nem gyógyul meg, vagy az egyik gyermekem idő előtt távozik ebből a világból, vagy a testvérem álnok módon ezt vagy azt csinálja velem szemben, na akkor ez az a pillanat és helyzet, amikor az ember megértheti, hogy miért mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apukáját, anyukáját, vagy bárkit a családban nálam, el fogja veszíteni az életét. Elveszti majd az életörömét, a bizalmát, az életkedvét, a tartását, és erőt vesz rajta majd a szomorúság és a gyötrelem, hogy az anyám, és hogy a gyerekem, és hogy a testvérem, és hogy a szüleim, és hogy. És ezért milyen elképesztően jelentős az, ahogy azt mondja Jézus, aki nem veszi vállára keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám, hogy ez a két mondat szorosan összekapcsolódik egymással, amikor az élet drámaisága már az élet tapasztalatunk része, akkor szoktuk megérteni, hogy ahogy Jézus azt mondja, hát megteheted azt, hogy elém helyezed, meg a mennyei atya elé helyezed apukádat, anyukádat, gyerekedet, meg a szerelmedet, megteheted ezt, és egy ideig, amíg a szépen és jól mennek a dolgok, minden úgy siklik, és úgy tűnik, hogy hát tényleg az Úr is ezt akarja, és biztos, hogy nem olyan nagy baj az, hogy hát őt egy kicsit ide raktuk, oda raktuk. De ha baj van, és az élet drámai természete fölsejlik, akkor azon nyomban megérthetjük, hogy Jézus miért mondja azt. De ha ezt így csinálod, akkor egy ideig, mintha te megnyerted volna az életed, de nézd meg most, mintha elvesznél. És aki értem, az életét odaadja, az megtalálja az apukáját, az anyukáját, a testvérét, a gyerekét, akkor is, ha az apukám nem gyógyul meg, akkor is, ha az anyám meghalt, akkor is, hogyha a fiammal nem beszélek, mert nem áll velem szóba, akkor is, ha a testvérem ellenséges velem, hogy akkor is meg tudjuk találni a... Na most, mondanék egymás után pontokat, látjátok, a meleg miatt hagytam ezt így abba. Mondanám a pontokat, hogy valójában Jézus erről beszél, aki jobban szereti apukáját, anyukáját, de mi mindent lehetne még odarakni, ami ugyanúgy ebbe a sorba illeszkedhetne, és ugyanerre a logikára, amíg jól mennek a dolgok, nem föltűnő, hogy rossz irányba megyünk, mert úgy érezzük, pont megtaláltuk az életet, megnyertük az életet, és jól mennek a dolgok, de ha bajba van, és az élet drámaisága megjelenik, akkor értjük meg, hogy Jézus miről beszél, és mennyire értünk beszél. A második, például mondhatná azt is, hogy aki a hazáját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ez egy klasszikus párhuzama volna ennek a kijelentésnek. Mert nem, de megvan a kísértésünk, hogy a hazaszeretet miatt akarva akaratlanul, tudatosan vagy nem tudatosan Istennek bizonyos törvényeit és szempontjait figyelmen kívül hagyjuk. Vagy például családi örökségem lehet az is, ez az én családi örökségem, hogy egy másik népet vagy nemzetet mi meg szoktunk vetni, vagy családi örökség lehet az is, hogy mi azokat és ezeket a családtagokat nem szeretjük, és mi azokkal a rokonokkal nem állunk szóba. Az ember észrevétlenül fölfüggeszti az Isten törvényének megtartását, vagy az Isten akaratának a teljesítését, és ezért nagyon nagy témánk az, hogy tudjuk-e a hazánkat úgy szeretni, mert akarjuk szeretni a hazánkat, hogy közben ne függesszük föl Isten törvényeit magunkban, a cselekvésünkben, a magatartás formánkban, egyéni és intézményes módon. Tehát akkor a második, hogy ugyanúgy mondhatná Jézus, aki jobban szereti a hazáját, mint engem, nem méltó hozzám. Vegyétek vállatokra a kereszteteket, és úgy kövessetek engem. Harmadik. A harmadik, amikor az egyházamat szeretem jobban, mint Jézust. Az egyházamat vagy a felekezetemet szeretem jobban, mint Istent. Hát tudjátok, hogy a gyerek bántalmazásokkal kapcsolatos nyomozások és föltárások nyomán rendre megmutatkozik egy mintázat, és a mintázat így szól, hogy nagyon sokan újból és újból az áldozat elé helyezték az egyház jó hírét. Akkor nem csak arról van szó, hogy egyes embert nem szeretett valaki eléggé, aki kiszolgáltatott volt és bántalmazott személy, hanem arról, hogy valaki fölfüggesztette az Isten szeretetét ebben a helyzetben, és az egyházat előre és előrébb tette, mint Jézusnak a szeretetét, és azt, ahogy a Jézus neki mondja, hogy mit kéne csinálni. Tehát minden további nélkül az egyházat Jézus elé helyezhetjük. Következő. A lelki ismeretemet is helyezhetem Jézus elé. Milyen megrendítő az, mikor valaki egy gyónásban nem csak a bűnét mondja el, hanem arról beszél, hogy nem tud magának megbocsájtani. Ha valaki nem bocsájt meg magának, és elemészti magát, és önsorsontó életet él, és kimegy belőle az élet a saját bűne miatt, akkor ő a lelki ismeretét Jézus elé helyezte. A Szentírásban olvashatjuk, de hát Isten nagyobb a lelki ismeretünknél. Következő. Amikor a sebeimet, a fájdalmaimat és a hiányaimat helyezem Isten elé, vagy Jézus elé. Ezekben veszek el, és úgy érzem, hogy amíg ez hiányzik, amíg nem kapom meg, amíg ezt nem élhetem át, amíg ez nem történik meg velem, addig hogy is tudnám szeretni Istent, vagy hogy tudnék törődni másokkal, vagy figyelni, mikor nekem ekkora a fájdalmam, a nyomorúságom, a hiányom és a veszteségem. A következő... amikor az igazamat helyezem Jézus elé. És természetesen, mikor az igazamat helyezem Jézus elé, akkor ezer gondolatom van, hogy az az igazam, miért az igazam, és miért az igazság. Párkapcsolatban férj és feleség, amikor én az igazamra hivatkozva bántalak téged, mert nekem van igazam, akkor az igazamat Jézus elé helyeztem. És hagy hozzak ide még két szempontot, amik például nem egyszer egy hármas egységben vannak bennünk. Párkapcsolatban nem csak az igazamat helyezhetem Jézus elé, mert az álmaimat is Jézus elé helyezhetem, hát mert csodás álmaink vannak, hát olyan gyönyörű álmaink vannak, tényleg, még adok belőle nektek is, hogyha nincs elég fantáziánk, hogy milyen gyönyörű álmaim vannak. És hogy az álmaimat elérjem, itt-ott abot fölfüggesztem a Jézussal való meghitt viszonyomat. Mert hát lehet, hogy akkor ezt vagy azt ott mégiscsak meg kell oldani okosba. Mert hiszen hát az álmaim. És a harmadik, ami ide szokott kapcsolódni, a boldogságom. Mikor az ember a boldogságot Jézus elé helyezi. És akkor mit szoktunk mondani? Hát persze, hogy megteszem ezt, azt vagy amazt, hiszen Isten is azt akarja, hogy boldog legyek. Mikor ez a három összekapaszkodik egy házasságban, az igazam, az álmaim és a boldogságom, akkor annyi neked. Akkor, hát ha most sarkosan mondanám, föladhatsz minden reményt, mert akkor úgy fogok működni, mint egy buldózer, mint egy tank, vagy nem tudom, mit lehetne idehozni, akkor neked véged van, mert akkor a boldogságom, az álmai, meg az igazam előtt te, ez egy szakkifejezés volt. Következő, amikor a szerelmet, vagy a szerelmemet helyezem Jézus elé. Mondjuk a hormonális bum idején egy pár évig fölfüggesztek bizonyos megfontolásokat, mondjuk elég sokat. A következő, mikor Jézus elé helyezem azt, amire azt mondom, hát ebbe már ne kössön bele senki, hogy élni akarok, hogy életben akarok maradni, és túl akarok élni. És mondhatnám többes számba, mert amögé el lehet bújni. akkor a felelősségem nem tűnik olyan nagynak és személyesnek. Tehát élni akarunk, életben maradni, és túl akarjuk élni. És egy pillanat alatt mindez Jézus elé kerül. Nem érdekes, hogy pont erről beszél Jézus? Ha azt gondoljuk, hogy ölni, és életben, és ez, egy ideig úgy tűnik majd, hogy mit csináljuk jól, és megnyertük az életünket. És amikor az élet drámaisága beköszön, rájövünk, hogy elvesztettük. A következő, amikor a hitemet helyezem Jézus elé. Hát nem csak a lelki ismeretemre mondhatom azt, hogy hát gyönge és gyarló és emberi ilyen-olyan, persze az van nekünk, becsüljük meg, mert az van. De hát a hitünk is ilyen-olyan, amolyan. És van, aki a saját hitét fanatikus módon Jézus elé helyezi. És az ő hite, és az ő meggyőződése, és az ő vallásossága, és Jézusnak nem sok hely marad már ott. És úgy akarja megmenteni az életét, hogy az én hitem, vagy a mi hitünk. És minden további nélkül fölfüggeszt, nem egy olyan megfontolást, amit Jézus közben pedig a maga szelíd módján, mint az az irgalmas gyóntató mond neki. A következő, amikor a reményemet helyezem Jézus elé. Nem egyszer, nem kétszer tapasztaltam azt meg, az emberben ott van a remény, de talán egyébként inkább valami szép vágy, és ha a vágy nem teljesül, vagy a remény beteljesedése késleltetődik, az ember szomorú lesz, vagy kétségbe esik, kiábrándultá válik, és elmegy belőle az élet. Ebben az esetben valami mély vágyat, vagy a reményemet helyeztem Jézus elé. És akkor az utolsó, és egész gyorsak vagyunk, mikor a szeretetemet helyezem Jézus elé. Mert ugye, hát az tényleg kikérdőjelezi már meg, hogy az ember a szeretet nevében. De hát, amikor Jézus azt mondja, szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek benneteket, akkor az úgy szón van a hangsúly, és az ember hajlamos azt, ahogyan ő szeret, ő akar szeretni, ő neki kényelmes szeretni, vagy ő neki megszokott szeretni, meg szerinte így igaz szeretni, elébe helyezni annak a szónak, hogy úgy. Hallottatok már szülőket arról beszélni, hogy szeretetből vertem meg? Hogy azért bántottam, hogy ember legyen? Hogy azért csináltam azt, mert nem akartam, hogy elkallódjon? Szerintetek ők belül nem a szeretetre hivatkoznak? Hogy egyáltalán elviselhető legyen maguk számára, hogy a saját gyereküket bántották? Ebben az esetben ők azt, amit szeretetnek hívnak, neveznek vagy megélnek, Jézus elé helyezték. És érvényen kívül rakták azt, hogy szeressetek úgy, ahogyan én szeretlek benneteket. Miután meleg van, azonnal befejezem. A mai evangéliumban ennyi hangzik el, hogy aki apukáját, anyukáját jobban szereti, mint engem, nem fog tudni engem követni. Azt gondolja, majd megnyeri az életét, de az élet drámaiságában rájön, hogy rossz helyre került. És olyan szép, ahogy Jézus fölvillantja a jó irányt, és azt mondja, ha engem helyezel előre, pont az élet drámaiságában megnyered majd, megnyered mindazt, amit annyira görcsösen, és persze érthetően, és emberien, jó szándékkal, de néha vakon próbálsz valahogy megnyerni, és megőrizni, és fenntartani, és éltetni. Olyan hálásak lehetünk Jézusnak, hogy a maga szelíd módján azzal fejezi be ezt a beszédet, hogy egyetlen pohár friss víz, amit 40 fokban adunk valaki másnak, az örökérvényű.
0: Pál Ferenc atya Az évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedózai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét. De azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolitai érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Erkölcsi alapok nélkül nincs megújulás. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, s kérjük, hogy segítsen nekünk. Segítsen abban, hogy erős, morális alapokon éljünk, hogy erkölcsösen éljünk. Ahol az erkölcsi alapok megrendülnek, ott a nyers erő az Úr. A nyers erő pedig ellenállást szül, ellenkezést vált ki. Ott, ahol nincsenek morális alapok, egység nem lehet. És egység híján csak veszíthetünk. Értelmiség, magyar értelmiség, te kell példát mutass. Az írástudók felelőssége a morális élet, az erkölcsi példa, mert enélkül zsákutcába kerülünk. Erről beszél nekünk Babits Mihály is az írástudók árulásában. Hallgassuk őt. Hogyan lehessen erkölcsi problémát formulázni, ahol az erkölcs alapelvei váltak kétségessé? Matematikait sem formulázhatsz, ha kétség van a 2×2 körül. A világ azelőtt is a nyers erő útján járt, de tudatában volt annak, hogy ez nem az erkölcs útja. Papjai és írástudói, noha maguk sem mindig éltek e szerint, állandóan és egyértelműleg hirdettek egy érdekeken és erőn felülálló, s azoktól független erkölcsöt. A mikorunk írástudói távol vannak ettől az egyértelműségtől. A mai tudós tudja, hogy az erkölcsöt posztuláló ész másodlagos az ösztönökkel szemben, s irodalmunk az ösztönök korlátlan és szabad kiélését hirdeti. Ehhez képest az ösztönök közül azok, amelyek nem az egyéni önzés ösztönei, a nemzeti és faji ösztönök, minden értéskála csúcsára kerültek a legtöbb mai gondolkodó tábláján, míg az univerzális erkölcs elvei annyira veszítettek presztízsükből, hogy legalább a nemzetek közti érintkezésben csak a tények és erőjogát ismerték el. Ismétlem, nem arról van szó, hogy e szerint cselekedtek. Mindig e szerint cselekedtek. Arról van szó, hogy ezt is vallották. Maguk a proféták és az írástudók is ezt vallották. Írja Babits Mihály az írástudók árulásában.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Most pedig hallgassuk meg Máté evangéliumából a következő részletet. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. A most felolvasott evangéliumban hallhattuk, hogy egyesek mekkora hittel fordulnak Jézushoz. És ez a nagy hitük milyen isteni csodákat, mennyi gyógyulást hoz életükbe. Egy hívő apa, akinek meghal a gyermeke, de még mindig hisz abban, hogy Jézus visszahozhatja az életbe. És megkapja Istentől ezt az ajándékot. Jézus valóban feltámasztja a lányát. Vagy a beteg asszony, aki 12 éve kínlódik betegségével. 12 éve. Semmilyen gyógymód nem segít rajta, de még csak az ima sem. Mert egy ilyen hívő asszony biztosan sokat imádkozott, sokat kérte az Istent, hogy segítsen rajta. És még 12 év után is hisz abban, hogy ha csak megérinti is Jézus ruháját, meg fog gyógyulni. És meg is gyógyult. Jézus bennünket is bíztat, mint az evangéliumban ezt a betegségével 12 év óta küszködő asszonyt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyít téged!
1: Mai ima szándékunk. Uram, köszönjük a te biztatásodat, hogy ha hiszünk, meggyógyulunk testileg és lelkileg, de hozzád kiáltunk mindazokért, akik elcsüggettek, akik úgy érzik, hogy mindent megtettek, és sokat imádkoztak, és mégsem talált meghallgatásra imájuk. Ne engedd, Uram, hogy elcsüggedjenek, adj nekik kitartást, élő hitet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Szép jó estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora. Két hét már eltelt. Itt vagyunk újra, én Szebényi Szabolcs vagyok. Köszöntöm itt velem szemben Dervaris Gábort.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szia Szabi!
0: Illetve most egy különleges alkalmunk van, mert a vonal túlfelén ott van velünk Balog Miklós is, ő is a Mocsári Teknős csapatát gazdagítja itt a ma esti adásban. Miklós, itt vagy? Hallasz minket?
2: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Na, szuper, örülünk, hogy itt vagy, és van havi témánk most is, lehet, hogy még az adás vége felé szóba kerül, ugye e-havi örökségsorozat, e-havi témája teremtett világunk, természet, természetvédelem, hát erről is lehetne több adást is kitölteni, de mindenek előtt, mivel nemrég ért véget, ugye vasárnap, tegnap a Nomád tábor a Férfi Sátornak, ami most olyan szempontból is különleges volt, de majd meséltek úgy is, hogy nem is csak a Mocsári Teknős, tehát a mi csapatunkból voltak, hanem más férfi sátras csapatok, törzsek is előfordultak ott, és mivel én nem voltam, és nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hogy sikerült, mert én nem tudtam rajta részt venni több okból se, ti viszont igen, Gábor, te is ott voltál végig, Miklós, te pedig gyakorlatilag a szervezője voltál ennek a tábornak, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült, mert nagyon különleges módon lett ez beharangozva, felvezetve. Úgyhogy én lehet azt a első kérdést rögtön föl is tenném nektek. Tőled, Gábor, mint élmény gazda, résztvevő, tőled meg Miklós részben, mint szervező is, hogy miben volt ez most más, miben volt ez különleges, mint mondjuk az eddigi mocsári nomád alkalmak. Ugye ez már egy olyan helyszín, ahova vissza-vissza tértetek, ugye már voltunk az emplémbe, most is ott volt az erdő közepén egy szép helyen a táborotok, de mesélj Miklós, neked mi volt a különlegesség ennek a tábornak, hogy jött az ötlet, és mi történt ott?
2: Hát tulajdonképpen egy évvel ezelőttre kell visszamennünk, hát nem egészen egy év, talán szeptemberben volt egy összetartásunk, ahol megbeszéltük, hogy a sátorban mi történt abban az évben, illetve meghatároztuk, vagy meghoztuk azt a döntésük, hogy ki fogja szervezni a nomádot, és hát az volt a jelenség, ugye, hogy senki nem ér rá. Senki nem akarja megszervezni, ez egy komoly feladat, és a munka, illetve a család mellett, hát ezt nehéz összehozni. És akkor így elvállaltam a szervezést, annak ellenére, hogy hát mindenki tapasztalta már ott a sátorban, hogy hát nem vagyok egy nagyon precíz szervező. És hát az volt a lényeg, hogy azzal a feltétellel vállaltam el, hogy a többiek segítenek nekem. Mert az is egy tapasztalat volt, hogy amikor együtt szervezzük a programot, akkor viszont olyan lelki élményben lesz részünk, amit egyszerűen nem tudunk így önállóan produkálni, akárhogy is szervezi meg az ember, akármilyen ügyes és pontos, azt a lelki élményt nem tudjuk elérni, mint amikor mindenki beleadja magát, és én ezzel a feltétellel vállaltam el a mostanit, és ez volt a terv, illetve ez volt a cél, hogy egy ilyen lelki élményig eljussunk újból. Hát ezt most nehéz azt mondanom, hogy ezt teljes mértékben sikerült elérnem, illetve nem úgy sikerült elérnünk, ahogy én terveztem, de ez már egy beszélne Gábor is erről, mert fontos, hogy ne csak nyilván az én szempontom jelenjen meg, hanem ő hogyan, mit tapasztalt ezzel kapcsolatban.
0: Na, Gábor, te hogy élted meg? Neked mibe volt nagyon ez, jó ez a, más?
1: Nagyon jó ez a vonal, amit Miklós itt elkezd, hogy valójában mindannyian érezzük így a egyházon belül is a közösségeink esendőségét. Tehát most azért egy picit itt a hallgatóknak fölvázoljuk azt, hogy hát mennyire nehéz is egy közösséget irányítani, kitalálni, programot szervezni.
0: Működtetni, életben tartani.
1: Életben bizony, igen, már csak életben tartani. És akkor azért gondoljuk meg, hogy a Férfi Sátor a Zöldi Pál alapításával 1999 óta létezik. A mi mocsárink körülbelül 2011-2 környékén. Igen. Tehát

0: És azóta folyamatosan, minden kedden, és mióta ugye az önállóan a Nomádot csináljuk, az is már vagy 10 éve körülbelül, hogy
1: minden évben van
0: minden Nomád. Évben a Nomád tábort. És igen, bizony minden közösségnek, minden dolognak van egy életciklusa. Bizony van, amikor nehezebb, nem ér rá az ember úgy, vagy a munkahelyet vált, vagy születik még egy gyerek, és akkor otthon kell lenni. Tehát igen, Miklós, ugye erre világítasz rá részben, hogy most te voltál az, aki a zászlót vitted és vállaltad, mert fontos volt, hogy Nomád legyen, mert lennie kell, mert el kell, hogy menjünk kicsit kiszakadni a világból, meg hogy egymásra kicsit összetaláljunk megint, tudjunk együtt lenni, tudjunk talán adni valamit másoknak is, magunknak is, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen távoli közegben, ugye, ahol térerő sincsen, és nincsen digitális.
1: Fizikailag sincs, ezt
0: és
1: igazolhatom.
0: És ha már a téma itt a környezetvédelem, ugye, tehát, hogy magunk vagyunk, mi főzünk, amit veszünk, vadászunk, most képletesen mondom a vadászatot, azt mi előkészítjük, és ott megfőzzük. Tehát, és bizony az, hogy igen, együtt tudunk valamilyen, hogy mondjam, nagyobb szintre eljutni. Erre rá kell jönnünk. Azt hiszem, hogy aki közösséget épít, az ezt mind tudja, hogy igen, nekem kell vinni a zászlót, mert valakinek muszáj vinni, és akkor itt a, hogy mondjam, a mindenkori vezetőinkre is, hogy mondjam, figyeljünk oda, mert nehéz dolog azt csinálni, az egy áldozat valahol. Ugye a Boros András itt szokott ülni, ő is mindig erről beszél, hogy ha nincs áldozat, ha nincs, aki a Miklós belerakta az idejét, a gondolatát, elmentünk, én is elmentem vele 2-szer terepet megnézni, akkor a logisztikát megszervezni, ott tenni kell a gyerekeknek, a felnőtteknek, mindenkinek. Tehát, hogy ez mind munka, ugye nem anyagi dolgokért csináljuk, mert ugye az megint máshol az valakinek munkaköre, de erre jöttünk rá, hogy ha együtt viszont valamit kitalálunk, megcsináljuk, én nagyon jól éreztem magam ebbe a táborra, igazán jól sikerült, és pont emiatt. Mert ez az esendőség valahol ott volt, vagy ez a nehézség ott volt az elején, és úgy felül kerekedtünk ezen, hogy én azt gondolom, hogy mélyebbre mentünk, mint hogyha csak úgy a napi rendben.
1: Egy előre megtervezett
0: így van,
1: napi rendi
0: pontként, hogy 11-13-ig ezt csináljuk. Így van.
1: Az biztos, hogy ez a legélőbb, amikor helybe alakulnak helyzetek, és arra reagálunk. Igen. És mi az, amit adott neked mondjuk Gábor, vagy adott nektek olyat ez a tábor, amit eddig, amiben más volt, mint a többi?
0: Én úgy éreztem, hogy nagyon közösségerősítő volt. Volt önismereti része is, én mindenki ott vagy a megosztókör.
1: Azt láttam, hogy viszonylag sok helyszínen voltatok. Az volt, mint mondjuk egy éve is akár, vagy 2 éve, hogy viszonylag egy szűk helyszínre összpontosult a tábor, hanem láttam, hogy azért beutaztátok ott Zemplén több részén. Már amit így a megosztó csatornákon néhány fénykép landolt, abból következtetve.
0: Így van, tehát helyszíneket, ott a küzdelmek megvoltak, ugye az eszközeinket elővettük, a íjászatot, a kelevéz, az egy ilyen gerejszerű, tehát ilyen fanyelű célba kell dobni vele.
1: A történelmi várak mellett, igen,
0: és vívtunk is, tehát ezek voltak a versenyszámuk. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy elindul egy csapat, ami erősödni akar, ugyanakkor az egyének küzdenek várkapitányi címekért, Miklós majd itt szájba, hogy jött ez az ötlet. De mégis azt érzem, hogy egyszerre erősítünk egyénileg is, és mint csapat is. És ahogy mondtad, hogy a mocsári teknős sátor volt az egyik sátor, és a kerecsenekből jöttek többen, voltak még mások is, de hogy ez a két sátor úgy érzem, hogy nagyon összetalálkozott, és én úgy
1: érzem. Szinergia jött.
0: Így van, és én úgy érzem, hogy ezt érdemes is folytatni, hiszen ugyanazt a, hogy mondjam, annak a közösségnek a részei vagyunk, csak hát fizikailag máshol élünk, és emiatt máshol építjük a közösségünket, de ugyanazokon az elveken mentén, amit a hallgatók talán már ismernek, hogy körülbelül milyen elvek mentén éljük mi a férfi sátras létünket.
1: Engem nagyon megragadott, Miklós, az a, és ugye el is gondolkoztam rajta, hogy mintha most lehet nem szó szerint idézem, majd akkor kijavítasz, hogy valami ilyesmi szlogent adtál te az idei nomádnak, és ilyen még tényleg nem volt, hogy mindenki a maga útját járja, de a végállomáson találkozunk, vagy de a cél közös, vagy valami ilyesmi. És hogy ezt én elképzeltem így a lelki szemeim előtt, meg így a fényképekből is rekonstruálva, úgy teljesen el tudom képzelni azt, hogy mondjuk meg volt adva egy végcél, egy helyszín, hogy ide kell mondjuk eljutni, és ugye minden ilyen nomád táborban alakulnak csoportok, csapatok, ugye most nem tudom, hogy volt régen, ugye ilyen totem vagy szimbolikus nevek is voltak adva, hogy ők a vatkanók, ők a csodaszarvasok, ők a nem tudom, és hogy mintha nekem az volt a benyomásom, mintha úgy alakult volna ez a mostani tábor, hogy minden csapatcsoportnak magának kell eldönteni, hogy milyen módon jut el egy adott helyszínre, és akkor ezáltal úgymond mindenkinek egy olyan egyéni útja, kalandja lett, mondjuk ezeknek a csoportoknak, csapatoknak, ami tök más milyen volt, mint a másik csapatnak, aki egy tök más úton, tök más dolgokkal találkozva érte el ugyanazt a cél. De erősíts meg, Miklós, hogy mit jelentett neked ez a szlogen, és hogy zajlott ez így a gyakorlatba? Milyen volt ez a megoldás, vagy ez az elv a gyakorlatban?
2: Tehát tulajdonképpen a szervezéskor derült ki az, hogy hát olyan igények merülnek fel, amelyeket szinte folyamatosan kellett volna intézni telefonon a résztvevőkkel. Valakinek jó volt a bérelt kerékpár, van, aki ragaszkodott a saját kerékpárjához, de függővé tette attól, hogy lesz első, vagy nem lesz első, vagy hogy, és akkor ez egy olyan bonyolult kezdett válni a szervezés, hogy
1: több azt mondom, ismeretlens egyenlet.
2: Igen, hogy hát kezdtem pánikba esni, hogy ebből hogy lesz egy egységes valami, és rá kellett jönnöm, hogy hát igen, mert kétszer voltunk ki, és akkor is kiderült, hogy tulajdonképpen nem lehet egységessé gyúrni a csapatnak a tulajdonképpen a túráját sem, mert amikor elindulunk együtt, akkor a túra vezetőnkre figyelnek ketten, három beszélget, négy poénkodik, öt leszakad, és az AI-ról beszélget, nem tudom, valami ilyesmi. Tehát tulajdonképpen hiába szerettünk volna együtt haladni az úton, mégis az alakult ki, hogy külön utakon megyünk. És akkor így lett belőle ez a szlogán tulajdonképpen, hogy egy irányba megyünk, de külön utakon. Tehát nem követelhetem meg a többiektől, hogy menjünk ugyanazon az úton, ugyanazon a tempóval, ugyanabban a érdeklődési körrel, vagy érdeklődéssel, mint a többi, mert ez egy ilyen nagyon katonás, egyébként sem lehet minket erre rávenni, már a gyerekeket sem lehet az iskolában. Tehát én azt gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen szabadság, ami egyébként felelősséggel is járt. Hiszen én nem én fogom meghatározni ott helyszínen, hogy milyen útvonalon fogják elérni a célt, a kitűzött célt, hanem azt mondom, hogy lehet például gyalogosan is, lehet kerékpárral, lehet tömegközlekedéssel, vagy autóval, aki úgy gondolja, hogy nincs elég fizikailag jó állapotban, tehát ő úgy próbálja meg, és ebből alakult ki az az élmény, amit vissza is jeleztek a nomád végén, hogy hát bizony elmérték az útvonalat, illetve úgy gondolták, hogy fogják bírni, és nem mindenki bírta a végén. De hát ez az ő felelősségük, hiszen mi jeleztük nekik, hogy van egy könnyebb út. A könnyebb úton el lehetett volna jutni oda sokkal gyorsabban, és probléma nélkül, de ők úgy érezték az elején, hogy hú, hát akkor legyen egy kalandosabb útunk, lett is.
1: És egy életre megjegyezték.
2: Hát akkor azt mondták, hogy nagyon kellemetlen volt, és hogy hát ez miért nem járta be előttük már valaki, és akkor jöttük, hogy ez nem egy szolgáltatás volt.
1: Hát meg nem is lehet mindent előre lepróbálni.
2: Hát meg egy kihívás. Igen, hogy hát hogy akkor most nem vigyázunk rájuk, hanem nyilván felnőttek voltak a gyerekekkel is, tehát nem engedtük el a gyerekeket felnőttek nélkül, de a felnőttek hát már felnőttek a feladathoz, úgyhogy nézzenek szembe azzal, hogy mit, hogyan terveztek, ott volt előttük a térkép, és hát ebből lett az élmény végül is, ha jól értettem a végén a beszámolókból, hogy határig jutottak. A teljesítményük határáig jutottak el. Tehát éppen ez volt egy ilyen önismereti bevonás ennek a sátor, vagy nomádnak.
0: És ugyanakkor igen. Az egyik legkatartikusabb pontot is ezt jegyezték meg, hogy határeset volt, de megugrották. Mm-hmm. Amikor a célban ott vannak, az egy óriási dolog, hogy azt mondja, hogy már háromszor adtam, biciklisek mondták ezt, a Regéc volt a cél egyébként, Regécvára, az azért eléggé fönt van, meg olyan, hogy mondjam, kalandos az az út, gyalog is, meg biciklivel is, és mondta, hogy háromszor akartak visszafordulni, vagy hogy most ez hogy lesz itt, és itt van a 16 éves gyerekem, hát soha többet nem fog eljönni velem biciklitúrára.
1: Soha többé nem lesz apai presztízsem, ha ezt most én
0: de apa vagyok. De amikor megérkeztek, akkor pedig azt mondták, hogy azt a mindenit, hogy itt a határon, de hogy megugrottuk, hát ez óriási dolog, és hatalmas büszkeség, és egyébként a fiú még fölmentünk a várba, és ott a vívást lebonyolítottuk, pont bent a várban is megtudtuk, és ő nyert. Tehát én azt gondolom, hogy úgy fölment a önbizalom, az adrenalin, hogy mindenkit végigvert ott a Vince, és ő lett
2: a... Ugye igen, hogy a pont, ahogy említett, hogy az apai fértés, ugye, ebben az esetben is az volt, hogy tulajdonképpen nem is a gyermeket féltette attól, hogy egy nagy teljesítményt fog letenni, hanem attól félt, hogy ő az apai szerepében sérül, mivel ő nem gondoskodott arról, hogy a fia egy olyan távot teljesítsen, amit biztosan teljesíteni tud, és akkor mi van, hogyha ez a határélmény, vagy ez a erőfeszítés, ezt ő annyira sérelmezni fogja, hogy akkor őt nem fogja jó apának tekinteni. Tehát éppen az a lényegben, hogy az apa azt hiszi, vagy azt hitte, legalábbis ebből a kommunikációval ezelőtt ki, hogy ő attól jó apa, hogy mindig csak annyi erőfeszítésre kényszeríti a gyermeket, ami neki kellemes, vagy jó emlékeket ébreszt benne vele kapcsolatban.
1: Jaj, mint hogyha mindig tetszeni akarnánk a saját gyerekünknek, hogy én legyek a jó fej.
2: Most ez egy nagyon furán hangzik tőlünk, pont mi ne határozzuk már meg, mert nekünk nincs. De egyébként úgy, na hát ez most így felszínre jött, nem biztos, hogy jó gondolom, tehát ez csak így, ahogy a Gábor mondja ezt a történetet, én is ennyi tudok hozzátenni, hogy ez a határélmény, ahogy te is mondtad, hogy nagyon elfáradtak, de még vívni is tudott, ráadásul úgy, hogy ő nyerte a párbajt, ahol legalább 3 vagy 4 emberre kellett vívnia fönn a Regéci várban, az udvaron. Úgyhogy, tehát annak ellenére, hogy féltette az apa a gyermekét, ez még kijött, még pluszba kijött ez belőle, a győzelem. Vagy én nem tudom.
0: És egyébként, pont a fordított hatás volt, mint amit itt, hogy mondjam, kereteztünk, mert azt arról számoltak be, hogy bizony, hogy erősödött a kapcsolat. Nagyon büszke tudott lenni a fiára, és hogy ezt együtt megcsinálták, átélték, óriási élmény. Szerintem ez egy életre szóló kaland. Én kívánok mindannyiunknak ilyen életre szóló kalandokat, ahol a gyerekünkkel egy bicikli túrán, de egy ilyen tényleg kemény, ahol már gondolkozol, hogy ezt nem kellett volna, el se kellett volna indulni. Ez. és viszont amikor benn vagyunk a célnál, akkor azért ez ott van, ezt megcsináltuk. Úgyhogy én inkább ezt a üzenetet hallottam itt a végén. Úgyhogy ez is érdekes, hogy mondjam, dolog, hogy igen, szoktunk beszélni ebből a komfortzónáról, ugye nem nagyon merünk kimenni belőle, de bizony, hogy ki kell. Tehát kaland az élet, el kell indulni, kereszténységünk is ezt üzeni, hogy menjünk és hirdessük, de jó kedvel, tehát nehogy már úgy, hogy azért mert muszáj, hanem azért, mert ezt így megéljük és átéljük, és ha kapjuk a pofonokat, az is bele kell, hogy férjen. Úgyhogy nagyon kalandos volt ez a tábor, én úgy érzem.
2: Így itt tartunk, akkor tulajdonképpen az a indítás, hogy ahogy mind felindít minket Krisztus, vagyom. Meg a Jóisten, hogy úgy menjetek az útra, hogy ne vigyetek magatokkal, tudom, hogy felszereléseket, csak egy bot legyen nálatok, stb. Kicsit kiszolgáltatom magam a környezetemnek, az embereknek, és mégis tudom teljesíteni a feladatot. Tehát nem készülök fel rá, nem útvonalakat, szállodákat építek, hanem bátran teljesítem ezt, és a Jóisten megadja hozzá az erőt. Többet bírunk, mint amennyit gondolunk magunkról, inkább így mondanám.
0: És itt vissza is vezetem, nem kell mindent megszervezni se teljesen. mert hogy meg tudjuk oldani, hát ennyi férfi ember, aki tapasztalt, mindenki rutinos, hogy mondjam, dolgozó, meg önálló ember, tehát hogy nehogy már ne legyünk képesek jól érezni együtt magunkat bárhol, bármilyen körülmények között. Tehát ez is a része, azt hiszem, annak a kalannak, hogy tudnunk kell egy... Én így is indultam el. Én azt mondtam, én, Miklós, amit mondasz, én megcsinálom, és ott leszek, én a barátaimmal, a férfitársaimmal elmegyek, itt voltak ezek a drága jó gyerekek, akik tényleg, valakit 6 éves kora óta, most meg 17 éves nagy langaléta bajnok jelölt, meg várkapitány jelölt, tehát, hogy és azt hiszem, hogy jó úton haladunk, mert jól tudjuk magunkat érezni, és a 17 éves is eljön. Nagy dolog ez azért, gondoljunk csak bele, hogy mit jelent ez, hogy a kamaszkor után is azt mondja, hogy az apám vitt éveken át olyan helyre, ahova már komoly fejjel, hát azt is mondhatna, hogy apa, hát ez már ciki, ez már nekem nem konveniál, hogy most én itt...
1: Megvan már a saját korosztályom,
0: De hogy eljön, és átöleljük, és de jó, hogy itt vagy, és beleadja magát, és példaként ott van a gyerekek előtt is, hogy a kicsik előtt, hogy ez a fiatal ember, aki tényleg még 18 év alatt ide, de már itt körbeveri a férfi csapatot. Úgyhogy jó ezt látni, én azt gondolom, hogy jó az, amit létrehoztunk, és életben tartunk. Érdemes ezt csinálnunk.
2: Bár volt ott azért konfliktus is, tehát hogy a részletekben nem szeretnék belemenni, ugye, ez húzamosabb idő is, de tulajdonképpen abból alakult ki egy konfliktus, hogy információkat kértek tőlem azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a másnapi program, hogy most akkor ő gyalog induljon el, a kerékpárral, stb. És jeleztem, hogy ezt most nem lehet, mert egy másik esti program következik, ebből kialakult egy olyan beszélgetés, vagy vita, parttalan vita, ami tulajdonképpen elrontott az egész esténket. Majdnem azt mondom, hogy a következő napra, sőt napokra is rányomta a bélyegét. De azt mondom, hogy még inkább, hogy is mondjam, csak érdemes volt ebbe belemenni, és utána tulajdonképpen meg is köszöntem az illetőnek, hogy rákérdezett, mert itt mindenki a nagy nyilvánosság előtt, amit úgy gondolunk, hogy nem nagy nyilvánosság előtt kellene vitákat folytatni, hanem szépen, csendben, négy szem közt egymás között. Hát itt kijöttek tulajdonképpen a gyengeségeink. Hát amiket nyílt egymás, akkor mondtunk, az biztos, hogy lehetett volna szebben is kommunikálni, viszont elindult belőle egy olyan folyamat, amikor akivel vitatkoztam, és én is, hát szembe kellett, hogy nézzünk, szembenéztünk saját magunk gyengeségével, stb., illetve hát majdnem azt mondanám, hogy ugyanez a probléma az, hogyha egy úton haladunk, vagy egy irányba haladunk, akkor nem szabhatjuk meg a másik embernek, hogy mit tegyen, mit csináljon, mert mindenki önálló. Vagy legalábbis úgy gondolja, hogy önálló ember. Tehát ez egy, majdnem, hogy azt mondom, hogy úgy hívósult meg az én tervem, hogy azt mondtam, hogy rendben van, ha nem azt tesszük, amit én kigondoltam, akkor legyen az, amit a közösség gondol ki. Ugye, ott helyben. Mm-hmm. És akkor itt tulajdonképpen nem azt mondom, hogy lemondtam a vezetői szerepkörről, teljesen kiszálltam belőle, de legalábbis egy vagy három lépést is hátrébb léptem, és néztem, hogy ki az, aki hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy átveszi a szerepemet, de bizonyos feladatokat átvesz, mert ez volt az eredeti elképzelés. És le kellett mondanom a saját elképzelésemről, mert úgy gondoltam, hogy ha már ott vagyunk a természetben, akkor mélyüljünk el, egy kicsit csendesedjünk el, menjünk el a patak partjára, el is mentünk, talán ketten voltunk, akik három napon keresztül mindig felébredtünk 5-kor, vagy akármi, de többieket ezre nem lehetett rávenni. És akkor, amikor ott ültünk a patak partja, nekem akkor jutott be az eszembe, hogy ne tulajdonképpen a Jóisten kért tőlünk valamit, illetve hát a profétája által üzent is, hogy körülbelül hogyan lehetne élni ezen a földön. De ez nem egy olyan utasítás, amit szó szerint és betű szerint, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugyanúgy kell betartani, ahogy Tehát mi, akiknek szól ez az üzenet, mi fogjuk fel úgy, mint egy katonai utasítást, és akkor micsoda a dolog ez, hogy ezt leírták több ezer év, és nekem így kell megélnem. Hát nem, de ez arról szól, hogy az életnek van egy törvényszerűsége, amit a Jóisten alkotott nekünk, és azt érdemes azért figyelembe venni, mert hát ugye, hogyha elméretezed az utadat, akkor bizony abba belebukhatsz, ott tönkre mehetsz, de hát éppenséggel egy csúcs teljesítmény is kijöhet belőle. Tehát itt inkább arról van szó, hogy engedelmességről, és ezt én megtapasztaltam, hogy hát tulajdonképpen nekem mi engedelmeskednének a barátaim, a társaim, a táborban lévőkhez, hiszen mi emberek szinte a Jóistennek sem engedelmeskedünk. Uh-huh. Megyünk a magunk útján, úgy gondoljuk, hogy akkor előbb odaérünk, kikerüljük a nehézségeket, stb. És hát ez, na hát mindenki tapasztalja maga életében, hogy ez sikerül-e vagy nem. Ennyi, egyelőre. Uh-huh.
1: Érdekes, amiket mondtok. Majdnem, hogy már szinte egy beavatás élmény, amit itt hallottam most a szátokból, de nekem nagyon inspiráló
2: ja,
1: volt.
2: Bocsánat, Szabolcs, azért bocsánat, hogy tegyük hozzá, hogy hát azért a maga az a hely hozza ki az emberből ezt a, uh-huh. a fajta gondolkodást, mert ott van a páros kolostor nem messze. Ugye a tábortól, Potlácsházai uh-huh. tábor, és azért ez a, az a... Hát nem is azt mondom, hogy mindenki érzi ezt egy imádságos légkör, vagy valami. Hát a pálosokhoz azért magyar alapítású rendhez kötődünk, ugye, mint magyarok, és azt látni, hogy romokban van, és ahogy mondták, hogy a pálosok sorsa egybefonódik az ország sorsában, és ahogy ők emelkednek, úgy emelkedik az ország, ahogy ők alászállnak, illetve hát egyre kevesebben vannak, úgy hanyatlik az ország sorsa. Hát azért nézze meg mindenki, hogy körülbelül hogy állunk most, és hogy állnak a pálosok. Nagyjából ez így egy örök jel maradott, ami Potlácsházán is van. Ennyi még.
1: Gábor, neked?
0: Nekem több minden cikázik itt bennem. Na. Egyrészt az, hogy valóban itt a hogy egy közösséget hogy építünk, és ugye erről sokszor szoktuk, vagy talán az évben is téma volt ez, hogy a katolikus meg keresztény gyülekezeteinket, vagy közösségeinket hogy erősítsük meg, mert hogy ez egy, mintha ez egy probléma lenne, tehát nem hiába a iránymutatók ezt a kérdést írták föl, hogy beszélgessünk erről, és itt, amit Miklós itt említ, én ezt érzem, hogy valóban, amikor, tehát hogy mondjam, nem... Az ember elfárad abban, ha mindig ő viszi a zászlót, és ő neki kell kitalálni. Én több olyan közösséget láttam, hogy így föloldódik. Mert egyszerűen ilyen puha visszajelzések jönnek, és akkor egyszer csak itt szétmálik az egész. Mert valójában, hát ha ő nem csinálja, akkor én nem, mert akkor inkább hazamegyünk. És nincs, aki beszálljon, aki segítsen, aki mellé álljon, aki megtámaszza, adott pillanatban. De így, hogy Miklós ezt így mondjuk a táborban is így ki tudta mondani, hogy figyeljetek, ez van. Hát itt mindannyian egyformák vagyunk. Igen, itt vagyunk, tehát nekem van ötletem egyébként, de tudom, hogy sokszínűek vagyunk, és mindenki önálló. De szálljatok be. Tehát vákum nincs. Ott akkor be kell szállnia valakinek. És bennünk úgy érzem, hogy van annyi szeretet, bajtársiasság, tettvágy, hogy ezeket a lyukakat itt betönködjük, és talán Miklós meg tudsz erősíteni, hogy ezek jól sikerültek. Amikor bárkit megkértél valamire, hogy vezesse le ezt vagy azt, legyen részt ebben vagy abban, hozzon vizet, tehát legyen meg a rend, akkor azt hiszem, hogy be tudtunk állni, és utána már talán önállóbbak is lettünk ebben, hogy megkeressük azt, hogy hol tudok én segíteni. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy a keresztény, meg a mindennapi életünkben is ez kéne az egyik, hol tudok én segíteni? Itt egy követ felemelek, ott a másiknak megtartom, itt meghallgatom, ott talán mondok egy jó mondatot, meg kell keresnünk azt, hogy hol van az, ahol aktívan részesei tudunk lenni, és hogy mondjam, kipótolni azokat a hézagokat, amik nincsenek betöltve.
1: Ez olyan érdekes egyébként, amit mondasz, hogy És ebből látszik, hogy ez a nomád tábor, amit már itt évek óta a mocsári teknős, meg a többi sátor is szervez, hogy ez egyfajta közösség, és nem egy szolgáltatás. A szolgáltatásnál én egy passzív igénybevevő vagyok, de minden felelősség ott a szolgáltatói, ő mondja meg, mi legyen, ő adja, én végig egy passzív résztvevő vagyok. Közösségnél meg átéled azt, hogy a közösség az nem egy tőled független valami, hanem te magad is része vagy a közösségnek. És egy kicsit én ezt látom,

0: ebbe, amit mondotok, de majd Miklós, te is megerősíted, hogy valahol itt kattanhatott át a dolog, hogy nem az volt, mint az eddigi táborokban, mint nekem rémlik tapasztalatként többször, hogy úgy elzüllött, elkanászodott a társaság, és akkor valaki oda ment, jól oda kurjantott, hogy takarítsatok már össze, vagy miért van ott az a szemét, vagy gyülekezzetek már, nem hiszem el. És az meg megint ezt erősítette, hogy van itt egy főnök, annak engedelmeskedni kell, de egyébként hadd érezzük már végre jól magunkat, de akkor ezek szerint itt most nálatok valami átkattant ebbe, és egy kicsit, mintha ilyen alulról szerveződő, önszerveződő folyamattá vált a dolog, és mindenki elkezdte beleadni a magáét. Jól látom ezt én így kívülről?
1: Szerintem is beleadták magunkat a srácok, de ugye az azért ott volt, ott lebegett a háttérben tulajdonképpen az, hogyha részt veszünk egy ilyen táborban, akkor annak van egy iránya. Uh-huh. Ez a közös irány. Tehát, hogy azért meghatároztuk, hogy nagyjából hova menjünk, illetve hát volt olyan program, amit törölnünk kellett. És ezt azért tettük. A pálos kolostor, az mentünk volna imádkozni, de azt tapasztaltuk, hogy lelkileg nem emelkedtünk fel arra a szintre, nem éreztük többen, nem csak én, hanem a többiek sem, hogy a csapat felemelkedett volna arra a lelki, nem tudom, állapotba. Tehát, hogy a vitésség és a versenyekben közösen jól működtünk együtt. De talán a lelkiekben nem, de ez egy ilyen szubjektív nagyon, tehát, hogy most akkor én ezt úgy éreztem, a többiek is, és akkor azt mondtuk, hogy ezt a programot kihagyjuk. Uh-huh. Elmentünk a pálos kolostorhoz, megemlékeztünk róluk, beszéltünk ott, még a naphimnusz is elhangzott, tehát volt valamiféle spirituális töltete, egy ilyen megemlékezés a pálosokról, de azt a fajta imádságos szertartást, amit közösen kellett volna megalkotnunk, ugye, az egy olyan lelki töbletet igényel, vagy olyan összehangoltságot, ami nem azt mondom, hogy fölötte vagy, de hát végülis lelki értelemben fölötte áll ezeknek a vitézkedéseknek, a villongásoknak, tudod, az, hogy akkor minden várnál megvolt az, hogy ki volt a legjobb íjász, ki a legjobb vívó, ki a várkapitánya, ezt eljátszottuk. De hát azért ez arról is szól, ugye, hogy ki a legjobb. Itt viszont a pálos kolostornál azt kellett volna átélnünk, hogy közösen egy dolgot alkotunk meg, tulajdonképpen egy térben és egy adott helyen, egy pillanatban kellett volna imádkoznunk közösen. Ez 3 évvel ezelőtt sikerült, és olyan élmény volt, amit szerintem a többiek senki nem fog elfelejteni. Te is benne voltál, emlékszel.
0: Ez így van.
1: És úgy imádkoztunk, ahogy mondják, hogy mint még soha.
0: A testünkkel ráadásul, nem is feltétlenül csak szavakkal.
1: Tehát ott voltunk, és összeölelkezve, és egymás felé fordulva a pálos templomban, a romok között, és olyan felemelő érzés volt, hogy egyszerűen eddig azért nem jutottunk el. És ez egy ilyen, hogy lehet, hogy ez a... Na, tovább nem folytatom, mondjon a Gábor is valamit.
2: Szerintem én úgy éltem meg, hogy igen, voltunk ezen a csúcson, de most egy másik csúcsra mentünk föl. Ugyan megcéloztuk ezt is, de nem is arra mentünk. Tehát nem is azt mondom, hogy hiányérzetem van, hogy ide nem jutottunk föl, hanem egyszerűen most egy másik csúcsot céloztunk meg, amit nem is tudtunk, hogy ott van. Hanem így adódott. Én legalábbis abszolút így éltem meg, hogy én nekem azért maradt ennyire különlegesen jó élmény ez a mostani nomádtábor, mert valami másik, én annyi szint láttam meg most más a többiekben, és ezért is jó együtt lenni, ezért jó közösségekkel elmenni több napra adott esetben, mert más színeit látjuk, ott lejönnek egy kicsit az állarcok, a maszkok, egy másik tulajdonságát fedezzük föl a többieknek, és a csapatnak is, hogy éppen most melyik arcunkat mutatjuk, aki együttműködni képes, aki különvonul és klikkesedik, vagy aki a versenyben éli ki magát. Tehát most én azt éreztem, hogy ebben a, hogy mondjam, egymásra találtunk ebben a feladat megkeresésben.
1: Hát jó, ez mondjuk esetleg összecseng ugye azzal, és hogy el kell, hogy fogadjak, amit...

0: Csaba mondott, hogy hát ezt, azt az élményt, ami 3 évvel ezelőtt volt, azt soha többet nem tudjuk megismételni, ez annyira különleges volt, hogy azt keresi az ember, és azt szeretné megvalósítani újból és újból, de nem sikerül. Egyszerűen az nem ugyanaz, az a jattól örök pillanat, és akkor mondtak úgy is, hogy nem lehet fotózni, és nincs róla fotónk se. Úgyhogy ennyi.
1: Hát köszönöm szépen, itt közben az órára nézek, 1 percünk van az adás időből, úgyhogy én egyébként nagyon szépen köszönöm nektek az élménybeszámolót, mert nagyon gazdag lehetett ez a tábor.
2: És még csak nekem a töredéket is érintettük.
1: Hát ez az, és nekem is már ebből is nagyon sok átjött abból, ami itt történt, úgyhogy lehet, hogy éppen az nem történt meg még egyszer, amit mondtál, Miklós, de biztos, hogy megtörtént helyette egy csomó minden más dolog, és nem is feltétlenül jó ahhoz mérni, mert nem is ahhoz mérjük, hogy milyen volt az ős férfi sátor, amit még a paliék csináltak, ős bivajok, hanem mi már a magunk mocsári teknős sátrát visszük itt a hátunkon évek óta. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. 2 hét múlva majd újra folytatjuk. Ez a férfi sátor fél órája volt itt a Mária Rádióban. Balogh Miklós, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Dicsértessék, Jézus Krisztus, szervusznak.
1: Gábor, neked is nagyon köszönöm.
2: Jó éjszakát, jó pihenés mindenkinek, sziasztok!
1: Isten áldja a kedves hallgatókat, 2 hét múlva találkozunk a viszonthallásra.
0: Viszont.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Andrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban, írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Andrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Andrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Andrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rend hivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a Bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
5: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez a műsor a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsorunk. Előző adásban a bécsi klasszikusokról beszéltünk, az egyházi zeneikről. Haydn és Mozart, Beethoven, ők hárman voltak a nagy bécsi klasszicizmus zeneszerző képviselői. A múlt adásban már Haydn és Mozart egyház zenéjével foglalkoztunk. A mai műsorban Ludwig von Beethoven zenei tevékenységéről fogunk beszélgetni, illetve az ő egyház zenei műveibe hallgatunk bele, amennyire ez a műsor idő megengedi. Ludwig von Beethoven 1770. december 6-án Bonnban született, holland eredetű családban. Kora gyermekkorától kezdve megmutatkoztak rendkívüli zenei képességei. Számos nyilvános hangversenyen is fellépett, ahol főként improvizációs készségével tűnt ki. Elsősorban autodidakta volt, de végül is Bach Das Wohltemperiertes Klavier című preludiumot és fugáit megismerte, és ezáltal is fejlődött az ő zenei műveltsége. Mozartnál is szeretett volna tanulni, de anyja halála ebben megakadályozta. 1792 végén Bécsben telepedett le, és Haydntől vett órákat. De járt Schenkhez és Salierihez is. Ugye ő Salieri Mozartnak a tanítványa volt. Hamarosan kedvelt személyisége lett Beethoven az arisztokrata szalonoknak. Beethoven nem volt termékeny zeneszerző, lassan, átgondoltan komponált, de amit megírt, az mind remek mű. Az érzelmek zenei kifejezésének közvetlenebb módját kereste. Egy olyan horderejű műhöz, amihez Mozartnak 2 hétre volt szüksége, Beethovennek 2 hónap sem volt elegendő. Most itt a műsor elején meghallgatunk egy olyan Beethoven művet, amit kórus, férfi kórus ad elő, Isten dicsősége című zenekarral kísért énekkar fogja előadni, férfi kórus.

Ezután a dicsőséges zene után, Beethoven Isten dicsősége című kórusműve után folytatjuk Beethoven életéről. Beethoven tehát nem volt egy termékeny zeneszerző, ő mindent lassan komponált, megfontoltan. A zenéje, ez a fejlődése a klasszicizmusban hasonló volt a festészet és irodalom változásaival rokon. A tükre a 18.-19. századforduló Európáját átható gondolkodásbeli és politikai forrongásnának. Bécsbe ekkor érkezett, amikor a szabadság, egyenlőség, testvériség vágya a tetőfokára hágott. A korai romantika nagy német írói, Goethe és Schiller, költészetében és drámáiban a tartalmas és nemes élet, a tapasztalat útján kivívott megváltás vágya nyilvánvaló. Beethovent is ellenállhatatlanul vonzotta ez az ideál. A késői bécsi klasszika és a korai romantika zenei idealizmusának találkozásából olyan roppant erejű művek születtek, amelyek a korszellem valóságos megtestesülései. Nagy tette az, hogy a klasszika elemeit új szintézisbe foglalta. A klasszikus stílus a forma és anyag szembenálló erejének egyensúlyából született. A romantika akkor érkezett, amikor az anyag túláradt a formán. Beethovent vonzották ezek az új utak, de természete megkövetelte művei nyersanyagának megmintázását is ahhoz, hogy kivívja azt a feszültséget, amelynek forrása a fegyelmezett erő. Rendületlenül hitt abban, hogy az anyag megszervezése és megmunkálása az alkotó művész kötelessége. Beethoven egyik lassúbb művét hallgatjuk meg most, a Lakrimózát.

Beethoven korai alkotói szakaszából való a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriuma. A második alkotói szakaszában komponálta Beethoven a C-dur misét, ezt Kismartoni misének is nevezzük, mert Eszterházy herceg felkérésére írta Beethoven. Legjelentősebb egyházi művét, a Missa Solemnist, amelyet Rudolf főhercegnek ajánlott, életének harmadik alkotói szakaszában írta Beethoven. Ezt a helyenként behízelgően szép hangzású művét már teljesen süketen írta Beethoven. Ekkor már csak társalgási füzetek segítségével tartotta a kapcsolatot, elsősorban legközelebbi barátaival. A süket, különc, aglegényként élő zeneszerző Beethoven a következő generációk, elsősorban a romantikusok szemében a meg nem értett, szenvedő zseni modelljévé vált. Mindennek ellenére anyagi gondjai aligha lehettek, a muzsikusok körében köztiszteletnek örvendett. Az újságok szerint a mi zseniális Beethovenünknek nevezték őt. Utolsó útjára sok ezren elkísérték.

D-durban írják az ilyen dicsőséges zenéket, zeneműveket. 5 évig írta Beethoven a Missa Solemnist 1818-tól 1823-ig, megfeszített munkának az eredménye. A mű indítéka az volt, hogy tanítványát és barátját, Rudolf főherceget Olmütz város érsekévé léptették elő. Művét a beiktatási ünnepségre szánta. A missa nem készült el. Az egyik leghatalmasabb beethoveni alkotás fájdalmas vajudások közepette született meg. A feljegyzések szerint művét szinte önkívületi állapotban komponálta Beethoven. És most ennek a gyönyörű Missa Solemnisnek, ami egy óránál hosszabb mű, most egy részletét fogjuk meghallgatni a Glória című tételből, Dicsőség a magasságban Istennek című tételből az első részét.

Ludwig von Beethovennek magyarországi kapcsolatai is voltak. Térjünk rá egy kicsit erre is. Lichnowsky herceggel kötött barátságot Beethoven, és ennek a révén megismerkedett magyar főúri családokkal is. Így jutott el Magyarországra is Beethoven, a Brunswick családhoz érzelmi szálak fűzték. Barátja volt Ferencnek, Brunswick Ferencnek, neki ajánlotta Beethoven a híres Appassionata szonátát. Szerette Beethoven a bájos, szolíd Therese-t is. A társadalmi osztálykülönbség miatt azonban nem gondolhatott házasságra. A hagyomány szerint Therese ezért nem ment máshoz férjhez. Kisgyermekek nevelésének szentelte életét, ő volt az első magyarországi óvoda megalapítója, Brunswick Therese. Beethoven saját jellemének alakulását komoly önismerettel figyelte. Egyik barátja emlékkönyvébe írta a következő sorokat. Ha sokszor vad felgerjedések vádolják is művemet, a szívem jó. Jót cselekedni, ahol lehet, a szabadságot mindennél jobban szeretni, az igazságot soha, még a trón előtt sem megtagadni. Ezt írta tehát Beethoven. Érzelmi élete élményekben is bővelkedett, örökké szerelmes, s többnyire igen nagy mértékben írja ezeket az ezekről az évekről régi barátja Wegeler. Egyszerre volt visszataszító és vonzó, írták Beethovenről. Szenvedélyes természetű, de nemes, finom érzésű, művelt is ugyanakkor. Szerette a természetet. A 90-es évek felé, vége felé egy erdei séta alkalmával figyelt fel Beethoven kezdődő fülbajára. Tanítványa egy pásztorfiú sípjára hívta fel a figyelmét, de ő nem hallotta a hangokat. Ez a csapás magányossá tette. Testvéreinek írt leveleiből tudjuk, hogy nagyon sokat szenvedett miatta Beethoven. 1801-ben Bécsben volt az első szerzői estje, melyet még több követett. Mindez nagy anyagi és közönség sikert hozott a számára. A kritika azonban fanyar és epéskedő volt, és művészi sikerei sem tudták enyhíteni lelki gyötrelmeit, melyet egyre erősödő fülbaja okozott. Négy levél is tanúskodik e fájdalomról, leghíresebb ezek közül egy soha el nem küldött levélfogalmazvány, amelyet keletkezési helyéről végrendeletnek is nevez a zenetörténet. Ebben az egész emberiséghez fordulva foglalja össze Beethoven szenvedéseit és nyomasztó érzéseit. Ezt írja Beethoven. Ó, ti emberek, akik engem mogorvának, bolondnak vagy embergyűlölőnek néztek, mennyire igazságtalanok vagytok hozzám. Gondoljátok meg, hogy 6 év óta szörnyű baj lett urrá rajtam. Én, aki élénk, tüzes véralkattal születtem, és fogékony voltam a társas élet szórakozásai iránt is, kénytelen voltam korán elkülönülni a többiektől, és magányosan élni életemet. Hogyan is vallhattam volna be épp annak az érzékemnek gyarlóságát, amelynek én bennem tökéletesebbnek kellene lennie, mint másokban, amely egykor valóban olyan tökéletes is volt, mint csak kevésbé pályatársaim közül. Balsorsom kétszeresen fájdalmas, mert félre ismernek miatta. Így kell élnem, mint a száműzötteknek. Kevés híja volt, hogy nem magam vetettem véget életemnek. Csak a művészet tartott vissza ettől egyedül. Így éreztem, lehetetlen itt hagynom e világot, mielőtt létrehoztam volna, amire hivatásom képesít. Istenem, te belelátsz a szívembe, te ismersz, te tudod, hogy emberszeretet és jóság lakozik bennem.
Aki boldogtalan, vigasztalódjék azzal, hogy bennem osztályosára talál, társára, aki minden természeti akadály ellenére mégis minden tőle telhetőt megtett, hogy az igazi művészek és igaz emberek sorába emelkedjék. Eddig Beethoven írása. És most meghallgatunk egy részletet, ezután a gyönyörű vallomás után, amit Beethoven írt le, az ő művéből, Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumából egy gyönyörűséges részt, ami arról szól, hogy Krisztust a világ dicsőíti, Krisztusnak hála éneket zeng a világ, köszönetet és hála éneket zeng a világ Krisztusnak. Halleluja!

Amikor Beethoven 1803-ban megkomponálta Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumát, a legtöbb figyelem kísérte az előadást. Leginkább azért, mert a bonni időszakból származó két császár kantátát leszámítva, Beethoven ezzel a művel debütált a vokális zene területén. Beethoven ezzel a művel akarta megmutatni, hogy opera szerzőként mire számíthat tőle a közönség. De a Krisztus az Olajfák hegyén, noha az első években igen sokat játszották, kezdettől fogva vitatott műnek számított. Az akkor keletkezett kedvezőtlen képtől nem is tudott soha szabadulni, már csak azért sem, mert 1811-ben maga Beethoven is önkritikusan elhatárolta magát tőle. Azt írta Beethoven, magától értetődik, hogy ma egészen másképp írnék oratóriumot, mint akkor. Beethoven később azt hozta fel mentségül, hogy a Krisztus az Olajfák hegyén gyorsan, túl gyorsan készült. Kétségtelenül igaz, hogy ezt az oratóriumot néhány hét alatt komponálta Beethoven. Az első zongora verseny, a hegedű verseny és a C-dur mise ugyanis bizonyítja, hogy Beethoven az idő szorításában is fantasztikus művekre volt képes. Találkozunk olyan magyarázattal is, amely szerint nem volt megfelelő a szöveg minősége. De ezt is cáfolhatjuk, hisz Franz Xaver Huber rutinos, jól ismert szövegíró volt. Zeneszerző és szövegíró közötti együttműködést pedig a nyitottság és a konstruktivitás jellemezte. Ráadásul Beethovennek az volt a véleménye, hogy egy jó zeneszerzőnek egy rossz szövegből is lehető legjobbat kell kihoznia. Tehát itt ezzel a szövegkönyvvel voltak a problémák, mert Beethoven és Huber úgy döntöttek, hogy 6 kantátában 2 evangéliumi töredéket dolgoznak fel, Krisztus és tanítványainak történetét az Olajfák hegyén és Jézus elfogását. Mindkét történetet igen szabadon kezelték. A bibliai szövegeket összevegyítették, a történetet lerövidítették, és elhagytak számos részletet. A szerzők ugyanis elhatározták, hogy az epikaival szemben a történet lírai oldalaira helyezik a hangsúlyt. És mivel jobban érdekelték őket a főszereplők érzései, mint a történeti részletek, szakítva a kialakult hagyományokkal, eltekintettek az elbeszélő szerepeltetésétől. Ez sokaknál nem talált megértésre. Ezen túlmenően elsősorban Krisztus lelki vívódásait ábrázolták. Már az első tételben a közönség a szenvedő Krisztussal találja magát szembe, aki az Istentől kapott feladat és a haláltól, illetve szenvedéstől való félelem között őrlődik. Beethoven az oratórium folytatásában sem a bibliai Isten fiát ábrázolja, aki kötelességtudóan elfogadja atya akaratát, hanem a hús és vér kétségek közt hányódó, illetve kétségbe esett embert, aki ki van szolgáltatva a félelem, a remény, a feladás és a belenyugvás nagyon is ismerős érzéseinek. Ugye ez Beethoven a saját problémájából, a saját süketségéből, a fülbajából, a gyötrelmeiből tudott azonosulni Krisztus szenvedésével, és ezeket az érzéseket, a szenvedések érzéseit tudta átültetni Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumába. Tehát ez a kora 19. századi publikum számára ugyanis nem csak teológiai eltévejedésnek számított, hogy Krisztus Istenfia és ember is egyszerre, amikor a színpadon emberi vonásai megjelentek, a közönség ezt nem fogadta jól. Beethoven végül egy harmadik hibát is elkövetett, annyira szerette volna opera komponistaként is elismertetni magát, hogy újra és újra átlépte az oratórium műfai határait. Sok részlet annyira expresszíven került kidolgozásra, hogy inkább operába illene.
Most végül is nekünk nem az a célunk és a dolgunk, hogy bíráljuk ezeket a kialakult kiadóval, Kotta kiadóval kialakult csatározásait, amit Beethovennek át kellett élnie, hanem hogy örüljünk annak, hogy ránk maradt egy hatalmas, dicsőítő zene, mert ebben a Krisztus az Olajfák hegyén című műben gyönyörű szép művet hallottunk az előbbiekben is, a Hallelujját, amikor a világ énekli Krisztusnak a dicsőségét, a hálát és a tiszteletet, és most befejezésképpen ismét egy Istent dicsőítő részletet fogunk meghallgatni Beethoven Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumából, egy monumentális zenét, amely kifejezi Krisztus dicsőségét. Kórus énekli, vegyes kórus énekli, orgona játszik alatta, orgona és szimfonikus zenekar adja elő ezt a monumentális Krisztust dicsőítő zenét. Hallgassuk tehát befejezésül Beethoven Krisztus az Olajfák hegyén. Halleluja! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be, de megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A domonkos rend örömmel fogadta Maria Petra Giordano domonkos nővér tiszteletre méltóvá nyilvánítását. Elkészült a vértanú görög katolikus püspök Romzsa Tódor életét feldolgozó film. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa június 18-án Marcello Semeraro bíborost, a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusát, hogy hirdessen ki több kanonizációs eljárást előmozdító dekrétumot. Köztük Isten szolgáló leánya Maria Petra Giordano az Olaszországban található Bibbiénai Santa Maria del Sasso kolostor szemlélődő szerzetes nővére hősies erényeinek elismerését, tájékoztatott a domonkosrend.hu honlapja. Boldogá és szenti avatási eljárását 2014-ben indították el az Arezzo Cortona Sansepolcrói egyházmegyében. Az egyházmegyei szakasz 2016-ban zárult le. A dekrétum kihirdetése jelentős pillanat a prédikátorok rendje, és különösen a domonkos nővérek számára, akiknek rejtett szemlélődő élete továbbra is a domonkos rend prédikációs küldetésének szívében áll. A vértanú görög katolikus püspök életét feldolgozó Romzsa Tódor című filmet ez év januárja óta vetítik a hazai mozik, adta hírül a Magyar Kurír. Az 1947-ben vértanú halált halt munkácsi görög katolikus püspök életét Bokor Attila filmrendező vitte vászonra, aki szintén görög katolikus családból származik. A püspök életében egy Jézus történetet látott maga előtt, ugyanis Romzsa Tódor a rádióból előre hallotta, hogy mi fog történni vele, ugyanúgy, ahogyan Jézus is tudta, mi vár rá. Ráadásul a halála is fulladásos volt, ahogyan Jézusé is. Maklári Ákos, aki a Romzsa Tódort pappá szentelő püspököt játszotta, rengeteg segítséget, hasznos tanácsot, javaslatot adott a film forgatása alatt. A püspök élete rávilágít, kell, hogy legyen egy más típusú értékrend, mert ami ma van, az pusztuláshoz vezet. Ennek a filmnek ez lehet a küldetése, hogy rávilágítson mindenre. A Dunanapot minden évben, június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete-erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6. és 3. század között két neve is volt a Dunának, a vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben, január 6-án, vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Máté evangéliumának 28. fejezetéből. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadta, hogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak, feltámadta halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme, tudtatokra adtam.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a hittanóra részvevőit, hallgatóit. Egy feltámadási történettel kezdtünk, és ebből szeretnék kibontani egy nagyon fontos tanítást. Először is nézzük meg, hogy kik a szereplői ennek az eseménynek. Jelen vannak az asszonyok, hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és visszek magukkal illatszereket. Erről Máté evangéliuma nem tesz említést, annyit hallunk csak csupán, hogy Mária és a másik Mária és a Magdalai Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Ahogy kimentek a sírhoz, hirtelen földrengés támadt, csak Máté írja le ezt a földrengésszerű jelenséget, és már is az Úr angyala leszáll az égből, és ő az, aki elhengeríti a követ és ráült. Ez is Máténak a sajátja, hogy az angyal fogja és elhengeríti a követ. Emlékezhetünk arra, ez is egy másik evangélista írja le, hogy nem, Máté beszél arról, hogy lepecsételik a követ. Oda mennek Pilátushoz a zsidók, a főpapok, az írástudók, hogy adjon őrséget és pecsételjék, nem, adjon őrséget, hogy nehogy ellopják a sírból Jézus holttestét, mert ők emlékeztek, hogy beszélt Jézus arról, hogy harmadnapra föltámad. Hogy legalább 3 napig ott legyenek őrök. És hogy biztos legyen, lepecsételték a sírkövét. Gondolkodtam sokat azon, hogy ezt hogy csinálhatták meg, ugye a pecsétnyomót akkor is ismerték már, és hát egy levelet lepecsételni, vagy egy borítékot, az, vagy egy pergamentekercset, azért ez könnyebb, de egy követ, hogy lehet lepecsételni, hát nem lehetett könnyű megoldás. De valahogy megcsinálták, lepecsételték, hogy nehogy valaki feltörje. De hát nevetséges próbálkozás volt. Maga az őröknek az odaállítása is, meg a sírkövének a lepecsételése, hiszen hogyha elhengerítik a követ, akkor nyilván összetörik a pecsét. Na és akkor bum, akkor mi van? Összetörik a pecsét. A pecsétről később nincsen említés a feltámadási történetekben, csak éppen utalás Máriára, aki szüzességét megőrizve az üzesség pecsétjét nem törte meg az Isten, hanem úgy jelent meg a magzat a méhében és szült, hozta világra, hogy az üzesség pecsétje érintetlen maradt. Hogy itt hogyan is kell elképzelni a sír lepecsételésének a érintetlenségét, ezt megint az emberi fantáziára bízhatjuk, nem beszél arról, hogy feltörte volna a pecsétet, és vannak szép liturgikus himnuszok, amelyek párhuzamba állítják az üres sír jelenségét és a pecsét törhetetlenségét Mária szüzességével. No, tehát jönnek az asszonyok, megjelenik az angyal, aki elhengeríti a követ, és még ott vannak az őrök is. Az őrök látják az angyalt, látják a kő elhengerítésének a folyamatát, nem tudják megakadályozni egyáltalán. Remegtek az angyaltól való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Ennyit tudunk ott a katonáknak a szolgálatáról, tehát nem tudták megakadályozni a föltámadást, és hát persze ők attól tartottak, hogy majd valaki ellopja a holttestet, de egy másik liturgikus himnuszunkban olyan kedvesen, szinte jelcelődve írja le a himnuszköltő, mi pedig énekeljük, hogy ugyan kilátott már olyat, valaki halottat lopjon, mégpedig ruhátlanul, hiszen ott maradtak a síri leplek a sírban, mégpedig összehajtva. No, tehát akkor az asszonyok, ott van az angyal, az őrök félnek, és ami meglepő, amit szeretnék ebben a mai tanításban hangsúlyozni, hogy az angyal azt mondja, ne féljetek, de nem az őröknek mondja, hanem az asszonyoknak. Tehát nem csupán valami félelemérzést akar eloszlatni, hiszen az őrök voltak, akik féltek, és az asszonyoknál nincsen szó, hogy féltek volna, de nyilván hát őket is megrendítette az esemény, tehát ők is rászorultak erre az angyali
megerősítése, biztatása, hogy ne féljetek. De folytatja az angyal, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt. Föltámadt, hogy előre megmondta. Tehát a félelem előzésének az oka az, hogy miért nem kell félni, nem más, mint a föltámadás. Nem kell félnetek, mert Jézus föltámadt. Belevehetjük azt is, hogy nem kell félnetek tőlem, hiszen nem valami ellenséges erő vagyok, vagy nem fogok senkit sem bántani, de erről itt most nincsen szó egyáltalán. Nagyon világosá teszi. Ne féljetek, nincs itt, föltámadt, amint előre megmondta, és még egy érdekes mozzanat, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Bizonyosodjatok meg arról, hogy valóban föltámadt, üres a sír. Itt nincsen leírás arról, hogy hogyan találták meg, milyen körülmények között, mit láttak ott bent az üres sírban. János evangélista írja le, meg egy másik szinoptikus evangélista, Lukács is utal rá, hogy a kendők, a síri leplek szépen rendben össze vannak hajtva. Ki gondolt erre, hogy ez össze kell, hogy legyen hajtva? Amikor Jézus föltámad, hát van-e még valami, bármi fontossága és jelentőség annak, hogy hagyta ott a síri lepleket? Mint tudjuk a történelemből és az evangéliumi leírásokból, igenis van jelentősége, hogy milyen állapotban maradtak ott ezek a leplek, amikor Péter és János futnak a sírhoz, és bemennek, még azt is leírja János evangélista, hogy az arcára helyezett lepel külön volt, összehajtva egy másik helyen, látta és hitt. Tehát a üres leplek összehajtott állapotára tekintve erősödött meg, bizonyosodott meg benne, hogy Jézus valóban föltámadt. Valami hasonló történhetett az asszonyokkal is. Ugye az, hogy gondoskodásukban egészen biztosan, hogy ők is észrevették, hogy Nini, a leplek össze vannak hajtva. Ők is ugyanazt a sírt látták, csak éppen Máté evangélista erről nem beszél, erről a akkor jelentételenek tűnő részletről, hogy össze van hajtva. De mondom, az asszonyokat biztos, hogy észrevették, hogy aztán később beszélgettek erről, vagy nem, azt nem tudjuk. De az angyal folytatja, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak, föltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ráadásul azt is hozzátesz, hogy ott viszont látjátok, íme tudtatokra adom. Tehát nézzétek meg, bizonyosodjatok meg, üres a sír, nincs itt, föltámadt, és vigyétek el ezt a hírt az apostoloknak. Nos, figyelemre méltó dolognak tartom, hogy az angyalok nem az őröket vigasztalták, pedig ők is féltek, sőt, őróluk írja az evangélium, hogy szinte halálra váltak, annyira féltek, szegény őrök, hát nekik kellett volna, hogy ne féltek, nincs a nagy baj, vagy ilyesmi, nem. Ez a biztatás, hogy nem kell félni, ez nem a katonáknak szólt. Nézzük meg, mi a félelem? A félelem egy rossz érzés attól, hogy még valami rosszabb fog következni. Nyilván, hogyha valaki fél, azért fél, mert egyrészt bizonytalanságban van, hogy mi is fog történni. Tehát egy közvetlenül bekövetkezendő rossznak az eseményétől, vagy az eshetőségétől fél. Mondjuk megy valaki sötétbe az erdőbe, vagy akár nem is sötétbe, de fél, van ilyen. Emlékszem katonakoromban, amikor őrséget tartottunk, és hát éjszaka kellett kimenni az őrhelyre. Én nem tudom, valami miatt én sose féltem, de egy nagy marcon, a nagyon elég agresszív és sokakat bántó katonatársam meg valósággal remegett a sötétben az erdőben. Mondom, mitől félsz? Hát nem, rátámad valami. Igen, valami ilyesmi van az emberben, ez a félsz, hogy nem látja, nem tudja, mi veszi körül, és hogy valami sötét erők bántani fogják. Hozzáteszem, lehet, hogy azért ez egy nagyon-nagyon ősi emberi tapasztalat, hogy amikor még a barlangban élt az ősember elődünk, akkor
akkor valóban rá is támadtak az emberre, vagy olyan, ugye a vadállatok éjszaka keresik a zsákmányukat, és hogy ennek azért volt valós tapasztalata, és egy nagyon mélyen belénk ivódott, hogy a sötétben félni kell, mert bizonytalanság vesz körül, és hát voltak már rossz tapasztalatok. Aztán, amikor kitalált az ember, hogy tüzet tud rakni, tüzet tud gyújtani, a tűz elűzte a félelmet, világosságot, vagy legalábbis bátorítást adott, hogy van fény, és az állatok féltek a tűztől. Az ember már nem félt a tűztől, és segítette neki elűzni ezt a félelmet. És azt hiszem, hogy a tűzhöz is emiatt van egy nagyon különleges belső, nagyon ősi, mély tapasztalatunk és vele való kapcsolatunk. Nézzük meg most is a tűz. Most is úgy megbűvöl bennünket, nem? Biztosan láttak már ilyet, amikor egy gyermek nézi a lángot. Ezt én kifejezetten szeretem a templomban, oda szoktam hívni a gyermekeket, kezük adok egy gyertya, és tűz vele, te is a görögkatolikus templomainkban lehetőség van erre, hogy egy-egy gyertyával fejezzük ki az imádságunkat, és elhunytakért, élőkért gyertyát gyújtsunk, ezekre, amikor tanítom a gyermekeket, hát úgy megbűvöl is, hogy nézi a lángot. De hát mi is ilyenek vagyunk. Amikor egy tábortüzet gyújtunk és köré ülünk, akkor úgy az ember elmereng, nem? Amikor az izóparázs tüzes játékát figyeli, és maga a tábortűz is közösséget teremt. Tehát micsoda, vagy a kandalló tűznek van egy ilyen otthonossága, amit ez az élő láng nyújt. Kitalálnak ma már olyat, hogy ott van egy a kandallószerű építményen egy képernyő, és ott villódzik a láng rajta, és hát még meleget is sugároz, de hát azért érzékeljük, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor élő tűzzel találkozunk. No, és így van, tehát ma már nem volna szükség tűzre, hiszen még a cigarettát is elektromosan lehet meggyújtani, sőt elszívni is elektromosan lehet, meg a főzéshez, a fűtéshez, már ez mind megoldható tűz nélkül is, és mégis bográcsozunk, szalonnát sütünk, az egészen más. Tehát még akkor is, ha kényelmetlenebb, inkább vállaljuk, mert a tűznek van valami nagyon, nagyon erős hatása a lelkünkre. Tehát a tűz úgy bátorságot tud adni a sötétben, és én azt hiszem, hogy ennek nagyon mély antropológiai gyökerei vannak. Minden félelmünknek az oka kettős. Ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, mi lesz, és annak a rossz kivetítése, hogy biztos valami rossz lesz majd. Mert hogyha ebben a bizonytalanságban azt tölt el, hogy hát igen, most nem tudom, mi fog történni, de valami jó dolog fog történni, akkor nem félünk, hanem izgalom tölt el, hogy mi lesz az a jó dolog, ami majd, amikor elérkezik, akkor micsoda öröm lesz majd. A félelem az nem ilyen. A félelem előre vetíti, hogy jaj, hát valami rossz lesz majd ebből, amit most nem látok előre. Pedig mondom, bizonytalanságban akár jó fordulatnak a bekövetkezése is ott lehet, de mégis előre látjuk a rosszat, ezért félünk. Mondhatjuk, hogy a félelem a pesszimizmus előszobája, sőt, annak a feltárulkozása, megmutatkozása, hogy eleve a rosszat várjuk. A reménytelenségnek a megjelenése, kivetülése, hogy nincs remény, valami rossz jön majd. És persze, tegyük oda, nem olyan könnyű legyőzni ezt a rosszat, egy nagyon erős rossz érzés, de hát, hogyha még valaki azt mondja, hogy ne félj, attól még nem fog eltűnni a félelem, amikor a napokban volt a kispapi fölvételi, és hát láttam, hogy kicsit megszeppenve álltak ott ezek a fiatal emberek a fölvételi előtt, és hát én hiába mondtam nekik, hogy nem kell félni, azért ettől a szótól még egyszerűen nem biztos, hogy elosztott belőlük az izgalom és a félelem. Nos, tehát a félelem egy erős rossz érzés, a bekövetkezendő rossztól való előrevetítése. Na most legfőjebb akkor tudjuk a félelmet előzni, hogyha valami jó érzésbe váltjuk át, hogyha egyfajta bizonyosságot kapunk arról, hogy nem rossz fog bekövetkezni, hanem valami jó. Na, térjünk vissza a történethez. Nézzük ezt a történetet, ahogy arra fölhívtam figyelmet, az angyal nem a katonáknak mondja, hogy ne féljetek,
Nekik voltaképpen van továbbra is félnivalójuk. Nekik nem sok reményük van, hiszen ők ellendrukkerek, ők azért voltak ott, hogy nehogy bekövetkezzen a föltámadás, vagy nehogy valami olyan helyzet adódjon elő, amire aztán az apostolok majd azt mondhatják, na lám, ez a föltámadás. Az ő céljuk az, hogy Jézus maradjon a sírban, ne legyen változás. Hát ebben nem őrisítheti meg az angyal őket. Sőt, hát aztán utána meg ők, akkor kellett félniük, hogy büntetést kapnak, meg hogy nem tudták megakadályozni a föltámadást. Tehát nekik volt mitől félniük, és az angyal nem is nekik mondja, hogy ne féljetek, hanem az asszonyoknak. Egyébként egyes fordításokban azt látjuk, hogy az asszonyoknak így szól,

legbelső vágya azért felcsillámlik, hogy milyen jó lenne látni újra mesterünket. Még akár, ha halottként is, és ugye a kenethozó asszonyoknak a magatartása vagy a készülete erre utal, hogy hát ha halottan is, de még gondoskodhassunk róla, az utolsó végtisztességet megadhassuk nekik. Ez egy kicsit több, mint amit itt látunk, hogy kimennek megnézni a sírt. De amikor kimegyünk a temetőbe, és már csak a elhunyt szeretteink sírját láthatjuk, akkor ez is ad egyfajta jó érzést, vagy a bánatban és a szomorúságban, a gyászban is valami megerősítés, hogy ott vagyok amellett, a sír mellett, ahová az én szerettemet eltemettük. Tehát valami ilyesmi lehetett az asszonyban, hogy legalább a sírhoz menjünk ki. Na most az, hogy ez a belső vágyuk, hogy de jó lenne újra látni, ennek semmi reménye nem volt, és most mégis reményt kapnak. Az angyal azt mondja, ne féljetek. A ne félj biztatásnak csak akkor van igazi tartalma, ereje, hogyha az, amiről beszél, az valós reményt tud adni. Amikor egy gyászolót vigasztalunk, és ne sírjál, hát ez nem sok vigasztalást tud adni. Az együttérzés igen, hogy osztozom a fájdalomban. Ez ad enyhületet egy gyászban, de gondoljuk vissza Jézusnak a halott föltámasztására, amikor a Naimi ifjú édesanyjával találkozik, és ő mondja, hogy ne sírj, hát ennek óriási ereje van, mert nem csak, hogy osztozik a gyászban, hanem azt mondja, hogy nem kell sírni, mert lesz valami nagy fordulat. Ugye Jairus leánya is, amikor meghal, és oda megy a szülőkhöz, a családhoz, meglátja, hogy ne sírjatok, mert föltámad. Ennek a jézusi biztatásnak, hogy ne sír, ne félj, egy igazi tartalma van, hogy lesz föltámadás. Ez a biztatás, és főleg az angyalnak ez a szava, hogy ne féljetek, nem csak ezt a belső rossz érzést akarja elűzni, hozzáteszem, nem is elűzhető, csak úgy, hanem ennek nyomán kialakult, a félelem nyomán kialakult űrt tudja betölteni. Hogy gyertek, nézzétek meg, mert a sír üres. Jézus nélkül üres volna az életük, a halál kérlelhetetlen. Ők ezzel a szomorúsággal, reménytelenséggel mennek ki, valóban teljes reménytelenség, hogyha a haláli az utolsó szó. Akkor így éltek az asszonyok, hogy hát meg kell halni. Igaz, Mártával való beszélgetés során Jézus beszél a föltámadásról, és akkor Márta azt mondja, igen, tudom, hogy lesz föltámadás majd az utolsó napon. Olyan messzire tolja ki a megoldás, hogy majd az életünk végén, vagy a világ végén, ott még lehet is, de azért ez nem igazi vigasztalás, sem Mártának és Máriának, akik elveszítették a testvérüket, Lázárt, tehát amikor csak úgy kitolom, hogy na majd a világ végén, vagy a halál után majd lesz valami jó, ez elég gyönge vigasz. Az angyal ennél sokkal erőteljesebb vigasztalás mond, amikor azt mondja, hogy ne féljetek. Az angyal egy közeli megoldást kínál. Gyertek, nézzétek meg, hol feküdt. Ez aztán a bizonyosság, hogy üres a sír. Nem csak hírből hallanak róla, nem csak azt mondja nekik az angyal, hogy menjetek haza, nincs is semmi látnivaló, üres a sír. Nem, gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, bizonyosodjatok meg róla. És aztán mondja is nekik, hogy menjetek, vigyétek el a hírt az apostoloknak. Viszont csak ez a két asszony, vagy a kenethozó asszonyok, néhány asszony szerzi meg azt a bizonyosságot, hogy üres a sír, összehajtva ott vannak a síri leplek. Ezt nem lehet letagadni, hogy üres a sír. És az összes többi ember, az apostolok csak hírből hallják, hogy üres a sír. Nekik kell elmondani, hogy föltámadt, üres a sír. Igaz, ugye, János evangéliumában két apostol szalad, és ők is még látták a sírt, de más nem. Ez a néhány asszony, meg a két apostol, de senki más nem látta az üres sírt. Hát, hogy a katonák benéztek-e, hogy most mi van ott bent,

valószínű, félelmükben inkább elfutottak, és hát arról számoltak be a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ellopták, vagy az angyal jelenéséről számoltak be, és ezt fordították át a farizeusok, hogy akkor mondjuk azt mondjátok azt, hogy ellopták. Hát nem tudunk más magyarázatot. Nos, tehát az üres sírt ők se látták minden bizonnyal, meg ők nem is a föltámadásnak a tanúi voltak, hanem ellendrukkerek voltak. Az asszonyok és a két tanítvány látta a sírt, az összes többi ember csak hírből hall arról, hogy üres a sír. Mi is itt, amikor már a rádióban beszélgetünk, vagy hallgatják a rádiót, hát csak hírből hallottuk, hogy ők látták az üres sírt. Ez lett az ige hirdetés alapja, hogy üres a sír, illetve, ahogy aztán az asszonyokkal találkozott Jézus, meg utána Jézus megjelent az apostoloknak, hát ez volt az igazi bizonyosság, mert ha azt mondjuk, hogy üres a sír, hát még éppen azt is föltételezni lehet, hogy valaki tényleg ellopta, szépen összehajtotta a síri lepleket, és akkor messzerűen elvitt a holttestet. Az igazi bizonyosság a Jézussal való találkozás. Előbb az asszonyoknak, később a tanítványoknak. Láttuk az Urat. Ez lett az ige hirdetés alapja. Föltámadt, mi láttuk. André Frossard, francia katolikus író és teológusnak volt egy ilyen műve, francia nyelven jelent meg, és hát nagyon sok nyelvre lefordították magyarra is, hogy van Isten, találkoztam vele. Tehát volt egy nagyon mély lelki élménye egy francia kisvárosi kápolnában, és attól kezdve ő nagy ateista volt egyébként, és hát találkozott az Úrral, és ebből az élményéből fakadóan tudott aztán hitvalló emberré válni. Ez tehát az igehirdetés alapja, az evangéliumnak az alapja, hogy mi láttuk az Urat. És hát, hogy ezt ők mennyire meggyőződéssel tudják mondani, azon nagyon sok múlik. Nézzük csak meg, amikor az apostolok, ugye Tamás nem volt ott az első találkozáskor, akkor már a föltámadt Úr megjelent nekik, és ők is ugyanezt mondták, hogy láttuk az Urat. De Tamás nem hitte el. Na most, vagy Tamásra tolhatjuk ennek a felelősségét, hogy jaj, hát ilyen hitetlen ember, hát nem tudja elhinni, de azért inkább azt hiszem, hogy a józanész Tamás mellé áll, hogy van az, addig nem volt erről szó, igaz, hogy Jézus mondta, hogy harmadnapra föltámadok, de erről megfeledkeztek az apostolok. És hát annyira lehetetlen dolognak tűnt, hogy egy halott csak úgy föltámad, nem hitte el. De hát, hogyha az apostolokon is múlt, hogy ők még akkor nem tudták annyira bizonyossággal és meggyőzéssel mondani, hogy láttuk az Urat. Hiába győzködik, Tamás számára az még nem bizonyosság, ő látni akar. Látni akarja Jézust, látni akarja a sebeket, amely azt igazolja, hogy valóban ugyanaz a Jézus, mint akit láttak meghalni a kereszten, és akit eltemettek. Hadd mondjak el egy kedves történetet. Egyik barátom, hát telefoncsalás áldozata lett. Egy ilyen egyszerű lélek, akinek úgy megjelent a telefonján, hogy lehet beszélgetni az angol királlyal, meg a dubai herceggel, meg a spanyol hercegnővel, és kapott üzenetet ezektől a jeles és gazdag személyektől, és még ígéretet is kapott, hogyha nem tudom, ezt is ezt teszi meg, megadja a címét, nem tudom mit, akkor küldenek neki majd egy autót, meg nem tudom. Szóval szegénykém nagyon-nagyon belebolondult, és engem is győzködött, hogy de ezt higgyem el, hogy ez így van, itt van a telefonon, ez bizonyítani tudja, hogy ő az angol királytól kapott üzenetet. Hát ezen az úton is jelzem, hogy sajnos a telefoncsalások ideig is eljutnak, hogy nagyon meggyőző erővel tudják becsapni az embereket, hogy
hogy ők ilyen gazdag emberekkel vehetik fel a kapcsolatot. Lényeg az, hogy annyira felajzotta őt, hogy be kellett vinni a diliházba, mert ő állandóan csak azt mondta, hogy értsék meg, hát itt van a telefon, én tudok beszélgetni, majd én majd fogok szólni az angol királynak, és akkor majd el fogok küldeni. Úgyhogy hát ez lett a sorsa szegénynek, hogy bevitték a sürgősségére. És fölhívott engem telefonon, hogy Fülöp atya, hát csinálj már valamit, ezek nem hisznek nekem, hát én a királya beszélgetek, így úgy amúgy. És hát próbáltam neki segíteni, és mondtam, de hát hol vagy? Hát ő nem tudja megmondani, mondom, ad oda a ápolónak a telefont, és ő majd elmondja, hogy hol vagy, megyek megkeresni. És akkor ez a drága barátom odaadta a telefonját, hogy itt van a Metropolita vonal másik végén, ő majd ki fog engem hívni. Na, aztán le is kapcsolták a telefont, mert ugyanúgy nem hitték el neki, hogy a Metropolita fog majd érte jönni, mint az, hogy az angol királya beszélget. Így aztán hát kerülő úton tudtam csak bejutni hozzá, és hát na, tisztáztuk valamelyest a helyzetet, hogy mondjuk ez a hívás, ez valóságos volt, és a Metropolita próbálta őt megkeresni, de a többit nem tudtam igazolni, hogy a spanyol hercegnő meg az angol király van vele közvetlenül kapcsolatban. No, szóval hát nem hitték el neki az, hogy így telefonon, hogy én majd a Metropolitával egyezkedem, és majd rendezi az én ügyemet. Tehát kell, hogy valami bizonyossá tegye ezt a tényt, hogy valóban találkoztam vele. És ez a bizonyosság nagyon érdekes, hogy pünköskor segítette az apostolokat. Ugye, amikor Tamásnak mondták, hogy láttuk az Urat, föltámadt, akkor nem hitték el. Az Emmauszi tanítványoknak is hasonló tapasztalatuk volt. Persze, hogy a kenyértörésben ismerték föl, és mentek vissza az apostolokon még aznap éjszaka, hogy erről tanúságot tegyenek, hogy láttuk az Urat. Na, addigra aztán az Úr megjelent Péternek és a többi tanítványnak, és akkor, tehát ez az ige hirdetésünk alapja, hogy láttuk az Urat. És pünköskor, amikor az apostolok erről tanúságot tettek, akkor a Szentlélek segített, és hihetővé tette ott hirtelen több ezer ember számára, hogy ez igaz, ez valós, hogy Krisztus föltámadt, és a kezdeti ige hirdetésnek ez volt az alapja, magja, hogy Krisztust, akit megöltek, föltámadt, erről beszéltek. Majd csak jóval később formálódott ki, hogy ezt hogyan jövendölték meg az ószövetségi írások, meg aztán mi következik ebből, Szent Pál leveleiből olvashatjuk ki, hogy akkor egészen másképpen kell nekünk is élnünk, hogyha Krisztus föltámadt, és majd újra találkozhatunk vele, hogy ez a hétköznapi életünkre, az emberi kapcsolatainkra milyen hatással kell, hogy legyen. Ez majd jóval később formálódott ki, de az evangéliumnak az alapüzenete az, hogy föltámadt, és hogy találkoztunk vele. Na most nyilván egészen más, amikor valaki csak hírből hallott arról, hogy föltámadt Jézus, és mint akinek van erről tapasztalata. Húsvét éjszakánként, amikor biztosan más templomokban is, de én a görögözős templomok szertartásairól tudok beszámolni, amikor a sötétben visszük körbe a lángok a templom körül, és aztán visszaérkezünk a templomajtóhoz, és meghirdeti a pap az evangéliumot, és aztán elkezd énekelni, hogy föltámad Krisztus halottaiból, akkor eltölt bennünket is az örömnek a tapasztalat, hogy valóban föltámad, és nem véletlenül így is köszönünk, hogy Krisztus föltámad, valóban föltámad. Tehát ott van egyfajta közösségi tapasztalatunk arról, hogy valóban föltámad, de nem csak ez a magával ragadó közösségi érzése alapozhatjuk a mi hitünket nyilvánvalóan, és az ige hirdetésünket. Mi az üres sírt nem láttuk, az arról nem számolhatunk be. Néha, amikor Szentföldre elmennek zarándokok, akkor szintén beszélnek egyfajta bizonyosságról, hogy micsoda érzés tölti el őket, amikor azokon a
utcákon járnak, ahol Jézus is járt, vagy a Szent Sír fölé épült templomba beléphetnek, vagy akár a karácsonyi betlemi barlangba lemélhetnek. Tehát van egy ilyen, de ez még mindig közvetett tapasztalat, azért tegyük hozzá. Ahhoz, hogy a igehirdetésünk hiteles legyen, nekünk is találkoznunk kell az Úrral. És minél mélyebb ez a találkozás, annál hitelesebb az erről szóló beszámoló. Reggel beszélgettünk a kispapi felvételiről, és mondtuk, hogy egyszer majd lehet, hogy a kispap képzésről is fogunk majd beszélni részletesebben. Ott nem a tanulmányokból áll a képzés, hogy megtanulják jó válaszokat adni a föltett kérdésekre, hanem ehhez az Isten tapasztalathoz kell hozzá segíteni őket. A teológia segít ebben egyébként, hogy minél világosabban lássuk az Isten titkait, de azért egy olyan mély rétegekbe is le kell tudni jutni, ahol már az értelem is megáll, és az Isten ajándékaként, ahogy pünköskor a Szentlélek hozzá segít ez a személyes találkozás tapasztalatához, ebből tudjon élni, táplálkozni, és erőt meríteni az igehirdetés. És amit még szeretnék hozzátenni itt a végén, hogy ez nem csak egyszeri tapasztalat. Egyik alkalommal egy szektás kisegyház igehirdetőjének a beszédét hallgattam, és olyan nagyon lánglelkű meggyőződéssel beszélt, hogy Jézus hogyan halt meg értünk, mennyire szeretett bennünket, és mi is adjuk át az életünket, mert hogy elvette a bűneinket. Hallgatva ezt a lánglelkű ige szónokot és ige hirdetőt, az jutott eszembe, hogy hányszor mondhatta már ezt el. Tehát volt egy ilyen, nem mondom, hogy a frigiderből elhúzott szöveg, de mégis valahogy ez jutott az eszembe, hogy hát ez egy nagyon nagy hatású szövegnek tűnik, de úgy tűnik, hogy nem először mondja. Meg egy alkalommal egy másik, ez már katolikus példa, egy ifjúsági találkozón a fiatalok mondták, hogy egy olyan nagyon jó, híres ifjúságpasztorátort hívták el, aki nagy dolgokat mondott, ilyen nagy duranásoknak szánta, de mégis üresen pufogtak, lehet, hogy annak idején még ez nagyot hatott, nagyot szólt, de minthogy újra és újra elővett töltény volt, már igazából baktörténnyel lövöldözött. Na hát, tehát fönt van, megvan ennek a kísértése, és éppen ezért állandó kapcsolatot kell tartani az Úrral. Tehát ami egy-két éve nagyot szólt, az lehet, hogy ma már üres. És az igazi remény, az angyaloknak is, amit mondott, az asszonyoknak mondott az angyal, az Úrral való találkozásnak a lehetősége. És ez a hitünknek az alapja, hogy mi a föltámadt Jézus Krisztussal együtt élünk. Nem csak húsvétkor mondjuk, hogy föltámad, valóban föltámad, vagy amikor tanúságot teszünk, hogy hát mi hiszünk az Úristenben, meg hogy megsegít bennünket, meg higgyük már el, hogy ez a hatalmas Isten él, és övéi lehetünk, hanem átsugárzik rajtunk az, hogy van-e élő kapcsolatunk az Istennel, vagy sem. Van-e személyes találkozásom, ha úgy tetszik, nap mint nap való találkozásom, akár az eukarisztiában, akár a belső imádságban, ez bizony látszik. És a szentírási szakasz Máté evangéliumában így folytatódik, az asszonyok gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben, meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, egyszerre csak Jézus jött velük szembe, és így köszöntötte őket, üdv nektek. Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát, Jézus így szólt, ne féljetek, megismétli, amit az angyal, ne féljetek, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Hát a Mária rádión keresztül én is ezt mondom, ezt a Jézusi üzenetet, ne féljetek, nincs okunk a félelemre, azzal tudjuk kitölteni ezt a nagy űrt, ami a félelem keltené bennünk, hogy Jézus jelenléte tölti be ezt a nagy hiányérzetünket. Ne féljetek, mi is menjünk, vigyük el ezt az örömhírt a testvéreinknek. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 15. fejezete a 12-től a 21. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben odamentek Jézushoz tanítványai, és azt mondták: tudsz-e róla, hogy a farizeusok szavat hallatára megbotránkoztak? Így válaszolt nekik: tövestől kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Világtalanok vakvezetői ők. De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Péter megkérte: magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet. Jézus azt mondta: hogy még ti sem értitek? Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félre eső helyre? Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert. Onnél tovább menve, Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Egy újabb farizeusokkal való vita helyzetről, illetve annak utóéletéről hallhattunk az imént, mert hogy Jézus rengeteget küzdött ezekkel az emberekkel, annak tekintetében is, hogy képmutatással vádolva őket hívta fel a figyelmet arra, hogy nem elég az, hogy a külsőleg az ember Istennek tetszőnek látszik, hanem különösen fontos, hogy az embernek az élete az tartalommal legyen megtöltve. És itt is, ebben az imént elhangzott szakaszban egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy mindazok a bűnök, gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások, ezek mind a szívből származnak. És ezek teszik tisztátalanná az embert. Habár mi már a tisztasági előírásoknak és más ószövetségi előírásoknak nem vagyunk kötelezve, hogy ezeknek megfeleljünk, ugyanakkor a lényeget látva mégiscsak fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ami a szívéből jön, és nem erkölcsös, ami nem a szeretetnek megfelelő, az mindenféleképpen beszennyezi őt. Rengetegszer lehet hallani, hogy nekem nincs bűnöm. Igen, persze tudjuk jól, hogy ha az ember megkaparja a felszínt, akkor azért észreveheti azt, hogy bizony mégiscsak néha napján, akár súlyosabb dologban is a bűn útjára lépett. Persze nem arról van szó, hogy bűnöket kell gyártani a magának, az embernek. Ugyanakkor mégis fontos az, hogy ami bűnös, azt felismerjük. Ami rossz, azt próbáljuk helyre tenni. És erre próbálja az Úr Jézus is felhívni a figyelmet, és éppen ezért nem csak a külsőségek fontosak, hanem az, hogy mi jön az ember szívéből. A lelkiismeret vizsgálatnak bizony a tárgya ez kell, hogy legyen. Mik azok a gondolatok, mik azok a cselekedetek, amik a szívből származnak. És mik azok, amik az Isten országa felé vezetnek, és melyek azok, amelyek eltaszítanak tőle. Amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

A júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duszadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik, ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Chiara Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát. Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Van Bill meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán elkezdtem
önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta, Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét, de azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a fele baráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore è il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a brazíliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano, que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szent Atyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik Minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében,

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Szeretettel szemlélni a titkot. Johannes Hart, Tűz a szívemben című könyve alapján haladok. Ő összekapcsolja, illetve kapcsolatban beszél a szenvedéssel kapcsolatban beszél az imáról. A szenvedő embernek nincsen szüksége arra, hogy bárki megmagyarázza a szenvedését. Hogy okokat és racionális összefüggéseket keressen. Egyszerűen csak békére van szüksége Istennel és barátokra, akik megértik. Amíg börtönlelkész voltam, vagy kórházlelkész, vagy kollégium igazgató kamaszoknak, mind a három határhelyzet. A kamasz már nem gyerek, és még nem felnőtt. Aki kórházban van, az határhelyzetbe került, mert megbetegedett, és kérdéses, hogy lesz a folytatás. Aki börtönbe került, letartóztatták, annak ugyanez a határhelyzet állt be az életébe. És ha össze akarom foglalni azt, hogy mi a legfontosabb kérdés mind a három helyzetben, azt így fogalmaznám meg, ki az, aki most elfogad engem, ilyennek, amilyen vagyok, és ki az, akit én elfogadhatok, akit szerethetek. Ez volt a legfontosabb kérdés a börtönben is. Ki az, aki engem most ebben a helyzetben, hogy letartóztattak, vádolnak alaposan vagy alaptalanul, alappal vagy alaptalanul, ki az, aki most elfogad és szeret? És ki az, akit én szerethetek? Amikor erre pozitív, hogy lehet engem most szeretni, és tudok-e valakit szeretni, amikor erre pozitív választ kap valaki, akkor béke van. Akkor elhordozható a határhelyzet, és lehet növekedni a szeretetben. Ahogyan Elizabeth Kübler-Ross, ha jól emlékszem, ő írja le azokat a fázisokat, amin végig megy mindenki, amikor krízisbe kerül, amikor megtudja, hogy halálos beteg, akkor először belép a tagadás, hogy ez nem lehet igaz. Nem lehet, hogy én ezt a betegséget elkaptam, vagy velem ez megtörtént. Utána elkezdődik a városkodás, hogy ki az oka. Az önigazolás, a menekülési útvonalak keresése, az önvád, hogy biztos én miattam történt, és azt mondják a szakemberek, hogy akkor van esély, illetve a testünk és a pszichénk akkor áll rá a gyógyulás irányára, amikor ki tudom mondani azt, hogy elfogadom. Elfogadom, hogy ez velem megtörtént. És nem az okokat keresem, hogy ki az oka, mi az oka, hanem elfogadom, és ebből kezdek növekedni. Ezt először nekem a fogyatékkal élő testvéreim tanították. Aki megbénul valami miatt, lehet születési rendellenesség, vagy orvosi műhiba, vagy bármi más, vagy baleset, és sérült lesz, annak végig kell menni ezen az úton, és az intézetben, ahova jártam évekig, ott azt tapasztaltam, hogy azok tudtak növekedni a szeretetben, akik elfogadták, hogy ez a valóságuk.

0: és már nem bárdoskodtak, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan lehet növekedni. Akik nem fogadták el, hanem beletörődtek, azok vegetáltak és leépültek, egyfolytában csillapították a fájdalmukat. És sok fájdalomcsillapító létezik. Az elfogadás és a beletörődés között ez a különbség. Elfogadtam és növekszem, vagy beletörődtem, és aztán leépülök. A Szentlélek mindig arra segít bennünket, hogy fogadjuk el a valóságot, és a valóságból induljunk ki. Miért fogadhatom el a helyzetet? Mert az a helyzet is, amiben éppen vagyok, az Isten szeretetében zajlik. A szeretetéből nem estem ki. Nem értem a szeretetét. De Isten nem azt kérte, hogy érts meg engem, hanem higgy bennem, és bízzál bennem, és szeress. Isten szeretetében tudni magunkat az egyetlen remény a kétségbeesés ellen. Önátadás és felajánlás, akaratunk elengedése, az ima gyümölcse. Minden szenvedés, minden krízis, minden kudarc meghívás, hogy elengedjük az elvárásainkat, a jogot, hogy minden kérdésünkre választ kapjunk. Miért, miért, miért, miért? És forgunk magunk körül. A legfontosabb kérdés nem ez. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudok ebben a helyzetben növekedni a szeretetben. El kell engednünk magunkat, vagy át kell adni magunkat egy olyan Isten kezébe, akit nem mindig értünk, de hiszünk a szeretetébe, mint a kisgyermek. Nem érti a szülei döntését. De amikor bízik bennük, és elmeri fogadni a szeretetet, akkor megnyugszik. És az elengedés nem azt jelenti, hogy nem érzünk többé fájdalmat. Korunkban hiányoznak az olyan emberek, akik számára Jézus követése nem csupán egyfajta segítség a mindennapi élet dolgaihoz, hanem mindent egy lapra tesznek fel. Hiányoznak azok a keresztények, akik teljesen elvesznek Istenben anélkül, hogy kolostorba vonulnának. Hiányoznak a radikálisan élő keresztények. Amit megcélzünk, az a középszerű kereszténység. Egy kicsit más, mint a többi ember élete. De a középszerűségből csak lefele lehet tendálni. Amit meg kell céloznunk, az a nagyszerű kereszténység. Hogy sokkal radikálisabban, következetesebben teszem rá az életemet Isten szavára, Isten igéjére. Hogyan nézne ki az életünk, ha mindent az örök életre, a mennyek országára tennénk fel? Mi lenne, ha követnénk a hegyi beszédben leírtakat? Csak ekkor van értelme a rosszal, rosszért jóval fizetni, csak ekkor van értelme szeretni az ellenségeinket, vagy a hűséget és a tisztaságot megőrizni. Az élet minden gazdagsága, pompája, de minden szenvedése is elveszíti a súlyát, ha az örökké valóság távlatában éljük meg, akkor értelme lesz minden szenvedésnek, mert a távlat az Isten dicsőségében való részesedés. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy belevitt olyan helyzetbe, amikor mindent egy lapra tettem fel. Akkor még csak 18 éves voltam. A büntetőezredbe elvittek, hogy kiverjék belőlem ezt az őrültséget, hogy pap akarok lenni. És elég nehéz volt fizikai szenvedések és lelki szenvedések közepette jelen lenni az erőszak világában. Mert bűnözők között voltam, akik azért voltak a büntetőezredben, mert a börtönből odahozták őket letölteni a 2 év katonaságot, és vitték vissza őket a börtönbe. Parancsnokok között is volt sok, aki ott töltötte a büntetését. Én ilyen mértékű erőszakot még nem láttam, és nem éltem át. És egy hónap alatt fizikailag, idegileg kikészítettek. 47 kiló voltam, amikor elvittek katonára. Kifejlett példány. 50 kiló alatt nem szabadott volna elvinni. Papíron volt arról, hogy alkalmatlan vagyok, de hát mivel pap akartam lenni, egyből alkalmassá váltam. A Varsói Szerződés hadseregében védeni a hazámat, vagy az ideológiát, amit ránk kényszerítettek. És ebben a határhelyzetben ehhez el kellett jutnom, vagy elvitt Isten eddig, és nem értettem, én rettentő sokat imádkoztam, vallásos családban nőttem fel, és bencéseknél érettségiztem, úgyhogy minden alapja megvolt az ima életemnek, de nem működött az ima. Semmi nem működött. Működött, én tudtam imádkozni, csak a helyzet rosszabb lett. Minél többet imádkoztam, annál rosszabb lett. És hát rezgett a léc bennem. És hát lépett a Jóisten, meghallgatta az imáimat, de nem úgy, ahogy én szerettem volna. Én azt kértem, hogy takarítsa el ezt a sok erőszakot rólam, meg körülöttem, védjen meg. Hát én jó gyerek vagyok, az jó oldalán vagyok, miért nem véd meg? Nem értettem. És akkor lépett, csak nem akkor és nem úgy, ahogy én szerettem volna, mert sokkal többet kínált föl, amit nem fogadta volna el, ha nem viszel ebbe a helyzetbe. Már nagyon nehéz volt egy hónap után, csak a kávé tartotta bennem a lelket. És ekkor találkoztam egy baptista sráccal, aki azért ugyanazért volt ott, mint én. Ő lelkész akart lenni, és megkérdezte, hogy te tényleg pap akarsz lenni? Mondtam, hogy igen. Van-e szentírásod? Mondtam, hogy van. Hol? Hát otthon. Rossz helyen van. Itt kéne, hogy legyen. Sőt, ha pap akarsz lenni, szerinte, mondta, olvasnod kellene, és meg kellene élni. Tudni, hogy ez elhangzott a hittanórákon. Tehát mindig jártam hittanra, de sose érdekelt. Ez nem érintett engem. Kellett hozzá egy olyan helyzet, amikor ez telibe talált. És akkor ő odaadta a saját Bibliáját ajándékba, hogy jó, odaadja, majd ő szeret másikat. Kezdjem el olvasni. És akkor én azt mondtam Jézusnak, és itt tettem fel egy lapra mindent, hogy én kinyitom ezt a Bibliát, elkezdem olvasni. Amit megértek belőle, megteszek. Tehát amit mondasz, megteszek. De ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem akarok lenni. Mert nagyon életveszélyes ez a helyzet. És csak úgy kinyitottam a hegyi beszédnél. 8 boldogság. Első boldogság, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Az ígéret nagyon tetszett, hogy övék a mennyek országa. És akkor mondtam Jézusnak, hogy hát a szegény nekem azt jelenti, hogy nincs semmilyen, csak ami rajta van. És nekem a málhazsákom tele volt. Igaz, hogy nem a saját cuccommal, kincstári volt, de az biztonság volt, mert lehetett cserélni a ruhát. Úgyhogy fogtam és kihoztottam a századba. A srácok rettenten örültek, mindent átváltoztattak pillanatok alatt alkohollá, mert eladták és piát szereztek rajta. És Isten válaszolt. Soha, illetve mindig Szorongtam és féltem, mert mindig kicsi voltam, sovány, és mindig meg lehetett verni, és meg is vertek. Nem tudtam megvédeni magamat. Tele voltam félelemmel, szorongással, bűntudattal és minden mással. És akkor Isten válaszolt, elvette a szorongást és a félelmet. Életemben először felszabadult örömmel voltam jelen a világban. Nem féltem és nem szorongtam. Na erre nem számítottam. Nem az erőszakot vett el körülöttem, hanem belőlem vett el valamit, ami megváltoztatott mindent. Akkora öröm volt bennem, hogy rávetettem időzélben magam a Bibliára, és olvastam és megéltem, amit olvastam. Hát az üldöztetés boldogsága nagyon gyorsan megjött, mert rovancs volt, ellenőrizték a cuccokat, és nekem csak az volt, ami rajtam volt. Azonnal bezártak fogdába, és én boldog voltam. Egyrészt, mert Jézusért üldöznek, hát ezt olvastam. Bejött, amit mondott, és fegyveres őr vigyázta az imaidőmet. Senki nem zavarhatott. Én hozzám nem jöhetett be senki. Annyira vigyáztak rám. És ez furcsa dolog történt, talpra állt a világ. Isten talpra állította bennem a világot. Isten országa lett az alap. Addig fordítva volt. És mivel gyorsan végére értem az 5. fejezetnek, ahol ott van az ellenség szeretet, hogy mondatott a régieknek, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket üldöznek, áldjátok és ne átkozzátok. És akkor úgy döntöttem, hogy nekem nem a parancsnokaim, a főnökeim, hanem Jézus Krisztus, és letettem a fegyvert. Aki látta a Fegyvertelen katona című filmet, azt majdnem mindent végigéltem. Nem voltam hadbíróság előtt, azért úsztam meg, mert sárga lapot kaptam. Bolondnak nyilvánítottak, és ez nagy védelem volt sokkal szemébe. De nem kerültem zárt osztályra. Ami nagyon jó volt, mert abban az időben, 70-es évekről van szó, a politikaiakat, a rendszer ellenségeit úgy is kínoszták, hogy értelmiségieket bezártak az zárt osztályra, és megbolondultak. Ez volt az egyik kínzási lehetőség, vagy mód. Én ezt megúsztam, biztos voltam benne, hogy az Isten megment, ha azt akarja, hogy pap legyek. Ha az ő akarata, akkor nincs hatalom vele szemben, és ezt én ilyen húsba vágóan, hát persze ezért is letartóztattak, sokat voltam fogdában, nagyon sokszor volt védett időm imádkozni, vagy Bibliát olvasni, és de meg kellett tanulnom valamit. Az, hogy egyetlen Isten van, és egyetlen Úr, és nála nagyobb nincs. Ő a legnagyobb. Nem a varsói szerződés, nem a politikai hatalom. Labdába se rúghatnak azzal szemben, aki a legnagyobb. És ezt nekem át kellett élni, és így tudtam elhinni, hogy minden helyzetben úgy alakította az életemet, a körülményeket, hogy pap lettem. Mindent megtettek, hogy megakadályozzák. És ez óriási tapasztalat volt, hogy ő az Úr, senki más. És a tét nem az, hogy megusszam, hogy nehogy megkínozzanak, vagy pedig meghalljak. A tét a mennyország. Oda kell bejutni. És ez ilyen egyszerű tananyag volt. Különböző leckékkel, ami minden mai napig tart és működik. A megtérés ajándéka. Mindenkinek javaslom. Attól kezdve nem unalmas az élet. Attól kezdve kaland a kereszténység, hogyha megtérsz. Püspökként is kaland. És nagyon élvezem.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik. A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
5: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
4: mert vétkeztünk ellened.
5: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
4: és add meg nekünk az üdvösséget.
5: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Nemzetközi Dunanapot tartottak június 29-én. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Július 4-én a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érsekkel mondott köszönetet a pápának látogatásáért. A Dunanapot minden évben június 29-én a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának évfordulóján ünneplik a Dunamedence országaiban. Írja a Magyar Kurír. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna, valamint annak mellékfolyói védelmének és fenntartható használatának fontosságára. A Duna Németországban a Fekete Erdőben ered, és délkeleti irányban halad egészen a Fekete-tengerig. A Duna Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométer hosszan folyik keresztül 10 országon. A Duna római neve Danubius volt, de a folyót a görögök is ismerték már, akik az Istrosz nevet adták neki. A Krisztus előtt 6.-3. század között két neve is volt a Dunának. A vaskapu feletti részt nevezték Danubiusnak, a vaskapu alatti részt pedig Istrosznak. Minden évben január 6-án vízkereszt napján a görög katolikus egyház megszenteli és megáldja a Duna vizét. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a Katolikus Egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és Mindszenty József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros hercegprímás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őrizni a belső szabadságát, az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára, a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Minden.
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az arázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ezeket, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok. Történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes.
1: a szeretetet hordozza magában, melynek örömet körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnál kulmá vársz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit értem mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te

0: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hudoltest magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozol, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozó, hát örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, aki, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világ.

0: szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztálátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vést a történteket, elegondolkodott adjuk, szívébe vést az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te szülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökké jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent dohánsak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Blankenstein György atyával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.

0: Kedves hallgatók, fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, Blankenstein György atyát, aki nemrég ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját, és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívást erre a beszélgetésre. Kezdjük a gyökereknél. Milyen családba születtél?
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. Egy nagy családba születtem, hatan vagyunk testvérek. Egy bátyám az szintén pap, már nyugdíjban van, 4 évvel idősebb nálam. Aztán van egy bátyám, aki Németországba ment ki, Münchenben él. Német felesége van, ott is 5 gyermek született, felnőttek, és sok-sok unoka, hála Istennek sokan vannak. Aztán van egy nagy húgom, ő Bécsbe ment férjhez, 2 gyermeke van. És akkor vannak az ikerhúgaim, egyik itt lakik Szentendrén, a másik nálamos irodát vezeti. Egy nagyon nagy szeretetet és melegséget kaptunk a szülőktől. Édesanyámba volt igazán olyan nagyon nagy odafigyelés, mint egy tyúkanyú úgy vett körül bennünket, és komolyan élték a hitüket, vallásukat. Együtt imádkoztunk, együtt mentünk misére, tehát mondjuk ez úgy nagyon belém rögzült. A családot most is nagyon-nagyon szeretem, szeretem a kisgyerekeket, megnézem, megcsodálom őket. Nagyon sokat kaptunk a szülőktől, hitet, hazaszeretetet, bár német származások vagyunk, nagyapám jött be Magyarországra, itt örökölt egy birtokot, és így került ő ide be, és mégis elmondta azt, hogy ettől az országtól kapjuk a kenyerünket, a megélhetésünket, és tiszteljétek és szeressétek, és ez átjött nagyon, nagyon nagy magyarnak érzem magam.
0: A szocialista rendszerben felnőve az iskolában nem jelentett problémát a család ideológiája?
1: Ez egy érdekes kettős gondolatot hordoz, mert egyik oldalon az, hogy mondjuk a családunkat nagyon üldözték. Nekem a nagyapám, ő országgyűlési képviselő volt, és Hortinak nagyon jó barátja. Emiatt kitelepítés, vagyonelkobzás, tényleg koldus szegényét tette a rendszer a mi életünket. De éppen emiatt érdekes volt az, hogy én úgy éreztem azt, hogy mégis tisztelnek bennünket, meg a szüleinket. Nem voltunk kisdobosok, nem voltunk úttörők, de nem kérdezték meg, hogy akarsz vagy nem akarsz lenni, nem volt egy úttörő avatás, vagy kisdobos avatás, akkor mindenkinek rákötötték a nyakába a vörös vagy a kék nyakkendőt, és hát így akkor mindenki az lett. De mondjuk ezt tudták, mert akkor ünneplőbe kellett menni, akkor mi meg nem mentünk iskolába, és édesanyám írt egy igazolást, hogy családi okok miatt. Soha senki nem kérdezte meg, hogy mi volt ez a családi ok, mert tudták. Bizonyos értelemben szóval tiszteletet érezve a hitünk miatt, elkötelezettségünk és egyenes gondolkozás az, hogy nem megalkuló, nem odaadja a lelkét, hiszen ezek mondjuk egy ateista szervezetek voltak, és istentelen nevelést akartak adni.
0: Gyermekként benned nem volt vágyakozás, hogy a többiek közé tartozz?
1: Nem. Nagyon jó barátság voltam a osztálytársaimmal. Szerettek, én is szerettem őket. Várban nőttünk föl. Most a vár az egy akkora nagy játszótér, a Halászbástya egyik oldalon, másik oldalon a Tóth Árpád sétány, a gyönyörű kilátás a Budára, a budai kis dombokra. Minden megvolt, ami egy fiú gyereknek kellett, a ágyúk a történeti múzeum előtt, hát ottan harcoltunk, hol a törökök ellen, hol a, nem tudom, a Habsburgok ellen. De 10 éves koromban bekerültem a Regnum Marianum közösségébe. Bátyáim már bent voltak, és én akkor egy olyan közösséget kaptam, ami hát egy álom volt. Minden héten találkoztunk hitben, de érdekes dolgokat is, mit tudom, csillagászattól kezdve, a folyók hogyan alakulnak, ilyeneket nagyon élveztem, akkor rengeteget mentünk kirándulni, nyáron táborozni. Tehát ez annyira megadta az én igényeimre a választ, úgyhogy nem hiányzott az én úttörő ülésen ott ücsörögjek.
0: Szerettél tanulni? Jó jegyeid voltak?
1: Alsóban jó tanuló voltam, de aztán később nem. Illetve 4,3 tized volt. Azért emlékszem rá, mert a piaristák nem vettek föl. Bátyáim ott voltak, én akkor nagyon meg voltam sértődve, de az igazság, hogy most nagyon értem ezt az egészet, mert itt van mellettünk egy iskola, meg óvoda, és hát minden évben van a jelentkezés, fölvételiztetés. Mondjuk, hogy a szülőkkel szoktunk elbeszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz ugye eldönteni azt, hogy ki az, aki ide való, mert sok kritériuma van. Vallásosság az egy fontos. Az, hogy testvére ide jár már, hogy okos gyerek, nincsenek magatartási nehézségei. És tovább tanulásom úgy volt, hogy 4,7 tizeden felül vettek föl. Ugye 8 gimnázium volt összesen az egész országban, ami katolikus volt. Igen. És rengetegen akarták a piaristákhoz adni a gyereküket. És akkor, amikor megjött a válasz, akkor el voltam úgy keseredve, de a lelki atyánk mondta, hogy ha nem vagy rest, Szentendrén van egy ferences gimnázium, én beszélek a igazgatóval, és akkor ilyen pótfelvételivel, hogy hát ha. És akkor ez megtörtént, hogy ide fölvettek, és én nagyon örültem utána, és nagyon jól éreztem magam.
0: Mit adott neked a ferences gimnázium?
1: Közösséget elsősorban. Aztán jó tanárok voltak, egy nagyszerű osztályfőnökünk volt, aki magyar tanított, latin tanított, zenét tanított, ő volt a énektanár, és hát annyira a zenei vonalon be tudott bennünket csongatni az, hogy kórusba meghívott, volt neki egy kórusa, Pasaréten, Pareszén a kórus, és ottan felnőttekkel együtt énekeltük, és azt nagyon-nagyon élveztem. De kultúrát, a történelem tanárunk is borzasztó szigorú ember volt, nagyon nagy volt a követelmény, soha nem azt kérdezte az, hogy hát mit tanultál mára, hanem egy fél éves anyagból össze-vissza kérdezgetett, úgyhogy észnél kellett lenni, hogy legyen egy látásmódom az, hogy hogyan kapcsolódnak a dolgok, mi mit okozott, és itt volt egy gondolkozásra serkentette az embert. Felnőttes gondolkozással, nem az, hogy bemagolom, és akkor elmondom, ezt elfelejtem, hanem életbe tartotta az, hogy a középkor és a francia forradalom és ennek a következménye, és így tovább. Ezek olyan érdekesek voltak, és sokat jelentett.
0: Érettségi után rögtön a szemináriumba jelentkeztél?
1: Igen, igen.
0: Mit szólt hozzá a család, illetve addigra a bátyád már megelőzött?
1: Megelőzött, bár érdekes volt, mert bennem régebb volt a hivatásról, én beszéltem otthon. Én nem voltam meglepetés, örültek a szüleim.
0: Hogyan élelődött meg benned ez a döntés?
1: A Mátyás templomba nőttünk föl, ministráns voltunk, és a liturgia nagyon megfogott. Volt egy apát úr, aki nagyon szerette a nagy ünnepélyes asszisztenciát, nagyon szép liturgiát szervezett, és azt gyakoroltuk, és ez egy nagy élmény volt, hát pláne a húsvét, nagy hétnek a szertartásai, azok borzasztóan megfogtak. Innét is jött a hivatás. Meg aztán még kisebb korban otthon miséztem. Édesanyám vart ilyen miseruhát, az ostját azt a patikába vettük, volt egy ostya, és a körömvágó ollóval vágtam ki, hogy kerek legyen.
0: Emlékszem, a keserű gyógyszerbevételéhez vettük.
1: Igen. Teja volt a bor. Latin misék voltak abban az időben még, ugye ez 64 előtt volt, akkor volt ugye a zsinat. Próbáltam olvasni, de hát nagyon-nagyon komolyan vettem. A hugom volt a minisztráns, Iker hugaim később születtek. Tehát én 11 évvel voltam idősebb, a bátyám meg 15 évvel volt. De én nagyon-nagyon örültem a testvérnek.
0: Nem vágytál saját gyermekre?
1: Na, ez volt a egyedüli nehézség a döntésemben, ezt kellett átgondolni, az, hogy gyerekem legyen, az nagyon vonzott. De nem úgy az, hogy most megtakadom a cölibátus, és az, hogy ilyen soha nem jutott eszembe. De ez az, hogy nem lesz családom, meg ezt a döntést, ezt oda kellett adni. De nem volt ez úgy gond későbbiekben.
0: Ennyi év után hogyan tekintesz vissza a papi életedre? Nem támad benned sohasem kételyű döntésedet illetően?
1: Nem, kételj nem. Voltak nehézségek, voltak csalódások, de nagyon-nagyon sok öröm, inkább az öröm az, ami jellemezte. Csak egy példát mondom, hogy egy csalódás, hogy amikor első évben kikerültem káplánnak Szomorra, egy idős ferences plébánoshoz kerültem. Ő Szomoron látta el a dolgokat, már körülbelül olyan idős volt, mint most én vagyok, és készült a nyugdíjra. Én nekem a feladatom volt gyermely, községnek az ellátása, meg ilyen kisebb puszták voltak, gyarmatpuszta, anyácsapuszta.
0: És mi volt a nehézség?
1: A nehézség az volt, hogy egy család meghívott többször is magukhoz, az édesanya elvált volt és egyedül, és 4 gyereke volt. A gyerekei az nekem minisztráltak, a nagyobbak felolvastak a misén, tehát, és akkor sokszor úgy meghívtak. Valaki úgy szájára vett, hogy az édesanya miatt járok oda, de egyáltalán nem. Elkezdte úgy híresztelni, szóval ez egy nagy csalódás volt. De hát aztán elfogadtam, mint pletykát, és a Jóisten elé vittem, ő meg megvigasztalt. Ilyenek azért úgy voltak a papi életben.
0: Milyen kegyelmeket kaptál?
1: Budaörs volt a következő állomásom, ott egy nagyszerű plébánosom volt, a Szaponyos Béla atya, aki tényleg egy olyan jó lelkű, tiszta szeretet volt a szívében, nagyon-nagyon szerette mindenki, mindig mosolygott, kedves volt, de azért határozott is. Nagyon sokat adott nekem a papsághoz. Voltak előtt is nagyon pozitív papi életek. A Regnumban László Gábor atyát emelném ki, aki óriási nagy hatással volt ránk, ahogy tudott lelkesedni, de a börtön után kijött, következő héten már ott volt nálunk, és úgy lelkesedett, hogy mi volt a börtönbe, és azt mondja, hogy szerinte az életének a legfontosabb időszaka volt ez a börtön évek, és mindenben a pozitívumot látta, és nem a kesergés és a csalódást. Ilyen papok azért körbevettek, nagyon nagy hatással voltak rám, segítettek. Ami nekem nagyon nagy örömöm volt, a sok-sok gyerek, több mint 200 gyerek volt beiratva az iskolai hittanra, ami abban az időben 75-től 85-ig voltam ott a káplán. Nagyon nagy szám volt, mindenütt lebeszélték meg, megfélemlítették meg minden, és nagyon megszerveztük a hitta beiratást, tehát mindenkit kiértesítettünk időbe. A fiatalság, a gyerekekkel való kirándulások, táborok, meg minden, ezek nagyon lelkesítettek. Nagyon jó káplántársam is volt. 3 voltunk, papi közösség is nagyon örömteli volt, és a nagy közösség nagyon szerettek bennünket, tehát egy olyan élet volt ott, ami abban az időben azért ritka volt. Utána Buda Jenőre kerültem, meg Telki, ez a 2 falu volt. Akkor ismertem meg a házas hétvégének a közösségét. Nekem mindig a gyerekek meg a fiatalok, ezek voltak a feladataim. Plébános természetesen inkább egy fiatal káplánra bízza, mert ő közelebb van a gyerekekhez. És ahol problémát láttam, tehát mondjuk nagyon nehezen nevelhető volt, mindig izgága, mindig belekiabált, vagy nehéz volt őt fegyelmezni, és hát úgy kezdtem, hogy megkaparni azt, hogy mi itt a gond. Mindig a családhoz jutottam el, hogy ott van a baj. És akkor bennem úgy valahogy öntudat alatt is megfogalmazódott, hogy igazából olyan a családokon kellene segíteni, a házasságon kéne segíteni, hogy szeressék egymást, ne legyen a veszekedés, egymás vádolása, ebbe a gyerek belenő. Na és akkor megismertem ezt a házas hétvégének közösségét, és nem csak házas párokat, hanem papokat, szerzeteseket is meghívunk. Ott éltem meg az, hogy a házasságukon igazán lehet segíteni. Nagyszerű talán, hogy egész világon elterjedt, óriási nagy közösség a világon, és tulajdonképpen a kommunikációnak a meggyógyításáról van szó. Hogyan kell kommunikálni, hogyan kell beszélgetni, és nagyon nagy hatással van az, hogy ténylegesen újra gondolják a házasságukat, különböző témákat érintve.
0: Most is benne vagy?
1: Nem, most már 40 évig csináltam. Amikor elkezdtem, akkor még voltak papok, tudtak helyettesíteni. Aki plébánián van, az nem tud elszakadni vasárnap.
0: A híveid között született papi hivatás?
1: Igen, több is. Nagyon helyesek.
0: Milyen érzés volt ezen az úton támogatni őket?
1: Szerintem a Jóisten miatt lett pap. De talán valamit hozzáadtam. Ezek nagy örömök.
0: Az évtizedek alatt számos szentmisét bemutattál. Nem vált soha rutinná?
1: Erre nagyon vigyázom. Időbe lemegyek a templomba, hogy legyen egy kis idő imádságra a mise előtt, hogy tudja koncentrálni, hogy tudjak odafigyelni, hogy ne szóródjon szét a figyelmem. Ezt próbálom úgy megélni a hívek előtt, hogy tényleg nagy örömöm a szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És én úgy tapasztalom, hogy egyre többen járnak így hétköznap is misére, és nagyon vágyódnak arra, hogy töltekezzenek, és Krisztussal találkozzanak.
0: Melyik a legkedvesebb mozzanat az általad bemutatott szentmisében?
1: Természetesen a konszekráció, az átváltoztatás és az áldozás. Én például mindig próbálok rámosolyogni az áldozóra. Néha olyan nehéz látni azt, olyan szomorú arccal jönnek ki. Biztos az élet terhét hordozzák.
0: Az 50 év számos szentmiséjéből tudsz visszaidézni különleges kegyelmi pillanatot?
1: Egyik, amikor még nem voltam pap, a hivatás tulajdonképpen itt dőlt el. A regnummal háromszor történt az, hogy a papokat elvitték börtönbe. Volt az, hogy az összes papot, volt az, hogy egy kint maradt, és akkor a harmadik letartóztatáskor a vezetőink, mert minden csoportnak volt két civil vezetője, és akkor ezek a civil vezetők jöttek össze egy ilyen vitára, hogy érdemes ezt tovább csinálni. Most már harmadszor lebukunk, beépültek közénk, tudnak minden lépésünkről. Nem lehet úgy elbújni, mint ahogy gondoltuk. És akkor úgy döntöttek, hogy de folytatni kell, mert mit szólnak majd bent a börtönbe, mert bekerül azért ez a hír, hogy szétment a nyáj. És folytatjuk. És ennek, mint egy megpecsételéseként, karácsony után volt egy mise egy barlangban. Igazából vive egy barlang, de Piktor téglát onnét bányáztak. És mindenki más útvonalat kellett, hogy találjon, hogy ne legyen földön az, hogy mit tudom én, 50-60 fiatal megy valahová ott. És ott a barlangban az a látványú kis mécsesek, meg karbinlámpa volt felakasztva, hogy lássunk. Akkor bennem egy olyan érzés keltett az, hogy ez tulajdonképpen az ős kereszténységnek az idejét éljük, lementünk a katakombákba. Én ott kaptam meg igazán a hívást az Istentől, akkor egészen világosan, hogy állj közéjük. És én ott döntöttem. Ez egy óriási élményem volt.
0: Hogy emlékszel vissza a papszentelésedre?
1: Ugye mondtam, hogy Regnum közösséghez tartozok, és engem az borzasztóan megfogott, hogy 65-ben kezdődött el, hogy a regnumi közösség a papszentelés előtt éjszaka egy zarándokutat tart Budapestről, Esztergomig gyalogosan mentünk és imádkoztunk a papjainkért. És akkor sokan voltak a Regnum közösségében, például a Beton püspökatya, Balázs Béla püspökatya. Azt is tudtam, hogy amikor minket szentelnek, hogy akkor is jönnek és imádkoznak, értünk. És akkor legtöbben lent voltunk a kápolnába. Hát nem azt mondom, hogy egész éjszaka, de azért több órán keresztül ott térdepeltünk, ücsörögtünk az Úr előtt. Az egy nagy élmény volt, az egész életet úgy átgondolva, de vágyakozva is, mert nagyon szép a papszentelésnek a liturgiája, meg amikor minden pap, aki ott van, kijön és ráteszi a püspök után a kezét a szentelendőkre, ez egy óriási nagy élmény. Vagy amikor ott feküdtünk az oltár előtt, és a minden szentek litániát énekelte a kis kórus, úgy éreztem, hogy a mennyországot megnyitották ezzel, és tényleg ott volt az egész mennyország körülöttünk.
0: Ezt a sok szépet átélve, tudnál valami biztatást, bátorítást mondani a fiataloknak, akiket megérint a papság gondolata?
1: papi életemnek 50. évfordulóját ugye átéltem. Előtte nagyon sokat készültem erre. Egy ilyen számadás szerint, hogy milyen is volt, miért adjak hálát, és miért kérjek bocsánatot. Ez egy szép út volt, és az nagyon erősen bennem jött, hogyha most kezdeném ezzel a tudattal, most volnék 18 éves, és kéne dönteni, ugyanígy döntenék. Szóval nekem nagyon-nagyon sok örömet hozott. Biztos az, hogy most nehezebb a fiataloknak. Sokkal jobban megkísérti őket a világ. Rengeteg bűn van körülöttünk, bennünk. Nem könnyű a döntés. De én azt tudom üzenni azt, hogy ne féljetek. Mit Jézus mondott ki először, de Szent II. János Pál pápa tette nagyon hangsúlyosan ezt a két szót, hogy ne féljetek.
0: Hogyan tekintesz a földi életed végére?
1: Készülök a mennyországba. Remélem, oda jutok. Sokszor gondolkozom róla. Nincs bennem félelem a halállal kapcsolatban. Persze, jó, most könnyen mondom, vannak betegségeim, de egyik sem halálos. De ott lesz az egésznek a beteljesülése.
0: A Szent Háromságból kihez érzed magad legközelebb? Kit szólítasz meg?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert éppen mostanában paptársak közül beszélgetünk, hogy miért van az, hogy Jézus nevére ugye meg kell hajtani a fejét, amikor kimondja, és a szűzanya nevére is meghajtjuk a fejünket, amikor kimondjuk az ő nevét, és az atyánál nem. Valahogy én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az atyát elhanyagoljuk. Nincs ünnepe. Jézusnak van sok ünnepe, Szentléleknek van ünnepe, de nincs külön az, hogy atya ünnepe. Nem tudom miért. Hozzám Jézus áll nagyon-nagyon közel. De az a mondata Jézusnak, hogy Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát is. Mert én is az atya egy vagyok. Atyának a kép mása Jézus. Úgy megjelenítid. Tehát a Szent Háromság teljesen egy rangúak, Atya, Fiú, Szentlélek, és mégis alázattal fordul mindig az atyához, és az atyát kérdezi. Földi életében ő hozzá imádkozott, az ő akaratát teljesítette.
0: Hálásan köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogyha meghallgattok, és hogyha tudtam ezzel a pár gondolattal adni, nagyon hálás vagyok az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Blankenstein György atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
3: Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szírmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködj.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
2: A Mária Rádió Kincsesláda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságot szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
2: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink, május, ahogy mondani szokták, a legszebb hónap. Ebben a hónapban sokszínes ünnep és program csalogatja az embereket a szabadba, kirándulni, vagy éppen a különböző eseményekbe való belekapcsolódásra. A mai nap a sok ünnep között is különleges, hiszen a gyermekeket ünnepeljük, a gyermekeket köszöntjük a gyermeknapon. És mert Jézus külön is felhívta a figyelmünket arra, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ezért ma mi is a gyermekek felé fordulunk, hogy segítsük őket közelebb Jézushoz, és így valóban övék legyen az Isten országa. De szeretnénk azt is, hogy a felnőttek, elsősorban a szülők is segítséget kapjanak mai adásunkból, hogyan neveljék, segítsék gyermekeiket a helyes út felé. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
2: Még egyik előző állomás helyemen némelyek azt hangoztatták, hogy minden gyermeknek ugyanazt kell kapnia az iskolában. Nem lehet különböző módon tanítani, oktatni őket. Akkor éppen olvastam valahol, azt a hasonlatot mondtam az összegyűlteknek, hogy a virágok sem egyformák. Az egyiknek sok vízre van szüksége, a másik inkább az árnyékos helyet szereti. A harmadikat csak ritkábban kell öntözni, a negyedik a napsütést, az ötödik a párás helyet kedveli, és így tovább. Ha mindegyiknek ugyanazt adnánk, akkor kétségtelenül lenne olyan növényünk, amely jól érezné magát és növekedne, de a többség elhervadna és elpusztulna. Inkább annak van igaza, aki azt mondja, mindegyiknek azt kell adni, ami neki szükséges, amely segíti a fejlődését, és így megmutathatja igazi valóját, szépségét. Azt gondolom, hogy gyermekeinkkel is így kell bánni, mindenkinek azt adni, amire szüksége van. Valahogy úgy, ahogy első rövid történetünk elmondja.
3: Virágkiállításon egy kislány cserepe nyerte az első díjat. A polgármester díjkiosztáskor érdeklődött, hogy hol lakik a kis nyertes. Kiderült, hogy a város legsötétebb utcájában van a lakásuk.
2: Hogyan tudtál ilyen pompás virágot nevelni?
3: Kérdezte a polgármester. Reggel az ablakunkba sütött a nap, oda tettem. Déltájban felvittem a második emeletre, egy néni adott neki ablakában helyet. Délután pedig egy kedves bácsi megengedte, hogy padlásszobája ablakába kapjon a virágom napot. Így egész nap napsugárban volt.
2: Ma gyermeknapon azt gondolom ez az, amire igazán figyelni kell felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Az, hogy a gyermekek mindig napsugárban, a szeretet napsugarában lubickolhassanak. Mert abban kétségtelenül megegyezhetünk, hogy erre az egyre minden különbözőség ellenére is szüksége van minden gyermeknek, a szeretetre. De nem csak úgy, hogy őt szeressék, erre is nagy szükség van, hanem úgy, hogy ő is tudjon igazán és szívből önzetlenül szeretni. Ezért, bár gyermeknap van, mégis sokkal inkább kell beszélnünk a felnőtteknek a gyerekekről, meg a saját felelősségükről, hogy a gyereknap meghozza az eredményét, azaz szebbé, sőt boldogabbá tegye a gyermekek életét. Ezért most elsősorban a szülőkhöz, de minden felnőtthöz is fordulunk következő történeteinkkel, nem feledkezve meg arról, hogy a gyermekeink is sokat tanulhatnak belőle.
3: Egy tanárnő épp elkezdte ellenőrizni a diákjai által készített házi feladatokat. Miközben a férje egy okos telefonnal a kezében épp a kedvenc játékát játszotta. A legutolsó házi feladat elolvasásakor a feleség halkan könnyezni és sírni kezdett. A férje megkérdezte.
2: Mi történt?
3: Tegnap azt a házi feladatot adtam a diákjaimnak, hogy írják le, mi a kívánságuk.
2: Oké, de miért sírsz?
3: Miközben az utolsó fogalmazást olvastam, elsírtam magam.
2: Mi volt odaírva, amiért sírsz?
3: Hallgasd meg.
2: Az a kívánságom, hogy okos telefon legyek. A szüleim nagyon szeretik az okos telefonjukat. Annyira törődnek az okos telefonjukkal, hogy néha elfelejtenek törődni velem. Amikor apám fáradtan jön az irodából, az okos telefonjára van ideje, de rám nem. Amikor a szüleim valami fontos munkát végeznek, és csörög az okos telefon, egy csörgésen belül válaszolnak. De velem nem beszélnek, még ha sírok, akkor sem. Az okostelefonjukon játszanak, velem nem. Amikor okostelefonjukon beszélnek valakivel, soha nem figyelnek rám, még akkor sem, ha valami fontosat mondok nekik. Tehát az a kívánságom, hogy okostelefon legyek.
3: Miután meghallgatta, a férj elérzékenyült, és megkérdezte feleségét.
2: Ki írta ezt?
3: A mi fiunk.
2: Emberek, szülők, emlékezzetek! A kütyük előnyösek, és a mi könnyebb életünket szolgálják, de nem azt, hogy megszűnjön a szeretet a család és a szeretteink között. A gyerekek mindent látnak és éreznek, ami velük és körülöttük történik. A dolgok örökké tartó hatással kerülnek az elméjükbe. Vigyázzunk kellő körültekintéssel, nehogy hamis benyomással nőjenek fel. A szülők és általában a felnőttek a felelősek azért, hogy milyenné válnak gyermekeink. A gyerekek nem úgy születnek, hogy már mindent tudnak. Azért kapják a szüleiket, hogy azok tanítsák meg mindarra, amit tudniuk kell, ami emberré teszi őket. Valami hasonló dolgokat kell tenni, mint ami történik rövid kis elbeszélésünkben.
3: Egy kislánynak az az igen rossz szokása volt, hogy mindentől és mindenkitől képes volt dühbe gurulni. Így aztán folyamatosan megbántott mindenkit durva szavaival és nem túl kedves viselkedésével. Egy napon, amikor a tanárnője tanúja volt egy ilyen jelenetnek, kihívta, és oda nyújtott neki egy üres lapot. Megkérte, hogy gyűrje össze. A kislány nem értette ugyan, de engedelmeskedett, és papír galacsinná gyűrte a papírt. Akkor a tanárnő azt kérte tőle, hogy simítsa ki olyanra, mint amilyen volt, mielőtt összegyűrte volna. Bármennyire is próbálkozott is a kislány, nem sikerült neki. A gyűrődések nem tűntek el. Erre a tanárnő azt mondta neki. Az üres papír pont olyan, mint az emberi szív. A nyomokat, amelyeket másokban hagyunk, nagyon nehéz kitörölni. Éppen ezért nagyon kell figyelnünk a durva szavakra, amelyeket kiejtünk. Az ítéletekre, amelyeket elhamarkodunk, a sértésekre, amelyeket mások fejéhez vágunk. Mert ha aztán jóvá akarnánk tenni, talán túl késő lesz.
2: Szükséges, hogy a felnőttek szelíden és kedvesen ugyan, de tanítsák a gyermekeket jellemük formálására, segítsék önmagukat megismerni és átformálni. Szükséges, hogy jó tanáccsal, talán a saját életükből vett példákkal irányítgassák őket a helyes út felé. Mert ha nem teszik, akkor megvonják tőlük eleve azt a lehetőséget, hogy boldog életet éljenek. Mert sokszor történik az, hogy az elszalasztott lehetőség soha többé nem jön vissza, s ők úgy járhatnak, mint következő kis elbeszélésünk főhőse.
3: Volt egyszer egy Jimmy nevű fiú, aki sétaközben talált egy kőrakás tetején egy lámpást. Jimmy azt gondolta magában.
2: Lehet, hogy ez egy varázslámpa. Talán, ha megdörzsölöm ezt a lámpást, megjelenik egy dzsin, és teljesíti három kívánságomat.
3: Meg is próbálta, és láss csodát. Megjelent egy dzsin. Jimmy nagyon izgatott lett, és hármat akart kívánni a dzsintől. Ám a dzsin így szólt.
2: Én nem olyan fajta dzsin vagyok, én tanácsot adok. Ó,
3: szólt Jimmy.
2: Akkor adj tanácsot.
3: Erre a dzsin azt mondta.
2: Szedj össze annyi követ, amennyit csak elbírsz, és vidd haza.
3: Ahogy kimondta, rögtön

0: kiáltott az anyja. Ez nem kő, ez egy óriási gyémánt, több ezer dollárt ér. Sajnos Jimmy soha többet nem találta meg azt a kőrakást.
1: Sok dolog van az életben, ami kőnek tűnik, de valójában gyémánt. Krisztus követése is ilyen. Amikor Jézust szolgáljuk, sok minden látszólag nem éri meg a sok fáradtságot és időt. Néha nehéz Krisztusnak engedelmeskedni, és esetleg még szenvedéssel és fájdalommal is jár. De megéri. Nem csak most áld meg Isten bennünket, hanem egy napon, amikor meglátjuk Jézust, ezek a kövek mennyei koronánk gyémántjaivá válnak. Ám ha nem segítjük gyermekeinket engedelmességre, következetes életre, akkor végleg elveszítik azt, ami igazán értékes az emberben.
0: Réges-rég történt. Egy apa, hogy vásott fiát jobb útra térítse, egy bölcshöz fordult.
1: Mester, vedd rá a fiamat, hogy többé és jobbá váljon. Tudom, hogy tehetséges, de mindenből nem sok látszik.
0: A mester magához rendelte a fiút. Sétálni indultak a hatalmas kertben.
1: Itt van ez a hajtás,
0: mutatott a bölcs tanító egy fiatal növényre, amely első leveleit nevelgette a napon.
1: Húzd ki!
0: A fiú lehajolt, és erőlködés nélkül kirántotta a hajtást. Tovább mentek. A mester most egy fejlettebb növényre mutatott. A fiú térdig ért, szára már fásodott.
1: Most húzd ki ezt!
0: A fiú megszorította a növény szárát, izmai megfeszültek, és a gyökér engedett, kint volt ez is. Tovább haladtak. A bölcs most egy olyan pácskára mutatott, mely már a fiú derekáig ért.
1: Gyerünk!
0: Szólt kérlelhetetlen határozottsággal.
1: Húzd ki ezt is!
0: A fiú minden erejét összeszedte. Sokáig rángatta a kisfát, a tenyere is felsebesedett, de végül ő győzött. Recsegett, ropogott szegény növény, ahogy a kamasz kicsavarta a helyéből. A tanító tovább sétált. Ezúttal egy megtermett fára mutatott rá, ami szintén fiatal volt, de már vagy kétszer olyan magas lehetett, mint a fiú.
1: Húzd ki!
0: Parancsolta a gyerekre. A kamasz azonban a fejét rázta.
1: Nem lehet, képtelenség megtenni, ehhez nincs elég erőm.
0: Akkor a tanító elmosolyodott.
1: Azt, hogy az életedben mennyire lehet sikeres, a szokásait határozzák meg. A jó szokások a csúcsig emelnek, a rossz szokások azonban romba döntenek. A rossz szokások veszélyesek, ugyanúgy erősödnek az idővel, mint a facsemeték. Ha időben észreveszed őket, még meg tudsz tőlük szabadulni. Az idő előre haladtával azonban ez egyre nehezebb és nehezebb lesz. Figyelj hát oda a rossz szokásaidra, nehogy úgy járj, mint ezzel a növendékfával, nehogy ne maradjon erőd a változtatáshoz.
0: A fiú megértette a leckét, megszabadult azoktól a szokásaitól, amelyek apját aggodalommal töltötték el. A tanítás hatására boldog és teljes életet élt.
1: A legőszintébb szeretet a gyerekekből árad. Kis fejét malkos melkasodra hajtja, ha elfáradt. Kis kezével szorítja megfáradt kezed, gyógyítva ezzel a munkában született sebed. Míg mi a hétköznapokban céltalan rohangálunk, tudjuk jól, ők a legnagyobb boldogságunk. Szemében ott az egész világ, mosolyában minden, a legnagyobb ajándék hiába van ingyen. Minden fáradalom, minden félelem megéri, mert nincs drágább, mint egy gyerek szeretetét megélni.

0: Kapitány Cintia Orsolya Gyerek című versét és Kollányi Zsuzsi Gyermek című dalát hallották. Sohasem felejthetjük el, hogy jó szóval, de még inkább jó példaadással kötelessége mindenkinek jó és helyes irány felé terelni gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedékeket. Mert akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy gyermekeink minden helyzetben jó döntést hoznak, s megtalálják az igazi élet örömeit, mint azt kedves történetünkben halljuk.
1: 8 éves kisfiam futballcsapata tegnap este játszotta utolsó meccsét. A második félidőnél jártunk, s 2-1-re ők vezettek. A szülők bátorítólag fellejárkáltak a pálya mentén, és jó tanácsokkal látták el a gyerekeket. Már csak 10 másodperc volt hátra, amikor a labda a fiam csapattársa Miki elé gördült. A nézőtéren mindenfelől
0: rúgd el!
1: Felkiáltások hallatszottak, így aztán Miki lendületet vett, és mindent beleadott a lövésbe. A tömeg egy emberként ugrott talpra. Miki gólt lőtt. Aztán hirtelen csend lett. Miki gólt lőtt ugyan, de a saját kapujába. Így az eredmény döntetlenre változott. Egy pillanatig senki sem mozdult. Miki dankóros, így számára nem létezett az öngól fogalma. Minden egyes gólt boldog öleléssel jutalmazott, s arról volt híres, hogy az ellenfeleit is megszorongatta, ha azok pontot szereztek. A csendet maga Miki törte meg, amikor örömtől sugárzó arccal odarohant a fiamhoz, megragadta a karját, és magához ölelte.
0: Gólt lőttem, gól! Mindenki győzött, mindenki győzött!
1: Kiabálta mámorosan. Egy pillanatig lélegzett visszafojtva álltam, mert nem tudtam, hogy fog reagálni a fiam az ujjongásra. Feleslegesen aggódtam. Könnyes szemmel figyeltem, ahogy a fiú felemeli a kezét, és várja, hogy Miki belecsapjon a tenyerébe.
0: Szép volt, Miki, szép volt, Miki!
1: Kántálta, s pillanatokkal később mindkét csapat csatlakozott hozzá. Körülállták Mikit, és gratuláltak neki a gól miatt. Aznap este megkérdezte a lányom, hogy ki győzött, mire én azt válaszoltam. Döntetlen lett. Mindkét csapat győzött.
0: Valóban mindenkinek mindig győztesnek kell lennie, mert nem az a fontos, hogy legyőzzük a másikat, hanem az, hogy mindenki örömben, békében és vidáman élhessen. Ehhez pedig nem kell más, mint hogy kövessük Jézusunk tanítását. Most következő történetünkkel ezért felnőttet és gyermeket egyaránt szeretnénk biztatni, hogy az egyedüli fontos dolog a másik iránti szeretet legyen életükben.
1: Amikor Bence úgy döntött, hogy megnöveszti a haját, még csak nem is sejtette, milyen nehézségekkel kell majd szembenéznie. Osztálytársai azonnal kegyetlen tréfák célpontjává tették, de mi még rosszabb, az egyik tanára, az ódivató és szigorú Imre bácsi is csatlakozott a gúnyolódáshoz. Ám minden megváltozott, amikor Bence apukája, Péter megtudta az igazságot, és úgy döntött, kiáll a fia mellett. A tanév első napján Bence egyenes háttal lépett be az osztályba. Arcán büszke mosollyal, cofját láthatóan viselve. Imre bácsi egy pillantást vetett rá, majd gúnyosan megjegyezte.
0: Ez meg mi a csoda a fejeden? Talán kislány akarsz lenni?
1: Kérdezte, miközben nevetés tört ki a gyerekek között. Bence arca elvörösödött a szégyentől, de nem hajolt meg. Volt oka arra, hogy így hordja a haját, és nem engedhette, hogy a nevetés megtörje. Már az előző tanév vége felé elkezdte növeszteni, így nyáron még senkinek nem tűnt fel, hiszen nem volt iskola. De most, hogy újra eljött a szeptember, a hosszú cofja látványos volt, és a gúnyolódás is mindennapossá vált. Nap mint nap sírással tért haza. De nem mondta el a szüleinek. A fürdőszobába vonult, és ott engedte ki a könnyeit, abban reménykedve, hogy az egész csak egy múló rossz szokás lesz az osztály részéről. Egy délután, rajzóra után a fiatal és kedves művésztanárnő, Andrea tanárnő észrevette, hogy Bence elvonulva sírdogál a folyosón. Csendben mellé ült. Mi történt, Bence? Kérdezte halkan. Miért növeszted a hajad? Először Bence tétovázott, de Andrea tanárnő tekintete olyan volt, mint egy puha takaró. Biztonságot adott. Így hát végre megnyílt. Elmesélte az egész történetet, minden okát, amit még a legjobb barátainak sem mondott el. Andrea figyelmesen hallgatta végig, majd gyengéden megölelte. Nagyon nemes, amit teszel, Bence. Ne hagyd, hogy elvegyék tőled ezt a jóságot, mondta meleg hangon.
0: De még Imre bácsi is gúnyol,
1: suttogta a fiú könnyek között. Tudod, néha a felnőttek sem nőnek fel igazán. Megpróbálok beszélni vele, ajánlotta Andrea.
0: Kérem, ne! Ez személyes, nem kell, hogy tudja,
1: kérlelte Bence. Andrea bánatosan elmosolyodott, majd bólintott. Jól van, legyen ez kettőnk titka, de tudd, hogy nincs mit szégyelned. A következő napokban Andrea próbált más tanárokkal beszélni. Csendben próbált támogatást szerezni Bencének, de sajnos a legtöbben egyetértettek Imre bácsival. Ha hagyjuk, hogy a fiúk hosszú hajat hordjanak, hova lesz a fegyelem? Sopánkodott Margit néni, a matek tanár. Andrea csalódott volt. Tudta, hogy a változás lassú, de nem gondolta volna, hogy ilyen szinten falakba ütközik. Ekkor úgy döntött, más utat választ. Megkeresi Bence szüleit. Pár nap múlva Péter, Bence apukája, leültette fiát a konyhában, miután Andreától megtudta az igazságot.
0: Bence, Andrea tanárnő elmondta, mi folyik az iskolában. A többiek bántanak a hajad miatt?
1: Kérdezte, miközben legugolt, hogy fiával egy szinten legyen. Bence ajka megremegett, szeme könnybe lábadt.
0: Nem csak a gyerekek, apa. Imre bácsi a legrosszabb.
1: Péter döbbenten nézett rá. Mindig tisztelte Imre tanár urat. Komolynak és egyenesnek tartotta. Nehezen fogta fel, hogy éppen ő bántja a fiát.
0: Miért nem mondtad el, miért növeszted?
1: Kérdezte halkan.
0: Mert nem rájuk tartozik,
1: felelte határozottan a fiú. Péter bólintott.
0: Igazad van, kisfiam, viszont most, hogy már elérted a hosszot, amire szükség van, talán ideje lenne levágni. Van egy ötletem.
1: Aznap este Bence édesanyja Kati finoman levágta a fiú cofját, miközben Péter videót készített róla. A hajat gondosan eltették egy külön zacskóba, egy különleges célra. Bence ezután leült, és felvett egy rövid videót, amiben elmagyarázta, miért növesztette a haját.
0: Sziasztok, Bence vagyok. Tudom, sokan furcsáltátok a hosszú hajamat, de szeretném elmondani, hogy nem divatból volt. Egy évvel ezelőtt önkéntes lettem egy kórházban, ahol daganatos beteg gyerekekkel foglalkozunk. Sokuk elvesztette a haját a kemoterápia miatt, és én szerettem volna adni nekik valamit. Ez a haj most egy paróka része lesz valakinek, aki bátorsággal küzd egy nagyon nehéz harcban.
1: Másnap Bence rövid frizurával lépett be az osztályba. Imre bácsi persze rögtön megjegyezte.
0: Na végre, Bence, most már legalább nem nézel ki úgy, mint egy kislány.
1: De ezúttal Bence nem volt egyedül. Mögötte az ajtóban megjelent az édesapja. Péter határozott léptekkel ment végig a padsorok között, egészen a tanári asztalig, ahol Imre bácsi még mindig félmosollyal állt. Nem is sejtette, hogy most nem ő fog beszélni.
0: Imre tanár úr!
1: Szólalt meg Péter higgadt, de határozott hangon.
0: Jaj, Péter, de jó, hogy benéztél! Végre sikerült meggyőzni Bencét, hogy normálisan nézzen ki!
1: nevetett a tanár, miközben kezet nyújtott. De Péter nem fogadta el a kézfogást. Ehelyett elővette a telefonját, és annélkül, hogy bármit mondott volna, elindította a felvételt, amit előző este készítettek. A készülék hangszórójából Bence tiszta, csendes hangja szólt, amint elmagyarázta, miért is növesztette a haját. Az osztályban egy pillanatra sem mozdult senki. A tanterem csendje szinte folytogatóvá vált. A tanulók döbbenten hallgatták, ahogy Bence beszélt a kórházban megismert gyermekekről, akik elvesztették hajukat, és arról, hogy ő szeretett volna nekik reményt adni, egy parókával. Mire véget ért a videó, több diák is lesütötte a szemét. Imre bácsi arca először meglepődött, aztán fokozatosan elvörösödött. Péter megszólalt.
0: Azt hallottam, ő nem csak hagyta, hogy mások kigúnyolják a fiamat, de maga is csatlakozott hozzájuk. Azt mondta, kislányt játszik.
1: Hangja megremegett, de tartotta magát.
0: Tudja, Imre tanár úr, nem hittem volna, hogy egy felnőtt férfi, egy pedagógus ennyire érzéketlen tud lenni.
1: Imre tanár zavartan pislogott.
0: Én nem tudtam, nem sejtettem, hogy jótékony célra. Ez a legnagyobb baj, hogy nem is kérdezte meg, csak nevettek, gúnyolódtak. A fiam minden nap sírva jött haza, azért, mert adni akart. Nem mutogatni magát, nem lázadni, csak segíteni.
1: Folytatta Péter. Ekkor Imre bácsi hangja elcsuklott.
0: Az én unokám is átesett Kemón. Tudom, milyen az. A feleségemmel mi is támogattunk paróka alapítványokat, de nem ismertem fel.
1: A tanár megtört.
0: Bence fiam, kérlek, bocsáss meg.
1: Bence felnézett, az arca komoly volt, de meleg. Felállt a padból, megkerült az asztalokat, és odament Imre tanár úrhoz.
0: Megbocsátok, csak legközelebb kérdezzen előbb.
1: Mondta egyszerűen. Imre tanár szinte suttogva bólintott.
0: Ígérem.
1: Péter végül kezet nyújtott, és Imre tanár úr elfogadta. Az osztály csendje lassan oldódott, majd egy halk taps hangzott fel, ami több tanuló is követett. Nem gúnyból, nem kötelezően, hanem őszintén. Attól a naptól kezdve minden megváltozott az iskolában. Az osztálytársak, akik korábban gúnyolottak, most csendben ültek mellette az ebédlőasztalnál. Voltak, akik csak biccentettek felé, mások bocsánatot kértek. A legnagyobb meglepetést azonban Dénes okozta. Az a fiú, aki addig mindig élen járt a csúfolódásban.
0: Bence, te tényleg neki adtad a hajad? A kórházi gyerekeknek?
1: Kérdezte Tétován.
0: Igen.
1: Bólintott Bence.
0: Parókához kell legalább 30 centi haj, és én úgy gondoltam, hogy nekem nő még, de nekik most van rá szükségük.
1: Dénes lehajtotta a fejét.
0: Akkor te sokkal menőbb vagy, mint bárki itt közöttünk.
1: Motyogta, és onnantól kezdve senki sem szólt csúnyát Bencére, sőt, pár héttel később váratlan dolog történt. A Diák Önkormányzat szervezett egy jótékonysági kampányt Hajból reményt címmel. Az akció keretében bárki, aki haját adományozta a paroka készítés céljára, részt vehetett egy iskolai eseményen, ahol orvosokat, parókamestereket és gyógyul gyerekeket hívtak meg előadónak. A kampány arca természetesen Bence lett. Egyik pénteki reggelen, a tornateremben, megrendezett eseményen Bence kiállt a mikrofonhoz. Először zavart volt, de amikor meglátta a sok figyelő szemet, köztük Imre tanár úr és Andrea tanárnő büszke tekintetét, elmosolyodott, és elkezdett beszélni.
0: Tavaly nyáron megismerkedtem egy kislánnyal, Lilivel. A kórházban volt, mert rákos. Elvesztette a haját a kezelések miatt, és amikor tükörbe nézett, azt mondta.
1: Most már nem vagyok kislány, csak egy betegség.
0: Akkor döntöttem el, hogy szeretnék neki segíteni. Nem pénzt akartam adni, hanem valami mást, a hajamat, hogy újra kislánynak érezhesse magát.
1: A teremben síri csend lett. A legzajosabb gyerekek is torkukba érezték a gombócot.
0: Azt hittem, ez csak az én dolgom, de most már látom, hogy lehet ez a mi dolgunk is, együtt.
1: Az esemény után tucatnyi tanuló jelentkezett hajadományozásra. Köztük több fiú is. Az egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy még az iskolatitkár, Laci bácsi is levágatta hosszú haját, amit 10 éve növesztett. Andrea tanárnő egy cikket írt az eseményről, amit a helyi újság is leközölt. A riport címe ez volt.
0: Egy kisfiú nagy hajjal és még nagyobb szívvel.
1: Imre tanár úr a következő héten rendhagyó osztályfőnöki órát tartott. Nem kiabált, nem szídott senkit. Csak állt a tábla előtt, és ezt mondta.
0: Életemben sok diákot tanítottam, de kevesen voltak olyanok, akik nekem tanítottak valamit. Bence, te egyike vagy ezeknek. Köszönöm. Gyermeknapon, e kerek föltekén, jusson mindenhová szeretet és fény. Teljen boldogságban meg annyi pillanat, csillanjon fel a remény a szemekben, ott, hol könyv fakad. Jusson el e kívánság oda, ahol szenvedés az élet, s ahová régóta csak a nélkülözés lépett. Jusson el oda, ahol szomorúság honol, mert nem pótolhat semmit egy gyermeki mosoly. Törődő tekintet kísérje útjukon őket, és béke, mert a gyermek a jövő nemzedéke.

0: Kovács Gabriella Gyermeknapi kívánság című versét és Magyar Rózsa Kislányom című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Szívből reméljük, hogy történeteink által sikerült felnőtteket és gyermekeket arra sarkalni, hogy mindig figyeljenek Isten törvényeire és embertársaik szükségleteire, hogy legyenek megértőek, kedvesek, szeretetteljesek mindenkivel, hogy mindannyian örömben és békében élhessünk. Hisszük, hogy minden nap is gyermeknappá, de ugyanakkor anyák és apák napjává is válik, ha engedelmességben, törvénytiszteletben, s ami ezeknek a forrása, szeretetben tudunk élni nap mint nap. Adja meg nekünk, mennyei atyánk, hogy mint igazi gyermekei, mink ilyen életet éljünk.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő egy-két percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat a mai témánkkal kapcsolatosan. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ki vagyok.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most halljuk csak, tessék mondani!
1: Mindörökké, amen! Nagyon köszönöm ezt a csodálatos műsort, és ha elmondom, ki vagyok, azonnal tudni fogják, hogy mit éreztem az adás közben. Judit volt olyan kedves, hogy a múltkori adásban azt mondta, hogy jelentkezzem újra. Én vagyok az, aki az előző történetükhöz hasonlóan daganatos betegséggel küzdött és operáció előtt áll. Judit mondta, hogy mondjam el, mi történt. A legfontosabb az volt, hogy az operáció előtti napon a nővérem egyik vizsgálatáról kiderült, hogy jól sikerült, tehát nincs komoly baj. Másnap operáltak engem, az operáció jól sikerült, de ami ennél sokkal fontosabb, az operáció utáni szövett a negatív, úgyhogy daganatmentes vagyok.
0: Jaj, de szép.
2: És köszönjük jó. Szépen, Isten megsegített minket, és önt is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy azt hiszem, nem kell méltatnom a műsort, ezek után csodálatos volt. De a másik, amitől kirázott a hideg, az okostelefon is történt.
0: Hát igen, az is megrázó, igen. Sajnos be kell fejeznünk, mert lejár a műsoridőnk, de köszönjük szépen, hogy elmondta. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, június 8-án vasárnap 18 órakor találkozhatunk ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1:10 megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég, Isten szeretete mindig velünk van. Szeretettel búcsúzik a Mária Rádió 2 műsorvezetője,
2: Judit,
0: Mihály atya, és az este technikusa Nagyné Ági, akinek ezúton is köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

Nemes nemzetes Bozóki Mihály, Dömös és Pilis Marót nótáriusának és kántor tanítójának, egy eddig ismeretlen, 1775 táján írt kéziratos könyvéből. Eképpen zeng, Szent László dicsi.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 7. Krisztusban a látható világ teremtődik újjá. A világ újjáteremtésének kérdésére, kedves testvéreim, fiaim és leányaim, alapvető és lényegi választ kell adnunk. Válaszunk pedig ez legyen. Lelkünk egyetlen irányba forduljon, értelmünk, akaratunk és szívünk segítségével, Krisztus, ami megváltónk felé. Krisztus az ember üdvözítője felé. Felé szeretnénk tekinteni, mert senki sem válthat meg bennünket, csak is ő, Isten fia, és ismételjük el, amit Péter mondott. Uram, kihez mehetnénk? Nálad vannak az örök élet igéi. Az egyház öntudatában, melyet a zsinak sok tekintetben továbbfejlesztett, önértékelésének minden szintjén és minden tevékenységi területén, ahol az egyház kifejezi, megleli és megerősíti önmagát, szüntelenül felé kell fordulnunk, aki a fő, ki által minden dolog, és mi is létezünk, aki mint az út és igazság, mint pedig a feltámadás és az élet, akiben az atyát is látjuk, és aki kereszt halálával eltávozott tőlünk, és fölment a mennyekbe, hogy a jó tanács lelke eljöhessen hozzánk mindig, mint az igazság lelke. Benne vannak a bölcsesség és a tudás összes kincsei, és az egyház az ő teste. Krisztussal való kapcsolata folytán az egyház olyan, mint egy szentség vagy szent jel, és bensőséges egyesülést jelent Istennel, és az emberiség egészével. És ennek forrása ő maga, a megváltó. Jézus Krisztusban a látható világ, melyet Isten az ember számára teremtett, a világ, mely, amikor megjelent a bűn, hiába valóság martaléka lett, most újra megtalálja kapcsolatát a bölcsesség és a szeretet isteni forrásával.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A Balassi Emlékkard irodalmi díjról hallanak beszélgetést Molnár Pállal, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökével. A felvételt Murányi Nikolett készítette. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Murányi Nikolett vagyok. Mai napon Molnár Pállal beszélgetünk, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökével. A Balassi Kard nevű irodalmi díjról, ami egy nemzetközileg elismert díj, amit én már